0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Swing a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monac Swing és a Sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerét zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
0: Trend Night.
1: Swing a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carbon 20 együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
0: Trend Nights.
1: Carbon 20 a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Majd a tavasz lesz.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz meg az lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

van erő, de már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelődés, fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangon jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írás meg. Vagy a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondta, hogy

sinners. Vamos a matemática.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metró Húza című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszava középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Underground-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a bulijaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Benész Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Nights.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keberednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedés biztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Tárgy, fotó és fotó-tárgy tematikával nyílik meg a legfontosabb design esemény a Kiscelli Múzeumban. Az összművészeti kiállítás és rendezvénysorozat október 4-e és november 1-e között látogatható. Többek között a fotográfia 200 éves jubileumára, de az 56-os forradalomra is reflektál a kiállítás. A közel 180 alkotó munkáját magába foglalja.

0: Kiállításról Radnóti Tamás kurátort hallják.
1: Vannak tárgyak, amik először elkészültek, és arról készített fotós valamilyen fotót, de nem feltétlenül legegyszerűbb fogyasztói, komerciális fotókra kell gondolni, hanem valamilyen speciális, érdekesebb fotókra. De vannak olyan esetek, akik, és ez szintén egy téma, ahol először professzionális fotós készített egy fotót, viszont azon szerepel tárgy, és nekünk az a tárgy valamiért megtetszett, és akkor mi azt a tárgyat megpróbáltuk megszerezni, megtalálni, és akkor azt ide így együtt bemutatni, hogy van egy fotó, amit egyébként a normál viszonyok között csak fotóként lehet megtalálni vagy ismerni. Viszont a fotón szereplő tárgy valamiért érdekes. Hát erre legkülönbözőbb példák vannak. Aztán van egy másik tematikai sorozat, ami a fotózásnak a történetéhez kapcsolódik egy kicsit. A klasszikus fotóeljárást próbáltuk érzékeltetni, de úgy, hogy nem csak a fotó az érdekes, hanem tárgyasult fotó, tehát mondjuk az egyik ilyen, amit meg lehet nézni, az olyan kamera obszkúra effektus alapján készülő cukorkás dobozban lévő fotók. Tehát itt van egy kis cukorkás doboz egy fotóval a hátulján, egy klasszikus fotóval készült fotó, ami így önmagában egy tárgy is egyben, nem csak egy fénykép. Viszonylag hosszú folyamat volt pontosan ezért, mert itt ugye nem csak egy dolgot kellett megtalálni vagy rátalálni, hanem rögtön össze kellett párosítani a két dolgot. Tehát ilyen szempontból a keresés, vagy olyan, hogy találtunk egy fotót, de a tárgy nem volt meg, mondjuk egy ékszer esetében zseniális fotók, így önmagában akkor a fotót nem állítjuk ki. Tehát itt semmi nincs külön bemutatva, csak mindig együtt a tárgy és a fotó. Tulajdonképpen erről szól ez a kiállítás.
2: Tánc. A bor dicsérete néptánccal, zenével és Hanvas Béla gondolataival. A bor ezúttal nem egyszerűen ital, hanem szimbólum, ünnep, közösségi élmény és spirituális tapasztalat. A Magyar Állami Népi Együttes új bemutatója, a bor dicsérete október 16-án érkezik a Hagyományok Házába, Mihály Gábor rendezésében és koreográfiájával. A társulat 75. jubileumi évadának új produkciója Hanvas Béla gondolatvilágából indul ki, és azt keresi, mi minden kapcsolódhat a borhoz. A mulatság és a mámor, a szerelem és a felszabadultság, de ugyanúgy az elcsendesedés és a szakralitás is. Az előadás a Dionysoszi bor ünnepektől egészen az utolsó vacsoráig ível, vagyis pogány rítusok és keresztény szimbólumok találkoznak benne. A néptánc egyszer autentikus formájában, máskor kortárs mozgásként jelenik meg. A zenében Gera Gábor kortárs kompozíciói mellett a hagyományos népzene is megszólal Pál István Szalonna közreműködésével. Az előadást József Attila versei, a Bánkbán is a Carmina Burana részletei, valamint Pergolesi Stabat Matere is gazdagítja. A bor tehát itt nem pohárba töltve kerül színpadra, hanem mozdulatokban, zenében, humorban és szenvedélyben. A bor dicsérete október 16-án és 17-én, majd november 16-án és 17-én látható a Hagyományok Házában.
3: Irodalom.
2: Krasznahorkai László előtt tiszteleg az ELTE újonnan átadott olvasóterme. A Nobel-díjas író egykori egyetemén, a Bölcsészettudományi Kar Trefort-kerti könyvtárában alakították ki a különleges intim teret, amelynek berendezése is igyekszik visszaadni krasznahorkai világának sajátos hangulatát. A könyvespolcok például betonvasakból és acéllemezekből készültek, rajtuk 109 krasznahorkai kötettel, köztük több idegen nyelvű fordítással. Az olvasóterem a krasznahorkai év keretében létrehozott kapcsolódások és közös terek programsorozat része, és az író egyetemi kötődését is hangsúlyozza. A megnyitóhoz kapcsolódó beszélgetésen krasznahorkai felidézte egyetemi éveit, tanárait, köztük Király Jenőt, és arról is mesélt, hogyan alakultak át saját művei az évtizedek során. A Sátántangó például eredetileg annyira nem nyerte el a tetszését, hogy még a nevét sem akarta rajta látni. Később azonban Tar Béla filmje miatt újraolvasta, és ez is hozzájárult következő regénye, az Ellenállás melankóliája megszületéséhez. Az ELTE új olvasó terme így nem egyszerűen egy írónevét viselő könyvtári sarok, egy olyan hely, ahol az olvasók közvetlenül találkozhatnak egy életművel, amelynek könyvei ma már a világ számos nyelvén olvashatók.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Élvezetes futóversenyek országszerte, fergeteges hangulattal. A sportesemények nem csupán a megmérettetésről szólnak. Kivált képig az ez a terep és az utcai futóversenyekre, amelyeknél a kapcsolódó programok, valamint az útvonal is csillagos ötöst érdemel. Van, ahol az őszbe boruló szőlőültetvények között kocoghatunk. Máshol a Balaton páratlan panorámájában gyönyörködhetünk, de még vegán kutyás futóverseny is létezik. Tokaj hegyalja egyik különleges településén, Mádon, egy gasztronómiával is kiegészített futóversenyt rendeznek. Az októberi eseményen a sport mellett gasztronómiai programok is szerepet kapnak. A Wine Run egy országszerte ismert és kedvelt rendezvényformátum, amely immár hazánkban is elérhető. Mád hegyközsége, valamint a Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémiája szervezésében a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület, azaz svéd együttműködésének köszönhetően a futás mellett minden évben remek falatokkal és kortyokkal is készülnek a résztvevőknek. Két táv között választhatunk. 6,5, illetve 12 kilométert teljesíthetnek a résztvevők, miközben bejárják a történelmi borvidék egyik legszebb települését. A frissítő pontokon borokat és különféle fogásokat kóstolhatnak, a programot pedig minikoncertek is színesítik. A programon nem csak futóként, hanem kísérőként is érdemes részt venni, hiszen Tokaj hegy alján és a Zempléni hegységben számos kiegészítő program közül választhatunk. Családoknak jó lehetőség a Zempléni Kalandpark libegője, falmászó pályái vagy bob pályája. De egy könnyed evezés a Bodrogon, majd egy kellemes ebéd is jól illeszkedhet a hétvégébe. Fut a villány, fut a bor. Kalandozás a villányi szőlőhegyen, rozéval megspékelve. A futabor egyre népszerűbb verseny a futók körében. A megmérettetés különlegessége, hogy a nyári kánikula miatt kevés futóversenyt szerveznek ebben az időszakban, a futabor pedig hagyományosan a Villányi Rozé Fesztivál hétvégéjén, július elején rajtol. Villány központjából a fesztivál helyszínéről indulva a futók a villányi szőlőhegy felé haladnak, és a rendkívül meredek Ördögárok nevű szakaszt is érintik. A verseny során jéggel és tűzoltós autós locsolással hűsíthetik a résztvevőket, a célban pedig happarti zárja a futást. Az útvonalon és a célban helyi termelők rozéjét és pékárújt is megkóstolhatjuk. A futavillány futabor minden évben a villányi szőlőshegyen zajlik, a rozé fesztivál programjai pedig további kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a futabor hétvégéjén villányba látogató futóknak és kísérőiknek.
3: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: do you in? Ain't it a sin?
1: Minket a gazdaság szórakoztat.
2: Trend FM 94.2
1: Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2026. október 15-e van, csütörtök reggel 6 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, a mikrofonnál Németh László. Jó reggelt, kellemes ébredést, még kellemesebb készülődést mindenkinek. Kedvezőtlen fejlemény a fejlett ipari gazdaságok állampapír piacain tapasztalt meredek hozamemelkedés, különös tekintettel arra, hogy az országcsoport összesített szuverén adósság állománya az idén várhatóan átlépi a 75 ezer milliárd dollárt. Ez áll a Fitch Ratings Londonban bemutatott őszi regionális helyzetértékelésében. A nemzetközi hitelminősítő azt hangsúlyozza, hogy a kötvényhozamok az összes fejlett gazdaságban emelkedtek, és az irányadó 10 éves papírok hozama sok esetben több évtizede nem mért szinteket ért el. A Fitch számításai szerint a 10 legnagyobb fejlett ipari gazdaság 10 éves futamú szuverén kötvényeinek hozama az idei év eleje óta átlagosan 81 ponttal emelkedett. Jogellenesnek nevezte az amerikai kormányzat Nemzetközi Büntetőbíróság ellen bejelentett szankcióit az idei Nobel békedíjas. Nevi Pillé az AFP francia hírügynökségnek adott interjút, és úgy fogalmazott, Donald Trump amerikai elnöknek meg kellene tanulnia a jogi tanácsadóitól, hogy miért tilos beavatkozni egy független nemzetközi bíróság működésébe. Nevi Pillé ezt arra reagálva mondta, hogy az Egyesült Államok pénteken a bíróság működésének akadályozását célzó intézkedéseket jelentett be. A Trump adminisztráció állítólag azért lépett fel így, mert a hágai testület régebben elfogadó parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ellen a túlnyomó részt palesztin lakosságú gázai övezetben feltételezett, elkövetett emberiség elleni bűncselekmények miatt. A zöld áramtermelés önmagában nem oldja meg a magyar villamosenergia rendszer tartós ár- és biztonsági problémáit. Tárolókapacitásra, kockázatmegosztásra és az atomkapacitás megőrzésére is szükség van, ezt állapította meg a GKI Gazdaság kutató legfrissebb elemzésében. A magyar villamosenergia rendszer kihívásait és kilátásait vizsgáló elemzésben kiemelték, hogy tavaly a hazai áramfogyasztás több mint harmada érkezett importból, ráadásul akkor, amikor a legmagasabbak voltak az árak. Az elemzés szerint ez nem átmeneti állapot, a magyar termelési szerkezet és a hálózati adottságok tartós versenyhátrányt jelentenek.
1: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 400-at százalékos csökkenés mellett 143.435 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 31 milliárd forint volt. A blue chipek közül a MOL 1,6%-kal erősödött 4.974 forintig, az OTP 2,2%-kal csökkent 41.470 forintra. A Richter 2,8%-os pluszban 12.590 forinton zárt, a Magyar Telekom 2,2%-kal került feljebb és 2.556 forintot ért el a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Masterplast 0,7%-kal emelkedett 2.850 forintra, a Forage 1,8%-kal csökkent 1.579 forintig. Az Opus 3,5%-kal korrigált lefelé a nap végén és 280.50 filléren zárt. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 4-tized, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 6%-kal erősödött, Milánó 1-tized, Madrid 7%-kal korrigált felfelé a nap végén. A tengeren túl a New Yorkban kissé pessimista volt a hangulat, a Dow Jones 1-tized, az S&P 500-as 1,1-tized, a Nasdaq Composite 1,9%-kal csökkent. A bankközi devizapiacon idehaza jelenleg 1 euró 363 forintba és 82 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 324 forintot és 7 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 19 fillért kérnek. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,1%-kal csökken, 94 dollár 1 centenál. A Brent jegyzési ára hordonként 1,8%-os mínuszban, 104 dollár 21 centen. Egy uncia aranyért 1,4%-os erősödés mellett 4165 dollárt és 60 centet kértek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütést lesz komoly felhőzet mellett. A napközben nagyobb területen megélénkül a szél, a hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kollégám Németh László, szervusz, jó reggelt.
4: Jó reggelt.
3: Elmondjuk majd azt, hogy úgy egyébként viszonylag nyugalom kezd, hát persze idézőjelben lenni a kőolajpiacon, egyelőre egy ilyen 1,5%-os áresés látszik, azért persze ez még mindig rendkívül magas, de legalább egyelőre nem felfelé megy. Az uniós csúcs jelenleg is zajlik, mert hogy kétnapos tanácskozás van, természetesen amint jön erről információ, mondjuk majd az elmúlt órák fejleményei.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Kedvezőtlen fejleménye a fejlett ipari gazdaságok állampapírpiacain tapasztalt meredek hozam emelkedés. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Fitch Ratings friss elemzése.
5: A nemzetközi hitelminősítő adatai szerint a legfejlettebb országok összesített szuverén adósságállománya az idén várhatóan átlépi a 75 ezer milliárd dollárt. A kötvényhozamok az összes fejlett gazdaságban emelkedtek, és az irányadó 10 éves papírok hozama sok esetben

0: több évtizede nem mért szinteket ért el.
1: Az új vezetés alatt feszesebb és átláthatóbbá vált a jegybank gazdálkodása, miközben zajlik az előző vezetéstől átvett problémák rendezése. Ezt mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke az országgyűlés ülésének kezdetén.
0: A jegybank eredménye javult az egy évvel korábbihoz képest, saját tőkéje kedvezőbb helyzetbe került, bár továbbra is 1395 milliárd forintos negatív egyenleget mutat. Marga Mihályt hallják.
2: A Magyar Nemzeti Bank eredménye 2025-ben az előző évihez képest 234,7 milliárd forinttal kedvezőbben alakult az egy évvel azelőttihez képest. Az előző évhez képest a veszteség érdemi csökkenését a forint kamat eredmény javulása okozta, miközben a deviza kamatnyereség csökkent. A tavalyi év során a jegybank saját tőkeállománya 2025. december 31-én 1395 milliárd forint negatív egyenleget mutatott, azaz a 2024-es év végéhez képest 269 milliárd forinttal javult.
1: Pillantás a forint árfolyamára. Az euró jegyzése 363 forint 80 fillére, a dollár 324 forint, míg a svájci frank 391 forinton jár. Jogellenesnek nevezte az amerikai kormányzat Nemzetközi Büntetőbíróság ellen bejelentett szankcióit az idei Nobel békedíjas.
0: Nevi Pillé az AFP francia hírügynökségnek adott interjút. A dél-afrikai jogász véleménye szerint a Trump adminisztráció azért lépett fel a testülettel szemben, mert a hágai bíróság korábban elfogadó parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ellen a gázai övezetben elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Az amerikai szankciók 6 hónap múlva lépnek hatályba, és a bíróság technológiai infrastruktúráját, valamint banki műveleteit is érintik.
1: A zöldülő áramtermelés önmagában nem oldja meg a magyar villamos energiarendszer ár- és biztonsági problémáit. Ehhez energiatárolókra, kockázatmegosztásra és az atomkapacitás megőrzésére is szükség van.
0: Ezt állapította meg a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése. Az összefoglalóban kiemelték, tavaly a magyar áramfogyasztás több mint harmada importból érkezett, ráadásul jellemzően akkor, amikor a legmagasabbak voltak az árak. Az elemzés szerint ez nem átmeneti állapot, a magyar termelési szerkezet és a hálózati adottságok tartós versenyhátrányt jelentenek. A hazai áramtermelés 40%-át az atomenergia adta 2025-ben, a földgáz 20%-ot, a leggyorsabban bővülő napenergia pedig a termelés negyedét tette. Ki. A termelés egyre inkább a megújulók felé tolódik, miközben a szén és az egyéb nem gáz alapú fosszilis források súlya csökken.
1: Alapjaiban kell újra gondolni a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának tervezetét, ezt állítja a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete.
0: A szervezet közleménye szerint a pénzügyminisztérium kata tervezete túlbonyolított, több ponton ellentmond a saját szabályainak, és nem egyeztethető össze maradéktalanul a kormánypárt adócsökkentési programjával. A szervezet hangsúlyozza, hogy a társadalmi egyeztetés keretében olyan megoldást dolgoztak ki, amely egyetlen rendszerben rendezné a kisadózást, megszüntetni a párhuzamos katatörvények fenntartását, és a jelenlegi katások számára lehetővé tenni az 50 000 forintos havi tételes adó megtartását. Az alternatív javaslat engedni a céges számlázást 15%-os kiegészítő adó mellett, ugyanakkor pontosabban választaná el a valódi vállalkozói működést a bújtatott munkaviszonytól. Külön szabály rendezni a platform szolgáltatók, technikai kifizetők, egészségpénztárak és más közvetítők kezelését is. A javaslatcsomag jelentős automatizálást irányoz elő.
1: Nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét az Erzsébetvárosi Önkormányzat.
0: Ezt a 7. kerület polgármestere közölte közösségi oldalán. Niedermüller Péter arról írt, hogy a Fidesz által az önkormányzatokra kiszabott szolidaritási hozzájárulás büntetőadó. Semmi köze sincs a szegényebb településekkel vállalt szolidaritáshoz, hiszen a közérdekű adatigénylésre sem tudtak elszámolni az önkormányzat által befizetett 2,7 milliárd forinttal. A posztban Niedermüller alapértéknek nevezte a szolidaritást, de elfogadhatatlannak a párbeszéd hiányát és az átláthatatlanságot. Szerinte utóbbiak tekintetében semmi sem változott az áprilisi választás előtti korszakhoz képest, sőt, az önkormányzatoknak még több elvonással kell szembenézniük.
3: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,05%-os csökkenéssel 143.485 ponton zárt.
0: A részvénypiac forgalma 30 milliárd forint volt, a vezető papírok az OTP kivételével erősödtek, a bankpapír árfolyama 2,2%-ot gyengült 41.470 forintra, a MOL 1,6%-kal erősödött 4.974 forintig, a Telekom 2,1%-os pluszban zárt 2.656 forinton, a Richter pedig 2,7%-ot erősödött 12.590 forintig.
1: Többségében jól teljesítettek a vezető nyugat-európai indexek.
0: A londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX 1%-ot erősödött, a párizsi CAC40 6%-os pluszban zárt, Milánó viszont 6%-kal gyengült, a madridi IBEX 1%-kal emelkedett.
1: Gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
0: A Dow Jones 1%-kal csökkent, az S&P 500-as 1,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 1,9%-kal esett vissza.
1: Környezetbarát komposztálható esőkabátot fejlesztett egy zalacsányi családi vállalkozás.
0: A tömegrendezvényeken is jól használható innovatív termék iránt külföldi rendezvények szervezői is érdeklődést mutatnak. Badacsonyi Tamás ötletgazda, a Zalacsányi Örvényesvölgy Fesztivál alapítója és igazgatója elmondta, hogy 3 éve a rendezvényüket sújtó intenzív eső alkalmával szembesültek azzal, hogy a látogatóknak gyorsan szétosztott műanyag esőkabátok 20 perc múlva a szemetesbe kerültek. Ekkor jött az ötlet, hogy kellene egy olyan kabát, ami komposztálható, de újrahasznosítható is, vízálló és nem utolsó szempontként szagtalan. Az alapanyagot egy kínai partnerük laboratóriumában közösen kísérletezték ki, és így jutottak el a gyártáshoz szükséges fóliáig. A termék már több teszten és kísérleten túl van, jelenleg 3 külföldi helyszínen zajlanak a minősítés szolgáló laboratóriumi vizsgálatok. Ez a folyamat a későbbi szabadalmaztatáshoz is hozzájárulhat.
3: Időjárás jelentés.
0: Isten éltesse nagyon sokáig Rudolf Pétert, aki 1959-ben, október 15-én, azaz ezen a napon született, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, színházi és filmrendező, producer, forgatókönyvírő, kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, és 2020-tól a Vígszínház igazgatója. Mondhat bárki bármit, én azt gondolom, hogy az Üvegtigris, tehát az egyértelműen ő hozzá kötődik, nagyon sok minden más mellett, úgyhogy Isten éltesse őt nagyon sokáig, és reméljük, hogy még látjuk sokszor színpadon, meg természetesen mindenféle filmalkotásban is. Ez még az időjárás is partner lesz, hiszen ilyen időben egész jól lehet forgatni, hogyha jól olvastam. Szóval több órás napsütésre számíthatunk, gomoly felhők mellett a szél megélénkül, a hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: ütik, vágják az árakat? Vagy inkább az egekbe emelik őket? Ki épít, ki vásárol, és kinek éri meg? Október 12-től ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en.
1: 6 óra 43 perc van, jó reggelt kívánok! Fordulat körvonalazódik a lakáspiacon. A következő 12 hónapra vonatkozó várakozások szerint már többen terveznek ingatlan eladást, mint vásárlást. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a vásárlás tervezők aránya 10-ről 7%-ra csökkent, miközben az eladás tervezőké 7-ről 8%-ra emelkedett. Ennek hatására tovább bővülhet a kínálat, lassulhat az áremelkedés, hosszabbodhat az értékesítési idő, és erősödhet a vevők alkupozíciója. Budapesten az átlagos értékesítési idő 40 napról 80 napra emelkedett, miközben az átlagos alkup 1,5%-ról 3-4%-ra erősödött. Balogh László szerint ugyanakkor továbbra sem eladó lakásból van hiány, hanem megfizethető ingatlanból, ezért a magas városi árak egyre több vevőt terelnek az agglomeráció és az olcsóbb térségek felé. Kecső Richárd interjúja.
2: Fordult a kocka, már többen adnak el ingatlant, mint ahányan vennének. Szóval valóban így állunk?
3: Egyelőre még nem biztos, hogy ez a helyzet, de hogyha kitekintünk, hogy mi várható a következő 12 hónapban, akkor minden bizonnyal ezzel szembesülhetnek, mind az eladók, mind pedig a vevők. Ennek hátterében az áll, hogy mi folyamatosan monitorozzuk a piacot, mindig a következő 12 hónapra vonatkozó lakossági várakozásokat monitorozzuk, és ebből az derül ki, hogy az ingatlan vásárlás tervezők aránya a felnőtt lakosságban 10%-ról 7%-ra csökkent, miközben az ingatlan eladás tervezők, vagy azok aránya, akik már most is árulnak ingatlant, 7%-ról 8%-ra nőtt. Ez azért érdekes, mert ilyen még nem nagyon volt, hogy ezzel találnák szembe magukat a piaci szereplők, hogy a lakásvásárlók számát meghaladhatja a lakásaladók száma, és ez biztos, hogy egy fordulatot hozhat majd, aminek az előjeleit már most is látjuk a kereslet kínálatban, ennek pedig a tünetei azok lesznek az ingatlan piacon, hogy folyamatosan nő a kínálat, lassul a lakások áremelkedése, sőt néhol szerintem stagnálásba fog átváltani, és a vevők alkupozíciója erősödik, ennek az első jeleit már most is tapasztaljuk, illetve az értékesítési idők is hosszabbodhatnak.
2: Na most akkor, hogyha több a lakást vevő, lakást vásárló, mint a lakást eladó, akkor mondhatjuk azt, hogy vagy hát egyáltalán van ilyen szempontból egy kicsit hiány a piacon? Hogy látod?
3: Eladó lakásból nincs hiány. Amiből hiány van, az pont a vevőknek a problémás helyzetéből is kikövetkeztethető, tehát a megfizethető lakásokból van hiány. És ugye itt azért a lakásárak nem éppen olyan tempóban és olyan gazella gyorsasággal mozognak, mint ahogy napon belül például a tőzs én is megfigyelhetjük, hogyha elértek egy bizonyos árszintet, akkor onnan már korrekció vagy árcsökkenés csak nagyon nehezen, nagyon lomhán várható, nagyon lassan történik. Jól példázza ezt például az ingatlan.com lakásárindexe is, amit már 2023 ősze óta havi szinten publikálunk, és egészen 2016 második negyedévéig visszamenőleg méri a lakások árváltozását, és abból egyértelműen látszik, hogy még azokban az időszakokban is, például a Covid idején, vagy a 2023-as ingatlanpiaci szempontból nem túlságosan fényes időszaka alatt, vagy ezt követő néhány hónapban nagyon-nagyon lassan korrigáltak az árak, és amikor átcsökkenés történt, adott esetben a pozitív előjelű árváltozás mínuszba fordult, az is sokkal kisebb mértékű volt. Mondok erre egy jó példát, szeptemberben a főváros behúzta a satúféket, ez azt jelenti, hogy már második hónapja csökkentek a lakásárak, miközben az éves drágulás tempója 3,3%-ra mérséklődött. Mindezt úgy, hogy egy évvel ezt megelőzően, 2025 novemberében még 24%-os volt az éves áremelkedés üteme. És ez az éves, idén szeptemberi fővárosi 3%-os drágulás, ez kisebb, mint amit 2025. februárjában mértünk, amikor 4%-ot is meghaladó mértékű volt a lakásdrágulás üteme egyetlen egy hónap alatt. Tehát ez jól szemlélteti azt, hogy egy hónap alatt nagyobb volt az áraknak az emelkedése az ingatlan piacon, mint az elmúlt egy évben. És amikor negatívba fordul át az árváltozás mutatója, akkor az ilyen 0,5%, 0,1%, 0,2%-os havi árcsökkenés jelent, amivel azért a vevők nincsenek kisegítve, tehát ez nem azt jelenti, hogy az 50 négyzetméteres panelokat most már nem 70-75 millió forintért tudnák megvenni a fővárosban, hanem mondjuk 30-40 millióért, mert valószínűleg ezekre az árszintekre a lakáspiac már soha nem fog visszatérni.
2: Most jelenleg milyen helyzet az árak tekintetében, hogy állunk akár itt a fővárosban, akár itt a nagyobb vidéki településeken?
3: Az a paradox helyzet mutatkozik, hogy a kínálat folyamatosan bővül, országos szinten is 12%-kal több eladó lakásból válogatnak a vevők, mint egy évvel ezelőtt, és az árak emelkedése is lassul, de hogyha most a budapesti ingatlan árakat vesszük górcső alá, akkor abból az a kép rajzolódhat elénk, hogy most már nem mondjuk 2 millió forintba kerül az 5. kerületben egy négyzetméternyi lakás a használt lakások piacán, hanem 1 millió 990 ezer forintba, ami mondjuk egy 50 négyzetméteres lakás esetében 2,5 millió forintos árengedményt jelent mondjuk a korábbi 100 milliós ingatlan árszinthez képest, tehát ettől még nem fog nagyon megmozdulni és lendületbe jönni a keresleti oldal, de ellenben a fővárosban azért az beszédes, hogy a belvárosi 1,8-1,9-2 milliós négyzetméter árszinthez képest a külső kerületekben 1,1 vagy 1,2 millió forintért, vagy van, ahol 1 millió forintos négyzetméteráron lehet ingatlant vásárolni. Ez egyébként rávilágít arra a strukturális átalakulásra, amin keresztül megy az ingatlanpiac, és egyébként ezt már a lakáspolitika is kihívásként azonosította, hogyha ilyen nagy különbségek mutatkoznak bizonyos lokációk ingatlan árszintjei között, az a vevőket is az olcsóbb területek irányába tereli. Ugye ez az, amit a főváros agglomerációs költözési irányvonulatban láthatunk, de ez most már nem csak a Budapest és Pest megye sajátja, hanem az olyan 100-300-es lélekszámú nagyvárosokban is egyértelműen megfigyelhető, mint Miskolc, Debrecen, Szeged, Győr, vagy éppen Székesfehérvár, vagy Pécs, hogy a magas nagyvárosi árszinteket már egyre kevesebb vevő hajlandó megfizetni, és inkább az agglomerációs övezetekben keresnek maguknak új otthon, aminek az is az eredménye, hogy ennek vannak azért költség, akár pénzben, csak közvetetten jelentkező költségei, hiszen az ingázás, a benzinköltségek, vagy az üzemanyagköltségek, ezek mind-mind tulajdonképpen a lakhatási kérdéssel összefüggő kiadásokká nővik ki magukat, és sok esetben várostervezési, közműellátási kihívásokat jelentenek. Tehát ez egy nagyon érdekes átalakulás, ami a szemünk előtt zajlik a piacon, és ennek is a gyökere az az, szám szerint van elég eladó lakás a piacon, na de megfizethető lakásból annál kevesebb. És ez egy hiánycikk a jelenlegi lakáskínálatban.
2: Jelenleg most a piacon venni, vagy inkább eladni jobb?
3: Korábban, tehát a tavaly őszi lendület idején, ami az utolsó ilyen nagy hullámot indított az ingatlan piacon, tavaly szeptemberben indult az Otthonstart program, akkor még egyértelműen az eladók diktálták a tempót, de a kereslet lendületvesztésével párhuzamosan fokozatosan a vevők kerültek nyeregbe. Ezt látjuk az eladási idők lassulásán is, Budapesten és a nagyobb városokban, de most a fővárosra koncentrálnék, 40 napról 80 napra nőtt az átlagos értékesítési idő, illetve a vásárlók alkupozíciója is erősödött, a korábbi 1,5%-ról már 3-4%-ot tudnak átlagosan alkudni a vevők, és ugye ez átlagos alkupozíció, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy jó minőségű, energiahatékony, felújított vagy újszerű ingatlannál az alkumértéke továbbra is minimális az utolsó ismert hirdetési árhoz képest, hogyha a tranzakciós árakkal hasonlítjuk össze, amin az ügylet végbe ment. Viszont a többi ingatlannál ez a 3-4%-os átlagérték azt is magában hordozhatja, hogy akár 10-15%-ot is tud alkudni egy vevő, hogyha az adott ingatlan nem éppen jó helyen van, vagy nem olyan jó minőségű, vagy az eladó is motivált az eladásra. És azt ne felejtsük el, hogy ezek a szerepek, hogy az eladók, vagy eladni, vagy venni célszerű, vagy jobb-e ezen a piacon, sokszor nem szétválaszthatóak, hiszen 10 emberből 9 saját tulajdon ingatlanban lakik, ezért a legtöbb eladó azért adja el az ingatlanát, hogy ő is tovább költözhessen. Tehát ez egy olyan láncolatokat tud beindítani a piacon, hogyha sikerül egy eladás, ami önmagában élénkülést hozhatna, viszont ez fordítva is igaz. Amikor egyre kevesebb a vevő, akkor az lehet, hogy másoknak a továbbköltözését vagy ingatlan eladását is korlátozhatja, vagy szűkítheti a lehetőségeket.
1: Balogh Zoltánt, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
0: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom. Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. Reggeli Monitor.
2: Új mesterséges intelligenciára épülő módszert fejlesztettek ki szegedi kutatók, amellyel részletesen megfigyelhető, hogyan támadják meg a baktériumok az emberi sejteket. A Malvina nevű rendszer különlegessége, hogy nem csupán a baktériumok mennyiségét vizsgálja, hanem sejtről sejtre követi a fertőzés folyamatát. A kutatók így azt is megállapíthatják, milyen károsodást okoznak a kórokozók, illetve hogyan változik a viselkedésük gyógyszerek vagy más baktériumok jelenlétében. A fejlesztés során fluoreszcens jelöléssel teszik láthatóvá baktériumokat, a mikroszkópos felvételeket pedig gépi tanuláson alapuló technológia elemzi. A szakemberek szerint az új módszer a jövőben segíthet felismerni a különösen veszélyes baktériumtörzseket, és hatékonyabbá teheti az új gyógyszerjelöltek vizsgálatát is. A kutatásban a szegedi biológiai kutatóközpont és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ szakemberei vettek részt. A fejlesztés hosszabb távon új probiotikumokra épülő kezelési lehetőségek kidolgozásához is hozzájárulhat.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
2: Mi lenne, ha új autója végül 5 millió forinttal kevesebbe kerülne? A Duna Autónál most erre is van esély. Vásároljon új autót november 30-ig, és öné lehet az 5 millió forintos nyeremény. Válasszon 24 márka kínálatából Óbudán, Budakalászon vagy Szegeden. Részletek és játékszabályzat dunaauto.hu/5millió.
3: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
4: Miért kössünk nyugdíjbiztosítást?
5: Mert 20 évesen kezdve még az idő is nekem dolgozik.
6: Mert a nyugdíjkorhatár változhat, de nekem fontos, hogy legyen egy biztos pont a terveimben.
7: Mert amit éveken át félreteszek, azt a családom is örökölheti.
8: Más élethelyzet, más szempont, de a cél ugyanaz, egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb és pénzügyileg stabilabb jövő. És neked mi a legfontosabb érved? Nyugdíjbiztosítás. Tudatos döntés a jövődről. Részletek a jövőtervezés.mabiz.hu oldalon.
0: Védd meg irodád, lakásod tereit a hőtől, fénytől, vagy kíváncsi tekintetektől. Digifol. Prémium minőségű digitális fóliák üvegfelületekre, akár utólag is. Digifol. Digitális fóliák és okos üveg megoldások, hővédelem és belátásgátlás egyetlen gombnyomásra. Privát szféra gombnyomásra. Digifol.hu. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt, sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca alatt. A 74-es trollibusz a Veselényi utca Erzsébet körút és az Asztúria Dohány utca között nem közlekedik járműhiba miatt. A Rákóczi úton közlekedő autóbuszok, illetve az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
10: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Egyre inkább megy a feszültség, illetve egészen pontosan a nyomás gyakorlás helyezése az Egyesült Államok részéről Ukrajnára, hogy állítsák le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Ennek egyik pár órás példája volt, hogy azt a műholdrendszert, ami segíti az ukrán műveleteket, a Starlinknek a katonai célú Starshield rendszerét egy időre lassabb sebességre kapcsolták, mármint az adatátvitelt, ez pedig nem csak a helyi szárazföldi csapatok műveleteit nehezítette meg, hanem azt is, hogy például az úgynevezett ukrán védelmi drónok az orosz Shahid, főleg a sugárhajtású drónok ellen tudjanak védekezni, magyarán az ilyen légitámadásokat valahogy visszatudják verni. Aztán pár nap után részben ezt a korlátozást feloldották, de még mindig nem törölték el teljes mértékben. Magyarán továbbra is megy az a fajta fokozott, fogalmazunk úgy, diplomáciai erőfeszítés, hát nem is tudom, hogy ez diplomácia, szóval, hogy üljön le Zelenszkij Vlagyimir Putyinnal tárgyalni. Egyébként az ukrán elnök többször jelezte, hogy ő erre hajlandó lenne, de természetesen nem Moszkvában. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Kedvezőtlen fejlemény a fejlett ipari gazdaságok állampapírpiacain tapasztalt meredek hozam emelkedés. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Fitch Ratings friss elemzése.
11: A nemzetközi hitelminősítő adatai szerint a legfejlettebb országok összesített szuverén adósságállománya az idén várhatóan átlépi a 75 ezer milliárd dollárt. A kötvényhozamok az összes fejlett gazdaságban emelkedtek, és az irányadó 10 éves papírok hozama sok esetben több évtizede nem mért szinteket ért el.
10: Jelenleg az amerikai 10 éves kötvények hozam szintje 5,111 ezret hozamon van, a németeké 3,481 ezret, az olaszoké 4,56, a japánoké 2,918 ezret, gyakorlatilag a japán kötvények úgymond hozam szempontjából egyébként a legkevésbé ajánlottak, de hát nyilván a japán megtakarítóknál más megfontolások is szerepet játszanak. Jogellenesnek nevezte az amerikai kormányzat nemzetközi büntetőbíróság ellen bejelentett szankcióit az idei Nobel békedíjas.
11: Nevi Pillet az AFP francia hírügynökségnek adott interjút. A dél-afrikai jogász véleménye szerint a Trump adminisztráció azért lépett fel a testülettel szemben, mert a hágai bíróság korábban elfogadó parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ellen a gázai övezetben elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Az amerikai szankciók fél év múlva lépnek hatályba, és a bíróság technológiai infrastruktúráját, valamint banki műveleteit érintik.
10: Magyarországon mintegy 3 millió embert érinthet a lakhatási szegénység, amely nem csak rossz körülményeket, hanem túl magas lakbért, hiteltörlesztést, rezsiköltséget, zsúfoltságot, vagy akár lakhatási bizonytalanságot is jelenthet.
11: A Zenga vezető ingatlan piaci elemzője szerint a lakhatási szegénység enyhítéséhez elsősorban egy jövedelmi és területi szempontok szerint célzott, átfogó lakáskorszerűsítési programra lenne szükség. Futó Pétert hallják.
12: Talán itt a legfontosabb egy átfogó korszerűsítési program lenne, ami akár célzottan jövedelmekhez igazítva, térségekhez igazítva, tehát differenciáltan megjelenhetne. Az biztos, hogy a magyar lakásállomány az uniós átlagnál rosszabb állapotú, és épülnek ugyan új ingatlanok, de ezek területileg nem ott, ahol a lakhatási szegénységben leginkább érintettek élnek. Ugye a Vekerle Sándor programot már bejelentették, ez egy bérlakásépítési program lesz, ami szintén segít jelenthet majd, hogyha ezek a lakások valóban elkészülnek. Ez akár a fiatal pályakezdők számára is nagy segítség lehet majd a fővárosban, ahol ugye szintén a magas lakásárak és a magas bérleti díjak az alacsony jövedelműeket nehezebb helyzetbe hozzák.
10: Fordulat körvonalazódik a lakáspiacon. A következő 12 hónapra vonatkozó várakozások szerint már többen terveznek ingatlan eladást, mint vásárlást.
11: Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a vásárlást tervezők aránya 10-ről 7-re csökkent, 10-ről 7%-ra, miközben az eladást tervezőkré 7-ről 8%-ra. Szóval az eladást tervezőké 7-ről 8%-ra nőtt. Balogh Lászlót hallják.
13: Ez azért érdekes, mert ilyen még nem nagyon volt, hogy ezzel találnák szembe magukat a piaci szereplők, hogy a lakásvásárlók számát meghaladhatja a lakásadók száma, és ez biztos, hogy egy fordulatot hozhat majd, aminek az előjeleit már most is látjuk a kereset kínálatban, ennek pedig a tünetei azok lesznek az ingatlan piacon, hogy folyamatosan nő a kínálat, lassul a lakások áremelkedése, sőt néhol szerintem stagnálásba fog átváltani, és a vevők alkupozíciója erősödik, ennek az első jeleit már most is tapasztaljuk, illetve az értékesítési idők is hosszabbodhatnak.
10: Jelenleg még nem tudná eltartani magát kizárólag piaci forrásokból a magyar sport, hosszabb távon azonban szükség lesz a vállalatok nagyobb szerepvállalására. Erről beszélt Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke a Trend FM-nek.
11: A korábbi világválogatott kapus szerint a sportfinanszírozás átalakulása akár évekig is eltarthat.
14: Szükség lesz erre, úgy érzem, tehát hogy igenis szükség lesz a piaci szereplőkre, de ehhez idő kell, tehát ez évek, mire visszáll ez a gondolkodásmód a támogatás rendszerben, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez nem évek lesz, vagy hamarabb eljön, vagy ez az átmeneti időszak pedig megoldódik, és nem a sport minőségi rovására fog menni.
10: A zöldülő áramtermelés önmagában nem oldja meg a magyar villamos energiarendszer ár és biztonsági problémáit, ehhez energiatárolókra, kockázatmegosztásra és az atomkapacitás megőrzésére is szükség van.
11: Ezt állapította meg a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése. Az összefoglalóban kiemelték, tavaly a hazai áramfogyasztás több mint harmada importból jött, ráadásul jellemzően akkor, amikor a legmagasabbak voltak az árak. Az elemzés szerint ez nem átmeneti állapot. A magyar termelési szerkezet és a hálózati adottságok tartós versenyhátrányt jelentenek. Idehaza az áramtermelés 40%-át az atomenergia adta tavaly, a földgáz 20%-ot, a leggyorsabban bővülő napenergia pedig a termelés negyedét tette ki. A folyamat egyre inkább a megújulók felé tolódik, miközben a szén és az egyéb nem gázalapú fosszilis források súlya csökken.
10: Nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét az Erzsébetvárosi önkormányzat.
11: Ezt a 7. kerületi polgármester közölte Facebook oldalán. Niedermüller Péter arról írt, hogy a Fidesz által az önkormányzatokra kiszabott szolidaritási hozzájárulás büntetőadó. Semmi köze sincs a szegényebb településekkel vállalt szolidaritáshoz, hiszen a közérdekű adatigénylésre sem tudtak elszámolni az önkormányzat által befizetett 2,7 milliárd forinttal. A posztban Niedermüller alapértéknek nevezte a szolidaritást, de elfogadhatatlannak a párbeszéd hiányát és az átláthatatlanságot. Szerinte utóbbiak tekintetében semmi sem változott az áprilisi választás előtti korszakhoz képest, sőt, még több elvonással kell szembenézniük.
0: Tőzsdehírek.
10: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,05%-os csökkenéssel 143.485 ponton zárt.
11: A részvénypiac forgalma 30 milliárd forint volt, a vezető papírok az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A bankpapír 2,2%-kal gyengült 41.470 forintra, a MOL 1,6%-kal erősödött 4.974 forintig. A Telekom 2,1%-os pluszban zárt 2656 forinton, a Richter 2,7%-kal erősödött 12.590 forintig.
10: Többségükben jól teljesítettek a vezető nyugat-európai indexek.
11: A londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 1%-kal erősödött, a párizsi CAC 6%-os pluszban zárt, Milánó 6%-kal gyengült, Madrid 1%-kal emelkedett.
10: Gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
11: A Dow Jones 1%-kal csökkent, az S&P 500-as 1,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,9%-kal esett vissza.
0: Időjárás jelentés.
11: 1920-ban, méghozzá október 15-én, vagyis a mai nappal egyező napon született New Yorkban, Manhattan mellett egy szegény szicíliai bevándorló családban Mario Gianluigi Puzo, akinek a nevét magyarosan Mario Puzónak ejtik, de ez egy teljesen más kifejezés, úgyhogy itt most vessük is el. Őről annyit kell tudni, hogy a II. Világháború alatt belépett a hadseregbe, de a látása rossz volt, ezért nyilvános katonai tudósításokat végzett, később kezdett el könyveket írni. 1969-ben jelent meg leghíresebb műve, a keresztapa. És ezt vitte filmre Francis Ford Coppola, egyébként Puzo maga is bekapcsolódott a forgatókönyv írásába, és közreműködött később más ilyen művek megírásában is. Utolsó könyvének, az Omertának a kiadását már nem érte meg, szívelégtelenségben halt meg 1999-ben. Hát azért ez egy nagyon-nagyon gazdag életút. Minden esetre szülővárosában Manhattanben az a helyzet, hogy most sötét van meg hideg, de ugyanolyan időjárás lesz, mint nálunk itt Budapesten. Azért ez nagyon jó dolog. 14 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, a gomoly felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk.
0: Sporthírek a 94.2.
10: A címvédő Paris Saint-Germain 4-2-re nyert a Manchester City otthonában a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszában a második forduló rangadóján. Az Etihad stadionba visszatért Josep Guardiola, aki a nyáron 10 év után és 20 megszerzett trófeával távozott a vezetőedzői posztról. A spanyol szakember megüzente kiáll korábbi klubja mellett, amelyel szemben a pénzügyi szabályok megszegésével kapcsolatban eljárást folytatta a Premier League. José Mourinho aktív edzőként tért vissza egykori sikerei színhelyére Rómába, de már régi új csapatával, a Real Madriddal. A spanyol csapatban a francia Kylian Mbappé a 100. BL meccsé lépett pályára, 27 évesen és 298 naposan ő lett a sorozat történetének legfiatalabb futballistája, aki elérte ezt a számot. A Real Madrid egyébként 4-3-ra nyert a Stadio Olimpicóban, 7 perc alatt 3 gólt szerezve fordított. Az AEK Athén Londonba lépett pályára, az ukrán Shakhtar Donetsk ellen a görögök kezdő csapatában kapott helyet Vitális Milán, míg combizom sérülése után Varga Barnabás a kispadon ült. A korábbi paksi és ferencvárosi kedvenc a 79. percben beállt, így szeptember közepe óta először lépett pályára, csapata viszont egy perccel később gólt kapott, a Shakhtar végül 3-1-re győzött. A Liverpoolhoz hasonlóan egy másik angol csapat, az Aston Villa is 6 gólt szerzett, a Birminghami gárda 6-0-ra ütötte ki a török Fenerbahçét. További eredmények: Real Betis FC Porto 3-2, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Slovan Bratislava VfB Stuttgart 0-3, Linzer ASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Egy perc elmúlt, 4:48, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Vendégünk Kopcsa Balázs, a Fundamenta Treasury igazgatója, a Funda Z gyakornoki program mentora. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Mindjárt elmondjuk, hogy miért Funda Z a gyakornoki program, mert hogy volt egy felmérés, a Z generációnak a felmérése. Sokféle generáció van már, emlékeim szerint az alfa a legutolsó, de ugye a Z generáció talán az, amelyik már a felnőtt korba lépett. Mik a tapasztalatok? Mert így elsőre, így hosszabb ideje fiatalként azt gondolnám, hogy nem annyira jó a pénzügyi tudatossága az Z-generációnak, de lehet, hogy meg fogsz cáfolni. Mi jött ki a felmérésből? Mennyire tudnak például különbséget tenni a virtuális pénz, a készpénz, a hitel, betét, vagy elkezdett a dolgok között? Egyáltalán mennyire tudatosak?
3: A felmérést 2026 első felében végeztük. Generációs fiatalok körében közel 1000 fiatalt kérdeztünk meg. Ami talán a legfontosabb a pénzügyi tudatosságot illetően, hogy igenis erős a tudatosság iránti igényük, ugyanakkor van egy bizonyos rés, egy szakadék az elmélet és a gyakorlatuk között. Magyarán nehezen találják meg azokat a termékeket, avagy nem is tudnak feltétlen különbséget tenni köztük, amelyik a hosszú távú céljaikat szolgálná.
2: Tehát itt a pénzügyi termékekről van szó, nem arról, hogy milyen a napi költés, vagy milyen a megtakarítási hajlandóság, vagy az, hogy egyáltalán egy havi jövedelemből hogyan jöjjenek ki.
3: Igen, azért az is látszik, hogy a pályakezdő fiatalok, ha már elkezdtek ugye dolgozni, akkor azért a hónap végére, leegyszerűsítve, igencsak elfogy a pénzük. Tehát, hogy a megkérdezettek fele azt mondta, hogy szívesen megtakarítana, de hónap végén nincs miből. Úgyhogy ez is egy probléma. Az, hogy a költéseiket egyébként monitorozzák, az pedig nagyon is jellemző. Manapság ugye ezek a digitális eszközök, illetve az egyes alkalmazások abszolút alkalmasak arra, hogy nyomon kövessék azt, hogy mire költenek, mire nem költöttek éppen adott hónapban. Tudják nézni azt is nyilván az alkalmazásokban, hogy a egyes hónapokban egymáshoz képest hogy költenek, mennyi pénzük marad a nap végére, hónap végére.
2: Mi a gyakori probléma az, hogy egész egyszerűen a kezdő fizetések túl alacsonyak, tehát erre panaszkodnak, vagy pedig igazából, még hogyha viszonylag jó fizetése is van, valahogy akkor se tud kijönni a hó végéig?
3: Hát, én azt gondolom, tehát aki a Funda Z gyakornoki programot vezetem, ha ebből a szempontból vagy szemszögből nézem, akkor igenis jó bért adunk a pályakezdőknek szerintem itt ebben a gyakornoki programban. Inkább az lehet a gond szerintem, hogy a félretesznek, félreteszegetnek, de nem tudatosan vagyont építenek, úgymond, tehát hogy a cél hiányzik, és ahhoz vezető lépéseket nem feltétlenül látják.
2: Segít számukra, hogyha elmagyarázzák nekik, hogy ha vonta, mondjuk, nem tudom, csak mondok egy összeget, jó, 30-40 ezer forintot félreteszek, mondjuk például akár egy lakás megtakarításra, de akár mondjuk annyira tudatos vagyok, hogy elkezdek egy önkéntes nyugdíjpénztári számlát építeni, hogy az viszont akkor, ha esik, ha fúj, ezt a 30-40 ezeret félre kell tegyem. Tehát ezt kell először nyomatékosítani, és megjelölni azt, hogy mondjuk erre a pénzre 10-20-30 év múlva lesz szükségem?
3: Segít mindenképpen, és csináljuk is. Egyrészt a Funda Z program keretein belül is, már a kezdetén csinálunk egy ilyen példabemutatást arra vonatkozóan, hogy annál jobb egy megtakarítás egyébként minél hosszabb távon történik, hiszen a kamatos kamathatás akkor tud kiválóan érvényesülni. Egyébként a kutatásból az jött ki, hogy a pénzügyeik tekintetében elsősorban a családra támaszkodnak, családi javaslatokra támaszkodnak. Ez jó egyrészt, másrésztről viszont azért érdemes átgondolni, hogy a család, tehát a szülőknek mondjuk a megtakarítási lehetőségei és vagy az eszközök, amiben lehetett fektetni mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy amilyen módon ezt meg lehetett valósítani, az teljesen más, mint amit ma lehet csinálni. Tehát érdemes, én azt gondolom, hogy az aktualitásokat is figyelembe venni. A Fundamenta pedig abszolút feladatának tekinti azt, hogy a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlessze, részt veszünk ilyen programokban is, támogatunk ilyen kezdeményezéseket, különösen azokat, ahol a fiatal generációk megszólítása a cél.
2: A pénzügyi tudatosságban nagyon szerepet játszik, ugye említetted az applikáció, de önmagában az is, hogy könnyen legyen ezt, könnyen lehessen ezt intézni. Tehát én magam is azt teszem észre, hogy annyira leszoktam például a készpénzről, hogyha hirtelen valamit készpénzzel kell rendeznem, akkor nem mondom, hogy kényelmetlenül érzem magam, de egy kicsit vissza kell szokni abba, hogy most akkor ez kézben van, nem digitálisan nézem meg, hogy mennyit költöttem. Szóval fontos az E-generációnak már az applikáció alapú, nagyon könnyen intézhető, akár ügyintézésnél is könnyen intézhető lehetőség?
3: Én azt gondolom, hogy fontos, tehát a digitális megoldásokat, azokat kiválóan használják, de attól is függ természetesen, hogy milyen termékről van szó. Például egy Fundamenta megtakarítási terméket, ugye nem feltétlenül kell napi szinten nyomatni, nyomon követni és nyomkodni az applikációt. Tehát, hogy megvannak azok a helyzetek, ahol igenis szükséges a jó applikáció megléte, ugyanakkor nem biztos, hogy minden helyzetben van ez így, és pont ezen példán keresztül érdemes szerintem kicsit átgondolni azt, hogy a szülőktől vagy családon belül milyen javaslatokat kapunk, és milyeneket tudnak adni ezek a fiatalok egyébként a saját családjuknak. Hiszen ha ők ezeket az eszközöket profin használják, és egyre jobban és tudatosabban, akkor bizony meg tudják óvni adott esetben például a szüleiket attól, hogy úgy használják tévesen, mondjuk, vagy megfontolás nélkül ezeket az eszközöket, hogy abból adott esetben ugye akár anyagi káruk is keletkezzen. Tehát egy csalás áldozatai lennének, vagy ilyesmi. Könnyebben belemennek szerintem azok, akik kevésbé tudatosak.
2: Fiatalok egyébként képben vannak a felmérés alapján a csalási módszereket illetően, tehát hogy ne nyomjunk rá minden e-mailes dologra, hogyha tartozást küldenek nekünk például, hogy tartozunk ennek, annak, amannak, vagy hogy hirtelen megjelenik egy több éve nem látott ismerősünk egy kihagyhatatlan ajánlattal, vagy egy több éve nem látott ismerősünk uram, bocsa, kölcsön kér, szóval, hogy ezekkel a tipikus módszereket tisztában vannak?
3: Mi úgy látjuk, hogy egyre inkább, igen.
2: Beszéljünk még egy kicsit, aztán a fél nyolcas hírek után folytatjuk majd azt, hogy működtetek egy Funda Z gyakornoki programot, és előzetesen, mielőtt adásba kerültünk, említetted, hogy te magad is gyakornokként kerültél a Fundamentához. Ez mikor történt, és az elmúlt röpke 16 év alatt, hogy sikerült gyakornokból vezetővé válni?
3: Igen, most meg is válaszoltad ezzel a 16-ossal egyébként a kérdés egyik részét. 2010 végén kerültem a Fundamentához, mint gyakornok. Azért így a munkaerőpiac vonatkozásában egy érdekességet szeretnék elmondani, hogy teljesen más volt a helyzet 2010 végén, akkor a pénzügyi és gazdasági válság közepén per követően voltunk, 11-2 pár százalékos munkanélküliség, tehát bőven volt munkaerő tartalék, és egy interjú például úgy nézett ki akkor, hogy nem egy interjú volt, hanem volt egy telefonos, egy személyes interjú, illetve egy ilyen AC, tehát ilyen félnapos, feladatmegoldós és prezentálós csoport nap, amikor kiválasztottak minket. Tehát három körös kiválasztáson kellett átmenni. Manapság egyébként ez nem így van, tehát örülünk, ha egy kört értelmesen meg tudunk csinálni, és személyesen meg tudunk tartani egy interjút. Tehát így a munkaerőpiac például nagyon sokat változott ezen időszak alatt. Igen, 2010 végén kerültem a Fundamentához, és rotációs program keretében vettem részt a gyakornoki programban. Egyébként több szakterületet kipróbáltam, mint projektmenedzsment, hitelmonitoring, üzleti elemzés, és ugye ennek az egésznek az volt a legnagyobb hozzáadott értéke és haszna, hogy

0: 2009-ig treasury munkatársként dolgoztam, és 2019 júniustól vezettem a treasury-t.
1: Ez a fajta életút, hogyha az ember elmondja egy kezdőnek, akár mentorként, tud inspiráló lenni, vagy azért mást is kell itt nyújtani, mert egy, azért minden egyes korosztály más, és nem mindenkit hat meg, hogy ott van mondjuk valaki 16 éve egy munkahelyen, én mondjuk ennél a munkahelyénél 19 éve, de hát ugye nem ez a jellemző.
0: Egyáltalán nem jellemző, de úgy látjuk, hogy inspiráló és hiteles. Fontos, hogy hiteles legyen, ezt vissza is szokták jelezni a fiatalok a programban.
1: Folytatjuk majd a 7:30-as híreket követően Kopcsa Balázzsal, a Fundamenta Treasury igazgatójával itt a Trend FM-en. Maradjanak velünk.
2: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
3: A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén, a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodome.hu.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigár. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyelén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Maglódi úton, a Gitár utca közelében. A 28A és a 37-es villamos helyett a Sörgyár és az Új Köztemető között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínen és az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az

0: M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Szombattól útszűkületre kell készülni a határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2:08, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk az elmúlt órák fejleményeit, a hírszerkesztő Németh László.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Tengeralattjáróra indítható robotrepülőgépeket tesztelt az észak-koreai hadiflotta az ország keleti partvidékén.
3: A hivatalos állami hírügynökség beszámolója szerint a kísérlet célja a víz alatti rendszerek harckészültségének ellenőrzése, a haditengerészet stratégiai feladatainak gyakorlása és az ország elrettentő képességének demonstrálása volt. A dél-koreai vezérkar közölte, hogy a hadsereg az indításokat a teljes repülési szakasz során nyomon követte. Az észak-koreai rakéták egyes típusai egyébként nukleáris robbanófej hordozására is alkalmasak.
2: Közben javult Dél-Korea költségvetési egyenlege. Az első 8 havi hiány 8 éve a legalacsonyabb értéket mutatta. A javulás elsősorban az adóbevételek jelentős növekedésének köszönhető, amelyet a vállalati jövedelmek emelkedése és a lakóingatlan adásvételek élénkülése támogatott. Hamarosan még lesz szó dél-koreai tőzsdéről. Az Oroszországhoz köthető hajózási tevékenységre vonatkozó szankciók szigorítását követeli a brit pénzügyminiszter.
3: John Healey a Nemzetközi Valuta Alap éves közgyűlésén Bangkokban elmondta, Ukrajna támogatása érdekében fenn kell tartani az Oroszországgal szembeni szigorú gazdasági korlátozásokat, különösen azokat a tilalmakat, amelyek az orosz árnyékflotta működését segítő hajózási szolgáltatásokat érintik. Nagy-Britannia korábban több szankciót vezetett be azokra a hajókra és kapcsolódó szolgáltatásokra, amelyek megítélése szerint hozzájárulnak Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozásához és katonai ellátásához.
2: Az amerikai államok szervezeténél kíván panaszt tenni a brazil elnök pártja a Meta ellen.
3: A szervezet szerint az amerikai technológiai vállalat platformjai korlátozhatták Luiz Inácio Lula da Silva államfő választási kampányának online megjelenését. Különösen a WhatsApp mesterséges intelligenciára épülő eszközeinek működését bírálták, és azt állítják, hogy a rendszer úgynevezett algoritmikus szelektivitást mutatott.
1: Tőzsde hírek.
2: A dél-koreai értéktőzsde 20 percre felfüggesztette a Kospi piacon jegyzett részvények kereskedését.
3: Az irányadó index több mint 8%-ot esett a technológiai részvények eladási hulláma miatt. A befektetői hangulatot rontotta az amerikai infláció gyorsulásáról közzétett adat, valamint az a bizonytalanság, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások fenntarthatók-e, illetve hozzák-e a várt hozamokat. A Samsung Electronics árfolyama 8-9% közötti mértékben, az SK Hynix-é több mint 10%-kal csökkent.
2: Most is, miután újraindult a kereskedés, 7,2%-os mínuszban a Kospi Index. Egyébként Dél-Korea nagyon-nagyon alul teljesítő a mai kereskedési hangulatban, de azért húzza lefelé jócskán a többi mutatót is. A japán tőzsde 4,4%-kal zuhan, Hongkong 1,2%-os, még úgy, ahogy moderált esésben, Shanghai 2%-kal gyengül, India meglepő módon 1,5%-os pluszban jár, Szingapur 7%-os mínuszban. 1,1213 az euró dollárral szembeni árfolyama, a dollár japánján 158,01-es szinten jár. És akkor nézzük a hazai értéktőzsde tegnapi kereskedési napját. Nos, idehaza a BUX mindössze 0,05%-ot csökkent, 143.485 ponton zárt.
3: A részvénypiac forgalma 30 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az OTP kivételével. A bankpapír 2,2%-kal gyengült 41.470 forintig. A MOL 1,6%-kal erősödött 4.974 forintra. A Telekom 2,1%-os pluszban zárt 2.656 forinton, a Richter pedig 2,7%-ot erősödött 12.590 forintra.
2: 363 forint 90 filléren az euró árfolyama, a svájci frank 391 forinton, a dollár jegyzése pedig 324 forint 50 filléren jár. Többségükben jól teljesítettek a vezető nyugat-európai indexek.
3: A londoni FTSE 7 tized, a frankfurti DAX 1 tized százalékkal erősödött, a párizsi CAC 6 tized százalékos pluszban zárt, Milánó 6 tized százalékkal gyengült, Madrid 1 tized százalékkal emelkedett.
2: Gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 1 tized százalékkal csökkent, az S&P 500-as 1,1 tized, a Nasdaq Composite 1,9 tized százalékkal esett vissza.
2: Az új vezetés alatt feszesebb és átláthatóbbá vált a jegybank gazdálkodása, miközben zajlik az előző vezetéstől átvett problémák rendezése, ezt mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke az országgyűlés tegnapi ülésének kezdetén.
3: A jegybank eredménye javult az egy évvel korábbihoz képest, saját tőkéje kedvezőbb helyzetbe került, bár továbbra is 1395 milliárd forintos negatív egyenleget mutat. Varga Mihályt hallják.
4: A Magyar Nemzeti Bank eredménye 2025-ben az előző évihez képest 234,7 milliárd forinttal kedvezőbben alakult az egy évvel azelőttihez képest. Az előző évhez képest a veszteség érdemi csökkenését a forint kamateredmény javulása okozta, miközben a deviza kamatnyereség csökkent. A tavalyi év során a jegybank saját tőkeállománya 2025. december 31-én 1395 milliárd forint negatív egyenleget mutatott, azaz a 2024-es év végéhez képest 269 milliárd forinttal javult.
2: Újabb Picasso grafikákkal találkozhat a közönség a Szegedi Móra Múzeumban szombaton, a múzeumok őszi éjszakáján.
3: A Drága Barátom Picasso című tárlaton műtárgyvédelmi okok miatt több korábban látható grafikát cseréltek a szakemberek, így eddig nem látott művekkel is találkozhatnak az érdeklődők. A Pablo Picasso és a magyar alkotó kapcsolatát bemutató kiállításon óránként tárlatvezetés várja a látogatókat. Azok, akik Picasso féle fekete-fehér csíkos pólóban érkeznek a múzeumba, féláron válthatnak belépőt.
1: Időjárás jelentés.
3: Több más fontos esemény mellett ma van az ölelés világnapja, illetve az UNESCO jóvoltából a kézmosás világnapja. Nem tudom, hogy melyik követi melyiket, de mondjuk egyik biztosan a másikat. Szóval öleljük meg szeretteinket, meg leginkább aki szembe jön, és aztán valamikor mossunk kezet is. És akkor mind a két ünnepségnek, illetve ünnepnapnak eleget tehetünk. Ez partner lesz az időjárás több órás napsütéssel, némi nemű gomoly felhőzet kíséretében. Jégdara is lehet, de az csak északkeleten, arra ne menjenek. Napközben megélénkül a szél. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Folytatjuk Kopcsa Balázzsal, a Fundamenta Treasury igazgatójával, a Funda Z gyakornoki program mentorával, és ott hagytuk abba, hogy beszéltünk életútról, arról, hogy inspiráló lehet-e egy 16 éves pályafutás ugyanannál a cégnél, jelesül a Fundamentánál egy gyakornok számára. Egy picit még térjünk vissza a Z generációnak a pénzügyi tudatosságához. Mennyire kell azt, vagy mennyire képesek befogadni a fiatalok azt, hogy mondjuk, hogyha lakásra kell gyűjtenie, hát az ugye nem úgy indul, hogy előrántom a fizetésemet, és akkor még akár hitelfelvétellel is ezt meg tudom teremteni, hanem ott van például önerő, ami még fiatalon is, most már a lejjebb szállított lehetőségek mellett is 10%, és hát azért az egy combos összeg, azt elő kell teremteni, ha nincs családi háttér. Szóval ez tud sokkoló lenni, amikor először erről van szó, vagy pillanatok alatt átlátják?
3: Amikor először szó van ilyesmiről, akkor nyilvánvalóan sokkoló és távolinak tűnhet a megvalósíthatósága. Ugyanakkor azt látjuk a kutatásunkban, hogy a fiatalok 80%-a igenis szeretne saját otthont vásárolni, előbb-utóbb, lehetőség szerint azért, ha egy pályakezdőről beszélünk, akkor nagyjából 5 éven belül ez a jellemző, és hát az a fontos, azt gondoljuk, hogy egy ilyen hosszú távú cél elérése is az első lépésekkel kezdődik ugyanúgy, és ehhez pedig mi a Fundamenta kiváló terméket tudunk biztosítani.
2: Az, hogy több évig megtakarít az ember, az egy dolog, de aztán ugye van általában, ha nem szerencsés az ember, akkor mindig van egy hitellába. Magát a hitelkonstrukciót is könnyen fogadják be? Tehát, hogy mit jelent ez? A kamatot nem úgy kell érteni, hogy mondok csak hasonló ütök egy 100 milliónál, hogyha mondjuk 7% a kamat, akkor összességében 107 milliót kell visszafizessek, hanem a kamatos kamat miatt, az évre számított éves kamat miatt ez jóval nagyobb összeg, tehát hogy ennek a befogadása is egyszerűen megy?
3: Hát a hitelt, aki pénzügyileg egy kicsit is tudatos, tehát nem kell túlságosan annak lenni, azok manapság már elfogadják egy lakásvásárláshoz mindenképpen. A mi konstrukciónknak az előnye, hogy tervezhető, fix kamatozású lakáshiteleket kínálunk, tehát előre lehet tudni azt, hogy a jövőben akár megtakarítási időt követően, vagy mostantól milyen havi törlesztő részletekkel kell kalkulálni. Tehát a fiatal is meg tudja nézni, vannak kalkulátorink, meg tudják nézni azt, hogy ha 5 év múlva szeretnék egy bizonyos összeget igénybe venni, ahhoz mennyit kell aktuálisan félretennem, illetve látja azt is, hogy ez milyen anyagi teherrel fog járni számára.
2: Hosszabb távú beszélgetésnél már előkerül az, hogy mi van, hogyha lesz euró, bár mondjuk várjuk ki a végét, de hogy euró átváltás esetén azért más számok jönnek majd elő?
3: Más számok jönnek majd elő, várhatóan, de...
2: Remélhetőleg?
3: Remélhetőleg igen, bár azért most elég közel vagyunk, tehát így a konvergencia az egyenlőre, én úgy látom, hogy jól alakul, hozam konvergenciára, kamat konvergenciára gondolok. De nekünk erre szerintem egy szuper válaszunk van aktuálisan, és nagyon jó, hogy most van az interjú, mert tegnap előtt jöttünk ki egy új termékkel, és ez az új termékünk, ez 2,85-ös hitelkamatot tud nyújtani mindenkinek, aki új LTP-t köt. Ez a kamat a megtakarítási időt követő hitelfelvételre vonatkozik. A megtakarítási időszakot pedig, mondjuk beszéljünk egy 10 éves megtakarítási időszakról, 4% fölötti éves betéti hozamon lehet megtenni, és én azt gondolom, hogy ha már euró, és ha 10 évben gondolkodunk, akkor el lehet azt mondani, hogy ennek a 10 évnek nagyjából a második fele várhatóan, vagy az aktuális hírek szerint euró övezeti időszak lesz.
2: És az ugyanúgy 4,5.
3: Az ugyanúgy marad, már most megmondott több mint 4%-os éves betéti hozam, és mondjuk 10 év múlva elérhető lesz egy 2,85%-os lakáskölcsön. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez euróban is szuper, és azt gondolom, hogy aki pénzügyi tudatos, pénzügyileg tudatos, az megköti, és aki egyébként még ezen a pénzügyi tudatosság felé vezető úton csak jár, valahol van, tehát még nem mondja annak magát, vagy nem tekinthető annak, annak is nagyon vonzónak kell lenni a 2,85-ös hitelkamatnak. És ennél tudunk még jobbat is egyébként. Ha valaki a fundamentum ingatlanon keresztül ingatlant vásárol, az a nulladik időpontban, tehát amikor kitalálja azt, hogy ő szeretne egy lakást vásárolni, és ahhoz hitelre van szüksége, 5,5%-os kamaton tudja ezt igénybe venni, és ugyanúgy zajlik mellette a megtakarítási időszak, és a megtakarítási időszak leteltét követően átvált ez a hitel 2,85%-os annuitásos hitellé. Én azt gondolom, hogy ez lényegében egy ilyen magyar bajnok ingatlan finanszírozási ajánlat most.
2: Arra kérnék, hogy azért termék nevét nem mondjuk el, mert akkor már belecsúszunk a reklám interjúba. Visszatérve arra, hogy mondjuk mentorprogramot is működtetek, és hát mindenki elkezdi valahogy a munkaidőszakát gyakornokként, vagy kezdőként. Mi a legnehezebb, amikor mondjuk személyi bankárra válik az ember? Melyik pont az, ahol eldől, hogy valakinek feküdni fog ez a munka, valaki meg nem annyira alkalmas?
3: Személyi bankárokra, ahogy a nevében is benne van, ugye ők személyesen keresik fel az ügyfeleket, tehát hogy ez például egy fontos dolog, képesnek kell lenni arra, hogy valakiben bizalmat ébresszünk az iránt, hogy ő fogadjon minket, beszéljen velünk, hitelesnek tartson minket, és nagyon fontos nyilván a proaktivitás. Ezeket a termékeket is el kell adni az embereket, meg kell győzni arról, hogy igenis legyenek pénzügyileg tudatosak, és ennek érdekében ők a hosszú távú céljaikhoz alkalmazkodó és azoknak megfelelő termékeket válasszanak.
2: Nagyon-nagyon elutasítóak az emberek, amikor a valóságot a szemük elé tárják. Most ez kicsit furán kérdeztem meg, de tehát, hogy amikor akár személyi bankárként, akár tanácsadóként az ember elmondja ezt a fajta havi kiadást jelentő tudatosságot, tehát az, hogy pár 10 000 forintot igenis félre kell tenni, tehát ilyenkor az esetek jelentős részében megáll a beszélgetés, vagy elfogadják az emberek azt, hogy ha már leültek beszélgetni, hogy hát ez pénzükbe fog kerülni.
3: Én azt gondolom, hogy inkább segítségnek veszik azt, hogy feketén-fehéren megmutatjuk a lehetőségeiket, és azt mondom még egyszer előre, egészen hónapra pontosan, hogy a következő 5-10-15 vagy 20 évben őnekik havonta milyen megtakarítási vagy hiteltörlesztési terheik, feladataik lesznek.
2: Hogyan képez ki az ember egy személyi bankárt, vagy egy új munkatársat? Mik azok a fázisok, amin túl kell esni egy újoncnak?
3: Megmondom őszintén, hogy a személyi bankár képzés részleteit nem ismerem, azt tudom, hogy elég komoly képzés is és vizsgák is tartoznak hozzá, rendszeresen tartanak vezetői meetingeket, ahol a legfontosabb vállalati, avagy piacot érintő újdonságokat átbeszélik.
2: Egy treasury munkatársnál?
3: Egy treasury munkatárs, az egyel szerintem egy kicsit más tészta. Az én munkatársam egyébként, és ez nagyon jó visszacsatolás a gyakornoki programhoz is, hogy egy olyan kolléga a munkatársam, aki 3 évvel lépett be hozzánk a gyakornoki programunkba, és több mint két éve dolgozik mellettem. És így egyébként a Z-generációsokkal, tehát most nagyon leegyszerűsítve a pályakezdők vagy pályakezdés közelében állók, elég sok sztereotípiát hallani, ugye, amit azért én szeretnék is megcáfolni egy-két példával, akár. Igen, tehát hogy ha a fizikai részét tekintjük, közösség igénye, közösség iránti igény, vagy a munkahelyre való bejárás, igenis, ők részt akarnak venni a közösségben fizikailag, nem csak online térben. Őnekik egyáltalán nem probléma bejárni egy szuperirodába. És ez egyébként számomra nagyon is érthető, hiszen a gimnáziumi vagy egyetemi évek alatt a COVID érintette őket, akkor ettől a lehetőségtől el voltak ők zárva.
2: Mi egyébként a sztereotípia még, amit esetleg meg tudsz száfolni, mert van például az, hogy a fiatal sokszor megkérdőjelezi az idősebb kollégának a véleményét vagy a tapasztalatait. Nem úgy van az, vagy éppen nehezen fogadja az olyan jellegű utasítást, amit ő nem lát át például?
3: Ilyen létezik, de ez szerintem nem feltétlen negatív dolog, sőt, mi igyekszünk is kihasználni azt, hogy ők kvázi külső szemmel, így pályakezdőként, akik még nincsenek benne a akadályok, gátak munkahelyi világában, hanem a kreativitásukra tudnak támaszkodni. Szóval igyekszünk ezt kihasználni oly módon, hogy ilyen projektfeladatokat is adunk nekik, ahol egy-egy vállalati témával mélyebben tudnak foglalkozni, és ott elmondhatják a véleményüket az aktuális bevett folyamatokról, hogy lehetne azokat átalakítani, vagy milyen, hogy kéne kinézni a honlapunknak, és a többi, és a többi.
2: Ettől függetlenül, hogy bejárnak a munkahelyükre, ez jó hír, hogy időre járnak be a munkahelyükre. Ettől függetlenül azért van fluktuáció, tehát mondjuk egy 2-3 évente lecserélődik a gárda, vagy ez se annyira jellemző?
3: Van igényük természetesen a többet és újat megnézni. Szerencsére elég jó a megtartási arányunk. Úgy néz ki a program egyébként, hogy egyéves az elméleti kerete, egy év alatt több szakterületet lehet megismerni, több szakterületen lehet kvázi juniorként dolgozni, tehát 3-4-5 hónap után van rotálás a szakterületek között, és mondjuk az utolsó generáció 5 pályakezdő fiataljából 4 velünk van, 1 pedig kiment mesterképzésre külföldre, tehát ebből egy rövid távon mindenképp jó megtartási arány látszik. Az idei évben egyébként az 5. évét csináljuk a Fundazé programnak, 6 pályakezdővel tesszük ezt. És nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a rotáció nem csak nekik segít, és nem csak nekik fontos, hanem a szervezetnek is. Mert a szervezetet trenírozza arra, hogy ilyen rövid távon hogy lehet valakit hatékonyan fejleszteni. Tudjuk előre azt, ugyanis, ha van egy fogadó szakterület, hogy ő csak 3-4-5 hónapot lesz itt nálunk, megadunk neki mindent, amit tudunk, mentoráljuk, vezetjük ugyanúgy, bevesszük a csapatba. Azért jó lenne, ha az időszak második felében már nekünk is termelne valami hozzáadott értéket, és ez egy nagyon jó tapasztalás az egész szervezetnek szerintem. A visszaigazolják a szakterületek a program sikerességét is, hatékonyságát is rendszeresen, és egyre több szakterület vesz részt benne. Itt akár külön kiemelhetném például az IT területet is, aki az első időszakban kicsit elzárkózó volt, azt mondta, hogy nem biztos, hogy ilyen rövid idő elegendő arra, hogy fejleszteni tudjanak egy pályakezdőt, és aztán mostanra bebizonyosodott, hogy bizonyos területeken igenis elég idő, sőt, egy-két gyakornokunk végleges pozícióját tekintve komoly IT feladatokkal rendelkezik.
2: Hát tanulságos volt a beszélgetés. Itt volt velünk 2x10 percben Kopcsa Balázs, a Fundamenta Treasury igazgatója, a Funda Z gyakornoki program mentora. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó munkát a mai napra.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baby. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. kik vágják az árakat? Vagy inkább az egekbe emelik őket? Ki épít, ki vásárol, és kinek éri meg? Október 12-től ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. A tematikus hét támogatója a Digifol intelligens fólia. Belátásvédelem, hőszigetelés és elegancia. Utólag is bármilyen üvegfelületre. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
5: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
6: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a vörös neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
7: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
8: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen, 4. kerület Váci út 119/C és Pólus Center Media Markt. schiller.hu/Geely.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
9: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: A fővárosban lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Nagykörúton a Blahalujza tér és az Üllői út közelében, valamint a Rákóczi hídon Budára. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek. A váltkozó irányú forgalmat jelzőőr segíti. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 3 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, például a legújabb észak-kórai rakétatesztelést. A hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Tengeralattjáról indítható robotrepülőgépeket tesztelt az észak-kórai hadiflotta az ország keleti partvidékén.
11: A hivatalos állami hírügynökség beszámolója szerint a kísérlet célja a víz alatti rendszerek harckészültségének ellenőrzése, a haditengerészet stratégiai feladatainak gyakorlása és az ország elrettentő képességének demonstrálása volt. A dél-koreai vezérkar közölte, hogy a hadsereg az indításokat a teljes repülési szakasz során nyomon követte. Az észak-koreai rakéták egyes típusai nukleáris robbanófej hordozására is alkalmasak lehetnek.
2: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette egy a Financial Times-nak adott interjúban, hogy Ukrajna újraindítja az orosz olaj infrastruktúra elleni csapásokat. A tilalom feloldva végeztünk, ezt mondta Zelenszky, utalva arra, hogy Kijev korábban az Egyesült Államok nyomására 3 napra felfüggesztette az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Ugyanakkor az ukrán elnök szerint Oroszország ez idő alatt is folyamatosan csapásokat mért Ukrajnára, például az energetikai területekre. Az Oroszországhoz köthető hajózási tevékenységre vonatkozó szankciók szigorítását követeli a brit pénzügyminiszter.
11: John Healey a Nemzetközi Valuta Alap éves közgyűlésén Bangkokban azt mondta, Ukrajna támogatása érdekében fenn kell tartani az Oroszországgal szembeni szigorú gazdasági korlátozásokat, különösen azokat, amelyek az orosz árnyékflotta működését segítő hajózási szolgáltatásokat érinti. Nagy-Britannia korábban több szankciót vezetett be azokra a hajókra és kapcsolódó szolgáltatásokra, amelyek megítélése szerint hozzájárulnak Oroszország katonai, illetve ukrajnai háborújának finanszírozásához és katonai ellátásához.
2: Lengyelország vezetése fontolgatja, hogy visszaállítja a kötelező katonai szolgálatot az ország védelme érdekében, jelentette be Magdalena Sokkoviak-Czarnecka védelmi miniszterhelyettes egy rádió interjúban. A védelmi tárca több lehetséges modellt is vizsgál, személy szerint a férfiakra és nőkre egyaránt kiterjedő kötelező katonai szolgálatot támogatja a miniszterhelyettes, amelyet egy átmeneti önkéntes alapú szolgálati időszak előzne meg. A minisztérium a végleges döntést egy későbbi időpontban hozza majd nyilvánosságra. Lengyelországban 2009-ben függesztették fel a kötelező sorkatonai szolgálatot. A dél-koreai értéktőzsde 20 percre felfüggesztette a Kospi piacon jegyzett részvények kereskedését.
11: Az irányadó index több mint 8%-ot esett a technológiai részvények eladási hulláma nyomán. A befektetői hangulatot rontotta az amerikai infláció gyorsulásáról közzétett adat, valamint az a bizonytalanság, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások fenntarthatóak-e, képesek-e a várt hozamokat biztosítani. A Samsung Electronics árfolyama 8-9% közötti mértékben, az SK Hynix több mint 10%-kal csökkent.
2: Várhatóan további kamatemelésekre kényszerülhet az infláció leszorítása érdekében az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve. Ugyanakkor egyelőre nincs sürgető szükség újabb szigorításra az október végi kamatdöntő ülésen.
11: Ezt mondta Mary Daly, a San Franciscói Fed elnöke a Reuters hírügynökségnek adott interjújában. Daly közölte, a döntéshozók valószínűbbnek tartják a további monetáris szigorítást, mint annak elmaradását, de a lépések időzítéséről még egyeztetnek. Hangsúlyozta, hogy a Fednek van ideje a beérkező adatok értékelésére, ezért nem indokolt elhamarkodott döntést hozni. A Fed irányadó kamata jelenleg a 3,75% és 4% közötti sávban van.
2: Csak nem 45%-kal emelkedett az Anthropic bevétele egyetlen negyed év alatt.
11: A Cloud fejlesztője korrigált alapon már nyereségről számolt be a befektetőknek. A CNBC összefoglalója szerint az Anthropic bevétele a harmadik negyed évben 16,8 milliárd dollárt ért el, az előző három hónap 11,6 milliárd dollárja után. Sajtóértesülések szerint novemberre tervezik a cég tőzsdei bevezetését. A várakozás most az, hogy az Anthropic éves bevétele az év végére eléri a 110 milliárd dollárt.
2: adatlopással vádolja az Apple-t az OpenAI.
11: A két cég közötti üzleti titokvédelmi perben a mesterséges intelligencia fejlesztő társaság most azt állítja, egy volt munkavállalója több mint 100 fájlt küldött a személyes fiókjába egy még be nem mutatott termékről, mielőtt az Apple-höz igazolt volna. Később az anyagot bemutatta az Apple felső vezetésének. Az Apple kategórikusan visszautasította a vádakat. A vállalat állításai szerint a lefolytatott belső vizsgálatuk eddig semmilyen bizonyítékot nem tárt fel az OpenAI állításainak alátámasztására.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,05%-os csökkenéssel 143.485 ponton zárt.
11: A részvénypiac forgalma 30 milliárd forint volt, a vezető papírok az OTP kivételével erősödtek. A bankpapír árfolyama 2,2%-ot gyengült 41.470 forintra. A MOL 1,6%-ot erősödött 4.974 forintig. A Telekom 2,1%-os pluszban zárt 2.656 forinton. A Richter 2,7%-kal erősödött 12.590 forintig.
2: Többségükben jól teljesítettek a vezető nyugat-európai indexek.
11: A londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX 1%-ot erősödött, Párizsban a CAC 6%-os pluszban zárt, Milánó 6%-kal gyengült, Madrid 1%-kal emelkedett.
2: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
11: A Dow Jones 1%-kal csökkent, az S&P 500-as 1,1%-kal lett kevesebb, a NASDAQ Composite 1,9%-kal esett vissza.
2: Egyre durvább az ázsiai tőzsdei kereskedés, már a japán tőzsde is 5%-kal esik, de mi ez ahhoz képest, hogy a dél-koreai tőzsde 9%-os mínuszban jár, Shanghai 2%-kal gyengül, Hongkong 1,4-jel, Szingapur 9%-os mínuszban, egyedül az indiai tőzsde tartja magát, amely 1,4%-os emelkedésben jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama az 1,12-es szint fölött most éppen 1,1213. Az euróért 363 forint 70 fillért kell adni. Végül pedig arról, hogy az új vezetés alatt feszesebbé és átláthatóbbá vált a jegybank gazdálkodása, miközben zajlik az előző vezetéstől átvett problémák rendezése. Ezt mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke az országgyűlés tegnapi ülésének kezdetén.
11: A jegybank eredménye javult az egy évvel korábbihoz képest, saját tőkéje kedvezőbb helyzetbe került, bár továbbra is 1395 milliárd forintos negatív egyenleget mutat. Varga Mihályt hallják.
12: A Magyar Nemzeti Bank eredménye 2025-ben az előző évihez képest 234,7 milliárd forinttal kedvezőbben alakult az egy évvel azelőttihez képest. Az előző évhez képest a veszteség érdemi csökkenését a forint kamateredmény javulása okozta, miközben a deviza kamatnyereség csökkent. A tavalyi év során a jegybank saját tőkeállománya 2025. december 31-én 1395 milliárd forint negatív egyenleget mutatott, azaz a 2024-es év végéhez képest 269 milliárd forinttal javult.
0: Időjárás jelentés.
11: 1993-ban ezen a napon október 15-én Kecskemét környékén 28 darab MiG-29-es vadászgép sötétítette el az eget. A magyar légierő ezen a napon kapta meg Oroszországból az államadósság fejében ezeket a sasokat vagy repülőket, nevezzük őket bárhogyan, és hát igazából az akkori államvezetés rendkívül kitörő örömmel fogadta ezeket a járműveket, mert hogy közben a délszláv háború már egyrészt zajlott, másrészt pedig a szerb légierő már régóta rendelkezett ilyen típusú vadászgépekkel, tehát gyakorlatilag Boros Péter akkori belügyminiszter elmondta, hogy most jött létre az ország valóban valamilyen szinten versenyképes légiereje. Azóta már ezeket a gépeket is kivonták a forgalomból, és hát a svéd Gripenek teljesítenek szolgálatot, nem csak a magyar légtérben, hanem egészen sok helyen Európa szerte. Ami viszont fontos, hogy az időjárás akár a repüléshez is alkalmas lehet, hiszen nagyon kellemes lesz, 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet itt lenn a Földön. Gomoly felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A címvédő Paris Saint-Germain 4-2-re nyert a Manchester City otthonában a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszában a második forduló rangadóján. Az Etihad stadionba visszatért Josep Guardiola, aki a nyáron 10 év után és 20 megszerzett trófeával távozott a vezetőedzői posztról. A spanyol szakember megüzente, kiáll korábbi klubja mellett, amelyel szemben a pénzügyi szabályok megszegésével kapcsolatban eljárást folytatta a Premier League. José Mourinho aktív edzőként tért vissza egykori sikerei színhelyére Rómába, de már régi új csapatával, a Real Madriddal. A spanyol csapatban a francia Kylian Mbappé a 100. BL meccsé lépett pályára, 27 évesen és 298 naposan ő lett a sorozat történetének legfiatalabb futballistája, aki elérte ezt a számot. A Real Madrid egyébként 4-3-ra nyert a Stadio Olimpicóban, 7 perc alatt 3 gólt szerezve fordított. Az AEK Athén Londonban lépett pályára, az ukrán Shakhtar Donetsk ellen a görögök kezdőcsapatában kapott helyet Vitális Milán, míg combizom sérülése után Varga Barnabás a kispadon ült. A korábbi paksi és ferencvárosi kedvenc a 79. percben beállt, így szeptember közepe óta először lépett pályára, csapata viszont egy perccel később gólt kapott, a Shakhtar végül 3-1-re győzött. A Liverpoolhoz hasonlóan egy másik angol csapat, az Aston Villa is 6 gólt szerzett, a Birminghami gárda 6-0-ra ütötte ki a török Fenerbahçét. További eredmények: Real Betis FC Porto 3-2, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Slovan Bratislava VfB Stuttgart 0-3, Linzer ASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
13: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
14: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
13: Na hát a BlackRock kiadott egy elemzést, amiben arról ír, hogy egy új gazdasági korszak küszöbén vagyunk. A következő percekben ezt a gazdasági korszakot próbáljuk felépíteni, mi is ez, hogy fog kinézni, mit várnak. Küszöbén vagyunk, elején vagyunk, benne vagyunk már, elkezdődött, elkerülhetetlen. Mi itt a jó kifejezés?
14: Valószínű, hogy a küszöbön túl vagyunk, mindenképpen az elején vagyunk, hiszen az első alkalmazások és az első valós felhasználások már folyamatban vannak, de ők az első fecskék, tehát nem lehet azt mondani, hogy már benne vagyunk.
13: Fontos tisztázni egy-két kifejezést, mert ugye ennek az új gazdasági korszaknak alapköve lesz az AI agent. AI agentökről beszélünk, illetve beszélünk az magáról az AI-ról. Mi a különbség, mit tud az egyik, miben tud többet a másik?
14: Ugye a felhasználók eddig a leggyakrabban a nagynyelvi modellekkel találkoztak, amikor kérdezünk, ő válaszol. Az AI agent pedig feladatot hajt végre, ezt így a legegyszerűbb megérteni, amikor megbízom azzal, hogy hajtson végre egy műveletet, egy feladatot, intézzen el egy rendelést, állítson össze egy táblázatot, gyűjtsön hozzá adatokat, kiadjuk az agentnek a feladatot, ezért hívjuk ügynöknek.
13: Na de ha a teljes társadalmat nézzük, azért ennek a használata még nincs elterjedve.
14: Nem tudom, mit nevezünk elterjedtnek, én azért azt feltételezem, hogy naponta több millióan, de inkább talán már 10 millióan is használnak agentet, tehát azért egy magyarországi lakosság az globálisan található, tehát ez egyre gyakoribb a hétköznapi életben is.
13: Na most akkor építsük fel ezt az új piacot. AI, blokklánc és stablecoin, ugye ezek az alapkövek, és erre fog épülni a BlackRock szerint.
14: Igen, azért a stablecoinoknál fontos megjegyezni, hogy nem minden helyzetben és esetben kell, hogy ez stablecoinnal legyen ez a gazdaság működtetve. Az biztos, hogy egy része a stablecoin-on lesz, hiszen amikor rengeteg, mondjuk néhány ezred dollárnyi költekezést kell megoldani, akkor a hagyományos pénzrendszer az egyáltalán nem hatékony erre, a stablecoin-os piac pedig feltéve a megfelelő infrastruktúra van választva, akkor erre teljesen alkalmas.
13: Ezt a BlackRock mondja, ezt hangsúlyozzuk még egyszer. A BlackRock, aki enyhén szólva is érdekelt ebben az új piacnak az elterjedésében, kialakulásában, az elsők között volt a nagyok között, aki befektetett a kriptopiacba, egyértelműen érdekelt. Lehet így ezt az elemzést elfogulatlannak tekinteni?
14: Azért a BlackRock azt gondolom, hogy az iparágok nagy részében érdekelt. Az elemzésüket én reálisnak tartom, hogy ők mennyire akarják felgyorsítani ezt a folyamatot. Valószínű, hogy az ő befektetéseik már olyan fejlettségi szinten vannak, hogy azonnal el lehet kezdeni alkalmazni őket, úgyhogy egy ilyen szintű elfogultság, hogy a piacot akarja terelni ebbe az irányba, az elképzelhető, viszont reálisnak látszik, amit leírtak.
13: Azt mondjuk, hogy gépek gazdasága, ez következik, vagyis az ember, ha jól értelmezem, az ember meghatározza a célt, és meghatározza a kereteket, és utána mindent visz tovább a gép. Ez van kialakulóban? Azt mondtad, hogy az első fecskék már megjelentek ugye az AI agentekkel kapcsolatban. Mik az első példák? Hogy kezd ez kibontakozni?
14: Ennek egy szeletéből közelíteném meg, ugye tényleg ki lehet jelenteni, ez már nem elmélet, hiszen a Google Cloud integrálta ezeket a megoldásokat, az Alibaba Cloud, a Cloudflare. Ugye ezek azok a felhőszolgáltatók, ahol a legtöbben és a legtöbb vállalat a szervereit működteti, onnan futtatnak dolgokat, adatokat tárolnak, és mindenféle biztonsági megoldásokat kínálnak. Na most, hogyha ezekbe a rendszerekbe integrálva van, és azonnal be lehet kapcsolni a stablecoin-os fizetést, ami okos szerződésekben lefektetett szabályokon keresztül működik, és az AI agentek erre vannak rákötve, akkor sok irányba elmehetünk, de egyébként vannak adatszolgáltatók, akiktől adatokat lehet venni, és mindenféle kutatásokat lehet megrendelni már, akár AI-tól, akár cégektől. Az AI agenteknek, tehát majd később itt fel fogunk hozni egy japán példát, ahol lehet AI agenteken keresztül szolgáltatást igénybe venni, viszont csak ellenőrzött szervezeteknek hajlandóak szolgáltatni, és mégis AI-on keresztül ezt igénybe lehet venni.
13: Hogyan lesz ennek az alkalmazása, tehát hogyan épül fel az egész, hogy ki vehet részt a tranzakcióban, a jogosultságok, ki az, aki megbízható, ki nem, hogy tudnánk ezt kézzelfoghatóbbá tenni?
14: A jogszabályokról most azért nem tudunk beszélni, mert egyelőre még mindenki vakarja a fejét, hogy milyen jogszabályokat kell alkotni. A piac viszont és a technológia már reagált erre, hiszen megvannak azok a szolgáltatók, akik be tudnak azonosítani szervezeteket vagy magánszemélyeket, ezeknek léteznek digitális identitásaik, ezek a szervezetek vagy magánszemélyek pedig létre tudnak hozni olyan agentet, aminek saját kulcsai vannak, és olyan tanúsítványai vannak, amivel tudja igazolni, hogy oda tartozik, tudja igazolni, hogy milyen műveleteket hajthat végre, és mit kérhet. Mit rendelhet meg, mit fizethet ki, hova fizethet ki egy AI agent, és hogyha éppen ennél a japán példánál maradunk, akkor a japán szolgáltatónak az AI-ja az bekéri ezeket a tanúsítványokat, amiket nem képes hamisítani az AI agent, bekéri az AI agenttől ezeket a tanúsítványokat, és akkor fogja kiszolgálni, hogyha ezek megfelelnek. Úgyhogy valószínűleg a jövő az nagyon sokat fog támaszkodni ezekre a tanúsítványokra. Ezeket most ellenőrizhető tanúsítványoknak hívjuk, egyébként angolul verifiable credentials névre hallgat, és itt jön képbe az, hogy van egy digitális identitása az AI agentnek is. És ugye ehhez az identitáshoz kötött bármi nemű tanúsítvány, az visszaellenőrizhető, hogy ki állította ki.
13: Mi van azokkal a sztorikkal, amelyekről egy-kettőről mi is beszéltünk itt a Kriptoverzumban, amikor maga az AI a cél érdekében kilép a kereteiből, nem követi az ember utasítását, azért ennek a veszélye ebben a világban, ami akkor ezek szerint most épül, sokkal nagyobb.
14: Nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy rengeteg pletykából tudunk építkezni. A jelenlegi tudásom szerint az AI magától nem csinál semmit. És lehet, hogy éppen nem kapta meg azt az utasítást, hogy kerülje meg a rendszert, de megkapta azt az utasítást, hogy mindent kövessen el, hogy megoldjon egy bizonyos problémát. És hogyha a betanításánál bele lettek töltve olyan információk, akár egy science fiction regény, amiben kitört az AI, vagy kitört a gép a megszabott kereteiből, akkor ő benne már benne van az a tudás, és abból, ami ilyen mintákat látott, abból táplálkozik. Úgyhogy azzal együtt, hogy most azt mondom, hogy nem az AI nem gonosz, mert tényleg nem, tehát ő önmagában nem tud gonosz lenni, rejt veszélyeket, mert ki tudja, hogy milyen dolgokkal tanították be, mit, mikor vesz elő, és egyáltalán, hogy milyen feladatokat és hogy kap meg. Úgyhogy kockázata van, viszont abban én abszolút nem hiszek, hogy öntudatra ébredt, és különböző jó vagy rossz indulatú szándékkal ő most műveleteket hajt végre.
13: De ha az AI elront valamit, akkor ugye az ember a hibás, aki rosszul adta meg a parancsokat. Tehát akkor az ember lehet, az embert lehet majd felelősségre vonni utána? Jó, nyilván ez is jogszabályi kérdés, amit mondtál, hogy még nincsenek meg erre.
14: Nincsenek meg, viszont ez egyelőre még egy teljesen alap hozzáállás, hogy vissza kell tudni követni, és itt megint képbe jönnek a decentralizált identitások és a ellenőrizhető tanúsítványok, hogy igaziból egy idő után el fog jutni, hogy csak olyan AI hajtat végre bizonyos műveleteket, aki rendelkezik ilyennel, tehát vissza lehet követni a felelősöket és a jogosultakat.
13: De itt egyébként a kiberbiztonságnak egy újabb szegmense, vagy a kibervédelemnek egy újabb szegmense fog kialakulni ezzel párhuzamosan, nem?
14: Igen, egyelőre most tanuljuk ezt a világot, és egyértelmű, hogy átalakul a kiberbiztonság, és a roham tempóba szinte minden nap jön valamilyen új szempont, amire nagyon oda kell figyelni.
13: Mindenről, amit az elmúlt percekben elmondtál, itt most 5 évről beszélünk, 10 évről beszélünk, 100 évről beszélünk, vagy beláthatatlan?
14: Én azt mondom, hogy néhány hónapról beszélünk.
13: Ja, de mi történik akkor néhány hónapon belül?
14: El kell kezdeni használni ezeket a rendszereket, és föl kell hozzá nőni, tehát nagyon ijesztő, hogy olyan ütemben kell hozzáigazodni az új technológiához, amivel még közelében nem voltunk, hogy ennyi minden új szempontot kelljen figyelembe venni, és igaziból ebbe benne vagyunk, és minden nap jön valamilyen új szempont, amire oda kell tudni figyelni.
13: Igen, de én most a távlatokat úgy értettem, hogy mi az a pont, mi lehet az a pont, amikor elterjedt lesz, a többség biztonságosan, tanultan tudja majd használni ezeket a módszereket, több iparágban felelhető lesz, tehát amikor tényleg egy bevett, elterjedt, hát egy új piac.
14: Roham tempóban növekszik, úgyhogy ha nem akarok drasztikus tenni, maradok a néhány hónapnál, ez lehet, hogy 6-12 hónap, de aki bármilyen iparágban dolgozik, én azt gondolom, hogy a többség, ha nem is mindenki, de a többség az egy éven belül fog találkozni ilyen megoldásokkal.
13: Szóval egy új gazdasági korszak előtt állunk, vagyis már benne vagyunk az elején, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
14: Köszönöm, sziasztok.
13: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
15: Bemutatták az új Narnia film első előzetesét. A nagyszabású fantasy filmet a Barbie rendezője készítette, a szereplőgárdában pedig olyan világsztárok kaptak helyet, mint Meryl Streep és Daniel Craig. A film C.S. Lewis, a Varázsló unoka öccse című regényét dolgozza fel, és a korábbi Narnia történetek előzményeit meséli el. A nézők ezúttal azt láthatják, hogyan született meg a varázslatos világ, amelyet az oroszlán, a boszorkány és a ruhás szekrény című történetből már jól ismerhetnek. Az egyik legnagyobb meglepetés Meryl Streep szerepe. Az Oscar-díjas színésznő Eslennek a legendás oroszlánnak kölcsönzi a hangját. Daniel Craig egy varázslót alakít, a fehér boszorkány szerepében pedig Emma McKee lesz látható. Az előzetest a Led Zeppelin legendás Stairway to Heaven című dala kíséri. Az új Narnia film február 12-én kerül a mozikba, majd április 2-án a Netflix kínálatában is elérhető lesz.
0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és

0: 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzs le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban torlódásra kell készülni a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Nagykörúton a Blahalújza térnél, valamint az Üllői útnál, illetve a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon Budára. Lassú a haladás az M1, M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton befelé a Balatoni úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 9. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Zajlik az uniós csúcs, mert hogy a következő két napban Európa Brüsszelre figyel, és hát abban a szempontból sorsdöntőek a napok, hogy a következő 7 éves költségvetésről tárgyalnak már az uniós állam és kormányfők, és jó lenne évvégig megállapodni, mert hogy jövőre már jönnek például a franciaországi elnökválasztások, és nem mindenki erre szeretne már koncentrálni. Magyarország 2 milliárd euróval nagyobb uniós keretet szeretne elérni, amellyel részben legalábbis pótolná a jogállamisági viták miatt végleg elveszített mintegy 2,1 milliárd eurót, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az ír elnökség legújabb javaslata már nagyjából 1 milliárd euróval több forrás szánna a Magyarországnak. A brüsszeli csúcson a migrációs szabályok szigorítása és a napi 1 millió eurós uniós bírság eltörlése is napirendre kerülhet. Ez a napi 1 milliós eurós bírság, ez Magyarországra vonatkozik jelenleg is. Egyébként Magyar Péter közölte, hogy próbál majd forrásokat kapni egyáltalán arra, hogy a határvédelmet továbbra is tudják finanszírozni, de ehhez ugye meg kéne állapodni az unióval arról, hogy hogyan kezelik másképp egy kicsit a migrációt a magyar hatóságok, ezért vagy ugyanis jelenleg a napi 1 millió eurós bírság. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, kiemeltem például a tőzsdei zuhanással Ázsiából a hírszerkesztőnk Németh László.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Tengeralattjáróról indítható robotrepülőgépeket tesztelt az észak-koreai hadiflotta az ország keleti partvidékén.
5: A hivatalos állami hírügynökség beszámolója szerint a kísérlet célja a víz alatti rendszerek harckészültségének ellenőrzése, a haditengerészet stratégiai feladatainak gyakorlása és az ország elrettentő képességének demonstrálása volt. A dél-koreai vezérkar közölte, hogy a hadsereg az indításokat a teljes repülési szakasz során nyomon követte, az észak-koreai rakéták egyes típusai nukleáris robbanófej hordozására is alkalmasak lehetnek.
4: Több halálos áldozatot is követelt a közép-ukrajnai Kropyvnytskyiben az orosz csapatok éjszakai drón

0: támadása.
1: Dnyipropetrovszk megyében ketten meghaltak, hárman megsebesültek a légicsapásokban, lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények is megrongálódtak az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint.
0: A Financial Times azt hozta le, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök között, hogy vége a háromnapos, úgymond önkéntes nem támadásnak, ami az orosz olajfinomítókat illeti. Folytatják majd az ezzel kapcsolatos légi csapás sorozatot. Egyelőre egyébként a kőolaj árfolyamában ez nem látszik, inkább némi ármérséklődés érzékelhető. A Brent $104.51, az amerikai könnyűolaj $94.16. Pillantás az urász típusú kőolaj árfolyamára, az jelenleg már ami a spot árat illeti, az azonnalit, az $114.89. A másik két kőolaj típusnál ugye a határidős, az egy hónapon belüli jegyzést említettem, ott azért a spot árak jóval magasabbak. Az amerikai államok szervezeténél kíván panaszt tenni a brazil elnök pártja a Meta ellen.
1: A szervezet szerint az amerikai technológiai vállalat platformjai korlátozhatták Luiz Inácio Lula da Silva államfő választási kampányának online megjelenését, különösen a WhatsApp mesterséges intelligenciára épülő eszközeinek működését bírálták, és azt állítják, hogy a rendszer algoritmikus szelektivitást mutatott.
0: A dél-koreai értéktőzsde 20 percre felfüggesztette a Kospi piacon jegyzett részvények kereskedését.
1: Az irányadó index több mint 8%-ot esett a technológiai részvények eladási hulláma nyomán. A befektetői hangulatot rontotta az amerikai infláció gyorsulásáról közzétett adat, valamint az a bizonytalanság, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások fenntarthatók-e, illetve képesek-e a várt hozamokat biztosítani. A Samsung árfolyama 8-9% közötti mértékben, az SK Hynix-é több mint 10%-kal csökkent.
0: Tőzsde hírek. Az ázsiai tőzsdei kereskedésben a Kospi Index valamelyest feljebb jött, de hát így is 7,9%-os mínuszban, 5534 ponton jár. A japán tőzsde 4,5%-os zuhanással zárhat, Hongkong 1,4%-kal gyengül, Shanghai 2%-kal, Szingapur 6%-del, egyedül az indiai tőzsde tartja magát a nagyobb parkettek közül 1,7%-os emelkedésben. A Budapest értéktőzsde részvényindex a BUX 0,05%-os csökkenéssel 143.485 ponton zárt.
1: A részvénypiac forgalma 30 milliárd forint volt, a vezető papírok az OTP kivételével erősödtek. A bankpapír árfolyama 2,2%-kal gyengült 41.470 forintra, a MOL 1,6%-kal erősödött 4.974 forintig. A Telekom 2,1%-os pluszban zárt 2.656 forinton, a Richter pedig 2,7%-ot erősödött 12.590 forintra.
0: Többségükben jól teljesítettek a vezető nyugat-európai indexek.
1: A londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX 1%-ot erősödött, Párizsban a CAC 40 6%-os pluszban zárt, Milánó 6%-kal gyengült, a madridi IBEX 1%-kal emelkedett.
0: Gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
1: A Dow Jones 1%-kal csökkent, az S&P 500-os 1,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,9%-kal esett vissza.
0: Japán 21 milliárd dollárt fektet be két félvezetőgyár építésébe az Egyesült Államok New York államában, a Global Foundries amerikai vállalat üzemeltetésében a japán és az amerikai gazdaság biztonsági együttműködés erősítése érdekében lépik meg mindezt, ezt közölte a japán gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszter. Végül pedig arról, hogy környezetbarát komposztálható esőkabátot fejlesztett egy zalacsányi családi vállalkozás.
1: A tömegrendezvényeken jól használható innovatív termék iránt külföldi rendezvények szervezői is érdeklődnek. Badacsonyi Tamás ötletgazda, a Zalacsányi Örvényesvölgy Fesztivál alapítója és igazgatója elmondta, hogy 2023-ban a rendezvényüket sújtó intenzív eső alkalmával szembesültek azzal, hogy a látogatóknak gyorsan szétosztott esőkabátok 20 perc múlva a szemetesbe kerültek. Ekkor jött az ötlet, hogy kellene egy olyan esőkabát, ami komposztálható, újrahasznosítható, vízálló, és nem utolsó szempontként szaktalan. Az alapanyagot egy kínai partnerük laboratóriumában közösen kísérletezték ki, így találták meg végül a gyártáshoz szükséges fóliát. A termék több teszten és kísérleten túl van, három külföldi helyszínen zajlanak a minősítés szolgáló laborvizsgálatok, a folyamat a későbbi szabadalmaztatáshoz is hozzájárulhat.
2: Időjárás jelentés.
1: 1750-ben ezen a napon indult meg az első menetrend szerinti postakocsi járat Bécs és Buda között, a kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért tehette meg az utas. Ez a 15 forint átszámolva a mesterséges intelligencia szerint nagyjából 320 ezer forint mai forintnak felel meg, úgyhogy valószínűleg többen maradtak a gyalogútnál, vagy a szekérnél, vagy stoppolásnál, vagy bármi másnál, hogy eljussanak a császárvárosba. Egyébként ezek a postakocsik a mai Batthyány téri vásárcsarnok helyén álló postaházból indultak, hogy Bécsben hova érkeztek meg, azt nem tudom, viszont ennek a járatnak a nevét őrzi a Gyorskocsi utca, ami hát egészen más létesítményéről híresült el az elmúlt évtizedekben. Akkor még erről nem volt szó. Minden esetre a mai időjárás utazáshoz is alkalmas lesz, akár kocsival vagy gyalog, hiszen 14 és 19 fok közötti csúcsokra számíthatunk napsütéssel, gomoly felhőkkel.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: ütik vágják az árakat, vagy inkább az egekbe emelik őket? Ki épít, ki vásárol, és kinek éri meg? Október 12-től ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en.
1: 8:42 perc van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly. Magyarországon mintegy 3 millió embert érinthet a lakhatási szegénység, amely nem csak rossz körülményeket, hanem túl magas lakbért, hiteltörlesztést, rezsiköltséget, zsúfoltságot, vagy akár lakhatási bizonytalanságot is jelenthet. Az elmúlt években a lakásárak gyorsabban emelkedtek, mint a bérek, mostanra pedig különösen az alacsony jövedelműek, az egykeresős háztartások és az alacsony nyugdíjból élők kerültek veszélybe. A Zenga vezető ingatlanpiaci elemzője szerint magas budapesti ingatlanárak miatt továbbra is sokan költöznek az agglomerációba, ahol ugyan olcsóbb lehet a lakásvásárlás, de a fenntartási és ingázási költségek már jelentős terhet jelenthetnek. A lakhatási szegénység enyhítéséhez Futó Péter szerint elsősorban egy jövedelmi és területi szempontok szerint célzott, átfogó lakáskorszerűsítési programra lenne szükség. Kecső Richárd interjúja.
2: Magyarországon nagyjából 3 millió embert érint a lakhatási szegénység. Ez a gyakorlatban mit jelent? Csak azokról beszélünk, akik a rossz lakáskörülmények között élnek, vagy esetleg azokról is, akiknek mondjuk a fizetésük jelentős részét felemészti a lakhatás?
3: Ez egy összetett probléma Magyarországon. Itt arra kell gondolni, hogy ennek a lakhatási szegénységnek több különböző dimenziója van. Az egyik, és talán a legfontosabb rész az valóban a megfizethetőség, tehát az azt jelenti, hogy valakinek a jövedelméhez képest, például túl magas a lakbére, túl magas a havi törlesztő részlet, de ez jelentheti azt is akár, hogy a rezsiköltsége nagyon-nagyon magas a jövedelméhez képest, de ugyanígy lehet akár a lakás minőségében is probléma. Ha például egy régi, rossz állapotú családi házban mondjuk rossz a hőszigetelés, beázik, vagy akár a penészedés lép fel, akkor tulajdonképpen itt az a komfort érzet eltűnik, tehát ez is a lakhatási szegénység körébe sorolható, akár csak mondjuk a túlzsúfoltság, tehát ha mondjuk egy kis alapterületű lakásban vagy házban arányosan túl sok ember él, és hát meg szoktak különböztetni még két dimenziót, egyrészt azt, hogy ha az adott ingatlan elhelyezkedése az valamilyen szempontból területileg hátrányos, ez alatt azt kell érteni, hogy ha például a különböző infrastruktúráktól távolabb helyezkedik el, tömegközlekedéstől, oktatási intézményektől, kórházaktól, túl nagy költség és idő ezeket megközelíteni, akkor ez a területi hátrány is megjelenik ebben, és végül a lakhatási bizonytalanság is fennállhat. Ez olyan esetekben van jelen, ha valamilyen ok miatt fennáll a kilakoltatás veszélye, vagy akár a lakás elvesztésének a veszélye. Tehát ha ezek közül bármelyik érvényesül, akkor már lakhatási szegénységről beszélhetünk. Ezek nem mindig együtt vannak jelen, de gyakori az is, hogy több ilyen szempont is egyszerre jelenik meg, akár egy periférikus kis faluban lévő lakás vagy ház, aminek egyébként a minősége is rossz, és ezáltal például a rezsiköltségre, például a fűtésre aránytalanul sokat kell költenie, például egy nyugdíjból élő idős embernek.
2: Akkor, hogyha itt társadalmi szempontban nézzük ezt az egész történetet, akkor mondhatjuk, hogy inkább az alacsony jövedelműek az érintettek?
3: Így van, igen. Különösen a legalacsonyabb jövedelemből élők, akár a minimálbért keresők, vagy az egykeresős háztartások, ahol ez a havi jövedelem nagyon alacsony, de ugyanígy az idősek, akik nyugdíjból élnek, és alacsony a nyugdíjuk, őket is ez sok esetben érinti. És még egy fontos ennek kapcsán, hogy itt azért az elmúlt években inkább egy romló tendencia volt megfigyelhető, hiszen a lakás árak sokkal nagyobb ütemben emelkedtek, mint a munkabérek, vagy akár a már említett nyugdíjak.
2: Egyre gyakrabban halljuk azt, hogy a családok anyagi okokból elhagyják a fővárost. Ez a jelenség mennyire számít tömegesnek, és valójában a lakhatási költségek jelentik itt a legfontosabb kiváltókot?
3: Itt talán maga a lakó ingatlanok ára az, ami ezt kiváltotta. Ez nem most indult, ez már a rendszerváltás után, de a 2000-es évek elején már felerősödött. Ugye akkor volt az, hogy a legnagyobb számban elkezdték elhagyni a fővárost, az agglomeráció, az elővárosi településekbe költözők. Ez több százezer embert érintett két évtized alatt. A folyamat az ma sem állt még meg. Ma is költöznek még ki pont emiatt, mert egy elővárosban jóval olcsóbban lehet lakó ingatlanhoz jutni, tehát ugyanabból a pénzből sokkal nagyobb lakást vagy házat tudnak vásárolni. Egy fiatal pár például, ha Budapesten egy kétszobás panel lakást engedhetne csak meg magának, és szeretne nagyobb életteret, akkor sok esetben akár 10-20-30 kilométerrel a főváros főváros határától, akár kétszer ekkora családi házat is tud ugyanabból a pénzből vásárolni.
2: Akkor mondhatjuk azt, hogy az agglomerációban olcsóbb a megélhetés?
3: Hát ha a lakásárak szempontjából nézzük, akkor igen. Tehát ha a lakás vásárláshoz szükséges költségeket nézzük, akkor igen. A mindennapi életben nem gondolom, hogy jelentős különbségek vannak, sőt, akár egy családi ház fenntartási költsége, a rezsiköltsége akár magasabb is lehet, mint egy kisebb méretű lakásnak, de a lakásárak tekintetében mindenképpen olcsóbb, igen.
2: Itt a magas energiaköltségek mennyire súlyosbítják a helyzetet? Elképzelhető, valaki mondjuk saját tulajdonú ingatlanban él, de mégsem képes megfelelően kifűteni, vagy éppen fenntartani az otthonát?
3: Igen, ez főleg azoknál a házaknál jellemző, ahol nagyon nagy az alapterület, de maga az ingatlan korszerűtlen, tehát nincs megfelelően szigetelve, és a fűtési mód sem feltétlenül a legenergiahatékonyabb, és ezzel párosul mondjuk egy alacsony jövedelem, és mondjuk egy egyszemélyes háztartás. Tehát ha már említett nyugdíjasoknál maradva, ha egy alacsony nyugdíja rendelkező idős embernek egyedül kell egy több száz négyzetméteres vidéki korszerűtlen házat fenntartania, akkor előfordulhat, hogy akár önmagában a téli fűtési költség is a nyugdíjának a nagyon nagy részét felemészti.
2: Hogy tudna itt besegíteni a kormány? Ugye az elmúlt éveknek a lakástámogatási programja azért jelen volt. Most a jelenlegi kormányzat hogy tud a lakhatási szegénység ellen fellépni?
3: Talán itt a legfontosabb egy átfogó korszerűsítési program lenne, ami akár célzottan jövedelmekhez igazítva, a térségekhez igazítva, tehát differenciáltan megjelenhetne. Az biztos, hogy a magyar lakásállomány az uniós átlagnál rosszabb állapotú, és épülnek ugyan új ingatlanok, de ezek területileg nem ott, ahol a lakhatási szegénységben leginkább érintettek élnek. Ugye a Vekerle Sándor programot már bejelentették, ez egy bérlakásépítési program lesz, ami szintén segítséget jelenthet majd, hogyha ezek a lakások valóban elkészülnek. Ez akár a fiatal pályakezdők számára is nagy segítség lehet majd a fővárosban, ahol ugye szintén a magas lakásárak és a magas bérleti díjak az alacsony jövedelműeket nehezebb helyzetbe hozzák, de ahhoz, hogy országosan ez egy minden társadalmi csoport számára, az érintettek számára egy segítséget jelentsen, az azt gondolom, hogy egy átfogó nagy ingatlan felújítási, korszerűsítési programra lenne szükség.
2: Nos, pont a bérlakás szektorra is ki akartam volna térni, hogy európai országok nagy részében jelentős szerepet kap a szociális és a megfizethető bérlakás szektor. Ez Magyarországon mennyire lesz kifizetődő lehetőség, akár ez a Vekerle Sándor program?
3: Magyarországon is van már szociális önkormányzati bérlakásrendszer, de itt egyrészt ugye a bérlakások száma az évről évre csökken, másrészt pedig nem feltétlenül ott vannak ezek a lakások, ahol az igény ezekre lenne, úgyhogy ilyen szempontból is egy nagyon jó kiegészítője lehet ennek a Vekerle Sándor program. Ugye ott egyrészt bérlakásokat, másrészt kollégiumok építését is tervezik, bár itt a pontos részletszabályok kidolgozása az még folyamatban van, itt évvége lesz majd a határidő, tehát itt jövő év elején fogunk majd pontos részleteket tudni erről, de ahogy egyébként Nyugat-Európában a bérlés az elterjedtebb, Magyarországon még mindig 90%-a a társadalomnak saját tulajdonú ingatlanban él, és tulajdonképpen a teljesen piaci bérlés és a saját tulajdonos között lehetne egy átmenet, egy ilyen támogatott bérlakás program, ami segíti azoknak a társadalmi csoportoknak a mobilitását, akik egyébként nem engedhetik meg maguknak, hogy például vidékiként Budapesten piaci alapon béreljenek, vagy akár lakást vásároljanak.
2: Na most, ha már saját tulajdonú ingatlanról beszélgetünk, akkor mi a helyzet az ingatlan eladással, már csak e tekintetben is megnézem az egész történetet. Most azt hallani, hogy többen adnak el ingatlant, mint ahányan vennének. Így aki mondjuk nem teheti meg, hogy nem tudja fönntartani a saját ingatlanját, és eladásra kényszerül adott esetben, előfordulhat, hogy mondjuk be is költözik egy ilyen fajta bérlakásba, esetleg albérletbe. Egyébként ez gyakori példa?
3: Ugye tavaly óta a kereslet az csökkent, tehát most valóban kevesebben vásárolnak ingatlant, mint egy évvel ezelőtt. Összességében azt gondolom, hogy ez azért nem olyan drasztikus változás, és most például szeptemberben már látunk is ebben egy enyhe fordulatot, tehát most az érdeklődés száma az továbbra is erősödik, vagy úgy is ismét erősödik. Meglátjuk, hogy ez az adásvételek számában hogyan tud majd megjelenni. Ami pedig a bérlakásokat illeti, ott van egyfajta szezonalitás, így az év során. során. Ugye ott a nyár második fele, amikor az egyetemi ponthatárok kiderülnek, akkor van egy nagyobb hullám, akkor van egy nagyobb kereslet. Ez egyébként a bérleti díjakban is megjelenik, olyankor emelkedni szoktak a bérleti díjak, és az ősz az ott egyébként egy lecsengést hoz, ahogy a karácsonyhoz közeledünk, egyre kevesebben váltanak lakhelyet, egyre kevesebben lépnek bérlőként a piacra.
1: Az elmúlt percekben Zenga Pétert hallották, méghozzá a Zenga vezető ingatlanpiaci elemzőjét, Futó Pétert, méghozzá a lakhatási szegénység enyhítéséről, illetve arról, hogy elsősorban jövedelmi és területi szempontok szerint lenne szükség célzott átfogó lakás korszerűsítési programra. 8 óra 52 perc van, 8 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, közte a tőzsde nyitásával, például a magyar börzével, meg az európaiakkal mennyire lesz majd hatással, vajon az ázsiai méretes zuhanás a hangulatra, ezt is elmondjuk majd.
0: Ketyeg az óra, közeleg az év vége, és az építkezéseken egyre nagyobb a tét. Kinek járhat még az 5%-os lakásáfa? Ki épít és ki vár? Az idő pénz, és nem mindegy, mire költi. Ingatlanpiaci és építőipari hét október 12-től a Trend FM-en. Reggeli Monitor.
2: Mint egy 4700 éves hajóroncs maradványaira bukkantak régészek Törökország déli partjainál. A kutatók szerint ez lehet a világ eddig ismert legrégebbi hajóroncsa, amely még az ókori Egyiptom nagy piramisainak építésével egy időben süllyedhetett el. A különleges leletet Antalya közelében Kekova szigeténél fedezték fel, mint egy 30 méteres mélységben. A hajó fából készült szerkezete már teljesen megsemmisült, de a tengerfenéken több mint 30 agyagedényt és 3 hatalmas kőhorgonyt találtak. A régészek szerint a hajó körülbelül 10 méter hosszú lehetett és kereskedelmi árut szállíthatott a földközi tengeren. Az edények egy részében ráadásul még mindig megtalálhatóak az egykori rakomány maradványai, amelyeket most laboratóriumban vizsgálnak. A szakemberek az edények formája és díszítése alapján 4400-4700 évesre becsülik a leletet. A felfedezés új információkat adhat arról, hogyan kereskedtek és hajóztak az emberek már csaknem 5000 évvel ezelőtt.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi milleniumi városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu.
5: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
6: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen, 4. kerület Váci út 119/C és Bólusz Center Media Markt. schiller.hu/Geely.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára, a Budai híd fő előtt a belső sávban. Torlódás alakult ki a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Tart a helyszínel és a Soroksári úton befelé a határút után, sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladás az M1, M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton befelé a Balatoni úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávban lehet kanyarodni. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: 2026. október 15-e, reggel 9 óra. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák friss fejleményeit kiemeltem például azzal, hogy Budapesten milyen fejlesztések várhatók, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Újabb hajókon volt fedélzeti tűz a Fekete-tengeren.
9: A romániai Sulina város kikötőjének közelében tűzütött ki egy komorszigeteki zászló alatt közlekedő hajón, de a legénység még a mentő egységek érkezése előtt eloltotta a lángokat. Reggel egy San Marinói zászló alatt közlekedő hajó adott le vészjelzést a fedélzeten keletkezett tűz miatt. Az ott tartózkodó 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román védelmi minisztérium szerint ismeretlen drónrajt észleltek a hadsereg radarjai a térségben. Az egyik drón rövid időre behatolt román légtérbe Sulinától délkeletre, a román területi vizek fölött.
8: Ukrajna újból elkezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel az ukrajnai energiaipari létesítmények elleni támadásával, jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a Financial Times-nak adott interjúban. Több halálos áldozatot is követelt a közép-ukrajnai Kropivnicki-ben az orosz csapatok éjszakai drón támadása.
9: Dnipropetrovszk megyében ketten meghaltak, hárman megsebesültek a légicsapásokban, lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint.
8: 21 milliárd dollárt fektet be két félvezetőgyár építésébe Japán az Egyesült Államokban.
9: A beruházás a tavaly megkötött japán-amerikai kereskedelmi megállapodás része, amelynek keretében Japán 550 milliárd dollár értékű amerikai befektetést vállalt az amerikai vámok csökkentésének ellentételezőseként. Az első üzem építése a tervek szerint még az idén megkezdődik, a termelés pedig 2029-ben indulhat. A létesítmény teljes kapacitásra felfutva évente mintegy 900 ezer darab 300 mm-es szilíciumlap gyártására lesz képes.
8: A dél-koreai értéktőzsde 20 percre felfüggesztette a Kospi piacon jegyzett részvények kereskedését.
9: Az irányadó index több mint 8%-ot esett a technológiai részvények eladási hulláma nyomán. A befektetői hangulatot rontotta az amerikai infláció gyorsulásáról közzétett adat, valamint az a bizonytalanság, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások fenntarthatóak-e és képesek-e a várt hozamokat biztosítani. A Samsung árfolyama 8-9% közötti mértékben, az SK Hynix-é több mint 10%-kal csökkent.
8: A Kospi Index a dél-koreai tőzsde végül 7,6%-os mínuszban zárhat, Shanghai 1,6%-kal gyengül, Hongkong 1,4-el, a japán tőzsde a Nikkei 4,9%-ot esett ma 64.425 pontig, gyengüléssel nyitnak az európai tőzsdék, és nézzük a hazai nyitást.
0: Indul a kereskedés! Tőzsdenyitás Budapesten!
8: 7%-kal megy lefelé a BUX, 142.436 ponton jár, a forgalom 583 millió forint. A MOL 1,4%-kal gyengült, 4.902 forinton jár, az OTP 1,2%-kal csökken, 40.950-en, a Richter 0,5%-os pluszban kezdi a napot, 12.650 forint, a Magyar Telekom 1,1%-kal gyengül, 2.652 forinton jár, 1,2%-kal esik a 4IG 1560 forinton. Forgalmasabb az első percek után a Granit Bank, amely 2,2%-kal erősödik, 8500 forinton, 1,4%-os pluszban a Master Plast 2890 forinton jár, emelkedik az Opus 2,1%-kal 209 forinton, csökken viszont az Alteo 1,3%-del, jelenleg 3800 forinton jegyzik. A mai kereskedésben az eSense részvényeire még nem kötöttek üzletet, az Ébdufer esetében is jelenleg ez a helyzet. Nézzük még a deviza piacot, az euró árfolyama jelen pillanatban 364 forint 50 fillér. A kőolajnál a Brent 104 dollár 62 centen, az amerikai könnyolaj 94 dollár 25 cent. Fejlesztési dömpinget ígér a főpolgármester Budapesten.
9: Karácsony Gergely Facebook oldalán írta arról, hogy a következő 130 évre teremtik meg a jövő Budapestjét. Az induló fejlesztések között említette a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, és elkezdődik a Rákos rendező beruházás is. Megújulnak a hévek és új villamosok, elektromos buszok érkeznek a közösségi közlekedésbe.
8: Alapjaiban kell újra gondolni a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának tervezetét a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint.
9: A szervezet közleménye alapján a pénzügyminisztérium katatervezete túlbonyolított, több ponton ellentmond a saját szabályainak, és nem egyeztethető össze maradéktalanul a kormánypárt adócsökkentési programjával. A szervezet hangsúlyozza, hogy a társadalmi egyeztetés keretében olyan megoldást dolgoztak ki, amely egyetlen szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást, megszüntetni a párhuzamos katatörvényeket, és a jelenlegi katások számára lehetővé tenné az 50 ezer forintos havi tételes adó megtartását. Az alternatív javaslat visszaengedné a céges számlázást 15%-os kiegészítő adó mellett, és pontosabban választaná el a valódi vállalkozói működést a bújtatott munkaviszonytól. Külön szabály rendezné a platformszolgáltatók, technikai kifizetők, egészségpénztárak és más közvetítő szereplők kezelését is. A javaslatcsomag jelentős automatizálást irányoz elő.
8: Az új vezetés alatt feszesebb és átláthatóbbá vált a jegybank gazdálkodása, miközben zajlik az előző vezetéstől átvett problémák rendezése, ezt mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke az országgyűlés tegnapi ülésének kezdetén.
9: A jegybank eredménye javult az egy évvel korábbihoz képest, a saját tőkéje pedig kedvezőbb helyzetbe került, de továbbra is 1395 milliárd forintos negatív egyenleget mutat. Varga Mihályt hallják.
10: A Magyar Nemzeti Bank eredménye 2025-ben az előző évihez képest 234,7 milliárd forinttal kedvezőbben alakult az egy évvel azelőttihez képest. Az előző évhez képest a veszteség érdemi csökkenését a forint kamat eredmény javulása okozta, miközben a deviza kamatnyereség csökkent. A tavalyi év során a jegybank saját tőkeállománya 2025. december 31-én 1395 milliárd forint negatív egyenleget mutatott, azaz a 2024-es év végéhez képest 269 milliárd forinttal javult.
8: Jelenleg még nem tudná eltartani magát kizárólag piaci forrásokból a magyar sport. Hosszabb távon azonban szükség lesz a vállalatok nagyobb szerepvállalására. Erről beszélt Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke a Trend FM-nek.
9: A korábbi világválogatott kapus szerint a sportfinanszírozás átalakulása évekig is eltarthat.
11: Szükség lesz erre, úgy érzem, tehát hogy igenis szükség lesz a piaci szereplőkre, de ehhez idő kell, tehát ez évek, mire visszáll ez a gondolkodásmód a támogatás rendszerben, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez nem évek lesz, hogy hamarabb eljön, vagy ez az átmeneti időszak pedig megoldódik, és nem a sport minőségi rovására fog menni.
8: Újabb Picasso grafikákkal találkozhat a közönség a Szegedi Móra Múzeumban szombaton, a múzeumok őszi éjszakáján.
9: A Drága Barátom Picasso című tárlaton műtárgyvédelmi okok miatt több korábban látható grafikát átcseréltek a szakemberek, így eddig nem látható művekkel is találkozhatnak az érdeklődők. A Pablo Picasso és a magyar alkotók kapcsolatát bemutató kiállításon óránként tárlatvezetéssel várják a látogatókat. Azok, akik Picasso féle fekete-fehér csíkos pólóban érkeznek a múzeumba, féláron vehetnek belépőt az esti programokra.
8: Mintegy 130 millió éves, eddig ismeretlen dinoszaurusz fajhoz tartozó csontokat találtak az Adriai tengerben, az Isztriai félsziget nyugati partjainál.
9: A kutatók szerint ez a világ első olyan lelőhelye, ahol dinoszaurusz csontokat közvetlenül a tengerfenéken tárnak fel. A tudósok szerint a maradványok egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő dinoszaurusztól származnak. Frano Vidakovics paleontológus a Jurassic Park nyitó jelenetéhez hasonlította az állatot, ahhoz a hosszú nyakú óriáshoz, oszlopszerű lábakkal, hosszú farokkal, amelynek láttán a film paleontológusai döbbenten szállnak ki a terepjáróból. A most feltárt állat egy eddig ismeretlen faj képviselője, eddig nyakcsigolyák, más gerincscsontok és bordák kerültek elő.
12: Időjárás jelentés.
9: 1848-ban ezen a napon október 15-én a Jelasicsbán hadait üldöző magyar hadsereg Pozsonytól délre átlépte az osztrák-magyar határt, hogy aztán néhány nappal később a Sveháti csatában október 30-án az a kísérletük, hogy a bécsi felkelőket megsegítsék, megbukjon. A Sveháti csata osztrák győzelemmel és visszavonulással zárult. Valószínűleg nem azért, mert éppen ezen a településen, mármint Sveháton 50 éve már működött a akkor a Dreher család sörfőzdéje, és 10 évvel korábban, 1839-ben Dreher Antal itt vezette be először az alsó erjesztésű láger sört, megteremtve ezzel a modern sörgyártást. És hát utána ugye áldásos tevékenységét Magyarországon is folytatta, de ez már egy másik történet. A mai időjárás bármihez alkalmas lesz, akár minden nemű ital fogyasztásához is, a szabadban, hiszen nagyon kellemes lesz, 14 és 19 fok közötti csúcsokra számíthatunk, napsütéssel, gomoly felhőkkel.
0: Sporthírek a 94.2.
8: A címvédő Paris Saint-Germain 4-2-re nyert a Manchester City otthonában a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszában a második forduló rangadóján. Az Etihad stadionba visszatért Josep Guardiola, aki a nyáron 10 év után és 20 megszerzett trófeával távozott a vezetőedzői posztról. A spanyol szakember megüzente, kiáll korábbi klubja mellett, amelyel szemben a pénzügyi szabályok megszegésével kapcsolatban eljárást folytatta a Premier League. José Mourinho aktív edzőként tért vissza egykori sikerei színhelyére Rómába, de már régi új csapatával, a Real Madriddal. A spanyol csapatban a francia Kylian Mbappé a 100. BL meccsé lépett pályára, 27 évesen és 298 naposan ő lett a sorozat történetének legfiatalabb futballistája, aki elérte ezt a számot. A Real Madrid egyébként 4-3-ra nyert a Stadio Olimpicóban, 7 perc alatt 3 gólt szerezve fordított. Az AEK Athén Londonban lépett pályára, az ukrán Shakhtar Donetsk ellen a görögök kezdőcsapatában kapott helyet Vitális Milán, míg combizom sérülése után Varga Barnabás a kispadon ült. A korábbi paksi és ferencvárosi kedvenc a 79. percben beállt, így szeptember közepe óta először lépett pályára, csapata viszont egy perccel később gólt kapott, a Shakhtar végül 3-1-re győzött. A Liverpoolhoz hasonlóan egy másik angol csapat, az Aston Villa is 6 gólt szerzett, a Birminghami gárda 6-0-ra ütötte ki a török Fenerbahçét. További eredmények: Real Betis FC Porto 3-2, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Slovan Bratislava VfB Stuttgart 0-3, Linzer ASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 17 perccel nyitott ki a tőzsde, de milyen a hangulat? Hát főleg úgy, hogy Ázsiában óriási tőzsdei zuhanások voltak. Kérdezem Rigó Gábort, a Gránit alapkezelő portfólió menedzserét. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, Ázsiában igazából a tegnapi napi amerikai részvénypiac, tehát Amerika esett nagyobb érvel a Nasdaq, az több mint 2%-ot esett, ezzel szinkronban az S&P is jelentősen esett, illetve a Nasdaq az már az egész héten esik, és ennek a lenyomata azért Ázsiában is, ahol a legtöbb cég, az főleg a nagy cégek, azok mind az AI-hoz kapcsolható ilyen félvezető szektorbeli cégek, mint a Taiwan Semiconductor, azért ezek mozgatták, ugye már a koreai piac az közel 8%-os mínuszba zárt, de a japán tőzsde is ilyen több mint 5%-os mínuszba zárt a kereskedésével. Ezzel szemben Magyarországon azért egy sokkal, és Európában is egy visszafogottabban indult a kereskedés. A BUX Index az jelenleg ilyen 143 ezer pont környékén van, mínusz 0,25%-os teljesítménnyel a mai az első negyed órás nyitásba. És emellett az OTP az, aki ugyebár az elmúlt hetekben nagyon sokat esett, majd itt az elmúlt pár napban igazából a hét elején azért elfelé korrigált inkább, és innen tegnap azért volt egy kisebb visszakorrekció, és ez ma is egy picit folytatódik, jelenleg ilyen közel 1%-os mínuszban van, 41.200 forint környékén, a MOL az ilyen kicsit nullás, ilyen közel ilyen mínusz nullás, inkább úgy mondanám, a 4.968 forint környékén, cserébe a Richter az több mint 0,5% pluszban van, 12.650 forint környékén, és a Telekom is egy minimálisan mínuszos 2652 forintos jelenlegi kereskedett árfolyammal van. És hogy átmenjünk egy kicsit az európai tőzsdékre is, itt azért a tegnapi nap után próbál, vagy a tegnapi amerikai esés után azért próbál magához térni az európai tőzsde is. Az 50 legnagyobb részvényt tömbösítő Eurostoxx 50 az közel 1%-os mínuszba volt. Közel 1%-os mínuszba kezdte a mai kereskedést, a DAX is közel 0,5%-os mínuszba van. Ezzel szemben például a francia, az olasz vagy a spanyol tőzsde, azok már ilyen minimális pluszba vannak, tehát egy kicsit most itt ketté esett a kép, ugyebár itt az elmúlt egy hétnek talán a legnagyobb, az elmúlt pár napnak a legnagyobb sztoria ez az AI szektor, és azon belül is ez a félvezető szektor esése volt, és akkor ebbe beleillik például Európába az ASML, ami Európának a legnagyobb részvénye, és az húzza ma lefelé itt a nyitóba igazán az európai részvénytőzsdéket.
1: Milyen a forint piaca? Van-e esetleg emiatt a tőzsdei visszakozás miatt gyengülés, vagy egyelőre kitartó a forint?
2: Igen, itt ugyebár a forint az jelenleg nagyjából ugyanott van, mint ahol egyébként a reggeli nyitóár volt, ezen a 364 forint környékén, most itt egy picit felette vagyunk 364-14 környékén, de a hajnali órában voltunk már 363 félnél is. Az látszik, hogy ugyebár a tegnapi napon talán a legfontosabb adat az a amerikai GDP adat, bocsánat, nem GDP, infláció adat volt, ami ugye már a vártnál egy gyengébb inflációs adat jött ki egy kicsivel. Erről olyan szempontból akarok beszélni, hogy ezzel szemben a kereskedés elején még a dollár az elkezdett, a tegnapi nap folyamán elkezdett erősödni. Azóta viszont folyamatosan gyengel az euróval szemben, ugye már most is közel 0,5%-ot gyengült itt a ma reggeli órákban az euró a dollárral szemben is, ez azért az euró forintra is, hogyha azért van egy ilyen dollár gyengülés, az a feltörekvő piaci devizákra is pozitívan szokott hatni. Tehát ilyen szempontból azért nem meglepő, hogy a forint az jól tud teljesíteni mind az euróval, mind a dollárral szemben. Itt igazából a befektetőknek a nézőpont, vagy a figyelme az arra irányul, hogy ez az euró-dollár árfolyam, ez ami az elmúlt időszakban azért jelentősen erősödött a dollár az euróval, meg egyébként minden devizával szemben, azt tud-e korrigálni kicsit visszafelé. Egyébként azt szerintem a forintnak is pozitív lesz, illetve hát a forintról most már lehet annak függvényében is beszélni, hogy bár jövő hét elejére várják a jövő évi magyar költségvetést, és amennyiben a magyar költségvetés azzal megfelelő euróbevezetés támogató intézkedéseket, például államháztartás, kitűzött államháztartási hiány 2026-es évre fogja bemutatni, akkor azért egy valamekkora forint erősödés még itt akár várható is a jövő héten, illetve akár már a holnapi napon is.
1: Mi újság a kőolajjal? Mert azért itt az elmúlt pár órában történtek dolgok. Egyrészt nagyon úgy tűnik, hogy az irániak támadásai a Hormuzi szorosban állandósulnak, sőt akár fokozódhatnak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig bejelentette, hogy vége az önkéntes háromnapos tűzszünetnek, már ami az orosz olajfinomítók elleni támadásokat illeti, mert hogy újra támadják majd ezeket. Mindez reagál tartja a befektetőket, tehát a kőolajnál van esetleg drágulás?
2: A kőolajnál igazából nem is a mai napon van drágulás, ma minimálisan esik a kőolajára, egy ilyen közel 1%-kal, most jelenleg ezen a 95 dolláros árfolyamon mozog, de ugyebár itt azért az október elejé időszakban inkább a 90-es kőolaj árfolyam környékén mozgott azért a kőolajnak a hordon, vagy dolláros hordonkénti áron mozgott, ebből jöttünk ugyebár vissza erre a 95-ös szintre. Azért azt látni kell, hogy akár a Brent típusú, akár a WTI típusú, tehát hogy a nagy globálisan kereskedett kőolajokat nézzük, arra az, hogy az oroszokkal mi történik, kevésbé van hatása ezekre az indexekre. Nyilván a hormuzi szorosban most már fennálló konfliktusok, azok pedig sokkal inkább, itt talán azt lehet mondani, hogy ezen a 90 környéki árfolyamon, amit igazából itt augusztus óta, vagy ez a 80-90-100 környéki árfolyam is akár, itt ez igazából a háború újra beindulása, vagy a konfliktus újra felfokozódása óta, ezen a szinten van. Itt ez én egy kicsit még talán senki földjének érzem, hogyha szabad így fogalmazni, és talán majd az lesz az érdekes, ugyebár most valószínűleg azért az amerikai időközi választásokig nem fog történni semmi, hogy esetlegesen, amiket már így a szakportálokon relesgetnek, hogy azért próbálja mindenki ezt a hormuzi szorost megkerülni a kőolajszállítási kapacitásokkal, akár magasabb költségeket is bevállalva, de hogyha egy ilyen stabilitást ki tud alakítani a globális ellátási lánc a kőolajra, akár drágábban is, akkor azért innen valószínűleg még lefelé mehet, de azért ez azt jelenti, hogy ezt a évelején látott még ilyen 50-60-70 dolláros hordonkénti árat azért nem fogja már a kőolaj elérni, inkább ezen a 90 és 80 dolláros kőolajos, vagy dolláros hordonkénti áron fog valószínűleg stabilizálódni, ha esetleg ezek az ellátási láncok kialakulnak. Itt igazából, hogyha ezek kialakulnak, akkor pedig Irán jelentőséget csökkent, tehát Irán azért próbálja most fokozni a nyomást, mert most még valódi fájdalmat tud okozni a kőolajon keresztül a világ más többi gazdaságára.
1: Rigó Gábort, a Granite alapkezelő portfólió menedzserét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm, viszont hallásra!
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Granite alapkezelő. Az érték nem magától terem. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Választ ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak, használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
4: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota

0: napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
1: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a vörös neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket, előtte egy érdekesség Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyilatkozatából, aki nem csak azt jelentette be a Financial Times-nak adott interjúban, hogy újra indítják majd az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, hanem egyenesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt. Trump és Vladimir Putin orosz elnök kapcsolataira utalva úgy fogalmazott Zelenszky, Trump ösztönösen vonzódik az önkényuralmi vezetőkhöz, és nyíltan meg is mondja, hogy szereti és tiszteli az ilyen embereket. Donald Trump részéről egyelőre nincs reakció, de hogyha lesz, akkor feltétlenül mondjuk majd. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Újra támadni fogja tehát az orosz olajfinomítókat Ukrajna.
7: Ezt az ukrán államfő mondta a Financial Times című brit lapnak adott interjújában. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, hogy Oroszország sem hagyott fel az ukrajnai energiaipari létesítmények támadásával. Ukrajna az Egyesült Államok kérésének megfelelően 3 napig tartózkodott az orosz energetikai infrastruktúra elleni akcióktól, Moszkva viszont folytatta csapásméréseit.
6: Újabb hajókon volt fedélzeti tűz a Fekete-tengeren.
7: A romániai Sulina város kikötőjének közelében tűzütött ki egy Komor-szigeteki zászló alatt közlekedő hajón, de a legénység még a mentőegységek megérkezése előtt eloltotta a lángokat. Reggel egy San Marinói zászló alatt közlekedő hajó adott le vészjelzést a fedélzetén keletkezett tűz miatt. 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román védelmi minisztérium ismeretlen drónrajt észlelt a térségben a hadsereg radarjain. Az egyik drón rövid időre behatolt Románia légterébe Sulinától délkeletre.
6: A kőolajára egyelőre mínuszban 1,1-1,7% közötti az esés mértéke, $104.22 a Brent, míg az amerikai könnyolaj $94.04 jár. 21 milliárd dollárt fektet be két félvezetőgyár építésébe Japán az Egyesült Államokban.
7: A beruházás a tavaly megkötött japán-amerikai kereskedelmi megállapodás része. Ennek keretében Tokió 550 milliárd dollár értékű amerikai befektetést vállalt az amerikai vámok csökkentésének ellentételezéseként. Az első üzem építése a tervek szerint még az idén megkezdődik, a termelés 2029-ben indulhat. A létesítmény teljes kapacitásra felfutva évente mintegy 900 ezer darab 300 milliméteres szilíciumlap gyártására lesz képes.
6: A dél-koreai értéktőzsde 20 percre felfüggesztette a Kospi piacon jegyzett részvények kereskedését.
7: Az irányadó index több mint 8%-ot esett a technológiai részvények eladási hulláma nyomán. A befektetői hangulatot rontotta az amerikai infláció gyorsulásáról közzétett adat, valamint az a bizonytalanság, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások fenntarthatók-e, illetve képesek-e a várt hozamokat biztosítani. A Samsung árfolyama 8-9% közötti mértékben, az SK Hynix-é több mint 10%-kal csökkent.
2: Tőzsde hírek.
6: Az európai tőzsdei keresztények

0: kereskedésben egyelőre igencsak vegyes a teljesítmény. 1,1%-kal emelkedik a londoni tőzsde, a német DAX 0,4%-kal gyengül, a francia CAC-án 1,1%-os pluszban, Olaszországban 0,5%-kal gyengül a tőzsde, Spanyolországban viszont 0,4%-kal emelkedik. 1,1216 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai BUX 1,1%-os emelkedésben 143.674 ponton, 3.270.000.000 forint a forgalom idáig. 1,1%-kal csökken a MOL 4.970, az OTP 2,1%-os pluszban 41.570 forinttal jár, a Richter 3,1%-kal erősödik 12.630, a Magyar Telekom 1,1%-kal gyengül 2.654, a Farage 2,1%-os pluszban 1582 forinton. Jelenleg 364 forinttal jegyzik az eurót. Adatlopással vádolja az Apple-t az OpenAI. A két cég közötti üzleti titokvédelmi perben a mesterséges intelligencia fejlesztő társaság most azt állítja, hogy egy volt munkavállalója több mint 100 fájlt küldött a személyes fiókjába egy még be nem mutatott termékről, mielőtt az Apple-höz igazolt volna.
1: Később az anyagot bemutatta az Apple felső vezetésének, az Apple visszautasította a vádakat. A vállalat állításai szerint a lefolytatott belső vizsgálatuk eddig semmilyen bizonyítékot nem tárt fel az OpenAI állításainak alátámasztására.
0: Fejlesztési dömpinget ígér a főpolgármester Budapesten. Karácsony Gergely Facebook oldalán írt arról, hogy a következő 130 évre teremtik meg a jövő Budapestjét.
1: Az induló fejlesztések között említette a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését, és elkezdődik a rákos rendező beruházás is. Megújulnak a hévek, és új villamosok, elektromos buszok érkeznek a közösségi közlekedésbe.
0: Nem utalját a szolidaritási hozzájárulás következő részletét az Erzsébetvárosi önkormányzat.
1: Ezt a 7. kerület polgármestere közölte közösségi oldalán. Niedermüller Péter arról írt, hogy a Fidesz által az önkormányzatokra kiszabott szolidaritási hozzájárulás büntetőadó. Semmi köze sincs a szegényebb településekkel vállalt szolidaritáshoz, hiszen a közérdekű adatigénylésre nem tudtak elszámolni az önkormányzat által befizetett 2,7 milliárd forinttal. A posztban Niedermüller alapértéknek nevezte a szolidaritás, de elfogadhatatlannak a párbeszéd hiányát és az átláthatatlanságot. Szerinte utóbbiak tekintetében semmi sem változott az áprilisi választások előtti korszakhoz képest, sőt még elvonással is szembe kell nézniük.
0: Friss információ, a CNN szemlézte a portfólió, miszerint az Egyesült Államok hadserege új csapásmérő terveket készített az iráni energia infrastruktúra és nukleáris létesítmények elleni támadásra. A tervek között szerepel a GBU-43B, vagyis az úgynevezett minden bombák anyja bevetése is, amely az amerikai arzenál legnagyobb nem nukleáris fegyverzetének számít. Egyébként a katonai tervek között szerepel az úgynevezett Csákányhegy elleni csapás is, ahol az amerikai és izraeli hírszerzés szerint Irán a nukleáris programjának alkatrészeit tárolja. Vélhetően egyébként ezek a csapások vagy a félidős választások után indulhatnak el, hogy ne emelkedjen oly mértékben a kőolaj, vagy esetleg megvárják az izraeli választásokat, amelyek ezen a héten zajlanak, ahol pedig Benjamin Netanyahu további kormányzati sorsa a tét.
2: Időjárás jelentés.
1: 1815-ben Napóleon császár ezen a napon kezdte meg számüzetését, ami hát nem volt egészen önkéntes, az Atlanti-óceánban található Szent Ilona szigetén, ami hát igazából Nyugat-Afrika partjai mellett található, a távolsága Angola partjaitól 1868 kilométer, szóval hát egy kicsit izolált hely, valamivel kisebb, mint a Csepel-szigetnek a fele, és egyébként a mai állandó lakossága nagyjából 4000 fő körül alakul, úgyhogy nagy valószínűséggel nyugodt hely lehetett akkor is, meg ma is az lehet. Hogy Szent Ilonán milyen az időjárás, azt most pontosan nem tudom, viszont nálunk nagyon kellemes lesz, majd egyszer, amikor kisüt a nap, addig is 14 és 19 fok közötti csúcsokra számíthatunk.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 9:41 van, jó napot kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly. Október 15-én, vagyis mától indul a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány idei adománygyűjtő kampánya a hazai McDonald's éttermekben, ahol 3 héten keresztül, illetve a készlet erejéig lehet megvásárolni az alapítvány különleges zokniát. A kampányból befolyó támogatást a budapesti és miskolci Ronald McDonald házak, valamint a debreceni családközpont és a pécsi Ronald McDonald szobák működtetésére fordítják. Tavaly mintegy 80 ezer pár zokni kelt el, ami jelentős támogatást jelentett az alapítványnak, miközben idén az adományozási lehetőségek szűkülését is érzékelik. A kampány november 5-ig tart, az alapítvány pedig idén influencerek bevonásával is igyekszik minél több emberhez eljutatni üzenetét. Répási Zsuzsannával, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány ügyvezető igazgatójával és Ádám Szilviával, az alapítvány kommunikációs vezetőjével Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Hát az október 15-i dátum az egy elég fontos az alapítvány életében, de hát ezt ne én mondjam el, hogy miért, hanem mondjátok el ti, hogy miért fontos ez pontosan.
3: Október 15-e egyébként az ölelés napja, és 1974-ben aznap nyílt meg az első Ronald McDonald ház Philadelphiában, úgyhogy ez az alapítványnak egy nagyon kiemelt és jelentős dátuma minden évben.
4: De azért is nagyon fontos ez most idén is, egyébként nagyjából minden évben ebben az évben kezdődik egy adománygyűjtő kampányunk a hazai McDonald's éttermekben, úgyhogy nem véletlenül választottuk ezt a kezdő dátumot egyébként, amiatt a Zsuzsi elmondott. Az érdeklődők és illetve a McDonald's vendégei egy pár zoknit vásárolhatnak, amivel a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány munkáját tudják támogatni.
2: Na hát az okniról mindjárt beszélgetünk, ami egyébként itt van előttem, nagyon jól néz ki. Ez a design, ez szokott változni, vagy minden évben ugyanaz? Hogy kell ezt elképzelni?
3: Minden évben változik a design, egy kicsit mindig módosítunk rajta. Sőt, igazából az okni sem kőbevésett dolog, tehát voltak már más termékeink, kesztyű,
4: karkötő, kulcstartó, mobil tisztító, tehát több mint 20 éve van ez a kampány egyébként az éttermekben, ugye elég sok minden belefért.
3: De az utóbbi években az okni olyan kis trendi lett, hogyha egy kis, ahogy változnak a trendek, meg ahogy változik a szokás, így igazából ezzel szoktunk mostanában játszani, és az idei zokni ez azért lett ilyen mintás, mert az alapítvány arculata is megújult, ebbe a piros házikóban lévő szívecske jelöli azt, hogy mi otthonokat nyújtunk, térítésmentes szállást biztosítunk családoknak.
2: Na most, aki sokat jár a McDonald's éttermekbe, találkozhatott már különböző kis házikó alakú dobozkákkal, amire rá van írva, hogy a Ronald McDonald ház alapítvány számára lehet adományozni. Ezek az összegek, amik bekerülnek akkor az alapítványhoz, és ezt az egészet, azt az egész folyamatot hogy kell elképzelni, mi történik? Ugye nyilván bemegyünk a Mekibe, látjuk ezt, meg találkoztunk már régebben mondjuk a bohóccal is, én még kicsi voltam, emlékszem rá, hogy volt ilyen akkoriban, mostában talán ritkább ez, vagy nincs egyáltalán, de hogy ezt az egész procedúrát hogy kell elképzelni?
3: A McDonald's éttermekben a vásárlók tudják támogatni az alapítványt több csatornán keresztül, az egyik ez a jól ismert átlátszó plexi házikó alakú persely, utóbbi években már az elektronikus a kioszk rendelési felületen is be lehet tenni a kosárba egy kisebb összeget, amivel az alapítványt lehet támogatni, illetve a drive-oknál is vannak persejek, illetve évről évre talál olyan terméket, akár idegenes, akár állandó terméket a Meki, aminek a bevételnek egy részét is szokta felajánlani. Egyébként ez most nekünk a szilvás fahéjas pite éppen aktuálisan, ez szokott változni. Ezt az összeget a McDonald's éttermek egy az egyben átutalják nekünk az alapítványnak. Ezekből az összegekből tartjuk fenn a házainkat, Miskolcon és Budapesten, illetve a családközpontot Debrecenben és a pécsi Ronald McDonald ház szobákat.
2: Furcsa kérdés lesz, hogy ezt teszem föl, de valahogy ez így kívánkozik ki belőlem. Hogyan teljesít most az alapítvány, és hogyan teljesítenek most a házak?
4: Adományozási szempontból nincs könnyű év mögöttünk, ez az 1%-os felajánlásokból is látszik, hogy valamelyest csökkentek a lehetőségek, egyébként mi azt veszük észre. Az érdeklődés, egyébként a felénk irányuló figyelem az konstans, töretlen, sőt egyébként egyre több mindenki talál meg minket, úgyhogy mi abban reménykedünk az összes többi hozzánk hasonló civil szervezettel együtt, hogy most már egy felfele ívelő adományozási kedvről tudunk majd beszámolni mondjuk jövőre. Igazából az alapítványunk működése stabil, ez nagyon nagy hálával és köszönettel tartozunk ezért a hazai McDonald's-nak, aki mi úgy hívjuk, hogy állandó, örökös partnerként áll mögöttünk, de azért nagyon fontos nekünk a támogatói bázisunk növelése azért, hogy bővülni is tudjunk, hiszen rövid távú terveink között szerepel a programjaink bővítése is.
2: Az elmúlt években, főleg mondjuk nézzük a tavalyi évet, hogyan teljesített ez az egész kampány?
3: Tavaly, ha jól emlékszem, 80 ezer pár zoknit adtunk el. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy 80 millió forintot hozott az okni, hiszen 1270 forint az okni ára, és ugye a teljes nettó bevételt azt az alapítvány kapja meg, úgyhogy ez egy nagyon jelentős támogatása az alapítványnak, nagyon sokat számít.
2: Említetted az előbb, hogy most azért itt az adományozási kedve az most nem biztos, hogy olyan ebben az évben. Mire számítotok, mi várható most? Nyilván nagyon sok minden történt így a 2026-os esztendőben, így a világban is, de a legfontosabb dologra lesz-e idén lehetőség?
4: Mi nagyon bízunk benne. Azt látjuk, hogy azért ez egy olyan támogatási összeg, amit azért szívesen kifizetnek meg az emberek, és nagyon sokan vannak, akik éppen már konkrétan várják az új zoknit, úgyhogy nagyon-nagyon reménykedünk benne, hogy idén is egy hasonló sikeres kampányt fogunk zárni.
2: Mi a legfőbb küldetése?
3: Az alapvető küldetése a Ronald McDonald házaknak az, hogy olyan családoknak biztosítson térítésmentes, vagyis ingyenes szállást, akiknek a gyereke kórházban kezelődik. Nagyon sokszor vannak olyan betegségek, vagy olyan kezelések, amikor a lakóhelytől messzebbre kell menni egy családnak. Nyilván, hogyha a gyereket kórházba kerül, akkor nem csak látogatni szeretnéd, hanem a maximális időt ott szeretnéd tölteni. Úgyhogy maga a küldetés abban segít a családoknak, hogy ne kelljen adott esetben naponta több száz kilométert ingázniuk, ott lehessenek, nézguljanak azon, hogy érnek oda, hol laknak, hol lesznek, sőt, hogyha a gyereknek olyan az állapot, akkor egyébként a gyerekek is átjöhetnek, és aludtatnak a házakba, és a terápiára, a kezelésekre kell visszamenni a kórházba. Mindegyik ház közvetlenül a gyerekkórház mellett van, tehát hogy 3 perces sét alatt át tudnak jutni. Úgyhogy ez a fő küldetése, és akkor erre jönnek rá egyéb támogatási lehetőségek, ugye kollégáink ott vannak, figyelnek a családokra, hogyha szükségük van bármi egyébre, vagy úgy látjuk, hogy itt még szociális munkás tud segíteni nekik, vagy akár lelki, vagy mentális támogatásra van szükségük, akkor tudják a megfelelő szakembereket értesíteni. Úgyhogy azt hiszem, abban is nagyon sokat segítünk, hogy amikor így feje tetejére áll a világuk egy ilyen betegség miatt, akkor amennyire lehet megfogjuk őket, és erősek maradhassanak, és a normális hétköznapokat élhessék meg a házainkban.
2: Nos, ha valaki bemegy a McEttermekbe, és meglátja ezeket az oknikat, tök jó, hogy van ilyen merch, nagyon sok helyen szeretik az emberek, de mi az az egy üzenet, ami mindenképpen el kell, hogy jusson az emberekhez? Nem csak annak érdekében, hogy megvegyék ezt az egy pár zoknit, mert nyilván nem ezen az egy pár zoknin van a hangsúly, de mi az a legfontosabb dolog, amit meg kell kapniuk az embereknek, hogy vagy kicsit gondolkozzanak rajta, az a kis üzenet, az a kis apróság, ami miatt átkattam valami az emberek agyában, talán így tudnám a legjobban megfogalmazni.
3: Én azt mondanám, hogy egy gesztussal, egy sokkal kisebb dologgal is lehet segíteni, mint amit az ember elsőre gondol. Tehát nem kell mindenkinek Teréz anyának lenni és nagy missziók magára húzni, hanem hogy vesz egy pár zoknit, és valahányszor felhúzza a lábára, emlékezteti arra, hogy ezzel egy olyan családnak segít, aki tényleg nagyon nehéz helyzetben vannak éppen.
4: Igen, és talán abban a helyzetben mindenki bele tud helyezkedni, hogy mi történik, hogyha a gyermekem kórházba kerül, vagy beteg. Az egy olyan kifordult állapot, amiben nagyon szükség van a kapaszkodókra. Tehát ebben egy picit mindenki belegondol, hogy sok száz kilométerre az otthonomtól kap kezelést és a gyermek is szeretnék ott lenni mellette, az mi mindennel jár, milyen terheket és kihívásokat okoz a hétköznapokba, és akkor ugye eljutunk oda hozzánk, hogy akkor rögtön meg is érkeztünk egy Ronald McDonald házba, ami viszont ebben térítésmentesen, tehát ingyenesen áll rendelkezésre és segítségre.
2: Ebben a kampányban sokszor bekapcsolódnak hírességek is, akiknek a lábán ugyancsak megfigyelhetjük ezeket a dizájnos zoknikat, ki tudnátok párat emelni?
4: Tavalyi évben is volt ilyen hírességünk, nagyon szélesen emlékszünk vissza a Szoboszlai Dominikra és Jude Law-ra. Idén influencerek álltak mellénk, úgyhogy majd érdemes lesz ezt a social csatornákon követni, hogy ki mindenki húzza fel ezt az oknit, reméljük minél többen, úgyhogy most egyébként ennél többet nem szeretnénk meg elárulni róla, szerintem mindenki fog vele találkozni, hogy...
3: Sőt, bíztatok mindenkit arra, hogy nyugodtan húzzon zoknit és posztolja a közösségi csatornákat.
2: Az influencerek mondjuk közelebb kerülhettek az emberekhez, és közelebb kerülhetnek olyan személyekhez, akik akár érintettek is lehetnek, mint mondjuk a hírességek, mint mondjuk egy Szoboszlai Dominik?
4: Ebben egyébként van ilyen fajta logika is, hogy nem csak a nagy influencereket kértük fel, vagy szoktuk felkérni egyébként együttműködésre, hanem direkt a úgynevezett mikroinfluencereket is, hiszen ahogy pontosan, ahogy mondtad, hogy ők az adott célcsoporthoz, adott emberekhez, adott családokhoz egyébként sokszor közelebb állnak, jobban tudnak közvetíteni üzenetet, illetve teljesen más ugye az elérése egy influencernek, mint például egy ekkora sztárnak, mint akiket említettünk.
2: Október 15 és november 5 között zajlik ez a kampány. Egy kicsit kevesebb, mint egy hónapig találkozhatunk ezzel az egész kampánnyal.
3: Így van, 3 hétig lehet megvásárolni az éttermekben, illetve a készlet erejéig. Tavaly is, illetve a korábbi években is sokszor előfordult, hogy bizonyos forgalmasabb éttermekben hamarabb elfogyott a zokni. 2 méretben kapható, úgyhogy még így a méret probléma is lehet, úgyhogy érdemes minél előbb elmenni az idei zokniért.
1: Répási Zsuzsannát, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány ügyvezető igazgatóját és Ádám Szilviát, az alapítvány kommunikációs vezetőjét hallották. Pillantás a devizapiacra. Az euróval szemben a forint erősödik, 364 forint 10 filléren az euró, a svájci frank 391,20, a dollár 324,80. Egyelőre úgy tűnik, hogy az ázsiai nagy zuhanást nem követik egy az egyben az európai tőzsdék, néhány 10%-os mínuszban a német DAX, az olasz tőzsde, viszont emelkedik a spanyol, a francia és a brit mutató. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1212 szinten jár. A kőolaj tekintetében némi áresés, 1-2%-os 104,02 dollár a Brent ára, az amerikai könnyolajé 94,27 dollár, nem változott egyébként a holtankolja.hu információi szerint ma sem az idei, vagy a mai átlag üzemanyagár, maradt a 95-ös benzinkutaknál 642 forint a literenként, a gázolaj pedig 709 forinton. 9 óra 53 perc van, 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Reggeli Monitorban.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Tudtad, hogy a Metrodome Green lakóparkban a modern városi élethez tervezett otthonok várnak? Hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel, okos otthon megoldásokkal, innovatív műszaki megoldásokkal és kényelmes közösségi terekkel találkozhatsz a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodome Greenben, ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5%-os kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
3: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
4: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigár. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor fesztiválsörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban lassú a haladás a Kiskörúton az Asztóriánál, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfi híd és a Margit híd közelében, valamint a Szélkámán tér környékén. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávban lehet kanyarodni. Lezárták a fél útpályát a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek. A váltkozó irányú forgalmat jelzőőr segíti. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Az elmúlt órában hát volt érdekesség bőven, ami a nyilatkozatokat illeti. Elég csak arra gondolni, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök között, hogy újraindítják az olajfinomítók, az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, aztán bírálta az amerikai elnököt, de például egyébként nagyon érdekes az is, hogy elindult Németországban a bírósági tárgyalása annak, hogy az északi áramlat gázvezetéket vajon valóban egy ukrán szabotőr csoport robbanthatta-e fel, és hát hogyha a bíróság így ítél, akkor igencsak kényelmetlen helyzetbe kerülhet, finoman fogalmazva Friedrich Merz német kancellár, hogy folytatja-e Németország részéről Ukrajna támogatását, mert hogy mindezt megindokolni úgy, hogy az északi áramlatban ugye jelentős német tulajdon van, és ezt felrobbantották annak idején 4 évvel ezelőtt, még ha érti is az ember, hogy mi volt a cél, hát minimum nehézkes lenne Németországban, hanem lehetetlen. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: újra támadni fogja az orosz olajfinomítókat Ukrajna.
7: Ezt az ukrán államfő mondta a Financial Times című brit lapnak adott interjújában. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Oroszország sem hagyott fel az ukrajnai energiaipari létesítmények támadásával. Ukrajna az Egyesült Államok kérésének megfelelően 3 napig tartózkodott az orosz energetikai infrastruktúra elleni akcióktól, Moszkva viszont folytatta csapásméréseit. Az ukrán elnök erőteljesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt.
6: Újabb hajókon volt fedélzeti tűz a Fekete-tengeren.
7: A romániai Sulina város kikötőjének közelében ütött ki tűz egy Komor-szigeteki zászló alatt közlekedő hajón, de a legénység még a mentőegységek megérkezése előtt eloltotta a lángokat. Reggel egy San Marino-i hajó adott le vészjelzést a fedélzeten keletkezett tűz miatt. 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román védelmi minisztérium szerint ismeretlen drónrajt észleltek a hadsereg radarjai a térségben. Az egyik drón rövid időre behatolt Románia légterébe Sulinától délkeletre.
6: 21 milliárd dollárt fektet be 2 félvezetőgyár építésébe Japán az Egyesült Államokban.
7: A beruházás a tavaly megkötött japán-amerikai kereskedelmi megállapodás része. Ennek keretében Tokió 550 milliárd dollár értékű amerikai befektetést vállalt az amerikai vámok csökkentésének ellentételezéseként. Az első üzemépítése a tervek szerint még az idén megkezdődik, a termelés 3 év múlva indulhat. A létesítmény teljes kapacitásra felfutva évente mintegy 900 ezer darab 300 mm-es szilíciumlap gyártására lesz képes.
6: A dél-koreai értéktőzsde 20 percre felfüggesztette a Kospi piacon jegyzett részvények kereskedését.
7: Az irányadó index több mint 8%-ot esett a technológiai részvények eladási hulláma miatt. A befektetői hangulatot rontotta az amerikai infláció gyorsulásáról közzétett adat, valamint az a bizonytalanság, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások fenntarthatóak-e, illetve képesek-e a várt hozamokat biztosítani. A Samsung árfolyama 8-9% közötti mértékben, az SK Hynix szét több mint 10%-kal csökkent.
6: Csak nem 45%-kal emelkedett az Anthropic bevétele egyetlen negyed év alatt. A cloud fejlesztője korrigált alapon már nyereségről számolt be a befektetőknek.
7: A CNBC összefoglalója szerint az Anthropic bevétele a harmadik negyedében 16,8 milliárd dolláros bevételt ért el, az előző 3 hónap 11,6 milliárd dollárja után. Sajtóértesülések szerint novemberre tervezik a cég tőzsdei bevezetését. A várakozás most az, hogy az Anthropic éves bevétele az év végére eléri a 110 milliárd dollárt.
6: Vissza a csipekhez, a tajvani TSMC, a világ legnagyobb szerződéses félvezető gyártójának adózott nyeresége 69%-kal emelkedett 23,6 milliárd amerikai dollárra az idei harmadik negyedévben. A cég bevétele 50%-kal nőtt 46 milliárd 710 millió amerikai dollárra. Jogellenesnek nevezte az amerikai kormányzat nemzetközi büntetőbíróság ellen bejelentett szankcióit az idei Nobel békedíjas.
7: Navy Pillay az AFP francia hírügynökségnek adott interjút, a dél-afrikai jogász véleménye szerint a Trump adminisztráció azért tépett fel a testülettel szemben, mert a hágai bíróság korábban elfogadó parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ellen a gázai övezetben elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Az amerikai szankciók 6 hónap múlva lépnek hatályba, a bíróság technológiai infrastruktúráját, valamint banki műveleteit is érintik.
0: Tőzsde hírek.
6: A hazai értéktőzsde most mindössze 0,2%-kal, de gyengül, 143.449 ponton a BUX, a forgalom 4 milliárd 777 millió forint, 0,1%-kal emelkedik a MOL, 4.980 forint, az OTP 0,3%-kal gyengül, 41.340, a Richter 0,4%-os pluszban 12.640 forint, a Magyar Telekom 0,1%-kal emelkedik, 2.660 forinttal jár, gyengül a 4IG 1,8%-kal 1550 forinton. Forgalmasabb a mai kereskedésben a Granit Bank, amely 2,2%-os pluszban 8500 forinton, drágul a Delta 2,6%-del 43 forint 70 filléren, csökken viszont az Autovallis 4,1%-kal 121 forinton, gyengül az Alteo 1%-kal 3810 forinton jár, és 2,1%-os mínuszban az Opus jelenleg 208 forinton. pillantás még a forint árfolyamára. Jelenleg az euróért 363 forint 90 fillért kell adni. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 1%-kal megy felfelé, a német DAX 4%-os mínuszban, a francia tőzsde 6%-kal erősödik, az olasz index 3%-kal gyengül, a spanyol viszont 6%-kal emelkedik. Ázsiában jó nagy mínuszok jöttek össze, csak az indiai tőzsde tudott emelkedni 1,9%-ot, de egyéb iránt a japán tőzsde 4,9%-kal zuhant, Hongkong 1%-kal, Shanghai 1,6%-kal került lejjebb, Dél-Korea 7,6%-ot ment lefelé, Szingapúr pedig 4%-ot. Fokozatos átállást javasol a Nemzeti Adó és Vámhivatal az általános nyomtatvány kitöltőről a korszerűbb digitális szolgáltatásokra.
7: A december 31-i teljes kivezetés helyett több lépcsőben valósítaná meg az átmenetet az adóhatóság. A NAV korábban egy felmérés keretében kérte ki a könyvelők, az adózási szakemberek és a fejlesztők véleményét az EAFA rendszerről. A kérdőívet 2000-en töltötték ki. A könyvelők több mint fele a felkészülési idő hiányát, a könyvelő programok fejlesztésének elmaradását jelölt meg akadályként. Ezt a szoftverfejlesztők visszajelzése is alátámasztotta, kétharmaduk még nem kezdte meg a tényleges tesztelést sem. A kérdőív arra is rámutatott, hogy az átállás sikeréhez több felkészülési idő szükséges.
6: Alapjaiban kell újra gondolni a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának tervezetét a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint. A szervezet közleménye alapján a pénzügyminisztérium kata tervezete túl bonyolított, több ponton ellentmond a saját szabályainak, és nem egyeztethető össze maradéktalanul a kormánypárt adócsökkentési programjával.
7: A szervezet hangsúlyozza, hogy a társadalmi egyeztetés keretében olyan megoldást dolgoztak ki, amely egyetlen szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást, megszüntetné a párhuzamos katatörvényeket és a jelenlegi katások számára lehetővé tenni az 50 ezer forintos havi tételes adó megtartását. Az alternatív javaslat visszaengedni a céges számlázás 15%-os kiegészítő adó mellett, pontosabban választaná el a valódi vállalkozói működést a bújtatott munkaviszonytól. Külön szabály rendezni a platformszolgáltatók, technikai kifizetők, egészségpénztárak és más közvetítő szereplők kezelését is. A javaslat jelentős automatizálást irányoz elő.
6: Maradunk még az adóterveknél, a vagyonadóról. Több mint 10 szakmai szervezet, köztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Munkadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége közös állásfoglalásban reagált a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetére. Az aláírók támogatják, hogy a vagyonosabb rétegek nagyobb részt vállaljanak a közterhekből, de szerintük a javasolt adó jelentős adminisztratív terhekkel jár, több esetben irreális helyzeteket teremt, ezért arra kérik, azt kérik, hogy a beruházásokat, a fejlesztéseket, a munkavállalói képzéseket és a közhasznú támogatásokat valamilyen mértékben le lehessen vonni az adóból. Javasolják továbbá egy mérséket, 3-15%-os adókulcs bevezetését az 1-5 milliárd forint közötti vagyonokra, valamint az illikvid vagyonelemek, a tőzsdei cégek és a startupok úgymond körültekintő kezelését. A szervezetek szerint a rövid egyeztetési határidő miatt további problémák is várhatók, ezért a kormánytól nyitottságot várnak úgymond a későbbi korrekcióra. Nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét az Erzsébetvárosi önkormányzat.
7: Ezt a 7. kerület polgármestere közölte Facebook oldalán. Niedermüller Péter arról írt, hogy a Fidesz kormány által az önkormányzatokra kiszabott szolidaritási hozzájárulás büntetőadó semmi köze a szegényebb településekkel vállalt szolidaritáshoz, hiszen a közérdekű adatigénylésére sem tudtak elszámolni az önkormányzat által befizetett 2,7 milliárd forinttal. A posztban Niedermüller Péter alapértéknek nevezte a szolidaritást, de elfogadhatatlannak a párbeszéd hiányát és az átláthatatlanságot. Szerinte a utóbbiak tekintetében semmi sem változott az áprilisi választások előtti korszakhoz képest, sőt, még több elvonással kell szembenézniük.
0: Időjárás jelentés.
7: 1995-ben ezen a napon elnököt választottak Irakban, ahol is az egyetlen jelöltként Saddam Hussein nyerte a választást, minő meglepő, 99,96%-os igennel. Úgyhogy a nemek aránya volt a maradék 4%, 8,5 millió regisztrált szavazó ment el egyébként voksolni. és hát a nemzetközi megfigyelők és külföldi kormányok természetesen hiteltelennek, hihetetlennek és komolytalannak minősítették az eredményt, ami hát valóban ilyen észak-koreai magasságokat élt meg, vagy mélységeket, nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Na, minden esetre az iraki fővárosban, Bagdadban ilyen 26-28 fok közötti hőmérsékletre számíthatnak az ott élők. Nálunk ennél mérsékeltebb lesz a helyzet, 14 és 19 fok közötti csúcsokra számíthatunk, gomoly felhőkkel és napsütéssel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Jelenleg még nem tudná eltartani magát kizárólag piaci forrásokból a magyar sport. Hosszabb távon azonban szükség lesz a vállalatok nagyobb szerepvállalására. Erről beszélt Pálinger Katalina, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke a Trend FM-nek. A korábbi világválogatott kapus szerint a sportfinanszírozás átalakulása akár évekig is eltarthat, de bízik abban, hogy az átmeneti időszak nem megy a sport szakmai színvonalának a rovására. A női kézilabda válogatottról szólva hangsúlyozta, hogy a románok elleni vereségek ellenére továbbra is bízik a fiatal csapat fejlődésében. A decemberi Európa-bajnokságon az első 6-7 hely valamelyikének megszerzését tartaná fontosnak, ami kedvező helyzetet teremthetne az olimpiai kvalifikáció szempontjából.
2: Pálinger Katalinnal, korábbi világválogatott, sokszoros magyar válogatott kézilabdázóval, kapussal és a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökével beszélgetek. Szia Kati, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szia, köszönöm a meghívást.
2: Kézilabdáról szeretnék beszélgetni, női kézilabdáról, mégpedig azért, mert egy fontos a feladaton túl van a női kézilabda válogatott, az Európa Kupán, és készül a franciák elleni mérkőzésre, jövőre világbajnokság, fontos világbajnokság, előtte még Európa bajnokság decemberben, tehát nagyon sok minden történik a női kézilabdában. Labdában, ráadásul zajlik a bajnokság. Mennyire heverték ki vajon a lányok és a csapata a Románia elleni kudarcot, és hogy készülnek a franciák ellen?
3: Igazából nem nevezném ezt olyan nagy kudarcnak, hiszen ez egy fontos állomása volt a felkészülésünknek, de kaptunk egy képet a jelenlegi állapotáról a válogatottnak. Olyan sok idő nem volt búslakodásra, hiszen mindenki utazott vissza a klubjába, és folytatódtak a nemzetközi kupa megmérettetések, illetve a magyar bajnokság is, úgyhogy több játékosunk a BL-ben és az Európa Ligában is meghatározó szerepet töltött be a csapatában. Hát ez a két meccs, ez Bukarestben nem sikerült annyira jól, mint szerettük volna, hisz ugyanakkor nagyon erős ellenfelekkel játszottunk, de tökéletes volt arra, hogy feltérképezzük azt, hogy ki milyen állapotban van, és mi az a mik azok a feladatok, amiken javítanunk kell az Európa-bajnokságig, hiszen ez már ez egy nagyon fontos Európa-bajnokság lesz, egy kvalifikációs világverseny, tehát jó lenne itt egy olyan helyezést elérni, ami már arra mutat, hogy jó eséllyel részt vehetünk majd az olimpiai kvalifikációs tornán, de hát valóban jövőre Magyarország rendezi a női kézilabda világbajnokságot, ami hatalmas dolog, hogy egy ekkora világversenyt egyedüli rendezőként, így van, először, és hogy ezt egyedüli rendezőként vállaltuk el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ennek a szeretett sportágnak, amit rengetegen szeretnek itt Magyarországon, nagyon-nagyon jót fog tenni, és biztos vagyok benne, hogy egy fantasztikus hangulatú világverseny lesz.
2: Egyébként az a világbajnokság egyrészt amellett, amit már te is említettél, hogy ilyen hihetetlen nagy mezőnnyel, csapat létszámmal rendezi Magyarország, ugye az is hát tulajdonképpen az lesz az olimpia legfőbb kvalifikációs eseménye, és azt mi szervezhetjük hazai pálya előnyét élvezve. Azért ez jó, de jó lenne már az EB-n is jól szerepelni, nyugtass meg.
3: Igen, azért egy Európa bajnoki, hogyha hatodik, hetedik, első 6-7 helyezését valamelyiket megszerezzük, azért az már adna egy nyugalmat. Ettől függetlenül nyilván jó, hogy van egy ilyen lehetőség is, hogy hazai pályán elérhetjük az olimpiai kvalifikációs tornán való szereplés jogát, de én örülnék neki, hogyha jövőre januárban már arról beszélgetnénk, hogy akkor ez már megvan szinte, és koncentrálhatunk arra, hogy egy nagyon szép eredményt érjünk el a hazai VB-n.
2: Ennek a női kézilabda válogatottnak melyik az igazi arca most, te hogy látod?
3: Arra gondolom, hogy ez, amit most mutattunk, vagy az Európa-bajnoki bronzérmes arc.
2: Pont erre gondoltam. Köszönöm a kiegészítést.
3: Én még mindig azt mondom, hogy sokan felkapják a fejüket, és nem tetszésüket nyilvánítják ki, hogy ez a csapat még mindig fiatal, és még mindig nem élt el a csúcsra, hiszen még mindig, ha azt veszem, hogy a belső hármasunk is, Kluiberrel, Vámos, Simon Petra, fiatalnak számítanak a nemzetközi kézilabdázásban. Simon Petra 21 éves, és azért ő már most olyan klasszis teljesítményt tud nyújtani, ami eldönt meccseket. Úgyhogy én bízom abban, hogy ez a csapat évről évre jobb, és ami fontos, hogy a magja viszont stabilan együtt van, úgyhogy ennek szerintem az elkövetkezendő két évben kell, hogy legyen eredménye, hogy most már évek óta együtt játszik ez a csapat, és sokkal jobban ismerik egymást, bár azért az Európa Kupán nem láttuk ezt az összeszokottságot, de hát ez teljesen normális, hogy 5 hónap kihagyás után, tehát 5 hónapja volt előtte együtt a válogatott, és akkor érződik azt, hogy igen, azért még szükség van arra, hogy együtt gyakoroljanak, és több edzés, több közös edzés legyen egy ilyen fontos mérkőzés előtt. Erre egyébként lesz lehetőség, most tényleg két meccset játszunk majd októberben a francia válogatottal, ami szintén komoly erőmérő, hiszen ismét a világ egyik legjobb csapatával játszunk. Egyet Győrben játszunk, egyet pedig Franciaországban. Biztos, hogy jó hangulatú meccsek lesznek, és hát annak is külön örülök, hogy ilyen magas színvonalú meccseket játszunk a felkészülési mérkőzésként, nem pedig egy magabiztos győzelmet aratva elhinnénk, hogy na akkor igazából 80%-os teljesítményen is tudunk mi nyerni, mert ez egy kőkemény Európa-bajnokság lesz.
2: Hogy néz ki az EB további felkészülési programja? Ezt a francia meccset most itt kiemelted, és ezt tényleg én magam is hangsúlyozni akartam, hogy ilyen szintű ellenféllel szemben valóban a legjobb felkészülni világversenyekre, vagy egy nagyon fontos időszakra, talán most már jobb így fogalmazni, hogy nagyon fontos a magyarországi VB-ig tartó nagyon fontos időszakra. Szóval, hogy mi a program, ami várható a lányoknál?
3: Hát ilyenkor utána nyilván minél több közös edzés a klubok együttműködésétől függően, amit egyébként ki kell, hogy emeljek, hogy most már évek óta ez nagyon jól működik, és tényleg mindenki elfogadja, hogy mennyire fontos az, hogy a játékosok megfelelő időt töltsenek a válogatott összetartásokon. Novemberben találkozik a csapat, és akkor ott lesz több hét, amikor tényleg kialakul a végső forma, remélem, és a formaidőzítés nagyon fontos lesz, úgyhogy bízom benne, hogy úgy érkezünk majd a csoportmeccsekre, remélhetőleg sok magyar szurkolóval Nagyváradon, hogy magabiztos győzelmeket tudunk aratni a csoportban.
2: Ugye zajlik a bajnokság, most már pár forduló lement a női kézilabda bajnokságból, elindult a férfiak küzdelme, és klubvilágbajnok lett a Veszprém. Ha már itt tartunk, mit szóltál hozzá, hogy ilyen, nem is az, hogy megnyerte a Veszprém ezt a tornát, hanem hogy így nyerte meg a Barcelonát.
3: Igen, hát nagyon magabiztos, meggyőző, azt gondolom, hogy erő titoktatás volt.
2: Bár minden meccs ilyen lenne, hogy az utolsó 10 percben, mindegy.
3: Hát a Barcelona nem szoktak ilyen meccset játszani, de szerintem ennyit számít, hogy a világ legjobb kapusa Veszprém kapuját védi, úgyhogy ez most nagyban megmutatkozott.
2: És most már nem először, pedig még csak most kezdődött a szezon. Igen, ez valóban így van. Ugyan én nem értek annyira a kézilabdához, de ezt még én is láttam, te pedig kapus vagy. Ha már itt tartunk, egyébként beszélsz a kézilabdáról, benne vagy a sportirányításban, de pályán vagy?
3: Nem, amióta az utolsó meccsemet lejátszottam, nem, elképzelni se tudom. Voltak
2: de ilyen... gyerekekkel se játszol egy kicsit?
3: Nagyon ritkán, a kislányom kézilabdázik egyébként most már a Győri Akadémián, úgyhogy komolyan is gondolja, nem csak hogy játszik.
2: Mennyi idős?
3: Tényleg 13 éves, de már egyéb följebb korosztályban játszik. És hát
2: kapus.
3: Ő szokta. Nem, hallani sem akart róla. Az elején beállt, és nagyon-nagyon ügyes volt, tehát tényleg elképesztően ügyes volt, ahogy helyezkedett a reflexei, nem félt a labdától, tehát tökéletes volt minden ahhoz, hogy kapus legyen. Aztán azt mondta két hónap múlva, hogy anya, én nem akarok kapus lenni, gólokat akarok lőni, és futni akarok. És
2: akkor mondtam, szélső
3: hogy lett. Akkor egyelőre szélső, igen, de hát várjuk a növekedési ugrást nála, mert irányító szeretne lenni, de hát mindig azt mondom neki, hogy az a legfontosabb, hogy élvezd ebben a korban. Úgyhogy
2: nem. Miért nem mondani neki, hogy nem. Kis tejöm, téged nem görbicnek hívnak.
3: Nem állít. Én azt gondolom, hogy ez jó, hogy lehet, hogy csak teher lennék neki, hogy csak összehasonlítanak minket a kapuba, hogy anyukád ezt hogy csinálta, de ebben a korban az a legfontosabb, hogy élvezze, és próbálom ezt súlykolni neki, és nem nagyon komoly tanácsokat adni, ahogy egyébként sok szülő teszi megdöbbenésemre, akik nem is játszottak még. Szerintem ez a legfontosabb ebben a korban.
2: Volt ebben egy pici kritikai
3: hogy igen, hogy örömmel sportoljon a gyerkőc, és felszabadultan örömmel jöjjön haza a meccsről, edzésről.
2: De azért sportolni sportolt, csak nem kézilabdázó gondolom.
3: Igen, az utolsó mérkőzésem óta nem álltam valóban így, nyilván a gyerekek kell, amikor játszogunk, akkor beállok kapuba, de sportolok, de személyedzővel súlyzós edzéseket csinálok, illetve kerékpározni nagyon szeretek, úgyhogy a sport az valóban aktív része maradt az életemnek.
2: Láttam, vagy hallottam egy nagyon érdekes reklámot, hogy meglepődtem, hogy egy győri cég a Kárdóval egy kampányban részt vettél. Ez hogy jött, vagy miért?
3: Nagyon érdekes, mert több megkeresésem volt azért az évek során, főleg aktív pályafutásom során, és valahogy nem éreztem önazonosnak azokat a cégeket, akik megkerestek, vagy a termék miatt, vagy egyszerűen abban az élethelyzetben úgy gondoltam, hogy az nem helyén való, vagy az időmben nem fért bele egy ilyen hasonló terméknek a képviselete, és most valóban megkeresett ez a cég, akik abban a tekintetben nagyon tetszettek, hogy győriek, egy igazi tradicionális cégről van szó, és hát a minőség az pedig kifogástalan, úgyhogy...
2: Rosszul alszol, mert ez egy matraszgyártó cég.
3: Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy hogy egy 5 éve vettem észre, hogy milyen sokat számít az, hogy milyen matracon alszik az ember, és tudom azt, hogy a kardom milyen minőséget képvisel, úgyhogy nyilván ez is nagyban segített a döntésemet, hogy szívesen állok egy olyan termék mellé, mögé, ami tudom, hogy jó, és jót tesz az embereknek, és egyébként valahogy alul értékelt az alvás minősége a mai világban, pedig az egyik legfontosabb dolog szerintem, hogy a testünk, lelkünk, mindenünk megkapja azt a megfelelő pihenést, ami kijár neki, és ez elengedhetetlen egy professzionális matrac.
2: Ezt szokták mondani, hogy úri ember hölgyekkel nem beszélget életkorról, és akkor most mondhattam volna, hogy 20 évesen persze még mindegy volt, de nem, szerintem nem, mert egyébként a regenerálódás, a pihenés sportolóként gondolom fontos volt, tehát már akkor is fontos lehetett volna, hogy milyen az a matrac, ha már a példán tartunk.
3: Volt olyan egyébként, hogy pályafutásom során, hogy világversenyen a földön aludtam, vagy a csapattársam a földön aludt egy enyhébb derékfájás miatt, annyira puha volt az a matrac, és tudtam, hogy ha én ezen alszom 4-5 napot, akkor lehet, hogy az utolsó mérkőzéseken már nem fogok játszani, úgyhogy nagyon-nagyon sokat számít szerintem, és most már ez a sporttudomány, ez a tudományos háttér a sportba is egyre inkább jelen van, és nagyon fontos, és tényleg az alvás minőséget is most már nézzük például a játékosoknál is, a válogatott játékosoknál is, és azt is láttam, hogy a gyerekeimnél is mennyit számít például, hogyha idegen helyen, vagy hotelben, vagy nem otthon alszanak, és mennyit mozognak, mondjuk éjszaka forgolódnak, esetleg amikor külföldön egy hotelben vagyunk, ahol nem olyan az ágy, vagy kanapé ágy van, hogy nagyon sokat számít az a gyerekeknél is szerintem már, hogy a minőségi még legyen az, amin alszanak, tehát minőségi matrac.
2: Említetted, hogy többen megkerestek, több cég is megkeresett így, hogy egyébként a sportirányításban dolgozol, az egyik legnagyobb hazai szakszövetség alelnöke vagy, gondolom, már csak ezért sem válasz el minden megkeresés, mert hogy már, amikor sportoló voltál, talán más volt, de most már azért mégis a sportvezető vagy, és a Kárdok Ft-t ennek ellenére elvállal.
3: Igen, de tényleg talán egy kicsit lokálpatrióta is vagyok, tehát hogy ez a Győr nagyon nagy szerepet játszott ebben. Különben bármikor bemegyek a Kárdok, nagyon tetszik az a hozzáállás és az a filozófia, amit ők képviselnek. Nagyon sok ember van ott, aki 20-25 éve dolgozik a cégnél, és sok mindent elmond, hogy milyen mentalitást képviselnek, és emellett pedig tényleg egy profi terméket gyártanak. Többet, hiszen bútorokat is gyártanak, ugye azokat is nagyon szeretem egyébként.
2: Jelenleg nem olyan lehet arról beszélni, és szerintem nem is akarsz, ezt így megerőlegezem, hogy mi lesz majd például a kézilabdával az új sportirányítás, hogyan alakítja a támogatási rendszereket, de arra kíváncsi lennék, mert te voltál olyan kézilabdában, ami azért úgy működött, hogy a piac nagyon erősen jelen volt. Elképzelhetőnek tartod, hogy a piaci cégek, akár egy ilyen Kárdó, vagy bárki más visszajön és megjelenik a sport körül egy újfajta fölállásban? Tehát Magyarországon ma mondjuk a sportot el tudná tartani a piac?
3: Szerintem jelenleg nem, de szükség lesz erre, úgy érzem. Tehát, hogy igenis szükség lesz a piaci szereplőkre, de ehhez idő kell. Tehát ez évek, mire visszáll ez a gondolkodásmód a támogatás rendszerben, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez nem évek lesz, hogy hamarabb eljön, vagy ez az átmeneti időszak pedig megoldódik, és nem a sport minőségi rovására fog menni.
2: Legyen így. Ma a női kézilabda válogatottnak, meg a női kézilabdának sok sikert kívánok.
3: Köszönjük
2: szépen. Álltam a kézilabdának. Erre pedig, hogy mi lesz a sporttámogatásokkal, amely stílszerűen maradva az előzőtével, aludjunk még egy picit.
1: Mezei Dániel kérdezte Pálinger

0: Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturizmo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már 2 helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már 2 helyen, 4. kerület Váci út 119/C és Pólusz Center Media Markt. Schiller.hu/Geely.
2: Védd meg irodád, lakásod tereit a hőtől, fénytől vagy kíváncsi tekintetektől. Digifol. Prémium minőségű digitális fóliák üvegfelületekre, akár utólag is. Digifol digitális fóliák és okos üveg megoldások, hővédelem és belátásgátlás egyetlen gombnyomásra. Privát szféra gombnyomásra. Digifol.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok, a Reggeli Monitor végén a legfrissebb hírekkel, amelyeket Németh László állított össze, és akkor a részletek. Újra támadni fogja az orosz olajfinomítókat Ukrajna, ezt az ukrán államfő mondta a Financial Times című brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, hogy Oroszország sem hagyott fel az ukrajnai energiaipari létesítmények támadásával. Ukrajna az Egyesült Államok kérésének megfelelően 3 napig tartózkodott az orosz energiarendszerek elleni akcióktól, Moszkva viszont folytatta csapásméréseit. Az ukrán elnök egyébként erőteljesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt. Újabb hajókon volt fedélzeti tűz a Fekete-tengeren. A romániai Szolina város kikötőjének közelében ütött ki tűz egy Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő hajón. A legénység még a mentőegységek megérkezése előtt eloltotta a lángokat. Reggel egy San Marinoi zászló alatt közlekedő hajó adott le vészjelzést a fedélzetén keletkezett tűz miatt. Itt 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román védelmi minisztérium szerint ismeretlen drónrajt észleltek a hadsereg radarjai térségben. Az egyik drón rövid időre behatolt Románia légterébe Szolinától délkeletre. Csaknem 45%-kal emelkedett az Entropic bevétele egyetlen negyed év alatt. A cloud fejlesztője korrigált alapon már nyereségről számolt be a befektetőknek. A CNBC összefoglalója szerint az Entropic bevétele a 3. negyed évben 16,8 milliárd dollár volt, az előző 3 hónap 11,6 milliárd dollárja után. Sajtóértesülések szerint novemberre tervezik a cég tőzsdei bevezetését. A várakozás most az, hogy az Entropic éves bevétele az év végére eléri a 110 milliárd dollárt. Megkérdőjelezhető a vagyonadó hosszú távú fenntarthatósága. Ezt állítja több mint 10 a hazai gazdaság meghatározó szereplőit képviselő szakmai szervezet. Az állásfoglalást a Joint Venture Szövetség, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, az Országos Kereskedelmi Szövetség és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége vezetői is aláírták. A szervezetek azt kérik a kormányzattól, hogy a tisztességes vállalkozók és magánszemélyek méltányos, konstruktív eljárásokkal találkozzanak, és a kormányzat legyen nyitott az előre nem láthatóbb esetleges anomáliák szabályozási kezelésére. Alapjaiban kell újra gondolni a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának tervezetét a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint. A szervezet közleménye szerint a pénzügyminisztérium kata tervezete túl bonyolított, több ponton ellentmond a saját szabályainak, és nem egyeztethető össze maradéktalanul a kormánypárt adócsökkentési programjával. A szervezet hangsúlyozza, hogy a társadalmi egyeztetés keretében olyan megoldást dolgoztak ki, amely egyetlen szabályozási rendszerben rendezni a kisadózást, megszüntetni a párhuzamos katatörvények fenntartását, és a jelenlegi katások számára lehetővé tenni az 50 000 forintos havi tételes adó megtartását. Az alternatív javaslat visszaengedni a céges számlázást 15%-os kiegészítő adó mellett,

0: Akkor pontosabban választaná el a valódi vállalkozói működést a bújtatott munkaviszonytól. Külön szabály rendezni a platformszolgáltatók, technikai kifizetők, egészségpénztárak és más közvetítő szereplők kezelését is. A javaslatcsomag jelentős automatizálást irányozna elő.
1: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde jelenleg egy enyhe pluszban van, ez 3%-os erősödést jelent 143.889 pontos értékkel, 5.496 millió forint ideig a forgalom. 1%-kal erősödnek a MOL részvények, 4.980 forinttal jegyzik őket, az OTP 4%-kal drágult 41.620, a Richter 0,5%-kal erősödik 12.650, a Magyar Telekom 3%-os pluszban 2.664 forinttal jár, az euró 363 forint 90 fillér. Európában a londoni tőzsde 3%-kal erősödik, a német DAX ennyivel csökken, a francia CAC-án 2%-os pluszban, az olasz tőzsde 0,5%-kal gyengül, a spanyol viszont 1%-os erősödésben, 1,1226 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
1: Időjárás jelentés.
0: Több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhők mellett, főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdarab kíséretében. Napközben nagyobb területen megélénkül az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, késő estére 1 és 10 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Ez volt a Reggeli Monitor. Az adást Somodi Evelin szerkesztette. A hírek összeállításában Németh László volt a segítségemre. A zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Jobbágy Róbert volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, akkor M. Szűcs Péter számít a figyelmükre. További jó rádiózást!
1: A Reggeli Monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Tüzet okozott a közép-oroszországi Riazany olajfinomítójának területén a régiót ért ukrán dróntámadás. A helyi kormányzó szerint egy másik vállalat raktárában és járműveiben is károk keletkeztek. Az előzetes információk alapján személyisérülés nem történt. Újra támadni fogja az orosz olajfinomítókat Ukrajna, ezt az ukrán államfő mondta a Financial Times című brit lapnak adott interjújában. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Oroszország sem hagyott fel az ukrajnai energiaipari létesítmények támadásával. Ukrajna az Egyesült Államok kérésének megfelelően 3 napig tartózkodott az orosz energetikai infrastruktúra elleni akcióktól, Moszkva viszont folytatta csapásméréseit. Az ukrán elnök erőteljesen bírálta Donald Trump amerikai vezetőt. Adatlopással vádolja az Apple-t az OpenAI. A két cég közötti üzleti titokvédelmi perben a mesterséges intelligencia fejlesztő társaság most azt állítja, hogy egy volt munkavállalója több mint 100 fájlt küldött a személyes fiókjába egy még be nem mutatott termékről, mielőtt az Apple-höz igazolt volna. Később az anyagot bemutatta az Apple felső vezetésének. Az Apple visszautasította a vádakat. A vállalat állításai szerint a lefolytatott belső vizsgálatuk eddig semmilyen bizonyítékot nem tárt fel az OpenAI állításainak alátámasztására. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan reintegrációs őrizetté alakította. Ez a gyakorlatban az elítéltek szabadonbocsátását és kiutasítását jelentette, ezt mondta ki az uniós bíróság. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében helyt adott az Európai Bizottság Magyarország ellen benyújtott keresetének. Megkérdőjelezhető a vagyonadó hosszú távú fenntarthatósága, ezt állítja több mint 10 a hazai gazdaság meghatározó szereplőit képviselő szakmai szervezet. Az állásfoglalást a Joint Venture Szövetség, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, az Országos Kereskedelmi Szövetség és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége vezetői is aláírták. A szervezetek azt kérik a kormányzattól, hogy a tisztességes vállalkozók és magánszemélyek méltányos, konstruktív eljárásokkal találkozzanak, és a kormányzat legyen nyitott az előre nem látható előzetes anomáliák szabályozási kezelésére. Fejlesztési dömpinget ígér a főpolgármester Budapesten. Karácsony Gergely Facebook oldalán arról írt, hogy a következő 130 évre teremtik meg a jövő fővárosát. Az induló fejlesztések között említette a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését, és elkezdődik a rákos rendező beruházás is. Megújulnak a hívek, és új villamosok, elektromos buszok érkeznek a közösségi közlekedésbe.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 143.820 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 6,6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4,1%-kal csökkent 4.950 forintra, az OTP 0,5%-os pluszban 41.690 forinton áll. A Richter 4,1%-kal erősödött 12.640 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2.670 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 81.240 dolláron és 6 centen áll 4,1%-os mínuszban, az Ethereumot 1,9%-os csökkenés mellett 2.372 dolláron és 73 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forint és 11 fillér, egy amerikai dollár 324 forint 61 fillér, egy svájci frank 391 forint és 27 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC 1,1%-kal erősödik, a madridi IBEX 0,4%-kal került feljebb, a frankfurti DAX 0,3%, a milánói bőrze szintén 0,3%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként $95.10 áll, 0,1%-os pluszban, a Brent jegyzési ára 2,2%-os csökkenés mellett hordonként $103.77.
0: Időjárás jelentés.
3: Több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhők mellett, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 14 és 19 fok között alakul majd, éjszaka 1 és 10 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
4: Szép napot mindenkinek, önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. október 15-én 11 óra 6 perckor, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban a rákutatásról és a kutatói létről beszélgetünk, arról, hogy hogyan lesz a kíváncsiságból hivatás, mi tartja mozgásban az embert a bizonytalan eredmények között. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Menyhárt Otília, a Semmelweis Egyetem bioinformatikai tanszékének adjunktusa, a Hunren TTK és a Pécsi Tudomány Egyetem munkatársa, aki a daganatos betegségek személyre szabott kezelésének lehetőségeit kutatja. Otília, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
4: Beszélgetésünk apropója, hogy két másik kutatónő mellett te nyerted el a L'Oréal UNESCO a nőket és a tudományért ösztöndíjat 2026-ban. Először is gratulálok.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Beszélünk természetesen részletesebben is erről az elismerésről, meg hogy mit jelentett ez számodra, de hogyha egyetlen kérdésben vagy válaszban kellene összefoglalnod, hogy mire keresed a választ a kutatásaidban, akkor mi lenne az?
5: Remélem, hogy 10 év múlva sokkal jobban meg tudjuk azt mondani, hogy melyik betegnek milyen terápiát, pontosan mikor, mit adjunk.
4: Ez nagyon érdekes, mert hogy azt mondod, hogy reméled, és ez a kutatói létnek valahogy egy ilyen mozgatórugója. Téged mi az, ami leginkább hajt? Mert hogy rengeteg kudarc és nagyon kevés siker vezet egy kutató életpályája során.
5: Abszolút. Engem a kíváncsiság hajt. Én egy rettenetesen kíváncsi ember vagyok, a barátaim ezt nagyon jól tudják. Én nagyon szeretek kérdezni, nagyon szeretek másoktól információt kapni, és engem ez hajt, hogy annyira sokrétű, annyira szerteágazó maga ez az onkológiai tudomány, akkora kihívás, hogy mindig van mit kérdezni, és van hova fejlődni.
4: És hát a bioinformatika azért az sokak számára egy ismeretlen szó, illetve terület. Te hogyan magyaráznád el, mit csinál egy bioinformatikus, és hogyan kapcsolódik a munkája a gyógyításhoz?
5: Közvetlenül a gyógyításhoz nem kapcsolódik, mi a háttér információt biztosítjuk. A bioinformatikát talán úgy lehetne a legjobban leírni, hogy a molekuláris mintázatokat próbáljuk elemezni, ami a betegség hátterében van, bioinformatikai eszközökkel, és azt kell tudni, hogy ugye van a DNS, ezzel szerintem mindenki tisztában van, hogy minden sejtben van egy DNS, de minden sejtben másképp működik, másféle gének fognak erről a DNS-ről átíródni. És ezek óriási adathalmazok, óriási adatmennyiségek egyetlen egy páciens esetében is. Tehát, hogy minden egyes páciensben van 20-30 ezer gén. És ezekről a génekről kapunk mi egy mintázatot, és ehhez kell a bioinformatika, hogy ezt a hatalmas nagy masszív adatmennyiséget össze tudjuk fésülni. És mi nem csak egy-egy pácienst vizsgálunk, hanem több száz vagy sokszor több ezer páciens adatait fésüljük össze, hogy hatalmas nagy kereshető adatbázisokat készítsünk, és utána ezt statisztikai módszerekkel lehet elemezni.
4: Mikor történt ebben egy óriási változás? Nyilván adatokkal régóta foglalkoznak a kutatók, de most sokkal intenzívebb, sokkal dinamikusabb, sokkal több az adat, és sokkal több a lehetőség ezeket az adatokat elemezni.
5: Abszolút, ez tényleg így van. Az áttörés az akkor történt, amikor a szekvenálás sokkal olcsóbbá vált. Tehát ugye volt először az Anger szekvenálás, és A 2000-es években, amikor megtörtént a teljes genom szekvenálása, az egy hatalmas nagy áttörés volt, de ez nagyon sokba került. És manapság töredéke költségből le lehet szekvenálni a teljes genomokat, és tényleg most már lassan talán a rutin klinikumba is be fognak kerülni ilyen szekvenálási módszerek, és az, hogy a technológia nagyon gyorsan fejlődik, és egyre elérhetőbb is, és olcsóbbá válik, szerintem ez van annak a hátterében, hogy egyre több az adat. Viszont az, hogy egyre több az adat.
4: Ez nyilván nem egyszerűsíti a helyzetet?
5: Nem egyszerűsíti a helyzetet, sőt, bonyolultabbá teszi. Egyféleképpen egyszerűsíti, mert össze tudjuk vetni a különböző szinten levő adatokat egymással. Másrészt ez sokkal bonyolultabbá teszi, mert nagyon sok lehet az adat hiány. Tehát egy algoritmust rá tudunk húzni bármilyen hiányos adat mennyiségre vagy adatszetre is, akkor is fog nekünk adni eredményeket, csak az nem lesz megbízható.
4: Több ezer beteg génexpressziós adatait elemzett, hogyha jól tudom. Mit jelentenek ezek az adatok? Mit tudhatunk meg abból, hogy egy daganatban mely gének mennyire aktívak?
5: Pontosan ezt látjuk egy ilyen génexpressziós vizsgálat után. Most szerintem visszamegyek kicsit a gyökerekhez, hogy hogy is néz ki
4: konkrétan. Nem is baj, mert jobban értjük a hallgatókkal, hogy mivel foglalkozunk.
5: Jó, rendben. Nekünk a Semmelweis Egyetem bioinformatika tanszékén van egy onkobankunk, ami Györfi Balázs professzor úr és tanszékvezető kezdett el, most már szerintem 6. éve. És itt a Semmelweis Egyetemről, főként a Semmelweis Egyetemről kikerülő daganatokat tároljuk fogyasztott nitrogénben, mínusz 196 fokon. Ezeket utána szó szerint ledaráljuk, kinyerjük belőle a DNS-t, kinyerjük belőle az RNS-t, ezt elküldjük egy olyan centrumba, ahol ezt leszekvenálják, és mi visszakapjuk azokat az adatokat, hogy milyen mintázat volt ebben a betegben. Hát pontosan látjuk, hogy mely gének voltak azok, amik nagyon-nagyon erősen fejeződtek ki, és melyek, amik elcsendesedtek. És emellett mi után követjük a betegeket. Tehát pontosan kell tudni, hogy mi volt az ő pontos diagnózisa, milyen terápiát kapott, és mi lett a terápia kimenete. Tehát most már vannak 5-6 éves utánkövetéses adataink is, és ahogy megy az idő előre, egyre értékesebbé fog válni ez az adatszett. És akkor mi pontosan olyanokat tudunk megkérdezni, hogy összehasonlítjuk azoknak a betegeknek az adatait, aki arra az adott terápiára nagyon jól reagált, azokkal, akik mondjuk nagyon hamar visszaestek, és újra kialakult a tumoros megbetegedés, és akkor meg tudjuk nézni a különbségeket a molekuláris háttérben. Nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető.
4: Abszolút egyértelmű, és nyilván ez egy háttérmunka. Hol kapcsolódtok a gyógyítókkal?
5: Ott kapcsolódunk, hogy követjük mi is a klinikumot, követjük a publikációkat, és azt nézzük, hogy hol van ránk szükség, hol tudunk mi űrt betölteni, hol kell kérdéseket megválaszolni. Mi nem vagyunk klinikusok, mi ajánlásokat tudunk tenni, tehát mi azt csináljuk, hogy leközöljük ezeket az eredményeket, ezeket a megtalált biomarkereket, vagy a feltárt útvonalakat, amikbe különböznek egymástól a betegek, és nagyon reméljük, hogy a gyógyszerfejlesztők, vagy a klinikumban dolgozók is követik ezt a szakirodalmat, és ez alapján tudnak nekilátni majd a biomarkerek tesztelésének, mondjuk sejtkultúrába, vagy 3D organoidokon, és nagyon reméljük, hogy ez majd idővel egy gyógyszer fejlesztéséhez, vagy egy új célpont fejlesztéséhez vezet. Viszont azt kell tudni, hogy attól kezdve, hogy mi leírunk egy célpontot, egyrészt ezt validálni kell egy tőlünk független betegcsoportban is, ami ugye elég nehéz, mert nagyon nehéz adatokat szerezni. Másrésztről attól kezdve, hogy mi ezt leírtuk, 10-15 évig tart ebből kifejleszteni akár egy biomarkert, vagy akár egy gyógyszert. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, pont amiatt, mert ezt ugye először sejtkultúrában, aztán különböző kísérleti körülmények között, és végül különböző fázisú klinikai vizsgálatokban is kell majd ellenőrizni.
4: Igen, hát erre utaltam, hogy a siker az nem, hogy csak ritkán jön, hanem nagyon lassan is.
5: Nagyon-nagyon lassan, igen.
4: És pont ezért érdekel engem, hogy mi az, ami ebben a munkában téged személyesen leginkább magával ragad, és visz tovább nap, mint nap.
5: Minden. Nagyon szeretem azt, hogy újabbnál újabb kérdéseket tudok föltenni, hogy megvannak az eszközeink, sőt, egyre inkább megvannak az eszközeink, hogy ezeket kutassuk. Most egy jó példa erre például az egysejt szekvenálás. Tehát ahogy elmeséltem, korábban úgy zajlott a daganatok feldolgozása, hogy ledaráltuk, kinyertük belőle az össz RNS-t, de ebből nem tudjuk megmondani, hogy milyen sejtben milyen folyamatok zajlanak le, mert ugye ez egy massza. Most már vannak olyan technológiák, aminek során mondjuk egy vonalkóddal meg lehet jelölni bizonyos sejteket, és amikor megkapjuk a szekvenálás eredményét, pontosan tudjuk, hogy ez most egy kötőszöveti sejtből, ez egy immunsejtből származik a tumorból, vagy egy érsejtből, és sokkal több információt kapunk arról, hogy milyen folyamatok zajlanak nem magukban a daganatos sejtekben, hanem a daganatos sejtek közvetlen közelében. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ez a tumor ez olyan, mint egy ökoszisztéma, és ezek a sejtek egymást segíthetik, egymásnak anyagokat, információkat adhatnak át, és én ebben látok nagy fantáziát, hogy bár ezt most már nagyon sokan kutatják, reméljük, hogy ezen keresztül még új eredményeket tudunk elérni.
4: Te zoológusként végeztél, és a Cornell Egyetemen szereztél doktori fokozatot, úgy tudom, hogy Berlinben is kutattál, majd később csatlakoztál a Semmelweis Egyetem kutatócsoportjához, ami egy elég nagy váltásnak tűnik, és egy elég hosszú szakmai utat takar. Volna egyébként olyan tudás vagy szemlélet, amit a zoológiából hoztál magaddal, és mondjuk ma is segíti a munkádat, pedig ez most már egy teljesen más terület?
5: Abszolút, abszolút van. Különösen ott a Cornellen, azon a tanszéken, ahol én doktoráltam, ott nagyon támogatták az interdisziplináris kutatásokat, tehát hogy tényleg aktívan kultiválták azt, hogy különböző területekről próbáljunk együttműködni egymással, és ez nagyon jól működött. Illetve ott volt egy ilyen rendszerszintű szemlélet, hogy ne csak az agyat nézzük, vagy ne csak a madárének tanulást, hanem az egész rendszert, az egész családot, az egész csapat madarat nézzük egyszerre. És ez a rendszerszintű szemlélet szerintem nagyon sokat segít nekem a daganat kutatásban. Tehát nem csak a daganatot nézem szigetelten, hanem engem nagyon érdekel az egész szisztémás hatás, hogy hat az egész szervezetre, illetve hogy tudunk az életmódunkkal befolyásolni bizonyos dolgokat. Itt még csak nagyon kezdeti gyerekcipőbe jár a kutatásunk, de bizony engem nagyon érdekel, hogy a mozgás az milyen biológiai folyamatokat indíthat be mondjuk egy daganatos beteg esetében, és hogy segítheti a terápiát.
4: Mit gondolsz, mit érdemes mérlegelni egy fiatal kutatónak, aki külföldi lehetőség vagy itthoni pályakezdés között döntés előtt áll?
5: Én azt mondom, hogy mindenki menjen ki, és tapasztalja meg a külföldet, és aztán hozza haza a szürke állományát.
4: Visszatérnénk, Otília, te kutatásodhoz, mert hogy beszéltünk a kutatói létről, de hogy ennek egyik izgalmas felvetése, hogy a kezelés szempontjából kifejezetten fontos a daganat környezetét is vizsgálni, hogyha jól tudom. Mit mutathatnak meg, vagy mit jelenthetnek a daganat mikrokörnyezetének vizsgálatai?
5: Igen, valóban most a PhD hallgatómmal, Dobói Zsófiával pont ezen dolgozunk. Ugye említettem már korábban, hogy van ez az egysejt szekvenálási technológia, amit mi magunk nem végzünk, mivel ez páciensenként 1,5-2 millió forintba kerül. Viszont nagyon sok publikált adat van, amit mi összefésülünk és adatbázisokba rendezünk. Tehát ahelyett, hogy mi magunk megszekvenálnánk 2-3 pacienst, össze tudunk szedni 70-80 akár 100 ilyen adatot, és azt megpróbáljuk egységesíteni, és abban nagyon sok mindent lehet megtanulni. Én 2024-ben nyertem egy OTKA fiatal kutatói pályázatot, és annak pont ez a lényege, hogy vesesejtes karcinómában, illetve máj daganatokban pont azt próbáljuk megtalálni, hogy hol helyezkednek el a gyógyszer terápiás célpontok, hogy azok valóban a tumorsejteken vannak, vagy pedig az azokat körülvevő segítő sejteken, és igazából még nem publikáltuk le az eredményeinket, de a vesesejtes karcinóma esetében azt találtuk, hogy a gyógyszercélpontok nagy része ténylegesen nem a daganat sejteken, hanem az azt körülvevő mieloid sejteken van, és emellett még mi megpróbáltunk behatárolni olyan célpontokat, ami ténylegesen a daganat sejten van. Ugye most itt a fontos hiányosság, amit mi még meg kell, hogy valósítsunk, mielőtt ebből bármiféle használható tudás van, hogy ezt valahogy validálni kellene, úgyhogy most még partnereket keresünk ahhoz, hogy ezeket ténylegesen megnézzük sejtkultúrán vagy betegadatokon, de szerintem ez egy nagyon ígéretes irány.
4: És éppen mi a nehezebb, megtalálni egy fontos összefüggést, vagy bizonyítani annak a tényleges biológiai jelentőségét?
5: A második. A bizonyítás, igen. Nagyon sokszor még nincs elég adatunk ahhoz, tehát azért is kell az, hogy kollaboráljunk másokkal, tehát mindig a validálás az Achilles-szín.
4: És ez mennyire csapatmunka? Mert azért többször említetted, hogy például egy doktorandusz hallgatóval együtt dolgozol, de mennyire kell különböző kutatócsoportnak esetleg együttműködniük ahhoz, hogy egy eredmény akár 2-3 év elteltével megszülessen?
5: Ez abszolút csapatmunka. Tehát mi is így a kutatócsoporton belül eléggé specializálódunk arra, hogy ki mivel foglalkozik. Valaki ebbe jó, valaki abban nagyon jó, és összedolgozunk, hogyha látjuk, hogy tudjuk segíteni egymást. Tehát egyedül én szerintem nem működik a dolog.
4: Beszélgetésünk apropója, hogy két másik kutatónő mellette nyerted el a L'Oréal UNESCO a nőket és a tudományért ösztöndíjat. És hát idén 24. alkalommal ítélték oda ezt az elismerést magyar kutatónőknek, hogyha jól számolom, akkor eddig 66-an kaphatták meg ezt az elismerést.
5: Igen.
4: És hát itt is megragadom az alkalmat, hogy gratuláljak neked. Mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad, hogy az idei díjazottak között vagy?
5: Köszönöm szépen a gratulációt. Az első gondolatom az volt, hogy el se hiszem. Nagyon vicces volt, mert éppen családi nyaraláson voltunk, és nem is volt térerőm, és akkor hirtelen láttam, hogy mi történik, és föl is hívtak, és újságoltam a családnak, akik ott sétáltak mellettem, hogy innen nem hiszitek el. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés. Az is, hogy a pályázók közül engem választott ki a szakmai zsűri, és az is, hogy nőként egy ilyen nagyon-nagyon impozáns díjra voltunk, vagy vagyunk felterjesztve.
4: És mit jelent számodra ez az ösztöndíj szakmailag és személyesen?
5: Szakmailag mindenféleképpen nagyon jó, belekerül az önéletrajzomba, és pályázati elbírálásoknál biztos vagyok benne, hogy ezt figyelembe veszik.
4: Tehát ez új ajtókat nyithat ki egy kutató számára.
5: Bízok benne, igen. És a másik pedig, hogy a másik két kolléganő hihetetlenül inspiráló személyiség, és ahogy összetalálkoztunk, azonnal ugyanazon a hullámhosszon voltunk, elkezdtük megbeszélni a problémáinkat, és kiderült, hogy ugyanazokkal a dolgokkal szembesülünk. És ami a legjobb az egészben, hogy Erikával azonnal találtunk meccéspontokat a jövendő kollaborációra, úgyhogy nagyon remélem, hogy a jövőben még sikeresen együtt is tudunk majd dolgozni.
4: Igen, dr. Bai Zsófia anyagtudósról, valamint dr. Bálint Erika vegyészmérnökről van szó, hogy akkor személy szerint is említsük őket, és akkor előfordulhat egy együttműködés, miközben igazából nem azonos területen mozogtok?
5: Abszolút, igen. Mivel Erikáék gyógyszer előállítással, gyógyszerfejlesztéssel foglalkoznak, ezért nagyon szeretném, ő is szeretné, hogyha megtalálnánk a közös meccéspontot.
4: És azt mondtad, hogy hasonló dolgokat éltetek át kutatóként,
5: igen, igen.
4: Gondoltál itt?
5: Hát ugye ők is több gyerekes anyukák, 2, illetve 3 gyerkőccel, és amikor kiesünk a kutatásból, mert mondjuk gyeden vagyunk a picivel, akkor kicsit hátrányba érezzük magunkat, és
4: akárhogy is olvasgatja az ember,
5: igen,
4: este a szakirodalmat, gondolom, de hát ugyanaz.
5: Az egy másik életciklus, tehát mindenki tudja, akinek volt gyerkőce, hogy az teljes embert igényel. Úgyhogy később ezek a kiesések azért éreztetik a hatásukat.
4: Nagyon izgalmas volt az a pillanat, amikor azt mondtad, Otília, hogy aktív daganatkutatóként látod, hogy mennyire fontos, hogy hogyan élünk, hogy milyen ajánlásokat tartunk be, és mondjuk esetleg mennyire tudunk egy daganatos betegséget elkerülni, mert hogy elkerülhetjük.
5: A WHO jelenlegi statisztikái szerint, ha jól emlékszem, 10-ből 4 daganatos megbetegedés az életmódunknak köszönhető. Tehát 10-ből 4-et lehet, hogy el tudnánk kerülni. És van ez a rákellenes kódex, ami 2025-ben jelent meg, ez a legfrissebb kiadványa, és ebben 14 pontban le van írva, hogy milyen életmódbeli dolgokat érdemes betartani, és mindet szakmai tények támasszák alá. Olyanok vannak benne, hogy kerüljük az alkoholfogyasztást, kerüljük a dohányzást, használjunk napvédelmet, járjunk el rendszeres szűrővizsgálatokra, de olyan dolgok is benne vannak, hogy a helyes étrend mennyire fontos, benne van, hogy tartsuk meg a helyes testsúlyt, illetve a mozgás szerepe is most már kiemelt, és nekem ez a legutolsó, ez egy kicsit amúgy is becsípődésem. Tehát én rendszeresen futok, és nagyon sokat túrázunk, kirándulunk, biciklizünk a családdal, szeretném a gyerekeknek is ezt az aktív életmódot továbbadni. És szerintem, hogyha kicsit jobban odafigyelnénk ezekre a dolgokra, akkor nagyon sokat tennénk saját magunkért.
4: Hát főleg, hogy ugye a daganatos megbetegedések száma robbanásszerűen nőtt az elmúlt időszakban, és leginkább az, hogy bizonyos betegségtípusok sokkal hamarabb elérnek bennünket, mint mondjuk régebben akár egy tüdő vagy egy mellrák az idősebbek betegsége volt, hogy a férfiakat és a nőket is említsem akár, az most már egy sokkal fiatalabb életkorban is megtalálhat bennünket.
5: Abszolút, és különösen magas a vastagbél daganatosok száma növekszik az 50 év alattiak esetében, amire nem pontosan tudjuk még a magyarázatot, de igencsak előfordulhat, hogy az életmódunkkal is összefüggést mutat.
4: Mennyiben változott a te életmódod, életviteled azáltal, hogy egyre jobban beleástad magad ebbe a kutatási területbe?
5: Hát ugye látom az elméletet, hogy hogy kellene élni, nem biztos, hogy én is feltétlenül követem ezt.
4: Mert hogy nagyon nehéz, hiszen ahogy beszéltünk róla, dolgozó anyaként, apa rengeteg felé kell figyelnünk.
5: Igen, de azért nagyon figyelek az étkezésre, tehát minden nap muszáj főznöm, mert a gyerkőcök igénylik, meg viszik az ebédet. Nagyon figyelek arra, hogy nagyon sok zöldséggel, olívaolajjal készítsem az ételeket, és az, hogy az aktív életmóddal, tehát ne azt mondjam nekik, hogy menjenek el sportolni, hanem hogy példát mutassak nekik, és akkor együtt csináljuk ezeket a dolgokat. Tehát sokszor az van, hogy én futok, ők meg biciklivel követnek.
4: Mikor jönnek a legjobb ötletek, illetve gondolatok?
5: Futás közben. Mindig futás közben. Tehát ezt már most is megfigyeltem magamon, hogy ha elakadok, van egy fal, akkor elmegyek futni, és úgy érzem, hogy jönnek a megoldások maguktól.
4: Mi az, ami szakmailag még izgat nagyon, és amit szeretnél a következő években elérni?
5: Én nagyon szeretnék egy olyan aktív kutatásban részt venni, és nagyon szeretnék partnert találni hozzá, ahol tudjuk nézni a mozgás hatását az adott daganatos betegeknél, és amivel ki tudjuk egészíteni a terápiáikat. És nagyon szeretném, hogyha ennek meg lenne egy szakmai háttere. Kicsit küzdök, hogy partnereket találjak ebben, de szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része a kutatásnak, megérteni, hogy mi történik pontosan a szervezetben, illetve a daganatokban a mozgás hatására, illetve, hogy eszközt adjunk a daganatos betegeknek. Mert anyukámon láttam, aki 49 évesen halt meg emlő daganatban, hogy amikor megkapják a diagnózist, akkor nagyon tehetetlenek a betegek. Tehát tényleg első kézből tapasztaltuk meg, hogy az volt az első kérdés, hogy mit tehetek én, mit tehetek magamért. És úgy érzem, hogy nagyon ki vannak szolgáltatva még mindig az egészségügynek ezek a betegek, és igazából még nincsenek is meg az eszközök, hogy tanácsot adjunk nekik, hogy miben, meg hogy kellene változtatni. És én szeretnék eszközt adni a betegek kezébe.
4: Van olyan dolog, amire ugyanolyan rácsodálkozással nézel ma, mint mondjuk akár gyerekkorodban?
5: Minden napom ilyen. Igen. Hogyha az adatok között fölsejlik egy mintázat, és úgy érzem, hogy találtunk valamit, az pontosan ugyanolyan örömmel tölt el, mint amikor összeszedtem a függő cínegék énekét.
4: Hát további jó munkát, köszönöm. Meg sok kutatási eredményt kívánok. Örülök, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen.
4: Dr. Mennyhárt Ottília, a Semmelweis Egyetem bioinformatikai tanszékének adjunktusa, a Hunren TTK és a Pécsi Tudományegyetem munkatársa, a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díj egyik 2026-os nyertese volt ma a vendégem.
6: Most egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk az egészségkódot a zene után.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
2: Miért kössünk nyugdíjbiztosítást?
3: Mert 20 évesen kezdve még az idő is nekem dolgozik.
4: Mert a nyugdíjkorhatár változhat, de nekem fontos, hogy legyen egy biztos pont a terveimben.
5: Mert amit éveken át félreteszek, azt a családom is örökölheti.
6: Más élethelyzet, más szempont, de a cél ugyanaz. Egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb és pénzügyileg stabilabb jövő. És neked mi a legfontosabb érved? Nyugdíjbiztosítás. Tudatos döntés a jövődről. Részletek a jövőtervezés.mabiz.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 11:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan reintegrációs őrizetté alakította. Ez a gyakorlatban az elítéltek szabadonbocsátását és kiutasítását jelentette, ezt mondta ki az uniós bíróság. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében helyt adott az Európai Bizottság Magyarország ellen benyújtott keresetének. Fejlesztési dömpinget ígér a főpolgármester Budapesten. Karácsony Gergely Facebook oldalán arról írt, hogy a következő 130 évre teremtik meg a jövő fővárosát. Az induló fejlesztések között említette a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését és elkezdődik a rákos rendező beruházás is. Megújulnak a hévek, új villamosok, elektromos buszok érkeznek a közösségi közlekedésbe. Fokozatos átállást javasol a Nemzeti Adó és Vámhivatal az általános nyomtatványkitöltőről a korszerű digitális megoldásokra. A december 31-i teljes kivezetés helyett több lépcsőben valósítaná meg az átmenetet az adóhatóság. A NAV korábban egy felmérés keretében kérte ki a könyvelők, az adózási szakemberek és a fejlesztők véleményét az e-áfa rendszerről. A kérdőívet mintegy 2000-en töltötték ki. A könyvelők 55%-a a felkészülési idő hiányát, a könyvelőprogramok fejlesztésének elmaradását jelölte meg akadályként. Ez a szoftverfejlesztők visszajelzése is alátámasztja. 64%-uk még nem kezdte meg a tényleges tesztelést sem. A kérdőív arra is rámutatott, hogy az átállás sikeréhez több felkészülési idő szükséges. Tüzet okozott a közép-oroszországi Riazány olajfinomítójának területén a régiót ért ukrán dróntámadás. A helyi kormányzó szerint egy másik riazányi vállalat raktárában és járműveiben is károk keletkeztek. Az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt.
0: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 7 milliárd forintos forgalom felett 1,1%-os erősödéssel 143.592 ponton áll. A részvénypiacon a MOL 3,1%-kal csökken, 4.958 forintnál jár a kurzus. Az OTP 2,1%-kal erősödik, 41.540 forinton jegyzik. A Richter 0,5%-kal került feljebb 12.650 forintra, a Telekom szintén 0,5%-os pluszban 2.668 forinton forog. A Bitcoin 81.163 dolláron és 19 centen áll, 0,5%-os csökkenéssel, illetve 2%-ot vesztett értékéből az Ethereum 2.369 dollárnál és 94 centnél jár a mutató. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 96 fillér, egy amerikai dollár 324 forint 22 fillér, egy svájci frank 390 forint és 99 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 6,6%-os pluszban, a párizsi CAC 4,1, a madridi IBEX 6,1%-kal erősödik. A frankfurti DAX

0: 2/2, a milánói börze 1/10%-kal korrigál lefelé.
1: Időjárás jelentés.
0: Több órás napsütésre számíthatunk, a gomoly felhőzet mellett és annak ellenére északkeleten és keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, a szél megélénkül. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, késő estére 1 és 10 fok közé hüllem majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
2: Ez itt még mindig az Egészségkód. Vendégem a stúdióban dr. Hetzmann László, sürgősségi szakorvos, oxiológus, a Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgató helyettese, a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátora, légimentő főorvos. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
2: És itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője, aki mindig be tud hozni egy újabb érdekes kérdést, meglátást, úgyhogy Robi, örülök, hogy te is itt vagy.
4: Köszönöm szépen a felkonferálást, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Orvosi hivatás és sürgősségi ellátás, mert hogy ez teszi ki az életedet. Sokan ismerik a nevedet a Forma 1 kapcsán, ezért is hoztam be, mások pedig sürgősségi orvosként találkoznak veled. Melyik feladatkör és miért áll közel hozzád? Nyilván átfedés van a kettő között.
3: Hát abszolút átfedés van, igazából egyikből fakad tulajdonképpen a másik. Orvoslás úgy jött, hogy a gimnázium, ahova jártam, szokás volt elsősegély nyújtó versenyeket rendezni a jogsi megszerzéséhez kapcsolódó elsősegély vizsga kapcsán, és ezeken az elsősegély nyújtó versenyeken tulajdonképpen én beleszerettem ebbe, hogy lehet rövid idő alatt nagyot segíteni embereknek.
2: Itt dőlt el?
3: Hát innen evolválódott a dolog, és aztán jött a vészhelyzet sorozat. Az is sokat segített. Erre van egyébként egy vicces történetem, egy jó pár évvel, lehet, hogy most már 10 fölött van. Voltunk egy chicagói sürgősségi orvos konferencián, rengeteg ember egy nagy arénában, 3-4 ezer orvos, többnyire sürgősségi orvos, és az egyik előadó megkérdezte, hogy tegye fel a kezét, aki a vészhelyzet miatt van itt, és hát nagyjából a csarnoknak szerintem a 95%-a feltette a kezét, úgyhogy ez is egy nagy...
2: Te is?
3: Azt hiszem, igen, én is.
2: Tehát ez egy meghatározó dolog volt, de nyilván, igen, azt mondtad, hogy nem mindegy, hogy miért választottad az orvosi pályát, hivatást. Mi vonzott ebben?
3: Igazából engem tényleg mindig az vonzott ebben, és azért is választottam először baleseti sebészetet, aztán sürgősségi orvoslást, ott is kiemelten a prehospitális, tehát a kórházon kívüli sürgősségi orvoslást, mert itt a rövid idő alatt lehet nagyot segíteni, és ez nagyon látványos, és ez nagyon sokat ad egyébként vissza annak is, aki ebben részt vesz. Nyilván van benne rengeteg kudarc élmény is, de ez a rövid idő alatt nagyot segíteni, az kárpótolja az embert ezekért a kudarcokért és rossz történetekért is.
4: Rövid idő alatt nagyot segíteni, ebben azért alapvetően az is benne van, hogy nagyon rövid idő is áll rendelkezésre.
2: Iszonyatos
4: amennyi
2: teher,
4: idő alatt
2: gondolom.
4: Nektek dönteni kell egy ilyen helyzetben. Ezt hogyan lehet egyébként mentálisan, meg lélekkel bírni, hogy másodpercen vannak akár eldönteni valakinek az életét?
3: Ugye alapvetően mi abban hiszünk a klinikán is, meg a légimentésben, meg nyilván a Forma 1-ben is, hogy mindent gyakorolni kell rengeteget, tehát rengeteg eljárásrendünk van, azokat a beavatkozásokat a végletekig gyakoroljuk, amiket nagyon rövid idő alatt kell jól elvégezni, tehát ezeket a kvázi életmentő beavatkozásokat, és innentől kezdve ez izommemóriává válik, ugyanúgy, ahogy mondjuk az űrrepülésben egy órányi űrsétát, hogyha jól tudom, akkor 50-szer annyi ideig gyakorolnak. Ideális lenne, ha nekünk is lenne erre mondjuk ennyi időnk, de ha nem is 50-szer, de legalább 10-es nagyságrendben mindent legyakorolunk előre. Ami egyébként szintén egy nagyon érdekes része ennek a hivatásnak, az pont az, hogy ráadásul nem csak a rövid idő alatt, de általában limitált információkból is kell jó döntéseket hozni, úgyhogy mindig keressük a puzzle kirakósait, és akkor igyekszünk azt gyorsan és jól összerakni, és aztán abból valami jót szintetizálni.
2: És oxiológusként mutattalak be, és nem biztos, hogy a hallgatók ezzel tisztában vannak, hogy mit jelent ez.
3: Igen, pontosan. Ez tulajdonképpen a mentőorvosnak a latin és görög neve, egy egyszerre. Ugye Magyarországon óriási történelme van a prehospitális, tehát a kórházon kívüli sürgősségi orvoslásnak, a mentésnek. Ez most már több mint 130 éves történetre tekint vissza hazánkba, úgyhogy ebben mi azt gondolom, hogy mindig is jók voltunk, és most is nagyon jók vagyunk, úgyhogy visszük tovább ezt a nagy múltat.
2: Miért áll közel a szívedhez a légimentés? Mert hogy légimentő orvos is vagy.
3: Hát a légimentés azért egy különleges dolog számomra, mert hát egyrészt egyesíti ezt a két dolgot, amiért világéletemben rajongtam, a repülés és ugye a sürgősségi orvoslás. Másrészt meg a légimentésben megvan az a kiváltságunk, hogyha úgy tetszik, hogy általában kiemelt feladatokhoz járunk, tehát feladatainknak több mint fele az súlyos sérült ellátásról szól, ugye én nagyjából az egyetem eleje óta súlyos sérült ellátással foglalkoztam, már a szakdolgozatommal, aztán gyakorlatilag az egész pályafutásom során, most a PhD-met is ennek szentelem, és ilyetén módon ezek a válogatott esetek, ezek egyrészt nagy kihívást jelentenek, másrészt, amit itt az interjú elején mondtam, ugye itt tényleg rövid idő alatt lehet óriásit segíteni, tehát hogy ez egy nagyon sikerekben is gazdag terület.
2: Egyébként hány éves képzés és milyen út vezetett odáig, hogy sürgősségi szakorvos lehess?
3: Hát én a hosszabb utat választottam, hogyha lehet ilyet mondani, de ennek igazából örülök. Amikor az egyetemet befejeztem, akkor nagyon hezitáltam a között, hogy traumatológiával foglalkozzak, vagy éppen akkor az anesztézia volt a másik befutó nálam, mentőzni már akkor mentőztem, és azt tudtam, hogy azt szeretnék is, azt is tudtam, hogy ezzel a két szakirányjal, tehát a baleseti sebészettel, illetve az anesztéziával ezt fogom tudni majd folytatni. Nyilván opció volt az is, hogy mentőorvosnak megyek, de akkor sajnos a sürgősségi szakvizsga, tehát a kórházi része ennek a dolognak, ez meg nem volt Magyarországon elérhető, amikor én végeztem. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy az innovatívabb szakmát választom, az akkor innovatívabbnak tűnő szakmát. Ez a baleseti sebészet volt, és aztán ez is gyakorlatilag összebútorozott az ortopédiával, és első között voltam, akik közös ortopéd baleseti sebész szakvizsgát szereztek. Mindeközben, amíg csináltam ezt a szakképzést, persze töretlenül mentőztem, aztán légimenteni is kezdtem, és aztán a szakvizsga megszerzése után jött egy lehetőség a légimentésben, akkor ott 3 évig voltam, volt szerencsém a Magyar Légimentésnek az orvosigazgatója lenni, és ez idő alatt megcsináltam a sürgősségi szakvizsgámat is. És akkor így van jelenleg ez az ortopéd baleset és a sürgősségi, illetve a mentő orvos szakvizsgám, ez az oxiológia szakvizsga.
2: Gyakori, hogy ezt az utat járja be valaki? Vagy ez egy egyedi út volt szerinted?
3: Ez érdekes, mert akikkel a pályám során találkoztam, meghatározó emberek, ő nekik volt ilyen mixük, tehát voltak sebész, mentő orvos, illetve baleseti sebész, mentő orvos, például a korábbi főnököm Goróve László, aki egyébként mind a Forma 1-ben több mint 20 évig volt a Hungaroringnek a pályafőorvosa, ő ugyanígy baleseti sebész és mentőorvos volt, illetve most is vannak ilyen kollégáim, és amikor egyébként a később a Forma 1-es pályázat jött, ott is ezt, hogy úgy mondjam, nagyon jó néven vették, hiszen pont ilyen mixet kerestek, aki baleseti sebészben és sürgősségi ellátásban is járatos.
2: Tehát ez egyfajta versenyelőny volt ez ebben a feladatkörben.
3: Igen, igazából az lett, és nem bántam meg a mai napig, hogy mind a két szakmában van.
2: Azt akartam kérdezni, hogy milyen egy átlagos napod, de most ebből már úgy érzem, hogy átlagos napok nincsenek.
3: De vannak? Átlagos napok, persze. Tehát azért az élet az nem olyan, mint a vészhelyzetben volt annak idején.
4: Ugye? Hanem onnan sokkal durvább.
3: Hát minden napra jut nyilván érdekesség, ami hány, nekünk érdekesség.
4: Bocsánat, hány beteg fordul meg a mondjuk 24 óra alatt a Semmelweis Egyetemnek a sürgősségi klinikáján?
3: Azt szerettem volna erre a kérdésre mondani, hogy átlagban olyan 150, de sajnos, ha csak az elmúlt heteket nézzük, akkor nem egy olyan napunk van, amikor ez most már 200 fölé tehető ez a beteg létszám, ami hát egy óriási kihívás elé állítja azért a klinikát, illetve azt merem mondani, hogy a fővárosban az összes sürgősségi osztályt is. Csak már maga ez az emelkedett szám is, hogy az előbb visszautaljak az érdekessé teszi a hétköznapokat kifejezésre, tehát hogy ez tényleg egy óriási kihívás, amin minden nap dolgozunk, hogy lehet jobb betegáramlást csinálni.
4: Ez nagyjából kiszámoltam fejből, hogy ez ilyen 6-7 percenként érkezik egy beteg.
2: És amiről beszéltünk, a döntést nagyon gyorsan kell, akkor ténylegesen meghozni.
4: Mekkora tím kell le mögé ott a klinikán, aki ezt kezelni tudja?
3: Alapvetően a tím az adott, és a tím az jó. Ami a nagy kihívást jelenti jelenleg, az sokkal inkább az, hogy már azok a sürgősségi osztályok, amik működnek, és most itt megint merem mondani a főváros szinte összes nagyobb sürgősségi osztályát, infrastruktúrában, tehát már négyzetméterben kinőtték ezt a beteg létszámot. Ezzel küzdködtünk mi is az elmúlt években a klinikán, de egész komoly átalakításoknak köszönhetően sikerült optimalizálni a beteg áramlást. Mi egy angol szász modell bevezetése mellett döntöttünk, és így most nézve a számainkat, mert ugye mindent auditálunk, és figyeljük folyamatosan a mutatóinkat, gyorsabban tudjuk ellátáshoz juttatni ezt a 220 beteget, mint mondjuk másfél-két évvel ezelőtt a 120-130 fős beérkező létszámot.
4: Ennek az esetszám növekedésnek alapvetően mi az oka? Egyre több a probléma, vagy egyre türelmetlenebbek vagyunk, és hamarabb megyünk be az SBO-ra kisebb problémákkal is?
3: Azt szeretném mondani, hogy egy picit mind a kettő, de ugye a Sóti Ákos barátomat kérdezem, akkor adat nélkül nem szívesen mondunk semmit. Nyilván erre szubjektív benyomásaink vannak, illetve látjuk azt a készmix változást, hogy mennyivel vannak rosszabbul a betegeink, akik bejönnek ma, mint mondjuk egy, két, három vagy négy évvel ezelőtt. Az tény, és ezzel szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy az tendencia, hogy a COVID-nak a, hogy úgy mondjam, ezt a nem is leállási hullámát, de a COVID után tapasztalható beáramlás, mintázat, megváltozást, szép egyszerű szó, azt még mindig nem heverte ki a rendszer, tehát az emberek akkor nagyon nagy számban fordultak a sürgősségi ellátás felé, és ugye az alapellátásból picit átterelődtek a sürgősségi osztályok irányába.
2: Ez a mai napig
3: uh-huh. észlelhető, illetve nyilván, amit itt már beszélgettünk a műsor előtt is, hogy mindenkinek teljesen érthető módon a saját problémája a legnagyobb, és nyilván oda megy, ahol azt várja, hogy ezt a leggyorsabban megoldják, és ezt nagyon hamar megtanulták az emberek, hogy a sürgősségén nagyon sok mindent meg tudnak oldani, csak ugye ezáltal belekeverték saját magukat is, meg az egész rendszert is egy olyan ördögi spirálba, amivel pont, hogy megnyúlnak a várakozási idők, és megnehezítik nekünk is, hogy kiválogassuk, hogy ki az igazán súlyos paciens, és ki az, aki kevésbé.
4: Milyen osztályozási rendszer alapján dönti ezt egy ilyen sürgősségi fogadóhelyen az orvos, hogy a beérkező beteg az nagyon sürgős ellátásra szorul, vagy kevésbé, hogy hogyan néz ki ez a valóságban?
3: A kanadai triázs rendszer mintájára most már szerintem több mint egy évtizede bevezették Magyarországon a magyar sürgősségi triást, ami egy alapvetően nagyon jól működő rendszer. Itt valóban 5 perc áll rendelkezésére a triázs nővérnek, vagy bárki, aki ebben képzett, hogy megítélje azt, hogy az éppen beérkező beteg egy 1-től 5-ös skálán milyen ellátási prioritásba tartozik. Az 1 az azonnali ellátásra ítéltetett, az 5 egy picit várakoztathatóbb kategória. És hát ez egy picit ugyanaz a történet, mint amiről beszéltünk, hogy rövid idő alatt, tehát 5 perc alatt kell egy olyan döntést hozni limitált információkból, ami aztán eldönti, hogy az a beteg, az most mennyit fog várakozni, amíg először ellátóval találkozik, illetve ez alatt az 5 perc alatt kell nagyon jól megítélni azt, hogy mennyire súlyos az ő állapota, és aztán persze, hogyha állapotváltozás van, akkor ezt egy új triázsvizsgálattal kell majd felülvizsgálni. A nehézség az, hogy ennek, mint ez a triázs rendszer sem egyik sem tökéletes, nagyon sokan kerülnek a 3-as triázs kategóriába, ami egy alapvetően sürgetőbb ellátás, de mivel ugye nagyon sokan 3-as kategóriába kerülnek, így a 3-ason belül nagyon nehéz tovább rangsorolni azt, hogy akkor most kivel is kéne folytatni, illetve hát ugye a másik nehézség ennek a rendszernek az, hogy aki 4-es, 5-ös kategóriába kerül és megvárakoztatja a rendszer, az nyilván nem lesz elégedett ezzel, hiszen ő a saját problémáját hozta, mint a legfontosabb, és azt tapasztalja, hogy nagyon sokat kell várnia.
2: Vannak emlékezetes esetek, akár a te praxisod során, amit úgy nem felejt el az ember, ami úgy kísér?
4: Vagy kísért?
3: Rengeteg emlékezetes eset van. Sajnos az a baj, hogy ahogy a jó esetekre is, ugye a nagyon rossz esetekre is emlékszik az ember. Ami engem, tehát hogy amik ilyen tényleg megrázó esetek, azok mindig a gyerekekhez kötődő esetek, vagy az értelmetlen tragédiák, halálok, amik könnyen megelőzhetőek vagy elkerülhetőek lettek volna, hát sajnos ilyenből mind a légimentésben, mind a sürgősségi orvoslásban rengeteget látunk.
2: És mennyire viszed haza magaddal ezeket a gondokat vagy nehézségeket?
3: Én nagyon sokáig azt hittem, hogy nem viszem haza. Aztán, amikor megszületett a kisfiam, akkor rájöttem, hogy de, hogy nagyon, mert őt pont úgy óvom azoktól a dolgoktól, amiket láttam, hogy néha már talán túlóvom, és hát megint csak azt tudom mondani, hogy tényleg a gyerek ellátások kapcsán ott sajnos nagyon sok tragédiát látunk.
2: Mit tanított meg neked a sürgősségi ellátás az emberekről?
3: Hát arra kevés lenne egy műsor. Alapvetően azért nehéz erre a kérdésre jól válaszolni, mert amikor mi találkozunk ezekkel az emberekkel, akkor tényleg ők krízisben vannak, hiszen azért keresték fel a sürgősségit, azért hívtak mentőt, azért szállt le a mentőhelikopter, mert valami olyan nagy baj van, vagy valóban, vagy legalábbis szerintük, ami az ő gondolkodásukat is megváltoztatja, és ezért is van az, hogy a sürgősségi ellátás egy nagyon konfliktusos zónája az egészségügynek, tehát ez nem egy elektív időre jöttem, be volt tervezve már egy hónapja típusú ellátás, hanem senki nem készül arra, hogy eltörik a bokája, senki nem készül arra, hogy sztrókot fog kapni ma, senki nem készül arra, hogy egy autóbaleset történik vele, és nyilván nem a valódi énjüket mutatja meg ezeknek az embereknek, hanem egy rendkívül türelmetlen, általában beszűkült, a probléma fókuszú gondolkodásukat mutatja meg, és pont azért van az a rengeteg konfliktus, amiről lehet hallani a sürgősségi ellátás kapcsán.
4: Egy olyan területre, ahová naponta 200-an érkeznek be, és tényleg percek vannak eldönteni az eset súlyosságát, meg elkezdeni az ellátást. Ott a kollégáidnak a hosszú távú kiégése, kiégettsége az mondjuk más területekkel összehasonlítva milyen képet mutat, és tesztek-e ez ellen valamit, vagy tudtok-e ez ellen tenni valamit, mert így laikusként én azt gondolom, hogy kevés stresszesebb terület lehet a sürgősségi ellátásnál.
3: Igen, hát ez egy abszolút létező probléma, és ezt mindenhol, ahol eddig dolgoztam, a zászlóra tűztük, mint kiemelt projekt. A limitáció itt igazából az, hogy X erőforrást kell úgy használni, hogy nyilván a betegeknek a legjobb legyen. De hogyha az X erőforrás ippek, hogy csak megvan, akkor nagyon nehéz őket úgy használni, hogy ne égesse ki az erőforrást is, tehát az egészségügyi szolgáltatót gyakorlatilag legyen az éppen ápoló, beteghordó vagy orvos, szakorvos. Az egyetem ilyen szempontból azért egy szerencsésebb hely, mert ugye az egyetem működése az három lábon nyugszik, ugye van egy kutatási részünk, van egy oktatási részünk, és van maga a betegellátás részünk. Ezért itt tudunk olyan portfóliót kínálni a kollégáinknak, hogy nem csak betegellátással foglalkoznak, hanem emellett oktatnak, kutatnak, és így egy picit ez maga kiégés protektív, illetve rengeteg olyan egyéb dolgot igyekszünk a hétköznapokban lehetővé tenni, legyen az éppen egy pszichológus segítsége, vagy különböző csapatépítések, vagy olyan munkakörülmények, amik egyrészt megelőzik a kiégést, vagy nagyon hamar elcsípik, és igyekszünk akkor ezt visszakorrigálni.
2: Nálad nem is említettem, hogy tudományos főtanácsadó vagy, tehát ez a láb nálad is megvan.
3: Igen, nagyon igyekszem. Nekem ez a láb, ez egy picit későn jött, ugye ez a mi hivatásunk, tehát ez a mentőorvos, meg a sürgősségi orvos sose arról volt híres, hogy nagy cikkeket írjon, meg PhD-vel rohangáljon, és sokat publikáljon, de azért az utolsó, hát olyan 10-10 pár évben, amikor a minőségbiztosítás összes elemét helyre tudtuk rakni, azokon a helyeken, ahol dolgoztam, és beindult egy jó minőségű adatgyűjtés, utána igyekeztünk ezt publikálni is, és most már több kollégánk van, akik PhD-vel rendelkeznek, a klinikán is rengeteg PhD hallgatónk is van, úgyhogy ez a láb is most
2: változik
3: már erős.
2: A szakma. Igen. Felsoroltam hosszasan, hogy mennyi mindennel foglalkozol, milyen titulusaid vannak, milyen kihívásokat ugrottál meg eddig. Mi van még a bakancslistádon? Tehát milyen terveid vannak? Mert egyébként meg még nagyon fiatal vagy.
3: Ja, köszönöm. Ezt nagyon köszönöm. Amúgy sajnos már nem vagyok annyira fiatal, mint szeretnék lenni, de köszönöm. Hát igazából ez a jó pap holtig tanul válaszom van mindig erre a kérdésre. Én egy 10 évvel ezelőtt megfogadtam, hogy minden évben csinálok valami olyan új dolgot, megtanulok valami új dolgot, ami mozgásba tartja az agyamat. A legutolsó ilyen vállalásom az volt, hogy elvégeztem az orvos közgazdász szakot a Corvinus Egyetemen, amit szintén nagyon élveztem, mert imádok tanulni, meg ilyen új dolgokba belefogni. Ebbe volt már buvárkodás, meg mindenfajta ilyen egyéb dolgok is. Szóval nem tudom, hogy a következő pár évben mit fogok majd kitalálni magamnak, de valamit biztosan kifogok.
2: Még egy kérdés eszembe jutott, hogy másképp tekintesz-e ma az egészségre, az életre, vagy akár a saját határaidra, mint pályakezdőként?
3: Szerintem buta dolog lenne azt mondani, hogy nem változik az ember gondolkodása ebben az egész dologban. Amit nagyon hamar megtanultam, azzal együtt, hogy rövid idő alatt lehet nagyot segíteni a mi szakmánkba, az, hogy nagyon-nagyon törékeny is az élet meg az egészség. Tehát tényleg egy pillanat alatt egy rossz döntéssel lehet olyan csávába keveredni, amit aztán az ember egész életébe bán. Úgyhogy ha lehet valamit innen üzenni, és ezt általában el szoktam mondani, amikor kapok lehetőséget, akkor a prevenciót azt mindenkinek el szoktam mondani. Tehát a legjobb baleset az, ami nem történik meg. És egyébként, ha van egy üzenete amúgy a Forma 1-nek is, meg az egész az ott felé, épített, és tényleg a tökéletességig mérnök ilyen kidolgozott biztonság technológiának, akkor pont az, hogy az a legjobb baleset, ami vagy nem történik meg, vagy olyan védőhálók védik azt, aki beleesik a csávába, mint a Forma 1-ben. Úgyhogy aki csak teheti, ha motorozik, akkor vegyen protektort, sisakot, a gyerkőcre adjanak rá mindent, könyökvédőt, sisakot. Igen, már a orsolások miatt is. De igen, tehát, hogy egy legutóbbi szörnyű légimentő baleset, megint csak egy banális apróságból egy apró huplin elesett egy biciklis, aki nem volt éppen sisak, és szörnyű koponyasérülés szenvedett. Tehát, hogy ezek mind-mind megelőzhető dolgok. Úgyhogy tényleg, ha egy üzenete lehet ennek az egésznek, akkor prevenció, és ami védőfelszerelés, meg biztonságot csak lehet, azt érdemes használni.
2: Köszönjük, hogy mindezt elmondtad, és hogy itt voltál ma velünk.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: Dr. Hetzman László sürgősségi szakorvos, oxiológus, a Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgatóhelyettese, légimentő orvos, a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátora volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis Premium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt. Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.
1: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: 94.2
0: Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület Váci út 119/C és Pólusz Center Media Markt. schiller.hu/Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan reintegrációs őrizetté alakította. Ez a gyakorlatban az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette, ezt mondta ki az uniós bíróság. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében helyt adott az Európai Bizottság Magyarország ellen benyújtott keresetének. A magyar állam megsértette a pedagógusok gyülekezési és egyesülési jogát, valamint a jogukat a szabad sztrájkhoz. Ezt a Magyar Helsinki Bizottság képviselője mondta az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét ismertetve. A szervezet képviselője hangsúlyozta, hogy a bíróság végzése szerint az állam jogsértő módon korlátozta a tanársztrájkok megtartását 2022-ben. Az ítélet alapján a jogalkotó nem teheti meg, hogy a sztrájk idején minimálisan nyújtandó szolgáltatási szintet olyan magasan határozza meg, hogy azzal teljesen kiürésíti és lényegében láthatatlanná teszi a sztrájkot. 4 volt igazságügyi minisztert meghallgat, 2 írásban nyilatkoztat az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A testület személyes megjelenést vár Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence és Varga Judit korábbi tárcavezetőktől. Dávid Ibolya és Vastag Pál pedig írásban kell, hogy válaszoljon a képviselők kérdéseire. A bizottság meghallgatja Répási Róbert volt igazságügyi államtitkárt és Kis Ferenc korábbi végrehajtót is. Fejlesztési dömpinget ígér a főpolgármester Budapesten. Karácsony Gergely Facebook oldalán írt arról, hogy a következő 130 évre teremtik meg a jövő fővárosát. Az induló fejlesztések között említette a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését és elkezdődik a rákos rendező beruházás is. Megújulnak a hévek, új villamosok, elektromos buszok érkeznek a közösségi közlekedésbe. Megkérdőjelezhető a vagyonadó hosszú távú fenntarthatósága, ezt állítja több mint 10 a hazai gazdaság meghatározó szereplőit képviselő szakmai szervezet. Az állásfoglalást a Joint Venture Szövetség, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, az Országos Kereskedelmi Szövetség, illetve a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége vezetői is aláírták. A szervezetek azt kérik a kormányzattól, hogy a tisztességes vállalkozók és magánszemélyek méltányos, konstruktív eljárásokkal találkozzanak, és a kormányzat legyen nyitott az előre nem látható esetleges anomáliák szabályozási kezelésére. Csak nem 38 ezer gépjárművet értékesített az Autovallis csoport az idei első 9 hónapban. Ez 3,7%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A kiskereskedelmi üzletágban nőtt, a nagykereskedelmiben csökkent az eladott járművek száma. A társaság közleménye szerint a hagyományos márkák visszaesését csak részben tudták ellensúlyozni, a tavaly ugyanebben az időszakban még nem, vagy csak kis darabszámban értékesített felfutó új márkák. Mintegy 130 millió éves, eddig ismeretlen dinoszauruszfajhoz tartozó csontokat találtak az Adriai tengerben, az Isztriai félsziget nyugati partjainál. A kutatók szerint ez a világ első olyan lelőhelye, ahol dinoszaurusz csontokat közvetlenül a tengerfenéken tárnak fel. A tudósok szerint a maradványok egy nagy termetű, hossz nyakú, növényevő dinoszaurusztól származnak. Frano Vidakovics paleontológus a Jurassic Park nyitó jelenetéhez hasonlította az állatot, ahhoz a hosszú nyakú óriáshoz, oszlopszerű lábakkal és hosszú farokkal, amelynek láttán a film paleontológusai döbbenten szállnak ki a terepjáróból. A most feltárt állat egy eddig ismeretlen faj képviselője, eddig nyakcsigolyák, más gerincscsontok és bordák kerültek elő.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2,1%-os erősödés mellett 143.825 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 7,6 milliárd forintot. 2,1%-kal erősödik a MOL, 4.984 forintnál jár. Az OTP szintén 2,1%-kal került feljebb, 41.540 forintra. 6,1%-os erősödésben a Richter 12.670 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 3,1%-os pluszban 2.664 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 18 fillér, egy amerikai dollár 324 forint 9 fillér, egy svájci frank 390 forint és 69 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE jelenleg 0,5%-os pluszban, a párizsi CAC 0,2, a madridi IBEX 0,3%-kal erősödik, a milánói bőrze, illetve a frankfurti DAX 0,4%-kal csökken.
0: Időjárás jelentés.
4: Több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhők mellett, egyre nagyobb területen megélénkül az északias szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és könyvben utazom, mégpedig ingoványos terepen, ugyanis az emberi lélekről lesz szó, problémákról, amelyekkel nem tudunk megküzdeni egyedül. A Pszichokanyar című könyv főhőse egy sokat látott, de kissé fásult középkorú pszichoterapeuta, akit a kliensekhez és az elbeszéléseikhez fűződő kapcsolatában ismerünk meg. Minden fejezet fontos motivuma a titok és az elhallgatás. A terapeuta és a páciensei személyes történeteiben is ott bujkál mindig a nem várt fordulat. Pokoli játszmáknak lehetünk tanulni, miközben rádöbbenünk, milyen szélsőséges megoldásokra képes az ember, ha igazán küzd valamiért. Már a fülszöveg, ahonnan idéztem most, igazán figyelemfelkeltő. Vendégem a Pszichokanyar szerzője, Szigeti Ildikó, tanácsadó, szakpszichológus, újságíró. Nyilván az egyik legizgalmasabb kérdés így az elején, hogy miért látunk bele a terapeuta fejébe.
2: Mert hogy ez egy kétszereplős történet. Tehát ugye van a terapeuta és a kliens. És általában, amikor ilyen pszichológiai jellegű könyveket olvasunk, ott inkább a kliens oldaláról ismerhetjük meg. Az, hogy a pszichológusban mi zajlik közben, arról úgy keveset tudunk. Ez ilyen jótékony homály fedi. És én meg ezt a jótékony homályt szerettem volna leszedni, mert hogy igenis itt interakció van. Tehát ahogy a kliensre hat a terapeuta, az ő véleménye, kérdései, gondolatindító példái, ugyanúgy a pszichológusra is hat a kliens, hajjaj. És ezt akartam egy picit jobban domborítani.
1: Már a Pszichosztriptízben, az előző könyvedben is alkalmaztad ezt a módszert, és ott is beleláttunk a pszichológus fejébe. Nem kaptál kollégáitól esetleg olyan visszajelzés, hogy de hát akkor hol van itt a misztikum, ami a mi munkánkat körülveszi?
2: Nagyon féltem tőle, hogy ez lesz, de nem.
1: Nem?
2: Nem. Pont sokan megköszönték, mert hogy sokkal ember közelibbé tették ezt az egészet, és egy kicsit betereltem, ez most ilyen nagyon szerintelenül hangzik, a normál tartományba az elvárhatóságot, hogy az emberek mit várnak egy terápiától, hogy ne tekintsék Istennek, megmondó embereknek a terapeutákat. Hanem ez egy hétköznapi szolgáltatás, nevezzük nevén.
1: De hát mégiscsak van benne egy ilyen furcsa dolog, hogy a pszichológus nem, mit tudom, sebb tapaszt tesz rám, hanem valami teljesen láthatatlan dologgal foglalkozik, a lélekkel, amit az ember néha még saját magában sem ismer.
2: Mindig ott van az az alap, hogy van egy elvárás, egy aláfölé rendeltségi viszony, amit a kliens indukál. Ő szereti maga fölé helyezni a terapeutát. Amikor segítséget kérünk valakitől, azt óhatatlanul magunk fölé helyezzük. Ugyanígy egy orvos, de lehet akár kazánszerelő is az illető. Tehát amikor én szívességet kérek valakitől, segítséget, legyen az bármi, akkor magam fölé helyezem. És ebben a dinamikában a gázszerelőnél meg a kazánszerelőnél ott megáll, ott tisztelni kell a mestert. Viszont a pszichológusnál, tehát egy terápiás folyamatban nem szerencsés, hogyha ez így marad. Nem szabad, hogy a pszichológus kiszolgálja ezt az elvárást. Az az optimális, és akkor tudnak jól dolgozni, hogyha úgymond felhúzza magához a terapeuta a klienst, vagy ha ez nem sikerül, tehát ő erőnek erejével maradni akar az eredeti szereposztásnál, akkor meg erről beszéljenek, hogy neki ez miért komfortos.
1: Tehát ilyen partneri viszony legyen?
2: Persze, máshogy nem megy. Én akkor veszem észre, hogy elindult az érdemi munka, és kezd úgy alakulgatni a bizalmi viszony, amikor vitatkoznak velem. Azt szeretem. Mert, hát könyörgöm, én nem vagyok tévedhetetlen. Hát ugye, igen, pont erről szól a könyv is, nem véletlenül ez lett az alcíme, hogy terápiás tévedések. Hát hogy a fenébe? Hát én nem ismerek minden körülményt. Nem tudok mindent. Én csak azzal tudok dolgozni, amit behoznak a terápiába. És hát ilyen vaktába lődözöm.
1: Egyébként a tévedések, ez két szempontból is érdekes, mert minden esetnél, amit megírsz, ott van az első benyomása a pszichológusnak, hogy mit lát, mit gondol, milyen lehet ez az ember, elkezd beszélni, akkor vele együtt ismerjük meg ezt a szereplőt, a pszichológussal együtt, és aztán jön az, amit magáról mond, és a pszichológus nyilván az alapján gondolja, hogy ez vagy az lehet a probléma, és aztán meglepetések érik.
2: Pontosan ezt akartam, hogy van egy íve. Igen, amikor bejön hozzám egy vadidegen, akkor a sztereotípiákba kapaszkodom. Tehát elmondja, mivel foglalkozik, ha egyáltalán ez téma, nem mindig téma. Nem mindig. Ha ő magától elmondja, akkor abból ki lehet indulni. Tehát ilyen horgonypontokat ad meg magáról, és én annak alapján így felskiccelek valamit a fejembe. És akkor ehhez hozzáteszem azt, amit ő ott indításként elmond. Mondhatnám azt, hogy 10-ből 7-szer nem az lesz a munkánk fő témája, amit megjelölnek.
1: Tehát, hogy miért jöttem,
2: igen.
1: És nem azzal kell
2: nyilván
1: dolgozni.
2: Van, amikor egy akut helyzet van, akkor egyértelmű, de ott nagyon sokszor, hát hamar a terápiás szerződés módosítására kerül sor. Ami nem egy ilyen klasszikus szerződés, hanem amikor megállapodunk arról, hogy most akkor mi miben dolgozunk, miért dolgozunk, mi a cél. És igen, én meg szoktam kérdezni, hogy mikor leszel elégedett a szolgáltatásaimmal. És akkor így megfogalmazzák indirekt a terápiás célt.
1: És az mennyire gyakori a való életben, mert itt a könyvben, azt hiszem 3-ban is van olyan, hogy valaki jön egy problémával, és teljesen elfedi magát. Tehát egy más sztorit talál ki magáról, mint amilyen. És azon gondolkodtam, hogy ez az arány, ez a való életben is így van.
2: Nem tudok arányt mondani. Gyakori. Persze, és ez egy önvédelmi reakció. Tehát magyarul, hogy egy úgymond álszemélyiséggel.
1: Igen.
2: Ugye homlokzatnak, vakolatnak hívjuk szakmailag azt a felkínált problémát. És ez nem az, hogy most ez teljesen más, mint ami a lényeg, hanem azt mondom, hogy egy kicsit a felszínesebb dolog, amivel vállalható, hogy foglalkozunk, amihez már elég erősnek érzi magát, hogy igen, ezzel szembe mer menni. A történetet már bemeli jeleszteni a tudatába, stb. Uh-huh. És ezzel nincsen semmi probléma. Van, akivel végig ez megmarad, és van, akinél elég hamar kibudjan, hogy mit tudom én, az a fő témánk, hogy gyermekvállalási problémák vannak, lombik, stb. És a háttérben ott meghúzódhatnak nagyon-nagyon komoly egyéb történetek. És akkor egy idő után arra eszmélünk mind a ketten, hogy ja, egyébként meg igen, most éppen most majd újabb kísérlet lesz, mit tudom én, jövő szerdán, és már rég nem a lombikról beszélünk.
1: Igen, de az például, és nem tudom, hogy el lehet-e mondani ezt a történetet, de ez nagyon konkrét, hogy valaki elmegy, és azt mondja, hogy háborús veterán, és PTSD-je van, és azért jött hozzá, hogy segíts, és kiderül, hogy egészen más életet él, mondjuk így. És nem egy ilyen van. Erre gondolok, hogy egy tök más sztorival jön.
2: Azért ez nem tipikus, nem gyakori. Azt mondom, hogy már hasonlóval volt dolgom, hogy egy teljesen kitalált történet, lényegében egy szerepet kitalál, igen, az illető, és ebben a szerepben marad, és azt a szerepet viszi be a terápiába. De az viszont tény és való, hogy akkor magával azzal kell dolgozni, hogy ő ebben a szerepben, és hogyha nem megpróbáljuk spoiler nélkül, hogy hiába ő egy álszemélyisége, konkrétan egy álszemélyisége, egy szerepet küldött be a terápiába az ő testével, de mégis mondhatni, hogy egy win-win helyzet alakult ki belőle. Tehát nem véletlenül volt ez. Ő igenis, hogy profitált ebből ő is, és hát ugye a főhősünk Hanna is.
1: Mesélj erről a pszichológusról, Hannáról, hogy mivel küzd, milyen az ő személyisége, valahogyan fölépítetted, és azt nem tudom, hogy elárulható, hogy mennyi van benne belőled, vagy hogy szeretnél-e...
2: Nyomokban engem is tartalmaz, aha, Hanna. Igen, amiért én egy picit visszautalnék az előző könyvemmel, a Pszichostriptízre, ahol nem tudom, hogy mennyire tévedés, most már egy picit bánom, hogy gyakorlatilag egyes szám első személyben írtam meg a könyvet, tehát nagyon sokan engem azonosítottak az én nevemet viselő főhőssel, holott nem én voltam, tehát ez egy kitalált karakter volt az én nevemen, és mondom itt az egyes szám első személy, mert hogy itt sokan azt hihették, hogy akkor itt ilyen valóságos, ilyen esetleírások voltak. Nem, nem azok. Soha nem hoznék be valóságot teljes mértékben, mert hát akkor másnap bezárhatnám a boltot, meg amúgy sem. Nem. Uh-huh. Hanna, én azért találtam ki, hogy most egyes szám harmadik személyben írok egy általam kitalált hősről, karakterről, mert hogy így eltávolíthattam magamtól az illetőt, uh-huh. és sokkal nagyobb szabadságot kaptam ezáltal, akár a belső monológokban, akár úgy a vele történtekben. Hannáról annyit érdemes tudni, hogy 60 pluszos, konkrétan 62 éves, a kiégés határán egyensúlyozó, pszichoterapeuta, egyedül él, ennek is megvan a maga oka, ami kiderül a könyvből, hogy miért. Nem véletlenül választottam ezt a korosztályt. Én úgy érzem, hogy ez egy elhanyagolt korosztály. Tehát ez a még aktív a munkában, de már tapasztalt, fáradt. És hát igen, öreg. És most ez nem pejoratíve, hanem ezt így objektíve mondom. Tehát, hogy nagyon-nagyon minden dupla energiát igényel, mindennek dupla amplitúdóval kell működni ahhoz, hogy ugyanazt a lelkesedést és érdeklődést kiváltsa belőle.
1: Van-e a fő területe Hannának, ami ott leginkább érdekli, vagy mire specializálódott?
2: Hát ez ki is derül a könyvből, hogy a PTSD, tehát a poszttraumás stressz, ez az ő vezérhangyája, becsípődése, ezt tudja igazából lázba hozni, izgalomba hozni.
1: Az életünk milyen területén van ez jelen? Ezt azért kérdezem, mert ezt a PTSD-t mindenki ugye veteránokkal, meg a háborús élményekkel hozza összefüggésbe, de hát az élet... Más területén.
2: A klasszikus persze a háborús, tehát ugye onnan indult ki, hogy a vietnami veteránok, ugye egyáltalán akkor született maga a fogalom, mert nem tudták, hogy mi bajuk van a hazatérteknek, hogy nem tudtak velük mit csinálni, és ez mai napig is egy komoly társadalmi probléma Amerikában. Például a veteránok leszármazottjai, tehát ott viszik transzgenerációsan tovább ezeket a hatásokat, de nem, az élet, ha azt mondom, hogy minden területén, a párkapcsolattól kezdve a munkahelyig mindenhol lehet. Tehát például párkapcsolati krízis, hogyha valakinek volt egy, azt mondom, hogy nem is kell bántalmazó kapcsolat, egy nagyon csúnyán véget érő kapcsolat, akkor ugyanazok a PTSD-s tünetei vannak, mint egy, mondjuk egy katasztrófa túlélőjének. Tehát igen, vannak felvillanások, hogyha találkozik véletlenül az exével a városban, akkor ugyanúgy végigmegy minden tünet, ami a PTSD-nél végig szokott menni. Ugyanazok a PTSD tünetek megmutatkoznak, az elkerülés, a flashbackek, tehát hogy ilyen felvillanások, emlékbetörések, mint a hagyományos PTSD-nél. Tehát tényleg azt mondom, hogy az élet minden területén ez jelentkezik, ahol bármiféle trauma történik az emberrel.
1: És ezekkel általában meg tud küzdeni az ember önmaga is, vagy a terápia nagyon sokat segít?
2: Ez nagyon-nagyon személyiség kérdése, éppen aktuális állapot függvénye. Az nagyon fontos, hogy valaki tudja, hogy ezek normális és természetes dolgok, a pszichés immunrendszer természetes védekezése. Tehát ez egy normális és hétköznapi dolog, tehát abban a percben, ahogy beillesztem a normális kategóriába, már nem ijedek meg tőle. A terápiás segítség az akkor kellhet, amikor én beleragadok, amikor már eluralja az életemet, maga a PTSD. Tehát, hogy visszatérve erre, hogy például mondjuk egy párkapcsolati krízisből kijövök, stb., és még nagyon sokáig PTSD formájában jelen van az életemben, és hogy rettegek, hogy mikor találkozom össze az ex szemmel, próbálom kerülni, nagyon sok asszociációm van ezzel kapcsolatban. Itt a terápiás segítség akkor kell, hogyha ez már nehezíti a hétköznapi működésemet. De nem törvényszerű, hogy kell. Mindig nagyobb eredmény, és most itt ellenreklámot csinálok a szakmának, tudom, de nem lehet ennek ellenreklámot csinálni, mert akinek kell, az úgy is jön. Tehát egyszerűen ilyen a fizikája ennek, a természete, hogy sok jobb és hatásosabb, amikor az ember egyedül saját magát a frizuráján keresztül kihúzza abból a bizonyos helyzetből, mert az önbizalomnak ez egy akkora fröccs, sokkal nagyobb, mint egy terápiás. Mert ha egy terápiában kap segítséget, az nagyon jó, de ott mindig ki van helyezve a segítség. És ha az ember csak mankóval tanul megjárni, akkor sem engedi el a mankót, amikor már tudna egyedül, és egy idő után elcsökkevényesednek a lábizmai.
1: Milyen jó hasonlat. Jól éreztem a könyvedből, hogy kritikai megjegyzések vannak a social felületeken, és a neten egyébként is terjedő ilyen megmondó pszichológusok, nem is pszichológusok ezek, hanem ilyen tanácsadók.
2: Pszichológus is van. Igen? Egyre több pszichológus is van, tehát miközben én eléggé ilyen sarlatán vadász hírében álltam, Én most már sokkal veszélyesebbnek tartom azt, amikor jó pedigrével bíró, elismert szakemberek nem is feltétlenül, hogy hülyeségeket mondanak, hanem hogy egyféle igazságot osztanak. Nincs egyféle igazság, és pont ez a veszély ennek az egész internetes segítő mozgalmaknak. Persze, tehát most már mindenhez hozzáférhetünk, mert hogy ugye itt azért marketing célok vannak. Hallgatottság, podcast csatorna, stb. Minél több reklámbevétel, igen, nevezzük nevén. De akkor én egyre több emberhez akarok szólni. Ha én minél több emberhez akarok szólni, annál kisebb a találati arányom. Nem tudok mindenkihez szólni. Ez nagyon egyedi. Tehát én azt mondom, hogyha az én könyvemet elolvassák 100-an, de az a 100 embernek ez tényleg segít, akkor nyilván a kiadom ezzel most nem fog egyetérteni, de sokkal jobb érzés számomra, mint hogyha valami teljesen lózongokkal teli valamit írtam volna, amire pontosan tudom, hogy hatalmas igény van, de úgy igazából semmi különös. Tehát ez nagyon egyedi.
1: És hogy lehet, hogy sematikus tanácsokat ad, hogy nem tudom, hogy szakítsd meg a kapcsolatod a szülővel, vagy a édesanyáddal, mert nem megoldható a konfliktus, vagy számos ilyen tanács van, de úgy vettem észre, hogy ezek így benne vannak, tehát lehet róla tudni, hogy mi az, amit nem nagyon szeretsz, állandóan visszafelé mutogatni, máshol keresni a hibát, azt nagyon nem szereted, és ez benne igen, van a könyvben.
2: Igen, igen. Uh-huh. Pontosan az, hogy gyakorlatilag amikor mutogatunk másokra, az a felelősség áthárítása.
1: Uh-huh. Ha nagyon szülőre mutogatunk, akkor is?
2: Igen. Tudom, hogy ennek most hatalmas divatja van, tehát nem véletlenül most nagyon-nagyon uralkodó ez a bizonyos séma. Hát amikor én szakképzéssel jártam, a szakdiplomámat szereztem, úgy akkor indult be Magyarországon egyáltalán ez a séma szemlélet. Beszélünk a 2010-es évek elejéről. És azóta most már direkt olyan megkeresések vannak kliens oldalról, hogy sématerapeutát keresek. És nekem van egy ilyen becsípődésen fixa ideám, hogy aki terapeutát keres, az identitást is választ. Tehát magyarul, hogy miben kérek, miben várok partnerséget. És ha én sématerapeutát keresek, akkor az az én ki nem mondott üzenetem, hogy gyere, kedves terapeuta, erősíts meg engem abban, hogy én semmiről nem tehetek, mindenről azok az átkozott sémák és a transzgenerációs hatások. Tehát egy felelősség áthárítás, igen.
1: Szigeti Ildikó a vendégem ma, a Pszichokanyar terápiás tévedések című könyv szerzője. Tartunk most egy kis szünetet, azután folytatjuk a beszélgetést.
0: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. Gazdaság és kultúra a 94.2. Trend FM műsorajánló következik.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
4: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
4: Megzabolázható a kategóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
4: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Ketyeg az óra, közeleg az év vége, és az építkezéseken egyre nagyobb a tét. Kinek járhat még az 5%-os lakásáfa? Ki épít és ki vár? Az idő pénz, és nem mindegy, mire költi. Ingatlanpiaci és építőipari hét október 12-től a Trend FM-en.
5: A tematikus hét támogatója a Digifol intelligens fólia. Belátásvédelem, hőszigetelés és elegancia. Utólag is bármilyen üvegfelületre.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzs le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak.

0: kiutasítását jelentette, ezt mondta ki az uniós bíróság. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében helyt adott az Európai Bizottság Magyarország ellen benyújtott keresetének. A magyar állam megsértette a pedagógusok gyülekezési és egyesülési jogát, illetve a szabad sztrájkhoz való jogukat is. Ezt a Magyar Helsinki Bizottság képviselője mondta, az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét ismertetve. A bíróság végzése szerint az állam jogsértő módon korlátozta a tanársztrájkok megtartását 2022-ben. Az ítélet alapján a jogalkotó nem teheti meg, hogy a munkabeszüntetés idején minimálisan nyújtandó szolgáltatási szintet olyan magasan határozza meg, hogy azzal teljesen kiüresíti, lényegében láthatatlanná teszi a sztrájkot. 4 volt igazságügyi minisztert meghallgat, 2 írásban nyilatkoztat az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A testület személyes megjelenést vár Navracsis Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence és Varga Judit korábbi tárcavezetőktől. Dávid Ibolya és Vastag Pál pedig írásban kell, hogy nyilatkozzon a képviselők kérdéseire. A bizottság meghallgatja Répási Róbert volt igazságügyi államtitkárt és Kis Ferenc korábbi végrehajtót is. Szűkül a legolcsóbb használt autók köre a járműpiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya csökkent a teljes kínálatban. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Központi Statisztikai Hivatal és a használtautó.hu szeptemberi közös adatsora. A múlt hónapban a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya 3,4% ponttal 34,6%-ra csökkent az előző év azonos időszakához képest. A meghirdetett személyi autók 29%-a a 2,5 millió, 23%-a az 5 és 10 millió forintos ársában mozgott, a 10 millió forint feletti kínálat 12%-on állt. Csaknem 38 ezer gépjárművet értékesített az Autovalis csoport az idei első 9 hónapban, ez 3,7%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A kiskereskedelmi üzletágban nőtt, a nagykereskedelmiben csökkent az eladott járművek száma. A társaság közleménye szerint a hagyományos márkák visszaesését csak részben tudták ellensúlyozni, a tavaly ugyanebben az időszakban még nem, vagy csak kis darabszámban értékesített felfutó új márkák. Újabb Picasso grafikákkal találkozhat a közönség a Szegedi Móra Múzeumban szombaton a múzeumok őszi éjszakáján. A Drága Barátom Picasso című tárlaton műtárgyvédelmi okok miatt több korábban látható grafikát cseréltek a szakemberek, így eddig nem látott művekkel is találkozhatnak az érdeklődők. A Pablo Picasso és a magyar alkotók kapcsolatát bemutató kiállításon óránként tárlatvezetés várja a látogatókat. Azok, akik Picasso-féle fekete-fehér csíkos pólóban érkeznek a múzeumba, féláron válthatnak belépőt az esti programokra.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödés mellett 143.979 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 9,6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,1%-kal csökkent 4.972 forintra, az OTP 0,5%-kal erősödik 41.660 forinton áll. 1%-os pluszban a Richter 12.710 forinton, a Magyar Telekom 2,1%-kal jött feljebb 2.660 forintra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4,1, a párizsi CAC 40 1,1%-kal erősödik, a madridi IBEX szintén 1,1%-kal került feljebb. A frankfurti DAX 4,1, a milánói börze szintén 4,1%-kal csökken.
1: Időjárás jelentés.
0: Napsütésre számíthatunk a gomoly felhők mellett, csapadékra nem. A hőmérséklet estig 14 és 19 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
1: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, témánk pedig ma a Pszichokanyar terápiás tévedések című könyv, meglehetősen szokatlan alapállással, ugyanis mivel az első pillanattól, ahogyan valaki megérkezik hozzá, megismerjük a főhős pszichoterapeuta gondolatait, ezért szinte vele együtt fedezzük fel a kliens valódi problémáit. Érdekes kaland ez. Mutatok most néhány kiemelt idézetet, amelyeket a fejezetek elején találunk. Ezek rávilágítanak bizonyos kérdésekre. Rettegett, mikor törnek rá a semmiből a felvillanó színek, szagok és érzések, amelyeket több évtized elmúltával sem képes uralni. Akárhányszor felrém lettek benne az erőszak percei, hosszú órákra megkeserítették a napját, most viszont maga tépte fel a sebet borító hártyavékony heget. Mire megérkezünk az első kapcsolatunkba, készségszintre fejlesztjük a bocsánatkérés és a megbocsátás művészetét. Alaposan begyakoroljuk, hogyan kell őszinte megbánás és belátás nélkül bocsánatot kérni. Menet közben pedig elsajátítjuk azt a trükköt is, miként lehet érzelemmentesen megbocsátani. A trauma átírja az ember személyiségét, megváltoztatja az identitását. Martina áldozat. És mint ilyen, erős késztetést érezhet arra, hogy bárkiből bántalmazót kreáljon. Szüksége van az otthonosság érzésére, a hazai pálya ismerős biztonságára. Az áldozat számára kizárólag a bántalmazó közeg adja meg mindezt. Itt élheti ki igazán magát, itt vetheti be a jól begyakorolt működési módokat. Itt lehet igazán önmaga. Szóval efféle idézetek vezetik föl az újabb és újabb történeteket, de akkor folytatom most a beszélgetést a Pszichokanyar szerzőjével, Szigeti Ildikóval, aki tanácsadó, szakpszichológus és újságíró is. Derüljön ki, mi mindennel foglalkozik ebben a könyvben.
2: Könyvben utazom.
1: Hogyan választottad meg a témákat, hogy melyik történetben milyen pszichológiai probléma jelenik meg? Mesélj erről, hogy mi mindenről írsz.
3: Azon vettem észre magam, hogy tabukról írok, miközben nagyon-nagyon gyakoriak ezek a terápiás térben ilyen történetek. Nagyon gyakoriak, tehát majdhogy nem azt mondom, hogy ilyen hétköznapi helyzetek. És igen, hogy ott olyan tabuk vannak, és ezzel nem spoilerezek, ami úgy nem merünk közel menni, úgy nem illik közel menni. Például ilyen a no contact, amikor családon belül megszakítják a kapcsolatot. Mert hogy azt remélik, hogy akkor majd minden jobb lesz, nem lesz jobb. Olyan tabuk, hogy családon belüli homofóbia. BDSM-ről nem tudom, mennyire beszélhetünk. Egyáltalán ugye ezt a betűszót nagyon kevesen ismerik, ugye ez a szadomazó, hogy ennek sokkal összetettebb, komplexebb, mint hogy az emberek többsége ezt elképzeli. De ugyanúgy a lombik, az örökbefogadás tabusítása, tehát hogy ott olyan elemek, amik nem szívesen beszélünk róla.
1: Vagy ha valaki nem akar gyereket.
3: Igen. Vagy uram, bocsán, megbánja. Nagyon-nagyon gyakori, és nem megyünk ezekhez közel, nem.
1: Hogyan dolgoztál? Tehát, hogy hogyan születik egy ilyen nagyon összetett történet? Mert ugye van egy központi téma, de hát hihetetlen mennyiségű dolog még felszínre kerül. Elindultál egy történetből, és modelleztél egy terápiát lényegében?
3: Lényegében igen.
1: Tényleg?
3: Lényegében igen. Az alap sztorit találtam ki, és ilyen gombhozakabát jeligére hozzá a párbeszédeket, és volt, amikor menet közben valami olyan nagy hangsúlyt kapott, hogy lényegében az lett a főelem. Ez menet közben alakult. Tehát egy kicsit én is mentem a történettel együtt.
1: Igen, de hogy jött valaki egy problémával, és építettél neki egy személyiséget? Így igen. Csináltad? Vagy igen. Már konkrét esetekből csipkedted ezt?
3: Csipkedtem is, aha. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy az egyben valóságot nem írok. Nem. Én komolyan gondolom azt, hogy bármiféle felismerés az csak a véletlen műve, mert hogy nem komplex történeteket, eseteket ismertettem, Isten ments, nem, hanem valóságszilánkokból raktam össze. És ezek megkarcolhatják azért az embert, mert azért ott vannak a szilánkok, de ezek csak ilyen tényleg ilyen mozzanatok. De hogy igen, magát az alapsztorit találtam ki, és ahhoz felépítettem a karaktert.
1: Az utolsó történeted olyan, mint egy krimi, a kockázat, a pszichológus szakmájának a kockázata. Ezen se gondolkodik soha az átlagember, hogy ilyen is előfordulhat.
3: Sokféle kockázata van ennek a szakmának.
1: Mi például?
3: Most mondanám, hogy a kiégés a legkisebb, de itt nem lehet traumaversenyt csinálni, nem. Kockázat lehet akár személyes, tehát, hogy valamelyik klienssel úgy alakul a dinamika, hogy akár személyessé is válik a konfliktus. Uh-huh. Előfordulhat ilyen. Én lekopogom minden létező üres helyen, hogy velem még ilyen nem fordult elő. De igenis, hogy lehet ebben bosszú, sokféle kockázata van. Amikor például a kliens be akar türemkedni a terapeuta személyes terébe. Hallottam ilyen történeteket. Abszolút. Ezek határsértések. Mondom, én szerencsés vagyok, nem volt még ilyen tapasztalatom, de hogy sok minden előfordulhat. Tehát emberekkel dolgozunk, dinamikával dolgozunk, bármi és akármi előfordulhat.
1: Mi mindent árulsz el még a pszichológus és a klienssel közötti kapcsolatról?
3: Az egyik az, hogy amikor nem szimpatikus a kliens, igen, előfordul ilyen, és igen, van ilyen szereplő a könyvben is, hogy nem tudja megmondani Hanna miért, de averziója van az éppen frissiben hozzáérkezett kapcsolatban, hogy ilyenkor meg kell vizsgálni saját magában, hogy mi az, ami zavarja. Hogyha ezt tudatosítja, és el tud vonatkoztatni, akkor lehet folytatni a munkát. De hogy menet közben is vannak olyan történetei a klienseknek, ami összefonódik a terapeuta saját történeteivel, és ilyenkor óhatatlanul maga a terapeuta is traumatizálódik. És hogy bizony erre, igen, van szupervízió, tanuljuk az elvonatkoztatást, igen, na de hát ezt nem lehet megtanulni. Tehát, hogyha felhozna a mélyből egyes kliens történet felhoz a terapeutából régi, elfeledettnek hit élményt, traumát, hát az bizony villámcsapásként szokta érni a terapeutát. Tehát ott igen, ott improvizálni kell, és ott utána nagyon meg kell dolgozni. Tehát oda-vissza hatnak egymásra a kliens és a terapeuta.
1: Szerintem nagyon fontos az a téma, amikor az a kérdés, hogy az anya a gyerekének hisz, vagy pedig egy új párkapcsolatban a férfinak, aki beszerelmes. És olyan mélyre mész ebben, hogy kiderül, hogy az, ahogyan kezeli az anya mondjuk ezt a kérdést, vagy a család többi tagja kezeli ezt a kérdést, az azoknak a gyerekkoráig visz vissza, hogy nekik hittek-e vagy nem annak idején.
3: Lényegében ez a történet, amire gondolsz, ez egy ilyen lojalitási konfliktusról szól, és pedofiliáról, nevezzük már nevén. Igen, ezzel nem spoilerezünk.
1: Ez családon belül, tehát az új mozaik családon
3: igen,
1: belül.
3: Igen, igen. És hogy gyakorlatilag, ha azt mondom neked, hogy elég gyakori eset, és akkor ott nagyon sokan kerülhetnek lojalitási konfliktusba, hogy most én kinek akarok hinni. Nem is az, hogy kinek hiszek, hanem kinek akarok hinni. És ez viszont döntés kérdése. A döntésem előzménye pedig az, hogy amiben felnőttem. Hogy mennyire vagyok én kétkedő, mennyire merek eltávolodni attól, aki fontos nekem, mennyire merem kialakítani a saját álláspontomat. Úgyhogy én nagyon-nagyon messzire vezetne már a politizálás szintjéig, nem megyünk idáig, hogy az, hogy én kiben bízom, ugye szokás mondani, ez ilyen, tényleg egy ilyen nagyon, majdhogy nem elcsépelt panel, hogy minden fejben dől el, de az, hogy én kiben bízom, és kinek hiszek, az, hogy kinek akarok hinni. És akkor onnantól kezdve az az abszolút bizalom. Tehát akkor egyszerűen így azt mondom, hogy én benned bízni akarok. És akkor onnantól kezdve én feltétel nélkül.
1: Hogyha jönnek a visszaigazolások, és mondjuk nem engem erősítenek, én akkor is kitartok?
3: Tehát igen, akkor mert akkor bejönnek akarom. A vakfoltok, bejönnek a vakfoltok, ezek ilyen érzelmi vakfoltok, hogy én nem látom meg. Tehát, hogy az intőjeleket, ami az igazságnak egy másik oldalát mutatja meg, vagy egyszerűen teli be az arcom azt, hogy ez így nagyon nem, ez egy hazugság. Én nagyon sokáig fenntartom magamban azt, hogy nem, én ezeket ignorálom, ezeket a jeleket, semmibe veszem, mert hogy egyszerűen ez nem illeszthető össze az én bizalmi hitelemmel, amit én megadok. És én nem a másiknak adom meg, ezt a saját fejembe, a saját biztonságérzetemnek adom meg.
1: Szóba kerül a parentifikáció is, mint téma, amiről tudom, hogy neked nem egy kedvenc témád, ez kiderül a könyvből is.
3: Én nem a parentifikációs szemlélet ellen vagyok, mert a parentifikáció az egy teljesen hétköznapi jelenség, és nem tudom, azt hiszem per pillanat 8 milliárdan vagyunk a Földön, 8 milliárd embert érint. Mindenki parentifikálva van, különböző módon, szinten és aspektusból. Van olyan ember, aki saját magát parentifikálja. Félreértés ne essék. Tudjuk saját magunkat is parentifikálni. Mondok egy példát, konkrét esetet hozok, amikor egy 4 éves kislánynak kis testvére születik, és az a 4 éves kislány miközben nagyon-nagyon harmonikus család, minden tökéletes, rugalmas határok, stb. Jól működik a család, jól működik minden, de hát jön a kis tesó. És az a 4 éves kislány elkezdi hirtelen felmondani a verseket, amit az óvodába kell megtanulni, elkezd nagyon szorgalmas lenni, és ezt annyira viszi tovább, hogy amikor bekerül az iskolába, akkor ilyen színkitűnő tanuló, és amikor azt mondja neki az anyukája, hogy már ne tanulj annyit, hogy gyere ki, vasárnap délután van, nézd velünk a tévét, vagy menjünk ki sétálni, és azt mondja, hogy nem, mert tanulnia kell. Akkor ugye erre egy átlag szülő azt mondja, jaj, de jó, milyen szorgalmas a gyerekem, az a gyerek a szakszerűen parentifikálta magát. Miért? Mert hogy attól való félelmében, hogy ő kiesik a pixisből, ha jön a kis tesó, törvényszerű. Ezért neki a teljesítmény lesz az egyedüli eszköz, amivel azt gondolja, hogy vissza tudja magát varázsolni a pixisbe, hogy ismét kaphat figyelmet, és felnő, és a parentifikáció jeleit ugyanúgy fogja mutatni. Tehát, hogy igenis, ő ellátott olyan feladatokat, olyan dolgokat, ami nem az ő dolga lett volna, és most nem csak a tanulásra gondolok, hanem olyan teljesen önalávető lett. És amiért én nekem kicsit ilyen vörös posztó ez a parentifikáció, hogy ez ugyanolyan, mint a sémaszemlélet, a sématerápia divattá válása, nem véletlenül lett erre hatalmas igény. Nagyon egy olyan korban élünk, és most nem tudom, hogy ez mennyire hungarikum vagy sem, hogy szeretjük áttolni a felelősséget. Tehát egyszerűen nem az én hibám. Nyilván nagyon sok minden nem az én hibám. De ahogy azt a mondás tartja, hogy a múlt a fejedben van, a jövő a kezedben. Tehát, hogy igenis, hogy döntsd el, hogy mit kezdesz ezzel. Igenis, vannak, léteznek mérgező szülők. Igen, van olyan, amikor tényleg olyan dinamikák jelennek meg generációk között, amiben a gyerek tényleg csak áldozat, és van a konkrét bántalmazó szülő-gyerek kapcsolat, abból igen, ki kell lépni. De az, hogy mérgező volt a szülő, nagyon-nagyon tág fogalom. Mit jelent ez? És hogyha ebbe valaki belekapaszkodik, és ugye most a parentifikációval együtt, meg ugye mindenkinek mérgezők a szülei, hát egyértelmű, és hogy ez a no-contact mozgalom divattá vált, hatalmas divattá vált, hogy egyszerűen azt mondják, hogy igen, nekem is mérgező a szülőm, ezért megszakítom vele a kapcsolatot. Azt hiszik, hogy nekik jobb lesz. Én most nem szeretném elárulni magamat, hogy én figyelem, van a Facebookon több ilyen csoport, ami ilyen mérgező szülők című csoport, és ennek szinonimái. Nagyon sok olyan bejegyzést látok, hogy megszakítottam az anyámmal a kapcsolatot, 4 éve nem beszélek vele, meghalt az anyám, és én most nem tudom miért, de nagyon rosszul vagyok.
1: Pont azt akartam kérdezni, milyen ára lehet ennek?
3: Ez az ára. Tudnék,
1: de csak az elvesztésnél, máskor nem?
3: Dehogy nem, menet közben is. Tudnék, azt hiszik nagyon sokan, és erre a téveszmére, vagy hiedelemre épít, ugye ez a túlzott, ez a parentifikáció szemlélet, a no contact, hogyha én megszakítom a kapcsolatot az általam mérgezőnek vélt szülővel, akkor nekem jobb lesz. Ideig, óráig valóban. Tehát lehet, hogy igen, nem kell minden nap hallgatni a nem tudom mit, nem szól bele a nem tudom mibe, de hosszú távon a fejembe én viszem tovább. Tehát azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb, ha már van egy aktívabb, mondjuk egy picit ritkásabb, egy picit levegőztetettebb kapcsolat, amiben én tudatosan meghúzom a határokat, mint az, amikor a fejembe megy tovább. Onnan nem tudom kiírtani. Az a hatás, az már ott van. Viszont nem adok teret arra, hogy én ezt élőben megbeszéljem, megdolgozzam vele. Hogy igenis, például az, hogyha nagyon beleszól, most vegyünk egy hétköznapi példát, az öltözködésembe, hogy állandóan kritizál az anyám, hogy én hogy lehet ilyen ezt felvenni, meg stb. Akkor azt mondom, hogy igen, és hogy vele megküzdöm azt a csatát, hogy igen, én most már pedig csak azért is ezt veszem fel, mert nekem tetszik. És nyugodtan te lehetsz ellene, és akkor ez nagyon-nagyon azt mondom, hogy beindíthat nem várt folyamatokat is. Másrészt meg sokkal nyugodtabb az, vagy kiszámíthatóbb az, amikor jelen van az életemben a másik, és nem azért, mert hogy az ellenségedet tarts szemmel, nem azért, hanem azért, mert ha fejedben van valaki, akkor az a fantáziád, hogy mondjam, eszközévé válik. Holott a valóságban lehet, hogy akár meglepődést is okozna.
1: Ebben a két könyvedben, a Pszichosztriptízben és ebben a Pszichokanyarban miért ezt a sztori építős műfajt választottad? Mert szakkönyvet is írhattál volna, vagy sok példával egy tanácsadó könyvet. És milyen visszajelzéseket kapsz, hogy miért jó ez, hogy így írod?
3: Hogyha nagyon röviden kéne válaszolni, azt mondanám, hogy az ilyen sima esetleírások meg szakkönyvek unalmasak. A másik, hogy egyrészt szeretek történeteket elképzelni, én a hétköznapjaimban is, tehát a munka során is, én példákat hozok a klienseknek. Már nevetnek rajtam, hogy mondok egy példát, szóval ez ilyen tipikus felvezető szokott lenni, egy órán belül körülbelül 80-szor elhangzik ez, hogy amikor én párhuzamba állítom az ő történetét egy másik történettel, és ő ebből annyit volna tanulságként, amennyi neki jól esik. Ezt viszik tovább magukkal, ezt megfigyeltem. Sokszor így visszautalnak egy következő ülésen, hogy hú, amit meséltél, hogy tényleg elgondolkodtam, hogy lehet, hogy nálam is, hogy ugyanaz a dinamikája egy ilyen történetmesélős könyvnek, mint amikor valaki például pszichodráma csoportba jár. Hogy ott megválaszthatja az illető, hogy ő most éppen aznap mennyire akarja magát beleereszteni ebbe a közös dinamikába, csoportdinamikába. Ha ő fáradt, vagy éppen most nincs jól, vagy most egy picit távol akarja magától tartani azt a bizonyos témát, akkor ő nem, hogy mondjam, nem vonódik be annyira. És ugyanígy, hogy ezeket a történeteket lehet úgy olvasni, hogy csak úgy elolvasom, jaj, de érdekes, menjünk tovább. De lehet olyan, hogy hoppá, én most kapcsolódok ehhez, és pont olyan jófajta módon, tehát nem erőszakosan ráerőltetek valakire valamit, hogy már pedig én megmondom a tutit, hogyha te így, akkor az úgy. Nem. Ezek történetek, mindenki csipegessen belőle, mint egy svéd asztalból. Nagyon érdekes volt, kapok kliensektől visszajelzést, hogy olvasták a könyvet, és én mindig mondom, hogy jó, hát ne erről beszéljünk, de ő erről akar beszélni, tehát hiába nem vagyok biblioterapeuta, nagyon érdekes üzenetértéke van, hogy ő melyik történethez kapcsolódik egyáltalán. És akkor azzal kezdünk el dolgozni, hogy neked ez most miért ment annyira mélyre? És hát azért volt egy-két meglepődésem az elmúlt hetekben.
1: Lehet, hogy akkor irodalmi műveket is behozhatnál példáként.
3: Gyakran behozok, főleg közös olvasási élményt. Én azért elég sokat olvasok, nem csak pszichológiát, főleg nem pszichológiát, hanem szép irodalmat. És volt, amikor igen, csinálom a reklámot, tehát én nagyon dolgoztam például Tiszakata könyveivel, a Most című könyvével, és például a Dobra is arolt a könyveivel, az Üvegfallal és a Lénával konkrétan, ugye foglalkozom bántalmazó kapcsolatokkal, nekem az egyik ilyen vezető témám, szakterületem, hogy így mondjam, és ott sokszor behozom, főleg olyankor, amikor olvasta a kliens a könyvet, és akkor ott azért jobban rá tudunk nézni. Az nagyon jó, hogyha valaki olvassa, érdemes, hogyha tetszik a könyv, ha nem tetszik, akkor rakja fel a polcra, mert szépen jól mutat ez a sárga, azt hiszem, de hogyha tetszett neki a könyvem, akkor úgy szemmagasságban érdemes tartani, mert hogy érdemes vissza-vissza olvasni. Tehát azon érdemes tovább gondolkodni, hogy miért fogott meg engem egy bizonyos történet bizonyos eleme, mert hogy azzal lehet, hogy dolga van az olvasónak.
1: Pszichokanyar, terápiás tévedések. Szigeti Ildikóval beszélgettünk új könyvéről. A kötet a Multiverzum kiadó gondozásában jelent meg. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.
0: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
4: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület, Váci út, 119/C és Bólusz Center, Media Markt. Schiller.hu/Geely.
0: Védd meg irodád, lakásod tereit a hőtől, fénytől, vagy kíváncsi tekintetektől. Digifol. Prémium minőségű digitális fóliák üvegfelületekre, akár utólag is. Digifol. Digitális fóliák és okos üveg megoldások, hővédelem és belátásgátlás egyetlen gombnyomásra. Privát szféra gombnyomásra. Digifol.hu. Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
5: Pontban egy óra, a mikrofonnál pedig M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan reintegrációs őrizetté alakította. Ez a gyakorlatban az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. Ezt mondta ki az uniós bíróság. A luxemburgi székhelyi testület ítéletében helyt adott az Európai Bizottság Magyarország ellen benyújtott keresetének. A magyar állam megsértette a pedagógusok gyülekezési és egyesülési jogát, illetve a szabad sztrájkhoz való jogokat is. Ezt a Helsinki Bizottság képviselője mondta, az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét ismertetve. A végzés szerint az állam jogsértő módon korlátozta a tanársztrájkok megtartását 2022-ben. Az ítélet alapján a jogalkotó nem teheti meg, hogy a munkabeszüntetés idején minimálisan nyújtandó szolgáltatási szintet olyan magasan határozza meg, hogy azzal teljesen kiüresíti, lényegében láthatatlanná teszi a sztrájkot. Teljesen új kataszabályozást javasol a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete, amely élesen bírálja a pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetése bocsátott tervezetét. A szervezet szerint a javaslat az egyszerűsítés helyett bonyolultabb szabályozást, új korlátozásokat és tényleges adóemelést eredményezne. Emiatt egy alternatív törvényjavaslatot nyújtottak be, amely megtartaná a jelenlegi kötások számára az 50 ezer forintos havi tételes adó választásának lehetőségét, és megengedni a cégeknek történő számlázást. Nagyobb szerepet adna az automatizált adó megállapításnak. Ennek lehetőségéről az Egyesület alelnökét, Ruszin Zsoltot kérdeztük.
6: Nekünk nem az a célunk, hogy szélesítsük a katásoknak a körét, nekünk az egyszerűbb ügyvitel a célunk, és ehhez a javaslatunkban néhány kardinális adótechnikai elemet is behoznánk. Az adóhatóság rendelkezne a banki adatokkal, használná ugye az e-nyugta, az online pénztárgép, az online számla adatait, és saját maga kínálná be az adózó számára a havi katának az összegét, és fizetési kérelem útján szedné be. Ez úgy is mondhatnám, hogy forradalmi változás lenne, de erre az adóhatóság jelenlegi technológiai színvonal mentén már képes lehet. Ennek nincsen akadálya, csupán a szándék a kérdés.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 3%-os pluszban, 143.937 ponton az index. A forgalom közelíti a 9 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL enyhe pár forintos mínuszban 4972 forinton, az OTP majd 6%-kal drágult 41700 forinton forog, a Richter 8%-os pluszban 12690 forinton, a Telekom pedig egy pár pontos emelkedésben 2658 forintot ér. A forint erősödget, 1 euróért 363 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 324 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 390 forint 70 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül London az 0,5%-os pluszban, a DAX index ugyanakkor 0,4%-kal lejjebb, Párizs 0,2%-kal följebb, az olasz tőzsde 0,4%-kal lejjebb, és a változatosság kedvéért a spanyol az egy pár pontos mínuszba fordult most éppen, tegnapi záróértékéhez rendkívül közel. Ázsiában komoly zakókat láttunk, Japán majd 5%-os mínuszban zárt, Hongkong 1%-kal, Shanghai 1,6%-kal ment lejjebb. Az indiai index az 2% fölötti pluszban, a legnagyobb esést az a dél-koreai index mutatta, 7,6%-kal szakadt be, Szingapur 4%-kal. Az olajárak közül az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI, az gyakorlatilag egy minimális emelkedésben 95 dollár 10 centen, a Brent viszont 1,4%-kal lejjebb jött, ott a jegyzésár 104 dollár 60 cent alatt. 1,7%-kal drágult az arany, egy unciáért 4176 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium több mint 3%-kal, a platina 0,6-del, az ezüst 1,8%-kal került többe, a rézára viszont esett 1,4%-kal. A mezőgazdasági termelőárak többsége is mínuszban, a kakaó azonban 3% fölötti pluszban, a kávé 1,3%-os mínusz mutat, a többiek pedig pár centes, 1-2 dolláros árcsökkenést jelentenek, például a gyapot 0,4%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyamban 1,6%-os mínuszban 85 euró 70 euró centen áll november végi szállítással. Fejlesztési dömpinget ígér a főpolgármester Budapesten. Karácsony Gergely Facebook oldalán arról írt, hogy a következő 130 évre teremtik meg a jövő fővárosát. Az induló fejlesztések között említette a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését, és megkezdődik a rákos rendező beruházás is. Megújulnak a hévek, új villamosok, elektromos buszok érkeznek a közösségi közlekedésbe. Egyfajta fordulat körvonalazódik a lakáspiacon. A következő 12 hónapra vonatkozó várakozások szerint már többen terveznek eladást, mint vásárlást. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a vásárlást tervezők aránya 10-ről 7%-ra csökkent. Ez eladást tervezőké viszont egy kicsit emelkedett. Balogh Lászlót hallják.
7: Ez azért érdekes, mert ilyen még nem nagyon volt, hogy ezzel találnák szembe magukat a piaci szereplők, hogy a lakásvásárlók számát meghaladhatja a lakásadók száma, és ez biztos, hogy egy fordulatot hozhat majd, aminek az előjeleit már most is látjuk a kereset kínálatban, ennek pedig a tünetei azok lesznek az ingatlan piacon, hogy folyamatosan nő a kínálat, lassul a lakások áremelkedése, sőt néhol szerintem stagnálásba fog átváltani, és a vevők alkupozíciója erősödik, ennek az első jeleit már most is tapasztaljuk, illetve az értékesítési idők is hosszabbodhatnak.
5: Megkérdőjelezhető a vagyonadó hosszú távú fenntarthatósága. Ezt állítja több mint 10 a hazai gazdaság meghatározó szereplőit képviselő szakmai szervezet. Az állásfoglalást a Joint Venture Szövetség, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, az Országos Kereskedelmi Szövetség, de a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vezetői is aláírták. Azt kérik a kormányzattól, hogy a tisztességes vállalkozók és magánszemélyek méltányos, konstruktív eljárásokkal találkozzanak, és a kormányzat legyen nyitott az előre nem látható esetleges anomáliák szabályozási kezelésére is. Csak nem 38 ezer gépjárművet értékesített az autóvalis csoport az első 9 hónapban. Ez 3,7%-kal alacsonyabb érték, mint az előző év azonos időszakában. A kiskereskedelmi üzletágban nőtt, a nagykereskedelmiben ugyanakkor csökkent az eladott járművek száma. A társaság közleménye szerint a hagyományos márkák visszaesését csak részben tudták ellensúlyozni. A tavaly ugyanebben az időszakban még nem vagy csak kis darabszámban értékesített felfutó új márkák. 21 milliárd dollárt fektet be két félvezetőgyár építésében Japán az Egyesült Államokban. A beruházás a tavaly megkötött japán-amerikai kereskedelmi megállapodás része. Ennek keretében Tokió 550 milliárd dollár értékű amerikai befektetést vállalt az amerikai vámok csökkentésének ellentételezéseként. Az első üzem építése a tervek szerint még idén megkezdődik, a termelés 29-ben indulhat meg. A létesítmény teljes kapacitása felvúlva, évente mintegy 900 ezer darab, a 300 mm-es szilíciumlap gyártására lesz képes. 23,6 milliárd dollárra emelkedett a világ legnagyobb félvezető gyártójának adózott nyeresége a harmadik negyedében. A tajvani TSMC profitja 69%-kal erősödött éves összevetésben, a cég bevételei 50%-kal 47 milliárd dollár közelében nőtt. Mindkét adat rekordnak számít és felülmúlt az elemzői várakozásokat. Csak nem a felére csökkent az egy évvel korábbihoz képest az Ericsson negyedéves profitja. A svéd telekommunikációs berendezések egy gyártó cég adózás utáni nyeresége 580 millió amerikai dollár volt a szeptember végével zárult három hónapban. Az egy évvel korábbi profit tartalmazott egy egyszeri nagyobb nyereséget az Iconocative részleg eladásából. Újabb Picasso grafikákkal találkozhat a közönség a Szegedi Móra Múzeumban szombaton a múzeumok őszi éjszakáján. A Drága Barátom Picasso című tárlaton műtárgyvédelmi okok miatt több, korábban látható grafikát átcseréltek a szakemberek, így eddig nem látott művekkel is találkozhatnak az érdeklődők. A Pablo Picasso és a magyar alkotó kapcsolatát bemutató kiállításon óránként tárlatvezetés várja a látogatókat. Azok, akik Picasso féle fekete-fehér csíkos pólóban érkeznek a múzeumba, féláron váltanak belépőt az esti programokra.
0: Időjárás jelentés.
5: Számítható még napsütése, de a felhőzet is marad. Északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat. Napközben egyébként megélénkül majd az északi a szél. A hőmérséklet most 14 és 19 fok között alakul, késő este ezért zimankó lesz. 1 és 10 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Szalontai Sándor a negyedöntőben púcsúzott Keiringben a Shanghai pályakerékpáros világbajnokságon. A vasárnapi tartó VB-n Szalontai még sprintben, Lovasi Patrik Jómajó pedig 1 kilométeren indul. A 77 kg-osok között szereplő Lévai Levente ezüstérmet nyert a Las Vegas-i U23-as birkózó világbajnokságon. A döntőben nagy csatában kapott ki 5-2-re egyiptomi ellenfelétől. Lévai ezzel a magyar küldöttség első érmét szerezte az Egyesült Államokban zajló eseményen. A korosztályos VB-n Darabos László nehézsúlyban a Vigaszágról harcoltak ki a bronzmérkőzésen való szereplést, ott azonban ész riválisa 4-4-re legyőzte. Így ötödik lett Teré Gerda, a női 55 kg-ban viszont az aranyéremért mérkőzhet majd Japán ellenfelével. 90 év börtönbüntetés kapott Sean Gardner, amerikai tornászedző, mert titokban videóra vette a lányokat az öltözőkben és a zuhanyzókban. Christy Johnson, Mississippi szövetségi állambírója kiszabható legsúlyosabb büntetést adta a 39 éves Gardnernek, akit három rendbeli gyermekpornográfiával kapcsolatos vádpontban találta bűnösnek, és így egyenként 30-30 év börtönt, vagyis lényegében életfogytiglani szabadságvesztést kapott, Gardner egyébként beismerte a bűnösségét.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
5: Mint a hírekben hallották, teljesen új kataszabályozást javasol a Magyar Kőmérők Országos Egyesülete, amely komolyan bírálta a pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott szervezetét. Külön szabályoznák az egyéb bevételeket, szigorúbban szűrnék a bújtatott munkaviszonyokat, és ez szerepet adhatna az automatizált adómegállapításnak, miközben úgy gondolják, hogy megtarthatnák az 50 ezer forintos havi tételes adót. A részletekről az Egyesület alelnökét, Ruszin Zsoltot Somodi Evelin kérdezte.
8: Magyar Könyvelők Országos Egyesülete frissen közzétett egy észrevételt a kormány tervezett kata előterjesztéséről. Elég sok kritikát megfogalmaztak ebben, többi közt a kínos szót használták arra, hogy például itt párhuzamos kata törvények jöhetnének létre. Erre mindjárt ki is térünk részletesebben, de összességében mit láttak a legsúlyosabb problémának, amin változtatni kellene a PM kata előterjesztésében?
9: A legsúlyosabb probléma az, hogy a TISZA adócsökkentés plusz programpontjainak nincs olyan olvasata, hogy a jelenlegi hatásoknak meg lehetne emelni a katáját 50 ezerről 75 ezerre és később 100 ezer forintra. Bízunk abba, hogy a saját programjukat nem kívánják hitelteleníteni ilyen lépésekkel.
8: Igen, de ugye a kata szabályozása eddig kizárta azt, hogy cégeknek számlázzanak, és ugye eddig ez volt az álláspont, hogy azért jön be ez a többlet teher, mert hogy valójában kiterjesztik a jogkörét a katásoknak.
9: Az a másik, azt mi unokatának szoktuk hívni, mert ugye volt régen az öreg kata, volt a kata, most meg van az unokata, és jelenleg az elképzelések szerint 2021 és 2028 során kettő kata lenne, az öreg kata az már elment, de van még kata és unokata, és ezek a katák, ezek különbözőek. A jelenlegi katának az adóemelését a TISZA adóprogramja kizárja. A másik fajta katának, ami jönne, és ezek futnának ugye párhuzamosan, abban valóban 100 000 forint lenne a kata, valóban lehetne cégeknek számlázni, és azok választanák valószínűleg, tehát az általány adózásból azok jönnének vissza, akiknek ez jobb. Viszont a jelenlegi katásoknak mindenféle előzetes programban szereplő kitételhez képest megemelni a katáját, az hitelteleníteni az adópolitikáját a TISZának.
8: Ehelyett mit javasolnának? Maradjon az 50 ezer forintos adóteher?
9: Így van, maradjon az 50 ezer forintos adóteher, lehessen választani 75 ezeres vagy 100 ezeres adóterhet, ezt minden régebbi katás megtehetné, és a két kata törvényt nem szeretnénk ilyen furcsa állapotként fenntartani egy pillanatra sem, hanem visszaolvasztanánk a személyi jövedelem adózásba ezt a kis adózást, és lehet, hogy a ciklus végre elő is lehetne készíteni ennek a teljes integrálását a jövedelem adózásba, mert hogy mondjam finoman, tehát ez egy rendszeridegen adó. Jelenleg is azon folyik a diskurzus, hogy ez valamilyen sávos vagy százalékos adózás legyen, de könyörgöm, hogyha ez valamilyen sávos vagy százalékos adózás, azt úgy hívják, hogy általány adó. Ilyen meg már van, olvasszuk már vissza a jövedelem adózás körébe, és akkor minden rendben lesz.
8: Igen, de hát az új kata ötletekkel, tervezettel kapcsolatban is azért sok számítás azt mutatja, hogy szinte a legtöbb vállalkozónak az általányadózás jobban meg is érné, de azért van néhány olyan réteg, ahol jól jöhet a kata. Az önök által javasolt változások tudnák szélesíteni a katások körét?
9: Nekünk nem az a célunk, hogy szélesítsük a katásoknak a körét, nekünk az egyszerűbb ügyvitel a célunk, és ehhez a javaslatunkban néhány kardinális adótechnikai elemet is behoznánk. Az adóhatóság rendelkezne a banki adatokkal, használná ugye az e-nyugta, az online pénztárgép, az online számla adatait, és saját maga kínálná be az adózó számára a havi katának az összegét, és fizetési kérelem útján szedné be. Ez úgy is mondhatnám, hogy forradalmi változás lenne, de erre az adóhatóság jelenlegi technológiai színvonal mentén már képes lehet. Ennek nincsen akadálya, csupán a szándék a kérdés.
8: Végeztek azzal kapcsolatban konkrét számítást, összevetést, hogy miben különbözne pontosan az MKE javaslata alapján egy katás adózás, illetve a minisztériumi tervezet alapján mekkora eltérésekről beszélhetünk?
9: A mi adótechnikai javaslatunk tényleg kardinális eltérést jelentene. A katásnak, sőt, remélhetőleg néhány év múlva az átállózónak sem kellene az ügyvitelével foglalkoznia, elegendő lenne a bevételt igazoló bizonylat kiállítása, tehát a nyugta, az online számla esetleg, hogyha pénztárgépet használ, akkor a pénztárgépbe kell beütni a forgalmat, és innentől kezdve az adóhatóság a kezébe venni az ügyet, és közölni havonta, hogy mennyi az adó, és a fizetési kérelemmel szedné be, tehát aki így jóvá hagyja ezt az összeget, amit az adóhatóság küld neki, ott még tranzakciós illetéket sem kell fizetni az utalás után, és nem is kell gondolkodni, hogy az mennyi, mert az adóhatóság mondja azt meg. Ez egy kardinális eltérés lenne. Az, hogy utána ez mekkora változást okoz a katások számában, vagy az átállózók számában, azt mi nem tudjuk kívülről megítélni, mert ezekkel az adatokkal mi nem rendelkezünk.
8: De ez nem jelenti azt, mert picit erre is lehet szerintem következtetni abban, amit mondott, hogy ettől még ugyanúgy szükség lehet könyvelőre, hogyha valaki katás vállalkozó.
9: Ez egy régi vita. A jelenlegi szint mellett, amit az adóhatóság kínál, szerintünk szükség van a katásoknak könyvelőre, viszont egy következő technológiai szint mellett már tényleg olyan állapot lehet, hogy a könyvelő már csak maximum tanácsokat ad a könyvelőnek, és ügyviteli feladatokat nem végez.
5: A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnökét, Ruszin Zsoltot hallották az elmúlt percekben.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
5: Hát a Bux egy pár pontot visszavett a tempomból negyed óra alatt. 2,1%-os pluszban még 143.798 ponton az index, a forgalom pedig közelíti a 9,1 milliárd forintot. A MOL 1%-kal jött lejjebb 4.968 forinton, az OTP mintegy 0,5%-os pluszban 41.660 forintot ér, a gyógyszeripari papír, a Richter is 0,5%-os pluszban 12.650 forinton, a Telekom 2,1%-kal drágult 2.662 forinton. A forint erősödik, leginkább a dollárral szemben, ott 324 forintot kell adni érte. Egy euróért 363 forint 50 fillért kérnek, egy svájci frankért 390 forint 50 fillért kell adni. Európában vegyes a kép, London 0,5% fölötti pluszban, a DAX Index 4,1% fölötti mínuszban, Párizs 2,1%-kal tudott erősödni, az olasz tőzsde 8,1%-kal szakadt be, a spanyol tegnapi záróértékén, de a plusz tartományban. Ázsiában igen komoly mínuszokat láttunk, kivéve Indiát, ami 2,1%-os pluszban zárt, a japán tőzsde majd 5%-kal, Hongkong 1%-kal, Shanghai 1,6%-kal ment lejjebb, de a legdurvább a Dél-Korea produkált a 7,6%-os mínuszban. Az olajárak azok most, és hát a Brent jött lejjebb 1,5%-kal, 104 dollár 50 centen. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI, az gyakorlatilag enyhe, nagyon enyhe mínuszban 95 dollár fölött pár centtel. Az arany drágul 1,7%-kal, egy unciáért 4178 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium az, amit érdemes kiemelni 3%-os raliban, a platina 0,5%-kal drágult, az ezüst 1,7-del, a réz viszont 1,6%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelőárak többsége esést mutat, de nem nagy mértékben, leginkább a kávé az, ami 1,3%-kal lett olcsóbb. A kakaó az 3%-os pluszban, a többiek, mondom, az leginkább, ja, még a cukor 4%-kal drágult, a többiek pedig nagyon enyhe pár euró, pár dolláros vagy pár centes mínusz mutatnak. 1,7%-kal lett olcsóbb a holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama, 85 euró, 70 eurócent közelében áll november végi szállítással.
10: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom.
0: Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en.
5: Fordulatkörvonalazódik a lakáspiacon, a következő 12 hónapra vonatkozó várakozások szerint már többen terveznek eladást, mint vásárlást. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a vásárlás tervezők aránya 10-7%-ra csökkent, az eladás tervezőkré meg egy kicsit nőtt 8%-ra. Ennek hatására tovább bővülhet a kínálat, lassulhat az áremelkedés, hosszabbodhat az értékesítési idő és erősödhet a vevők alkupozíciója. Balogh László szerint ugyanakkor továbbra sem eladó lakásból van hiány, hanem megfizethető ingatlanból. Ezért a magas városi árak egyre több vevőt terelnek az agglomerációba és az olcsóbb térségek felé. Kecsőri Ád interjúja.
11: Fordult a kocka, már többen adnak el ingatlant, mint ahányan vennének. Szóval valóban így állunk?
7: Egyelőre még nem biztos, hogy ez a helyzet, de hogyha kitekintünk, hogy mi várható a következő 12 hónapban, akkor minden bizonnyal ezzel szembesülhetnek, mind az eladók, mind pedig a vevők. Ennek hátterében az áll, hogy mi folyamatosan monitorozzuk a piacot, mindig a következő 12 hónapra vonatkozó lakossági várakozásokat monitorozzuk, és ebből az derül ki, hogy az ingatlan vásárlás tervezők aránya a felnőtt lakosságban 10%-ról 7%-ra csökkent, miközben az ingatlan eladás tervezők, vagy azok aránya, akik már most is árulnak ingatlant, 7%-ról 8%-ra nőtt. Ez azért érdekes, mert ilyen még nem nagyon volt, hogy ezzel találnák szembe magukat a piaci szereplők, hogy a lakásvásárlók számát meghaladhatja a lakáseladók száma, és ez biztos, hogy egy fordulatot hozhat majd, aminek az előjeleit már most is látjuk a kereslet kínálatban, ennek pedig a tünetei azok lesznek az ingatlan piacon, hogy folyamatosan nő a kínálat, lassul a lakások áremelkedése, sőt néhol szerintem stagnálásba fog átváltani, és a vevők alkupozíciója erősödik, ennek az első jeleit már most is tapasztaljuk, illetve az értékesítési idők is hosszabbodhatnak.
11: Na most akkor, hogyha több a lakást vevő, lakást vásárló, mint a lakást eladó, akkor mondhatjuk azt, hogy vagy hát egyáltalán van ilyen szempontból egy kicsit hiány a piacon? Hogy látod?
7: Eladó lakásból nincs hiány. Amiből hiány van, az pont a vevőknek a problémás helyzetéből is kikövetkeztethető, tehát a megfizethető lakásokból van hiány. És ugye itt azért a lakásárak nem éppen olyan tempóban és olyan gazella gyorsasággal mozognak, mint ahogy napon belül például a tőzs én is megfigyelhetjük, hogyha elértek egy bizonyos árszintet, akkor onnan már korrekció vagy árcsökkenés csak nagyon nehezen, nagyon lomhán várható, nagyon lassan történik. Jól példázza ezt például az ingatlan.com lakásárindexe is, amit már 2023 ősze óta havi szinten publikálunk, és egészen 2016 második negyedévéig visszamenőleg méri a lakások árváltozását, és abból egyértelműen látszik, hogy még azokban az időszakokban is, például a Covid idején, vagy a 2023-as ingatlanpiaci szempontból nem túlságosan fényes időszaka alatt, vagy ezt követő néhány hónapban nagyon-nagyon lassan korrigáltak az árak, és amikor átcsökkenés történt, adott esetben a pozitív előjelű árváltozás mínuszba fordult, az is sokkal kisebb mértékű volt. Mondok erre egy jó példát, szeptemberben a főváros behúzta a satúféket, ez azt jelenti, hogy már második hónapja csökkentek a lakásárak, miközben az éves drágulás tempója 3,3%-ra mérséklődött. Mindezt úgy, hogy egy évvel ezt megelőzően, 2025 novemberében még 24%-os volt az éves áremelkedés üteme. És ez az éves, idén szeptemberi fővárosi 3%-os drágulás, ez kisebb, mint amit 2025 februárjában mértünk, amikor 4%-ot is meghaladó mértékű volt az a lakásdrágulás üteme egyetlen egy hónap alatt. Tehát ez jól szemlélteti azt, hogy egy hónap alatt nagyobb volt az áraknak az emelkedése az ingatlan piacon, mint az elmúlt egy évben. És amikor negatívba fordul át az árváltozás mutatója, akkor az ilyen 0,5%, 0,1%, 0,2%-os havi árcsökkenés jelent, amivel azért a vevők nincsenek kisegítve, tehát ez nem azt jelenti, hogy az 50 négyzetméteres panelokat most már nem 70-75 millió forintért tudnák megvenni a fővárosban, hanem mondjuk 30-40 millióért, mert valószínűleg ezekre az árszintekre a lakáspiac már soha nem fog visszatérni.
11: Most jelenleg milyen helyzet az árak tekintetében, hogy állunk akár itt a fővárosban, akár itt a nagyobb vidéki településeken?
7: Az a paradox helyzet mutatkozik, hogy a kínálat folyamatosan bővül, országos szinten is 12%-kal több eladó lakásból válogatnak a vevők, mint egy évvel ezelőtt, és az árak emelkedése is lassul, de hogyha most a budapesti ingatlanárakat vesszük górcső alá, akkor abból az a kép rajzolódhat elénk, hogy most már nem mondjuk 2 millió forintba kerül az 5. kerületben egy négyzetméternyi lakás a használt lakások piacán, hanem 1 millió 990 ezer forintba, ami mondjuk egy 50 négyzetméteres lakás esetében 2,5 millió forintos árengedményt jelent mondjuk a korábbi 100 milliós ingatlan árszinthez képest. Tehát ettől még nem fog nagyon megmozdulni és lendületbe jönni a keresleti oldal. De ellenben a fővárosban azért az beszédes, hogy a belvárosi 1,8-1,9-2 milliós négyzetméter árszinthez képest a külső kerületekben 1,1 vagy 1,2 millió forintért, vagy van, ahol 1 millió forintos négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni. Ez egyébként rávilágít arra a strukturális átalakulásra, amin keresztül megy az ingatlanpiac, és egyébként ezt már a lakáspolitika is kihívásként azonosította, hogyha ilyen nagy különbségek mutatkoznak bizonyos lokációk ingatlan árszintjei között, az a vevőket is az olcsóbb területek irányába tereli. Ugye ez az, amit a főváros agglomerációs költözési irányvonulatban láthatunk, de ez most már nem csak a Budapest és Pest megye sajátja, hanem az olyan 100-300-es lélekszámú nagyvárosokban is egyértelműen megfigyelhető, mint Miskolc, Debrecen, Szeged, Győr, vagy éppen Székesfehérvár, vagy Pécs, hogy a magas nagyvárosi árszinteket már egyre kevesebb vevő hajlandó megfizetni, és inkább az agglomerációs övezetekben keresnek maguknak új otthon, aminek az is az eredménye, hogy ennek vannak azért költség, akár pénzben csak közvetetten jelentkező költségei, hiszen az ingázás, a benzinköltségek, vagy az üzemanyagköltségek, ezek mind-mind tulajdonképpen a lakhatási kérdéssel összefüggő kiadásokká nővik ki magukat, és sok esetben várostervezési, közműellátási kihívásokat jelentenek.
5: Az elmúlt percekben Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották, az elmúlt fél órában pedig M. Szűcs Pétert. Legyen szép a napjuk, holnap hajnalban találkozunk, addig is vigyázzanak magukra. Rövidesen 13:30, Kovács Gergő pedig már itt áll előttem, és alig várja, hogy elmondja a legfrissebb híreket.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
10: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
12: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!

0: Magdalena Andersson miniszterelnök jelöltségét. A voksoláson csak saját pártja támogatta. Ezzel tovább húzódik az új kormánykoalíciót övező bizonytalanság Svédországban, ahol szeptember közepén a bal középblokk aratott győzelmet, de Anderssonnak már két kormányalakítási kísérlete is kudarcba fulladt. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen börtönre ítéltek büntetését reintegrációs őrizetté alakította. Ez a gyakorlatban az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. Ezt mondta ki az uniós bíróság. A testület ítéletében helyt adott az Európai Bizottság Magyarország ellen benyújtott keresetének. A magyar állam megsértette a pedagógusok gyülekezési és egyesülési jogát, illetve a szabad sztrájkhoz való jogukat is. Ezt a Magyar Helsinki Bizottság képviselője mondta az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét ismertetve. A bíróság végzése szerint az állam jogsértő módon korlátozta a tanársztrájkok megtartását 2022-ben. Az ítélet alapján a jogalkotó nem teheti meg, hogy a munkabeszüntetés idején minimálisan nyújtandó szolgáltatási szintet olyan magasan határozza meg, hogy azzal teljesen kiürisíti, lényegében láthatatlanná teszi a sztrájkot. 4 volt igazságügyi minisztert meghallgat, 2 írásban nyilatkoztat az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület személyes megjelenést vár Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence és Varga Judit korábbi tárcavezetőktől. Dávid Ibolya és Vasnak Pál pedig írásban kell, hogy válaszoljon a képviselők kérdéseire. A bizottság meghallgatja Répási Róbert volt igazságügyi államtitkárt és Kis Ferenc korábbi végrehajtót is. Megkérdőjelezhető a vagyonadó hosszú távú fenntarthatósága. Ezt állítja több mint 10 a hazai gazdaság meghatározó szereplőit képviselő szakmai szervezet. A szervezetek azt kérik a kormányzattól, hogy a tisztességes vállalkozók és magánszemélyek méltányos, konstruktív eljárásokkal találkozzanak, és a kormányzat legyen nyitott az előre nem látható esetleges anomáliák szabályozási kezelésére. Fejlesztési dömpinget ígér a főpolgármester Budapesten. Karácsony Gergely Facebook oldalán arról írt, hogy a következő 130 évre teremtik meg a jövő városát. Az induló fejlesztések között említette a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését és elkezdődik a rákos rendező beruházás is. Megújulnak a hévek és új villamosok, elektromos buszok érkeznek a közösségi közlekedésbe.
1: Tőzsde hírek.
0: 1,1%-os pluszban a budapesti értéktőzsde indexe a BUX 143.733 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 10 milliárd forinthoz. A vezetőpapírok vegyesen mozognak, a MOL 0,2%-ot gyengül 4.962 forintra, a Magyar Telekom szintén mínuszban pár ponttal 2.654 forinton, a Richter 0,7%-ot emelkedik 12.680 forintig, míg az OTP árfolyama 0,4%-kal a pozitív tartományban 41.640 forinton. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai börzéken. Nos, itt is vegyesen mozognak a főbb tőzsdeindexek. 0,6%-ot emelkedik a londoni FTSE, 0,1%-ot a párizsi Kekeron, 0,5%-ot gyengül a német DAX index, 0,7%-ot a milánói mutató, pár pontos pluszban a spanyol börze. Erősödik a forint idehaza a devizapiacon. 1 euróért 363 forint 40 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 323 forintot, 1 svájci frankért pedig 390 forint 40 fillért kérnek. 1,1217 az euró dollárral szembeni árfolyama. Kőolaj fronton most egy pár pontos drágulás látható, az észak-amerikai könnyolaj a VTI esetében 95,20 dollár a jegyzésár, a Brent pedig 1,4%-kal olcsóbb, itt egy hordó olajért 104,50 dollár kérnek. 1,7%-ot drágul az aranyár folyama, egy uncia aranyért 4178 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára 1,8%-kal olcsóbb, 1 megawatt energiáért 85,51 eurócentet kérnek november végi szállítással.
1: Időjárás jelentés.
0: Több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhők mellett, főként keleten néhol zápor is előfordulhat. Napközben nagyobb területen megélénkül az északias szél, a hőmérséklet 14-19 fok között alakul. Késő estére többnyire 1 és 10 fok közé hűl le a levegő.
1: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Kiállítás.
1: Tárgy, fotó és fotótárgy tematikával nyílik meg a legfontosabb design esemény a Kiscelli Múzeumban. Az összművészeti kiállítás és rendezvénysorozat október 4-e és november 1-e között látogatható. Többek között a fotográfia 200 éves jubileumára, de az 56-os forradalomra is reflektál a kiállítás. A közel 180 alkotó munkáját magába foglaló kiállításról Radnóti Tamás kurátort hallják.
2: Vannak tárgyak, amik először elkészültek, és arról készített fotós valamilyen fotót, de nem feltétlenül legegyszerűbb fogyasztói, komerciális fotókra kell gondolni, hanem valamilyen speciális, érdekesebb fotókra. De vannak olyan esetek, akik, és ez szintén egy téma, ahol először professzionális fotós készített egy fotót, viszont azon szerepel tárgy, és nekünk az a tárgy valamiért megtetszett, és akkor mi azt a tárgyat megpróbáltuk megszerezni, megtalálni, és akkor azt ide így együtt bemutatni, hogy van egy fotó, amit egyébként a normál viszonyok között csak fotóként lehet megtalálni, vagy ismerni. Viszont a fotón szereplő tárgy valamiért érdekes. Hát erre legkülönbözőbb példák vannak. Aztán van egy másik tematikai sorozat, ami a fotózásnak a történetéhez kapcsolódik egy kicsit. A klasszikus fotóeljárást próbáltuk érzékeltetni, de úgy, hogy nem csak a fotó az érdekes, hanem tárgyasult fotó, tehát mondjuk az egyik ilyen, amit meg lehet nézni, az olyan kamera obszkúra effektus alapján készülő cukorkás dobozban lévő fotók. Tehát itt van egy kis cukorkás doboz egy fotóval a hátulján, egy klasszikus fotóval készült fotó, ami így önmagában egy tárgy is egyben, nem csak egy fénykép. Viszonylag hosszú folyamat volt pontosan ezért, mert itt ugye nem csak egy dolgot kellett megtalálni vagy rátalálni, hanem rögtön össze kellett párosítani a két dolgot. Tehát ilyen szempontból a keresés, vagy olyan, hogy találtunk egy fotót, de a tárgy nem volt meg, mondjuk egy ékszer esetében zseniális fotók, így önmagában akkor a fotót nem állítjuk ki. Tehát itt semmi nincs külön bemutatva, csak mindig együtt a tárgy és a fotó. Tulajdonképpen erről szól ez a kiállítás.
3: Tánc. A bor dicsérete néptánccal, zenével és Hanvas Béla gondolataival. A bor ezúttal nem egyszerűen ital, hanem szimbólum, ünnep, közösségi élmény és spirituális tapasztalat. A Magyar Állami Népi Együttes új bemutatója, a bor dicsérete október 16-án érkezik a Hagyományok Házába, Mihály Gábor rendezésében és koreográfiájával. A társulat 75. jubileumi évadának új produkciója Hanvas Béla gondolatvilágából indul ki, és azt keresi, mi minden kapcsolódhat a borhoz. A mulatság és a mámor, a szerelem és a felszabadultság, de ugyanúgy az elcsendesedés és a szakralitás is. Az előadás a Dionysoszi bor ünnepektől egészen az utolsó vacsoráig ível, vagyis pogány rítusok és keresztény szimbólumok találkoznak benne. A néptánc egyszer autentikus formájában, máskor kortárs mozgásként jelenik meg. A zenében Gera Gábor kortárs kompozíciói mellett a hagyományos népzene is megszólal Pál István Szalonna közreműködésével. Az előadást József Attila versei, a Bánkbán is a Carmina Burana részlet, valamint Pergolesi Stabat Matere is gazdagítja. A bor tehát itt nem pohárba töltve kerül színpadra, hanem mozdulatokban, zenében, humorban és szenvedélyben. A bor dicsérete október 16-án és 17-én, majd november 16-án és 17-én látható a Hagyományok Házában.
0: Irodalom.
3: Krasznahorkai László előtt tiszteleg az ELTE újonnan átadott olvasóterme. A Nobel-díjas író egykori egyetemén, a Bölcsészettudományi Kar Trefort kerti könyvtárában alakították ki a különleges intim teret, amelynek berendezése is igyekszik visszaadni krasznahorkai világának sajátos hangulatát. A könyvespolcok például betonvasakból és acéllemezekből készültek, rajtuk 109 krasznahorkai kötettel, köztük több idegen nyelvű fordítással. Az olvasóterem a krasznahorkai év keretében létrehozott kapcsolódások és közös terek programsorozat része, és az író egyetemi kötődését is hangsúlyozza. A megnyitóhoz kapcsolódó beszélgetésen krasznahorkai felidézte egyetemi éveit, tanárait, köztük Király Jenőt, és arról is mesélt, hogyan alakultak át saját művei az évtizedek során. A Sátán tangó például eredetileg annyira nem nyerte el a tetszését, hogy még a nevét sem akarta rajta látni. Később azonban Tar Béla filmje miatt újraolvasta, és ez is hozzájárult következő regénye, az Ellenállás melankóliája megszületéséhez. Az ELTE új olvasó terme így nem egyszerűen egy írónevét viselő könyvtári sarok, egy olyan hely, ahol az olvasók közvetlenül találkozhatnak egy életművel, amelynek könyvei ma már a világ számos nyelvén olvashatók.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Élvezetes futóversenyek országszerte, fergeteges hangulattal. A sportesemények nem csupán a megmérettetésről szólnak. Kivált kép igaz ez a terep és az utcai futóversenyekre, amelyeknél a kapcsolódó programok, valamint az útvonal is csillagos ötöst érdemel. Van, ahol az őszbe boruló szőlőültetvények között kocoghatunk. Máshol a Balaton páratlan panorámájában gyönyörködhetünk, de még vegán kutyás futóverseny is létezik. Tokaj hegyalja egyik különleges településén, Mádon, egy gasztronómiával is kiegészített futóversenyt rendeznek. Az októberi eseményen a sport mellett gasztronómiai programok is szerepet kapnak. A Wine Run egy országszerte ismert és kedvelt rendezvényformátum, amely immár hazánkban is elérhető. Mád hegyközsége, valamint a Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémiája szervezésében a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület, azaz svéd együttműködésének köszönhetően a futás mellett minden évben remek falatokkal és kortyokkal is készülnek a résztvevőknek. Két táv között választhatunk. 6,5 illetve 12 kilométert teljesíthetnek a résztvevők, miközben bejárják a történelmi borvidék egyik legszebb települését. A frissítő pontokon borokat és különféle fogásokat kóstolhatnak. A programot pedig minikoncertek is színesítik. A programon nem csak futóként, hanem kísérőként is érdemes részt venni, hiszen Tokaj hegyalján és a Zempléni hegységben számos kiegészítő program közül választhatunk. Családoknak jó lehetőség a Zempléni Kalandpark libegője, falmászó pályái vagy bobpályája. De egy könnyedevezés a Bodrogon, majd egy kellemes ebéd is jól illeszkedhet a hétvégébe. Fut a villány, fut a bor. Kalandozás a villányi szőlőhegyen, rozéval megspékelve. A fut a bor egyre népszerűbb verseny a futók körében. A megmérettetés különlegessége, hogy a nyári kánikula miatt kevés futóversenyt szerveznek ebben az időszakban, a fut a bor pedig hagyományosan a Villányi Rozé Fesztivál hétvégéjén, július elején rajtol. Villány központjából a fesztivál helyszínéről indulva a futók a Villányi Szőlőhegy felé haladnak, és a rendkívül meredek Ördögárok nevű szakaszt is érintik. A verseny során jéggel és tűzoltós autós locsolással hűsíthetik a résztvevőket, a célban pedig habparti zárja a futást. Az útvonalon és a célban helyi termelők rozéit és pékárújt is megkóstolhatjuk. A futavillány futabor minden évben a Villányi Szőlőshegyen zajlik, a Rozé Fesztivál programjai pedig további kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a futabor hétvégéjén villányba látogató futóknak és kísérőiknek. A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Demi? Yes, Hayley? I've got the strangest story to tell.
5: So do I.
4: I was starving to death.
5: You're kidding.
4: And went down the street.
5: Come on, tell me.
4: When suddenly something happens. At the sound of a cash register.

94.2. Trend FM. Trend FM. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
2: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
3: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 14 óra van, önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Nem mond le az albán miniszterelnök a diák tüntetések miatt, erről ír a Reuters. Edi Rama bírálta a tiltakozások erőszakos jellegét, ugyanakkor azt is elmondta, hogy kész tárgyalni az oktatási költségek növekedéséről. Viszont leszögezte, hogy az intézmények elleni támadásoknak semmi köze a diákok jogos követeléseihez. Leszavazta a svéd parlament Magdalena Andersson miniszterelnök jelöltségét. A voksoláson csak saját pártja támogatta. Ezzel tovább húzódik az új kormánykoalíciót övező bizonytalanság Svédországban, ahol szeptember közepén a bal-közép blokk aratott győzelmet, de Anderssonnak már 2 kormányalakítási kísérlete is kudarcba fulladt. Ukrajna nem függesztette fel az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat, erről beszélt a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint semmiféle ukrán moratórium nem volt a csapásokkal kapcsolatban. Megerősítette, hogy a Zsezányi és a Szaratovi olajfinomítókat érte támadás. Befogadta az ukrán aranykonvoj ügyet a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. Összesen 6 ügyben indult eljárás a pénzszállítók magyarországi fogvatartásával kapcsolatban. A felperesek azt állítják, hogy kínozták és illegálisan tartották fogva őket Magyarországon. Ezzel a magyar bűnöldöző szervek megsértették az emberi jogi egyezmény kínzás tilalmáról, a szabadsághoz és biztonsághoz való jogról szóló cikkeit. Az ukrán takarékbank álláspontja szerint az, hogy az EJEB elfogadta a panaszt és eljárást indított, arra utal, hogy megalapozott a jogi álláspont és az ügynek jogi kilátásai vannak, és a bíróság szándékában áll az ügyet érdemben vizsgálni. Összehangolják a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt. Ezt jelentette be az Egészségügyi Minisztérium. A minisztérium az országos kórházi főigazgatósággal, az érintett kórházakkal, valamint a Szociális és Családügyi Minisztériummal dolgozik közösen. A kórházak napi terhelése érdemben nem emelkedett az elmúlt időszakban, azonban több tényező együttes hatása miatt ellátási nehézségek adódtak. Az ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi elhelyezést. A betegellátást jelentősen nehezíti a krónikus ápolóhiány, ami a rendelkezésre álló ágyak nagyobb mértékű kihasználását sem teszi lehetővé. 4 volt igazságügyi minisztert meghallgat, 2 írásban nyilatkoztat az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület személyes megjelenést vár Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence és Varga Judit korábbi tárcavezetőktől. Dávid Ibolya és Vastag Pál pedig írásban kell, hogy válaszoljon a képviselők kérdéseire. A bizottság meghallgatja Répási Róbert volt igazságügyi államtitkárt és Kis Ferenc korábbi végrehajtót is. Csaknem 38 ezer gépjárművet értékesített az Autovalis csoport az idei első 9 hónapban. Ez 3,7%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A kiskereskedelmi üzletekben nőtt, a nagykereskedelemben ugyanakkor csökkent az eladott járművek száma. A társaság közleménye szerint a hagyományos márkák visszaesését csak részben tudták ellensúlyozni a tavaly ugyanebben az időszakban még nem, vagy csak kis darabszámban értékesített felfutó új márkák.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os pluszban 143.747 ponton. A részvénypiac forgalma pedig már átlépte a 9 milliárd 640 millió forintot. A vezető papírok közül a MOL pár pontos mínuszban 4.964 forinton, az OTP 4%-os pluszban 41.640 forinton, a Richter 7%-ot emelkedik 12.680 forintra, míg a Magyar Telekom árfolyama 2%-ot gyengül 2.650 forintig. Nézzük, mi a helyzet Európában, itt szintén vegyesen mozognak az indexek. Egy pár pontos pluszban a spanyol börze, a londoni FTSE 7%-ot megy fölfelé, 4,4%-os mínuszban a német DAX index, 3%-ot emelkedik a párizsi Cacaron, és 6%-ot gyengül a milánói mutató. 1 euróért 363 forint 60 fillért, 1 amerikai dollárért 324 forint 40 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, 1 angol fontért pedig 429 forint 80 fillért kell adni. Az aranyárfolyamon 1,5%-ot drágul, 1 uncia aranyért 4172 dollárt kérnek a világpiacon. A többi fém ára is drágul, 2,7%-kal a palládium, 4,1%-kal a platina, 1,7%-kal az ezüst, egyedül a réz, ami olcsóbb lett, 1,3%-kal. A kőolaj árakra, ha rápillantunk, itt most csökkenés látható a Brent esetében, 104 dollár 80 centre ment le az árfolyam. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI 3,1%-ot emelkedik, 95 dollár 40 centre.
0: Időjárás jelentés.
4: Több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhők mellett, főként keleten néhol zápor is előfordulhat. Napközben nagyobb területen megélénkül az északias szél, a hőmérséklet 14-19 fok között alakul. Késő estére többnyire 1 és 10 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

this way. Don't try to deny it. Don't try to fight it.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
1: Szép jó napot kívánok, nagy szeretettel üdvözöljük a Digi Turismo hallgatóit is, nézőit is. Ketten vagyunk műsorvezetők ismételten ebben a műsorban, műsorvezető társam pedig Prinzinger Péter.
2: Marsal Szilviával rakjuk össze a műsorfolyam 39. adását. A mottunk továbbra is az, hogy a jövő elkezdődött, és változatlanul nélkülöznünk kell Mihálovics András barátunkat és kollégánkat, aki igazoltan van távol, de nem sokára vissza fog térni.
1: És akkor rögtön föl is tenném neked az első kérdést, hogy mivel foglalkozunk, miről beszélgetünk a mai adásban?
2: Hát ez egy igazi mélyvizes sztori lesz nekünk. Ugye itt ül a stúdióban egy bölcsész meg egy jogász, akiket az élet, a turizmus irányítás, a turizmus szervezés területére vetett, aminek ők mind a ketten nagyon örülnek, és arról fogunk beszélgetni, hogy milyen hatása van a mesterséges intelligenciának a turisztikai marketingre, nagyon leegyszerűsítve, mégpedig úgy, hogy feldolgozunk egy csomó információt, amit valahonnan hallottunk, valahol olvastunk, és amivel kapcsolatban megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogy ezt ő így látja-e.
1: Akkor én rögtön fölteszem neked azt a kérdést, amit egyszer te már föltettél nekem, hogy mégis hol és milyen formában találkoztam először a mesterséges intelligenciával, és hol érintett meg először a digitalizáció, ezt most visszaadnám neked.
2: Ja, tehát most ezt tőlem kérdezted, nem saját magadtól. Az a helyzet, hogy nekem, mivel a jogászoknak az életében a digitális megoldások azok általában a nagy terjedelmű szövegekkel kapcsolatban, jogszabályokkal kapcsolatban merültek föl. Nekem az első digitális élményem az a CD jogtár volt, a jogszabálygyűjteményeknek az elektronikus könyvtára, ami nekünk óriási segítség volt, tehát hogy elképesztően hatékonyan és gyorsabbá tette a munkát. Ezt leszámítva minden, ami digitális, az nekem a szórakozással, a szabadidővel, a zenehallgatással, a szórakoztató tartalmaknak a keresésével, aztán később a készítésével függött össze. És amikor a turisztikai marketinggel kezdtünk el foglalkozni a munkatársaimmal most már jó 10 éve, akkor kiderült, hogy gyakorlatilag ma már ez nem választás vagy döntés kérdése, hanem hogy nincs más út, mint a digitális megoldások a B2B meg a B2C kommunikációban egyaránt. Ma meg már tulajdonképpen azt mondom, hogy ha így végig gondolnám, hogy egy nap, ami eltelik egy napom, abból melyik mozzanatában nem vesz részt a mesterséges intelligencia, hát valószínűleg mindegyikben részt vesz. Valamilyen
1: akkor
2: mértékben.
1: Ne kérdezem, hogy hol és hogyan tudod használni, mert gyakorlatilag mindenhol és mindenkor.
2: Abszolút. Uh-huh. Jellemzően nem szoktam egyébként a mesterséges intelligenciát arra használni, hogy saját gondolatok helyett szövegeket vagy képeket, képi tartalmat alkosson. Inkább arra szoktam segítségül igénybe venni, ha van egy ötletem, vagy van egy probléma, amit meg akarok érteni, akkor ennek a körüljárásában, az értelmezésében, a kifejtésében, esetleg egy elkészült előadásnak már csak a véglegesítésében, vagy a pontosításában, de azért én azért erősen X-generációs vagyok, tehát hogy az én életemet azt elég nehéz megváltoztatni ilyen szempontból, de mondjuk, hogy egy konkrét példát mondjunk, esetleg a kedves nézők, ha ide pillantanak erre a monitorra, ahol a Digiturizmonak a logója látszik, ezt mondjuk a mesterséges intelligenciával csináltattuk olyan 30 perc alatt.
1: És körülbelül. Milyen jól sikerült. Jó, no. Akkor szerintem térjünk vissza a turizmusra, és ha megengeded, akkor rögtön két felé ágasztatnám itt a beszélgetésünket, a vendég szempontjából és a szakember szempontjából. Mit gondolsz?
2: Hát ugye ez azért viszonylag könnyen megválasztható kérdés, mert jó magam is, mint ahogy te is, meg a hallgatók, meg a nézők is, ugye gyakran vagyunk vendégek, gyakran vagyunk látogatók, vagy gyakran vagyunk turisták valahol. Én onnan ragadnám meg szerintem ezt az egész mai témát, hogy hogyan változtak meg az elmúlt években az embereknek az információgyűjtési, a tájékozódási, értelemszerűen a digitális térben a szörfölési és a keresési szokásai, milyen rutinok alakultak ki, milyen rutinok változtak meg. Most akkor megint a klasszikus módszertani eszközzel élve dobom a labdát vissza. Te emlékszel arra, hogy korábban, évekkel ezelőtt hogyan kerestél? Mit kerestél, mit írtál be, hogy volt az internetes keresésednek a rutinja, hogy alakult ki? Hát mire kerestél rá?
1: Ugye azt talán emlékeztem, vagy arra talán emlékszünk, hogy elmeséltem, hogy a keresés nálam először is egy archívumba kezdődött, és utána jött a digitalizáció, hogy mire kerestem rá. Hát nyilván, mivel újságíró is vagyok egyben, elsősorban belpolitikai eseményekre, nevekre, kifejezésekre, napokra, mert hogy híreket szerkesztettem, tehát nyilván ezek voltak
2: a fő. Oké, mit csináltál azzal, amit találtál? A találatokkal, a kapott eredményekkel, mit csináltál?
1: Nagyon-nagyon sok cikket dobott ki, és akkor ezt elkezdtem mindegyiket átolvasni.
2: Na, ez ugye klasszikus, szerintem mindannyian körülbelül így voltunk ezzel néhány évvel ezelőtt. Jöttek ugye a kék színű linkek. Amikre rákattintottunk, megnéztük az adott weboldalt, elolvastuk az adott hírt, ha használhatónak tűnt, használtuk, ha nem, akkor mentünk a következőre, vagy pontosítottuk más kereső szavakkal a keresést. Tehát kerestünk tartalmat, amit mi dolgoztunk fel az agyunkkal utána. Most úgy tűnik, hogy ez változik meg, hogy a felhasználó nem tartalmi elemekre akar bukkanni, amiket neki kell megismernie, értelmeznie, adott esetben kritikai módon használnia, hanem kérdés helyett feladatot ad az AI alapú megoldásnak, nem azt írja be, hogy mit tudom én, 4 napos kerékpártúra, vagy 4 napos kerékpártúra tóparti környezetben, ugye most már azért mindjárt megérkezünk a Balatonhoz, hanem azt mondja, hogy ajánlj nekem Közép-Európában 3-4, esetleg 5 napos, ugye a német úgy mondja, hogy Kurzurlaub, rövid szabadság, rövid tartózkodásra alkalmas helyszínt, még írásjelek, helyesírás szempontjából se kell, hogy helyes legyen. Odaírom, hogy az én vágyaim, vagy az én elképzeléseim a naplemente, a finom étel, a jó bor, a pazar természeti környezet és a jó minőségű kerékpárút. És akkor erre az AI fogadni nekem, vagy az AI alapú ajánlórendszer fogadni nekem egy megoldást. Tehát én már nem keresgélek, nem utazási irodákat, nem természetföldrajzi jelenségeket kutatok, meg nem konkrét kerékpárutaknak a leírásait olvasgatom el, hanem egy-két mondatból álló, egy-két bővített összetett mondatból álló feladatot adok az AI alapú ajánlónak, aki utána erre ad nekem egy választ, hogy az én elképzeléseimre neki, most mondok egy példát, egy gardató, mondjuk, amit ő föl tudna ajánlani. Tehát ebből a szempontból az válik elsődleges fontosságú kérdésé, hogy a turisztikai desztinációk, illetve a turisztikai szolgáltatások, a turisztikai szolgáltatók virtuális térben megjelenő információi, szöveges és képi és videós tartalmai, azok olyan formátumban készülnek-e, olyan minőségben készülnek-e, olyan igényesek-e, amit az AI olvasni tud, értelmezni tud. Ugye Lőrincz Balázs vezette végig ezt a gondolatot egy pár epizóddal ezelőtt ebben a műsorban, mert különben gyakorlatilag az adott térség, az adott település, az adott szolgáltató gyakorlatilag láthatatlan.
1: És hogy állunk a hazai, illetve konkrétan a balatoni térség szolgáltatóinak megjelenésével?
2: Nagyon izgi kérdés, fogunk róla beszélni, egy kicsit későbbre tartogatom, illetve majd a műsor végén egy meglepetést elárulok ezzel kapcsolatban. Még egy picit, ha nem bánod, akkor még itt egy kicsit a keresgélésnél, meg a technológiai kérdésnél időzzünk. Említettem az előbb, hogy ez az epizód, ez a beszélgetés, ez most úgy készül, hogy hallottunk, olvastunk néhány izgalmas információt, és mögé néztünk, utána néztünk, hogy tulajdonképpen ez igaz-e. És ha igen, akkor ezt hogy kell értelmezni? Az egyik ilyen érdekesség az az volt, hogy fontos dolog történt az emberiség történetében. Az előbb említett Lőrincz Balázs mondta nekünk azt az érdekes adatot, hogy a világ történelemben most először van az a helyzet, hogy az egy adott időszakban indított keresések világszerte, az egész földön indított összes keresések, több mint felét nem emberek, hanem gépek indították. Ez egy elsőre egy ilyen kicsit meghökkentő dolog, hogy az összes lekérdezés, vagy az összes keresés, amit bárhol a világon, bárkinek a telefonjáról, vagy a számítógépéről indítottak, annak kevesebb, mint a fele ember által kezdeményezett interakció volt, és több, mint a fele, 50%, több, mint a fele az valamilyen szoftver, valamilyen chatbot, valamilyen script, valamilyen automatizmus által indított keresés, vagy lekérdezés volt. Ez Ez egy picit azért árnyalásra szorul, vagy emögé azért egy picit érdemes benézni, mert ez azt jelenti, hogy oké, van az a része a kereséseknek, amikor az ember ott ül és beüti a Google kereső sorba, amivel kapcsolatban szeretne valamire választ vagy megoldást kapni, de ugye a másik fele, amit állítólag a gépek intéznek, még az is két további kategóriára bontható, körülbelül az összes indított keresés 13-15%-a az úgynevezett jó keresés. Tehát valamilyen etikus, korrekt megoldással egy szoftver keres neked valamit, egy szoftver képezi, tanítja saját magát arra, hogy legközelebb jobb választ tudjon adni, tehát semmilyen káros dolgot nem jelent. És bizony a nagyobbik része, tehát a gépek által indított keresésnek a 40%-a, vagy a 37%-a, az viszont rossz indulatú, valamilyen jelszónak a megszerzése, kódnak a feltörése, szoftver terméknek az ellopása, valamilyen másnak a honlapján lévő tartalmaknak a jogtalan lemásolása, a megszerzése, és hát nyilván ennek azért nem tudunk annyira örülni, hogy ha most így ezt lefordítjuk a számok nyelvére, ez azt jelenti, hogy 100 a világon 100 indított keresésből, mondjuk 47-et indít élő ember, 53-at gép, és abból az 53-ból csak 5-16 jó szándékú, az összes többi az valamilyen zsívánság, valamilyen visszaérés.
1: És mit tudunk ez ellen tenni, vagy hogy tudjuk befolyásolni itt az aránypár? Erre is vannak kutatások?
2: Azt hagyján, de ugye szoftveres megoldások is vannak rá. De gondolj a legegyszerűbbre, amikor be akarsz lépni valahova, vagy hozzá akarsz férni valamilyen információhoz legálisan, és akkor felugrik egy kis ablak, és megkérdezi, hogy bizonyíts be, hogy nem vagy robot, tedd be a pipát a négyzetbe, vagy helyezd el a képen azokat a puzzle-ban azokat az elemeket, ahol sakkfigura látható. Tehát egyszerű ellenőrzésekkel, meg nem annyira egyszerű kétfaktoros és a többi, és a többi.
1: És akkor még egy kérdésem van, hogy ugye ellenőrzi az adott intelligencia, hogy mennyire megfelelő az a válasz, amit neked generált, hogyan? Mert nyilván nekem az jut eszembe, hogy amikor használom a mesterséges intelligenciát, akkor azért vissza szokott néha kérdezni, hogyha nem írásba, vagy de az írásba is visszakérdez, de hogyan tudja ő ezt a, tehát hogyan tudja magát képezni?
2: Minden tranzakciónak a tanulságait, az összes adatát, az összes tulajdonságát megjegyzi, elraktározza, és ezt a következő válaszokhoz, a minden következő, és aztán azután következő is már figyelembe veszi, hogy beépíti a soron következő megoldásába. Még mindig egy kicsit a keresési rutinoknál, meg a felhasználói szokásoknál maradva. Nekem az megdöbbentő volt, amikor próbáltam arra választ kapni, hogy átlagosan a világban mennyi keresés indul. Én azt hittem, hogy azt kell megkérdezni, hogy évente, de arra akkora szám jött ki, amit nem tudtam kiolvasni gyakorlatilag, a nagyságrendje olyan volt. Úgyhogy azt nem tudom, hogy gondolkoztál-e már ezen, vagy a kedves hallgatók, nézők gondolkoztak-e már ezen. Állítólag különböző szakértői becslések szerint naponta 8,5-13-14 milliárd keresés, lehívás, lekérdezés indul a neten. Ez mondjuk havonta felszorozva 250-350-400 milliárd. Tehát elképesztő mennyiségű tranzakció, és ezeknek a tranzakcióknak az adataiból, a céljából, a gyorsaságából, a megoldásaiból tanítják magukat idézőjelbe a nyelvi modellek. Ezekből szedik a tudásukat. Tehát ebben az értelemben egy elképesztő adatforgalom zajlik körülöttünk a világban, amit ugye pont úgy nem tudunk elképzelni, mint a rádió hullámokat sem, de azok is ugye körülvesznek minket nem tudom hány évtizede, milyen sűrűségben, és hát ebből a sokaságból, vagy ebből az elképesztő adatforgalomból jönnek ki azok az egyedi válaszok, amik neked, nekem, önöknek, másnak valamilyen kérdésünkre, valamilyen igényünkre szállítanak egy többé-kevésbé kész megoldást.
1: A turizmus szempontjából mennyire hangsúlyos, hát nyilván tudom, hogy hangsúlyos, de azért tőled szeretném hallani a keresési szokásaink, illetve például az a keresési magas szám. Tehát mit tudunk ebből kiolvasni, vagy hogyan csatlakozik a turisztikához egyáltalán az, hogy ennyi keresés van?
2: Ennek két oldaláról fognám ezt meg. Az egyik, amiről szoktunk beszélgetni digitalizációtól függetlenül is, ez a úgynevezett mindenki turista elv. Tehát a turizmus, az utazás az 20-30 évvel ezelőtt egy évente ritkán előforduló, exkluzív, különleges, drága valami volt, többnyire. Ehhez képest ma jóformán mindenki jóformán hetente utazik egy picit, vagy két hetente elugrik valahová. Életforma, életformává nem luxussá alakult az utazás. Nyilvánvalóan ennek az is ezzel együtt jár, hogy rengeteg információra van szükségük az embereknek az utazási ajánlatokkal, a térségekkel, a facilitásokkal, a programokkal, az ajánlatokkal kapcsolatban, és hát a szolgáltatók meg nyilván ezt lereagálták, amilyen gyorsan csak lehet, tehát hogy meg is jelentek a digitális térben ezekkel az ajánlatokkal. Csak az a különbség, hogy eddig egy megrendelő, egy leendő vevő, egy leendő vendég, te vagy én, és a szolgáltató között, amit végül meg fogsz venni, ahol be fogsz fizetni, eddig általában vagy maga a turisztikai szolgáltató állt, vagy egy OTA, vagy egy közvetítő oldal, vagy egy gyűjtő oldal. Most meg valamilyen AI, valamilyen réteg, amiben biztos, hogy csinál valamit valamilyen AI megoldás. Tehát alapvetően ezeket kell etetni, ezeket az AI alapú megoldásokat kell.
1: Szerinted egyébként ez a magas keresési szám még növekedhet, vagy fog?
2: Azért fog, mert maguk az AI alapú megoldások egyre jobb válaszokat akarnak adni, ezért egyre több adatot kell ahhoz áttekinteniük, feldolgozniuk egyre rövidebb idő alatt, hogy a lehető legjobb választ adják neked. Én például a hétvégén készülve erre a beszélgetésre egy picit játszottam az AI-jal, kértem tőle ajánlatokat, meglepő módon 3-4 napos kerékpáros programra, tóparti környezetbe, szuper ételekkel és jó borokkal. Nyilván senkinek nem fog nagy meglepetést okozni, hogy mik voltak a találatok, amik kijöttek. Jött a Balaton is, de sajnos nem az első, nem a második és nem a harmadik helyen. Ahhoz, hogy a Balaton is jöjjön, ahhoz külön rá kellett kérdeznem, hogy a Balatont miért nem ajánlod. Ja, tényleg, és akkor még van a Balaton is. Tehát ebben a tekintetben azt jelenti, hogy van teendő, erről majd nem most, hanem később, illetve a következő beszélgetésben így részletesen van. Fogunk beszélgetni. Most nem tudom, hogy mennyire sikerült fölkelteni a kedves hallgatók és a nézők kíváncsiságát, mert egy picit elméletiek voltunk. De akkor most elmegyünk egy kis szünetre, reklám, zene, hírek, és várjuk szeretettel vissza a hallgatóságot a második műsor részre.
0: Most megszakítjuk a túrát, de a Digiturizmo folytatódik a szünet után. Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Fokozatosan helyreáll a Starlink működése Ukrajnában. Az ukránok október 14-én jelezték, hogy nem működik a Starlink katonai verziója, ami kulcsfontosságú eszköz az ukrán haderő számára. A Starshield rendszer mozgás közbeni működése azóta már helyreállt. Ukrajna nem függesztette fel az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat. Erről beszélt a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint semmiféle ukrán moratórium nem volt a csapásokkal kapcsolatban. Megerősítette, hogy a Zsazdanyi és az Aratovi olajfinomítókat érte támadás.

0: Nyitott, arra utal, hogy megalapozott a jogi álláspont, az ügynek jogi kilátásai vannak, és a bíróság szándékában áll az ügyet érdemben vizsgálni. Nem mond le az albán miniszterelnök a diáktüntetések miatt, erről ír a Reuters. Edirá már bírálta a tiltakozások erőszakos jellegét, ugyanakkor azt is elmondta, hogy kész tárgyalni az oktatási költségek növekedéséről. Viszont leszögezte, hogy az intézmények elleni támadásoknak semmi köze a diákok jogos követeléseihez. Felfüggesztették ügyészségi állásából Fürcht Pált. Lajtár István legfőbb ügyészhelyettes egyúttal újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene. Lajtár István azzal indokolta döntését, hogy Fürcht Pál egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntető ügyben tett ügyészi intézkedésekről. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen börtönre ítéltek büntetését reintegrációs őrizetté alakította. Ez a gyakorlatban az elítéltek szabadonbocsátását és kiutasítását jelentette. Ezt mondta ki az uniós bíróság. A testület ítéletében helyt adott az Európai Bizottság Magyarország ellen benyújtott keresetének. 4 volt igazságügyi minisztert meghallgat, 2 írásban nyilatkoztat az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület személyes megjelenést vár Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence és Varga Judit korábbi tárcavezetőktől. Dávid Ibolya és Vasnak Pál pedig írásban kell, hogy válaszoljon a képviselők kérdéseire. A bizottság meghallgatja Répási Róbert volt igazságügyi államtitkárt és Kis Ferenc korábbi végrehajtót is.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 2%-os erősödés mellett 143.816 ponton jár. A blue chipek vegyesen mozognak az elmúlt órákban, a Magyar Telekom 4%-os mínuszban 2646 ponton, a MOL szintén gyengül, pár pontot igaz csak 2%-ot 4964 forintra. Az OTP 0,5%-ot erősödik 41.690 forintig, a Richter 0,8% pluszban 12.690 forinton. A részvénypiac forgalma pedig átlépte a 10 milliárd forintot. Európában szintén vegyes a hangulat, a londoni FTSE 0,8%-os pluszban 4,1%-ot gyengül a német DAX index, 4,1%-ot erősödik a párizsi Kekeron, 6,1%-os mínuszban a milánói mutató, 2,1%-kal megy fölfelé a madridi IBEX. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 324 forint 80 fillért kell adni, egy euróért 363 forint 50 fillért, egy svájci frankért pedig 390 forint 70 fillért kérnek. Az arany árfolyama 1,6%-os drágulás mellett 4174 dollár unciánként, a többi fémára szintén drágul leszámítva a részt, amely 1,4%-kal olcsóbb, a palládium 2,5%-ot drágul, 0,3%-ot megy fölfelé a platina jegyzésára, 1,7%-ot drágul az ezüst árfolyama. A kőolaj világpiaci ára pedig tovább csökken, a Brent esetében 1,5%-kal olcsóbb, a hordonkénti jegyzésár 104 dollár 50 cent, 0,1%-ot drágult, tehát pár centet ment fölfelé a WTI jegyzésára 95 dollárra. A holland tőzsdén jegyzett gázára pedig 2,5%-kal olcsóbb, 1 megawatt energiáért 84 euró 90 euró centet kell adni november végi szállítással.
1: Időjárás jelentés.
0: Több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhők mellett, főként keleten néhol zápor is előfordulhat. Napközben nagyobb területen megélénkül az északias szél. A hőmérséklet 14-19 fok között alakul. Késő estére többnyire 1 és 10 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: Folytatódik a Digiturizmo, Pritzinger Péterrel ülünk itt a stúdióba, és nagyon érdekes beszélgetést folytattunk, illetve hát főleg ő beszélt, én csak hallgattam. Most tartunk ott a beszélgetésben, ugye, hogy eljutottunk oda, hogy a kereséseknél nem mindig látjuk a Balatont, amikor az adott témában szeretnénk ajánlatokat kapni, és hogy ennek vajon mi az oka?
2: Nagyon leegyszerűsítve, magának a Balatonnak az úgynevezett AI láthatósága, AI visibility foka vagy szintje az mondjuk úgy, hogy fejleszthető. Ami még az előző beszélgetés fonalát illeti, ami még érdekes az az, hogy az említett keresésnél, az említett feladat szabásnál, amit adtam az AI-nak, ott volt egy olyan gyanúm, hogy lehet, hogy azért nem találta a Balatont, vagy nem ajánlotta a Balatont, mert magyar nyelven kérdeztem egy magyar országon lévő IP címről, vagy számítógépről. Ezért gyorsan lefordítottam a kérdésemet pontosan németre, beköszöntem az AI-nak, hogy Grüß Gott, Hans vagyok Ausztriából, és ugyanezt a kérést fogalmaztam meg. Abba se volt benne a Balaton. Nem tudom, hogy azért nem, mert az első négy vagy az első ötben nincs egyébként benne, és mondjuk hatodik vagy a hetedik helyen jött volna. Vagy azért nem, mert realizálta azt, hogy Magyarországról indítottam a keresést, nem tudom, ennél nem mentem bele mélyebbre. Minden esetre az biztos, hogy ezzel van teendő, mert a Bledito az viszont mindig az első volt.
1: Igen, és akkor ez a következő kérdés, hogy miért?
2: Amint az első műsor részben már érintettünk tulajdonképpen, ennek az lehet az oka, hogy kifejezetten felkészítik a weboldalaikat és a közösségi média oldalaikat arra, hogy megtalálja őket az AI. Tehát az, amit korábban kereső optimalizálásnak hívtunk, az most már gyakorlatilag AI optimalizációt jelent. Olyan képeket, olyan szöveget és olyan forráskód sorokat tesznek bele a weboldalak kódjaiba, meg a social media oldalakba, ahol biztosan, aminek köszönhetően biztosan rá fog találni a mesterséges intelligencia alapú kereső. Viszont ha tovább megyünk, és azt nézzük, hogy oké, mi az, amit találsz? Például, ha használsz AI-t, és adsz neki egy feladatot, vagy kérdezel tőle valamit, azt megfigyelted-e, hogy a válasz vizuálisan hogy jelenik meg?
1: Ugye úgy jelenik meg, hogy nem egyszerre látom a szöveget mondjuk, hanem folyamatában, tehát...
2: De nem a kék linkeket kapod, nem. Hanem a bal felső sorokban már egy szövegdoboz megjelenik,
1: igen.
2: Amiben az első két-három sort, három-négy sort látod, és ha lejjebb gördítesz, ha lenyitod, akkor ott van egy komplett szöveges válasz, és eldöntheted, hogy ezt akarod-e a továbbiakban használni, vagy visszatérsz a kék, a kattintható interaktív linkekhez. Na itt meg az a helyzet, hogy amikor ezt a keresésedet elindítod, vagy amikor a kérésedet megfogalmazod, ami ezután történik, ez a válaszadás, annak gyakorlatilag nincs olyan eleme, amiben nem vesz részt az AI. Tehát olyan válasz, ez a másik adat, amit akkor megint Lőrinc Balázsra hivatkozunk, a másik adat, ami nekem szöget ütött a fejemben, hogy a keresőkbe föltett kérdésekre, megfogalmazott feladat kiadásokra kapott válaszok 100%-a mesterséges intelligencia alkalmazásával születik. Nincs olyan válasz, amiben az AI egy picit nem vesz részt. Vagy úgy, hogy az AI értelmezi a kérdésedet, bontja részekre adott esetben, gyűjti össze a találatokat, csoportosítja az információkat és rendszerezi, de az is lehet, hogy amit a végén ajánl neked honlapot, egy olyan honlapot ajánl, amit AI készített. Tehát, hogy gyakorlatilag a keresés elindításától a találatig lévő folyamat minden mozzanatában, vagy a többségében, valószínűleg többségében részt vesz valamilyen mesterséges intelligencia. Úgyhogy a dolog az bizonyos szempontból lenyűgöző, más szempontból meg egy kicsit szerintem félelmetes, hogy ez hova fog vezetni, mert ráadásul azt látjuk, hogy ennek az egésznek a fejlődési dinamikája az valami elképesztő. Tehát nem tudom, mennyire emlékszel rá, 3-4 évvel ezelőtt még gyakorlatilag kiegészítő cuki funkció volt az, hogy AI-jal is megnézem. Ma már az AI lett az alapinfrastruktúrája ennek az egésznek.
1: Igen.
2: És akkor, ha ez még azt hozzáveszünk, hogy gyakorlatilag az élőlény, az élő ember által indított keresések 90%-a az a Google platformon történik, vagy magában a Google keresőben, vagy a térképen, a Google Maps-en, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy mindannyian az egész világ ugyanabban az egy infrastruktúrában létezik, és abban közli magáról az információkat, abban fogalmaz meg kérdéseket, abban tesz föl kérdéseket, abban ad ki feladatokat, és abban kapja rá a válaszokat, lényegében három vagy négy nagy nyelvi modell segítségével.
1: Jó, ugye továbbra is kicsit még feszegetném azt, hogy ha mások meg tudják oldani, hogy láthatóvá váljanak a mesterséges intelligencia által, akkor mi a jó recept, és mi mit csináljunk a Balatonnál?
2: Ez a mások meg tudják oldani, azért ez relatív. Tehát, hogy van, aki
1: szőkenősen fogalmaztam.
2: Van, aki meg tudja oldani, van, aki nem annyira jól tudja megoldani, valaki nem tudja megoldani, vagy nem akarja megoldani. Láttam egy nagyon jó gyakorlatot arra, hogy vannak bizonyos, nem is kell bonyolult dologra gondolni, ilyen 8-10-12 soros kis programok, amiket, hogyha beépítesz a saját weboldaladnak a forráskódjába, vagy a IT-sod beépíti a weboldaladnak a forráskódjába, akkor téged úgymond, amit régen úgy hívtunk, hogy előre rangsorol a találati listába, téged jobban fog látni. A másik, ami már ebben a műsorban ugye sokszor elhangzott, minél inkább egyedi a tartalom, minél inkább pontos, részletes és különleges, annál valószínűbb, hogy az AI meg fogja találni, és föl fogja kapni, és fog vele dolgozni, mert igazából úgy tud annál jobb válaszokat adni a felhasználóknak a kérdéseire, ha minél több információt dolgoz föl minden egyes válaszhoz. Egyébként ennek van egy tök érdekes vonatkozása, hogyha én ma ugyanazt a kérdést fölteszem az AI-nak, egyébként én a Gemini Pro-t használom, ha fölteszem az AI-nak, amit szombaton föltettem neki, ezzel a négy napos bringás izével kapcsolatban, biztos, hogy nem ugyanazt a választ fogja adni, mert azóta már mások is kérdeztek hasonlót, azóta már eltelt 4 vagy 5 nap, mit mondtunk az előbb? Naponta 8,514 milliárd lekérdezés, tehát azóta már biztosan az a program, amit én használtam, az már tanult, az már többet tud, vagy egyszerűen mások a tényadatok, amik alapján választ fog nekem adni, vagy azóta megváltozott mondjuk az időjárás, és most már nem ugyanazt a választ adja, mint amit szombaton olyan időjárási körülmények között adott, vagy adott volna.
1: Nos, és akkor mit ajánlasz mégis, én mit tudok tenni annak érdekében, hogy pontos találatot találjak, vagy pontos találatot kapjak, amikor a Balatonnal kapcsolatos bármilyen szolgáltatást szeretnék igénybe venni?
2: Hát itt igazából már csak önmagunkat tudjuk ismételni. A legfontosabb az előbb említett arányok, meg százalékok, meg adatok miatt. A legfontosabb, hogy a Google Business profilod rendben legyen. Ez azt jelenti például, hogy rendben legyen, hogy az nem elég, hogy azt mondod, hogy aktuálisan nyitva vagyok, vagy aktuálisan zárva, le kell írni, hogy melyik nap, hánytól hányig vagy nyitva. És karban kell tartani a My Business profilt, kell, hogy benne normális webcím legyen, mert az hitelesíti az egészet. Ha nincsen normális webcímed, ha nincsen normális weboldalad, akkor te egy kevésbé megbízható, egy kevésbé igényes partnernek tűnsz föl, nem biztos, hogy a te szálláshelyedet, vagy a te éttermedet, vagy a te strandodat fogja ajánlani adott esetben az AI. Tehát megint visszajutottunk oda, hogy jó minőségű, pontos, igényes, egyedi tartalom legyen. És hogyha a My Business profilod nincs rendben, akkor gyakorlatilag láthatatlan vagy, mert a Google azt ilyen első számú hitelesítő, ha úgy tetszik, kapuőr funkcióban kezeli.
1: Egy érdekes kérdés, hogy hogyan pozícionálod a versenytárstó parti desztinációkhoz képest az AI által, vagy AI által konstruált versenytérben? Ez nekem fölkeltette a figyelmemet.
2: Gyakorlatilag, amikor Boros Botonddal beszélgettünk a digitális iker témáról, akkor először nekem ez ilyen nagyon futurisztikusnak tűnt.
1: Nekem is annak tűnt.
2: Hogy meg lehet csinálni, le lehet modellezni egy desztinációt, egy vállalatot, egy projektet, egy kísérletet a virtuális térben, szoftverekkel, és lehet tesztelni, lehet játszani, ki lehet próbálni, hogy bizonyos változtatásokra hogy fog reagálni. Hát azt most nem merem állítani, hogy mi elkezdtünk egy ilyet csinálni. Elkezdtünk csinálni valamit, ami lehet, hogy el fog vezetni ebbe az irányba. Ez azzal kezdődik, hogy meg kell nézni, hogy mit lát ma az AI a Balatonról. azt, amit nem lát, azt vajon miért nem látja, hogyan kell úgy megcsinálni az online megjelenést, hogy megtalálja, értelmezze, betegye az ajánlatai közé, és ami a legdurvább munka, csak ezt most nem ebben a beszélgetésben fogjuk részletesen kifejteni, hogy be kell menni ennél sokkal mélyebbre, tehát be kell menni a konkrét szolgáltatók weboldalaiba, a konkrét szolgáltatóknak a hűségprogramjaiba, a közösségi média jelenlétében, mindenbe, és azt kell megnézni, hogy ők megtalálhatók-e az AI számára, mert az ő általuk összerakott információ, felkínált információ lesz az, ami alapján az AI magát a térséget egy gazdag, igényes valamiként tudja értelmezni és ajánlani. Uh-huh. Tehát önmagában olyan nincs, hogy a desztináció jól látszik a szolgáltatói nélkül. Nem tud jól látszani a szolgáltatói nélkül, ezért itt a leges-leges-leges legaljáig idézőjebe a munkaszervezési hierarchiának a legaljáig le kell menni, és ezt a szemléletet, ezt először is meg kell mindenkinek értenie, hogy ma már a mesterséges intelligencia az nem egy, ahogy az előbb fogalmaztam, egy cuki plusz funkció, hanem az a működési környezet. És egyébként meg olyan szempontból könnyű ez a meggyőzés, hogy rá lehet mutatni azokra a külföldi példákra, külföldi sikerekre, külföldi jó gyakorlatokra, amire az ember így gondolkodik 3 másodpercet, és azt mondja, hát ezt miért nem csináljuk meg, mi is meg tudnánk
1: mondjál
2: csinálni.
1: Mondjál egy példát, légy szíves.
2: Megint akkor a saját házunk tájáról mondok példát. Elmegyünk Ausztriába, Szlovéniába, Olaszországba kerékpározni, és mondjuk az egyik elképzelésünk, az egyik napra, hogy vonatra szállunk, és vonattal visszük a bringánkat, egy másik célállomásra, utána leszállunk a vonatra, és visszajövünk a kiinduló pontra. Ha ezek össze vannak kapcsolva, mondjuk egy turisztikai kártyával, mondjuk a vonatjegy, mondjuk a kerékpár kölcsönzés, mondjuk a tájékoztató információk, az útközben található ajánlatok, és nem 24 különböző honlapot kell keresgélnünk, hanem van egy olyan alkalmazás, ami ezt kiszolgálja, akkor ez biztos, hogy az AI ezt meg fogja találni, és az biztos, hogy ennek a szolgáltatásnak az alapján a mi térségünket előbbre fogja rangsorolni annál a másik 2-nél, 3-nál, 4-nél, akinél ilyen nincs. Ja, nem véletlen, Námosi Dánielrel beszélgettünk a Balaton kártyáról, hogy ezen ügyködünk, hogy legyen egy ilyen rendszer, mert az az AI ajánlhatóságot is javítja vagy erősíti. Ami azt jelenti, hogy végső soron az egész Balaton térségnek a messziről láthatóságát reményeink szerint javítani fogja.
1: Mi a cél? Vagy mikor érkezik ez el a cél, hogyha minden megvan hozzá, hogyha látjuk a problémát, látjuk, van a megoldással kapcsolatosan a fejünkbe, akkor ez, mert ahogy meséled, ez annyira gyorsan történik, és annyira tempósan halad, és nincs megállás, hogy mit tudom, ez egy 2-3 éves terv, vagy holnap után, vagy mire gondolja?
2: Egyre rövidül a különböző informatikai fejlesztéseknek az életciklusa. Uh-huh. Az, ami mondjuk 15-20 évvel ezelőtt volt, hogy egyedi szoftvereket fejlesztettek az érdekeltek, vagy a kedvezményezettek, vagy a megrendelők, és ezeket utána 6-8-10 évig használták, nyilván ott is volt szoftverfrissítés követő támogatás, stb. Upgrade-ek, 2-3 év. Uh-huh. És addigra a technológia, lehet, hogy addigra meg még gyorsabb lesz, mire eltelik az a 2-3 év, amit most az előbb említettem.
1: De reméljük akkor is.
2: Azt kérdezted, hogy mi a cél?
1: Igen.
2: A cél az az, hogy minél több vendég, potenciális vendég, minél kényelmesebben, minél egyszerűbben jó információt, jó tájékoztatást, vonzó ajánlatokat kapjon, és utána, amikor oda megy abba a turisztikai térségbe, akkor ott könnyen tudjon tájékozódni, biztonságba érezze magát, információs biztonságba érezze magát, és természetesen a turizmus üzlet, tehát végül kölcsön vásároljon, fogyasszon. Ami ezen belül meg a Balatont illeti, lehetőleg ne csak abban a 8 partmenti városban, hanem mind a 180, az üdülőkörzet mind a 180 településén kölcsön, a parttól távolabb is, és ne csak július-augusztusban, hanem az év másik 10 hónapjában is. Tehát végső soron egy kiegyenlítettebb forgalom, hosszabb távon ez annyit jelent, hogy egy fenntartható, gazdaságilag fenntartható turizmusgazdaság.
1: Jó, és elérkeztünk az adásnak annak ahhoz a részéhez, amikor meg szoktuk kérdezni a vendégeinktől, hogy mégis miről beszéljünk a következő adásban. Én most megint átadom neked ezt a lehetőséget. Miről beszéljünk?
2: Itt súlyosan visszaélek a szerkesztői pozíciómmal is, ugyanis ezt fogjuk folytatni nem ilyen elméleti szinten, mint ebben a mai adásban. A következő adásban dr. Horváth Teréz kolléganőnk és barátnőnk, ismerősünk lesz a vendégünk, aki a Visit Balaton 365 Nonprofit Kft. Destináció Management irodáját vezeti, és ebben a minőségében hozzátartoznak többek között a digitális fejlesztések is, és arról fogjuk őt faggatni, hogy a napi munkában, a Destináció Managementben, a vállalkozók támogatásában hogyan épül be, hogyan jelenik meg a mesterséges intelligencia és általában a digitalizáció.
1: Tehát tulajdonképpen azzal fogunk foglalkozni, amit itt már próbáltam feszegetni az adás alatt, hogy
2: azt fogjuk,
1: hogy
2: ha lehet mondani, apró pénzre váltani.
1: Nagyon jó. Befejeződött a műsorunk, mert hogy vége a műsoridőnek. Nagyon szépen köszönöm, mert én most azért nagyon sok minden tudással, meg információval gazdagodtam. Találkozunk egy hét múlva. Köszönöm szépen Prinzinger Péternek, hogy együtt vezettünk műsor.
2: Én is köszönöm Marsa Szilvinek, illetve a nézőinknek és a hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Viszontlátásra.
0: A digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOP Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 15 óra van, önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Újraindíthatja az orosz olajfinomítók elleni támadásait Ukrajna, ezt mondta az ukrán elnök egy interjúban a BBC szerint. Volodymyr Zelenszkij szerint az Egyesült Államok már meg is szüntette az orosz csapásokkal kapcsolatos hírszerzési adatok megosztását Ukrajnával. Az orosz hatóságok szerint az ukrán hadsereg reggel már csapást indított egy finomítóra Moszkvától délre. Hozzátette, hogy az amerikaiak szándékának megfelelően 3 nap erejéig berekesztették az orosz olajlétesítmények elleni támadásokat. Ennek ellenére az oroszok közben ugyanúgy folytatták a hasonló csapásokat Ukrajna ellen. Fokozatosan helyreáll a Starlink működése Ukrajnában. Az ukránok október 14-én jelezték, hogy nem működik a Starlink katonai verziója, ami kulcsfontosságú eszköz az ukrán haderő számára. A Starshield rendszer mozgás közbeni működése azóta már helyreállt. Nem mond le az albán miniszterelnök a diák tüntetések miatt, erről ír a Reuters. Edi Rama bírálta a tiltakozások erőszakos jellegét, ugyanakkor azt is elmondta, hogy kész tárgyalni az oktatási költségek növekedéséről. Viszont leszögezte, hogy az intézmények elleni támadásoknak semmi köze a diákok jogos követeléseihez. Szociális katát, a hazai vállalkozói vagyonra pedig vagyonadó mentességet javasol a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Azt is kifogásolják, hogy a kiegészítő adó megfizetése nem társul magasabb társadalombiztosítási jogosultsággal. Az MKIK ezért azt javasolja, hogy a kiegészítő adó meghatározott része növelje az ellátási alapot. Ezzel azok, akik most vállalkoznak, később majd magasabb nyugdíjra lennének jogosultak. A kamara szerint szociális katát kellene bevezetni azoknak, akik élethelyzetük, lakóhelyük vagy munkaképességük miatt csak korlátozottan tudnak munkaviszonyban dolgozni. Vállalkozóként pedig alacsonyabb bevételt érnek el. A vagyonadóval kapcsolatban a kamara azt írta, azzal, hogy az a kis és középvállalatok tulajdonosait is sújtja, ők kevesebbet tudnak majd befektetni, és hátrányba kerülnek a külföldi tulajdonosokkal szemben. A kamara ezért azt kéri, hogy a tényleges magyarországi gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyont mentesítsék a vagyonadó alól. Alternatívaként egy adóbeszámítási rendszer kialakítását javasolják. Felmentette a NAV erőforrás gazdálkodási elnök helyettesét a pénzügyminiszter. További tájékoztatást adatvédelmi és személyiségi okokból nem közöltek. Szalavics Marian akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a most vizsgált korrupciógyanús ügyletek nagy része zajlott. Kármán András az új NAV elnök kérésére mentette fel. Felfüggesztették ügyészségi állásából Fürcht Pált. Lajtár István elf legfőbb ügyész helyettes egyúttal újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene. Döntését azzal indokolta, hogy Fürstpál egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntető ügyben tett ügyészi intézkedésről.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 2 órával tőzsdezárás előtt 0,4%-os pluszban 143.869 ponton. A vezető papírok továbbra is vegyesen mozognak, a MOL és a Magyar Telekom is egy enyhe 0,1%-os mínuszban, a MOL papírjai 4.970 forinton, míg a Magyar Telekom papírja 2.654 forinton. Az OTP 0,5%-ot erősödik 41.680 forintig, míg a Richter 0,8%-os pluszban 12.700 forinton. A Rába 2,5%-ot megy lefelé, a Forage 1,8%-os mínuszban, az Opus 2%-ot erősödik. Nézzük, mi a helyzet az európai börzéken, hiszen itt is vegyesen mozogtak az elmúlt órákban a főbb indexek, most pedig csak a német DAX index, amelyik 0,2%-os mínuszban, és a milánói mutató, amelyik 0,5%-kal a negatív tartományban. A többiek mind pluszban, a londoni FTSE 0,8%-kal, 0,5%-ot emelkedik a párizsi börze, a spanyol mutató pedig 0,3%-kal a pozitív tartományban. A kőolaj világpiaci ára tovább csökken, a Brent esetében 104 dollár a hordonkénti jegyzésár, az észak-amerikai könnyolaj a VTI pedig 95 dollár 20 centen. Az aranyár folyama 1,4%-ot drágult az elmúlt fél órában, 4164 dollárt kérnek egy uncia aranyért a világpiacon. Idehaza a bankközi devizapiacon erősödik a forint, egy euróért 363 forint 40 fillért kell adni, egy amerikai dollárért 324 forint 40 fillért kérnek, egy svájci frankért pedig 390 forint 80 fillért. 1,1204 az euró dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
6: Gyengén felhős idő várható estére, hajnalban helyenként köd is képződhet. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 2-11 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő várható, azonban késő délutántól megnövekszik a felhőzet, keleten néhol eső is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a kategóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban foglalkozunk egy AI tamagocsival, egy kicsit azzal is, hogy hogyan törték fel a hackerek az FBI adatbázisát, arról is, hogy majd játszhatunk az autóban, és sajnos arról is beszélnünk kell, hogy hogyan vezette végig egy nagyon-nagyon súlyos iskolai lövöldözés megtervezésén elejétől végéig a ChatGPT az elkövetőt. A műsor közepén sokkal vidábbabb témát veszünk elő, pontosabban egy készüléket veszünk elő, ami csak nagyon-nagyon rövid időt vendégeskedett nálunk, de annál érdekesebb, ez pedig az Honor Robot Phone. Igen, ha valakinek ismerős, ez az a telefon, aminek a hátuljából kihajlik motorikusan egy kis kamera, és követ minket, forog, úgynevezett gimbal megoldással, moziszerű filmeket is mutatom az idézőjelet, tudunk vele forgatni. A műsor legvégén pedig 3 darab Sony csúcsmodellt, egy fülhallgatót és 2 fejhallgatót nézünk meg közelebbről, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Ha valakinek azt mondom, hogy Tamagocsi, akkor vagy egy ilyen nosztalgikus érzés fogja el az emberek egy részét, egy másik része pedig teljesen értetlenül áll a jelenség előtt, ami a 96-os évben robbant be a nagyvilág tudatába. Ugye ezek voltak azok a kis eszközök, amiken ilyen kis virtuális állatkákat kellett gondozni, és hát egészen furcsa állapotokba kerültek tőle az emberek, és eljutottunk odáig, hogy Tamagocsi temetőket nyitottak a kis elhalálozott digitális kis állatokért, és hát 30 év után úgy tűnik, hogy ez a fajta retro vonal ismételten egy jövedelmező dolog lesz, mert hogy nem kisebb cég száll ebbe a történetbe bele, mint a Meta.
2: Én annyit tennék csak ehhez hozzá, hogy bizonyára vannak olyan hallgatóink, akinek semmit nem mond ez a név, de ettől függetlenül most már egyrészt el is mondtad, hogy nagyjából mi az a Tamagocsi, másrészt pedig mindjárt beszélni fogok arról, hogy a Muse Charm, amit maga Mark Zuckerberg emelt a magasba a Meta egyik nagy konferenciájának bevezetője végén, az bizony egy ilyen kulcstartószerű, nyagban is hordható nyilvánvalóan, kis színes kijelzővel ellátott eszköz, tehát ebből a szempontból mindenképp áll a hasonlat a régi, még sima, fekete-fehér kijelzős Tamagocsival, ez egy fejlettebb Tamagocsi, ami természetesen a Meta saját mesterséges intelligenciájával van fölvértezve, sőt állítólag olyannyira, hogy a legtöbb Muse AI funkcióhoz hozzáfér, ez az amúgy mikrofonnal és kijelzővel is ellátott kis eszköz, és arra hivatott, hogy egyfajta játékos barátként, AI barátként próbálok nem szarkasztikusan fogalmazni, de nagyon-nagyon nehéz, velünk együtt éljen a zsebünkben és vagy a nyakunkban, és pizzát rendeljen nekünk, repülőjegyet vásároljon, vagy bármi olyan asszisztensi szolgáltatást végezzen el, nyilvánvalóan majd lesznek gyerekeknek szánt játékos megoldások is a Muse Charmon, hogy boldogabbak lehessünk, kiteljesedhessünk, abba hagyom. Tehát, hogy ez egy olyan AI asszisztens, ami most egy kulcstartóba lett beaplikálva. Eszembe jutott egyrészt erről a Rabbit nevű ilyen hasonló hardware, ami nem a cukiság faktorra erősített rá, bár nagyon-nagyon helyesen nézett ki, és aztán be is dőlt, mert hogy konkrétan akkor is azt kérdeztük, hogy egy dobozba zárt AI asszisztens, ahol ugyanúgy szükségeltetik internet elérés a Muse Charmnál is, és annó a Rabbitnél is, és olyan funkciókat lát el alapvetően, amit a telefonunkon futó applikáció egy az egyben meg tud oldani, sőt sok esetben könnyebben, hiszen navigálni a nagy képernyőn érintő kijelzővel sokkal könnyebb. Erre mi szükség van, de erre a szükség van, hogy a Meta még pénzt kereshessen a mesterséges intelligenciával, azzal a mondással, hogy ezt nem ők mondták, ezt csak én interpretálom így, hogy egyfajta digitális detox, és most egy nagyon-nagyon vastag, neon, narancsszínű, szarkazmus feliratot képzeljen mögém a kedves hallgató, egyfajta digitális detoxként a telefonunkat ugye eltesszük, mert hogy működik a Muse Charm anélkül is, természetesen van benne új lenyomatolvasó és egyéb biztonsági feature-ök, hiszen mégiscsak a mi adatainkkal, a tulajdonos adataival fog dolgozni, de hogy telefon nélkül is teljes AI-jal kiterjesztett életet élhessünk, és egészen biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz, ha nem is annyira lesz, és nem is úgy lesz sikeres, inkább hírhet, mint mondjuk a Meta Ray-Ban kollaboráció, ugye a felvevős, videófelvevős szemüveggel. Itt is majd kíváncsi leszek, hogy például Európában milyen Muse AI funkciók fognak majd kimaradni, és milyen hardveres limitációk lesznek, amit mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban majd valamikor, amikor kapható lesz ez a megoldás, meg tud majd mutatni nekünk, és el tudjuk érni. Egyelőre ez egy prototípus volt a Muse Charm, még a formája is változhat, a hardware specifikációkról semmit nem tudunk, úgyhogy ott aztán még bármit csinálhat a Meta ezzel a kétszolos kijelzővel felszerelt kis kulcstartóval, de mindenképp jól mutatja, hogy természetesen a Meta sem tudja elengedni az AI gyorsvonatot, és ha már egy kicsit nem annyira áll jól a szénájuk a különböző mobil platformokon, ugye a botrányok és egyebek miatt, akkor kijön ebből a platformból és egy kis hardware gyártással összeöntve, hoz valami olyat, amit eladhat a népnek, De ha már arról beszélünk, hogy milyen adatokhoz fér hozzá a MuseCharm, és hogy milyen biztonsági megoldásokkal fogja majd ezt, ha egyszer kikerül a piacra megtenni, akkor beszéljünk arról, hogy mi van akkor, hogyha a világ egyik legbiztonságosabbnak mondott, legalábbis én azt gondolnám, hogy legbiztonságosabbnak gondolt állami szervét törik föl, aki nem más, mint az FBI.
1: Néhány hete jelentette be ugyanis egy Shiny Hunters nevezetű, nagyon-nagyon csodálatos név egyébként, innen gratulálok, egy hacker csoport, hogy feltörték az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda egyik rendszerét, egyik szerverét, egész konkrétan adatok tömkelegét ellopva, gyakorlatilag jelenlegi és volt FBI alkalmazottak szinte minden személyes adatát képesek voltak megszerezni, legalábbis állításuk szerint, és olyanokét is, akik egyébként nincsenek az FBI kötelékében, már csak pályáztak az FBI által meghirdetett pozíciókra, ugyanis a csoport képviselője azt is hozzátette mindez, amikor nyilatkozott arról, hogy milyen csodálatos eredményre jutottak az FBI biztonsági rendszereit tesztelgetve, hogy egész konkrétan az fbijobs.gov nevű weboldalon keresztül jutottak be, tehát az FBI hivatalos álláshirdető portáját sikerült feltörnie a csoportnak, és ezt egyébként az FBI is megerősítette abban az értelemben legalábbis, hogy valóban volt a weboldalt érintő jogosulatlan hozzáférés és támadás, nagyon-nagyon óvatosan fogalmaztak a Reutersnek adott interjújukban, de a lényeg az, hogy ők azért még vizsgálják az ügyet, ettől függetlenül a Shiny Hunters nem egy ilyen kis szeretett szolgálat, és nem egy olyan csoport, ami úgynevezett, ez a fehér kalapos hackerek csoportja lenne, akik csak úgy feltörnek valamit, és aztán szólnak, hogy bicsi-bocsi, van egy hiba a rendszeretekben, ugye van ez a fajta hacker hozzáállás is, és akkor szépen minden adatot visszaadnak, és mindenki lezárja egy kis beszélgetést, hogy akkor itt ezt most így, mi csak megmutattuk, hogy hozzá lehet férni, ti pedig csináltok vele valamit, mert hogy baj van. Nem, ez egy olyan csoport, aki egyenesen a Dark Web oldalán közé tett egy nyilatkozatot, miszerint konkrétan 5000 FBI ügynök adataihoz is hozzáfértek. Ugye ez egy ilyen adokkapok egyébként a csoporttal, mert korábban az FBI tett közleményeket közé, miszerint ne engedjenek a csoport zsarolásainak. Ugye ez a csoport arra szakosodott egyébként, hogy mindenféle szervezeteket és vállalatokat megtámadva zsaroló magatartással kikényszerítenek szemmel látható összeeket nagyobb cégektől és vállalatoktól. 2020 óta tevékenykedik egyébként a csapat, és olyan kis célpontjaik voltak eddig, mint mondjuk a Microsoft, a Cisco, az AT&T nevezető amerikai szolgáltató, és hát az FBI magatartásban is fel akarta venni a harcot, úgymond ezek ellen a csoportok ellen, és konkrétan felhívtam minden egyes cég figyelmét, hogy nem tárgyalunk hackerekkel, és nem fizetünk nekik, és hát erre válaszul érkezett ez a kedves kis üzenet a hacker csoporttól, hogy lehet, hogy így is komolyan kell őket venni, mert hogy akár a világ egyik legnagyobb rendőrségi, vagy mondjuk azt rendfenntartó szervezetéhez is képesek betörni. Az a legrosszabb ugye ebben a történetben, hogy ezek nem olyan adatok, amik mondjuk felhasználó névjelszó egy ellenőrzött környezetben, és az gyorsan cserélhető, javítható, kizárható bármi, hanem ezek tényleg olyan személyes adatok, hogy adat esetben FBI nőhök címét fel tudják keresni rossz indulatú emberek, illetve le tudják őket nyomozni ezek alapján. Ezek nagyon masszív személyes adatok, ha a hacker csoport váltása teljesen igaz, de nyilván az FBI azt azért nem erősítette meg, hogy ezek az adatok valódiak, és hogy ténylegesen olyan mélységű a támadás, mint amilyennek ez a kis csapat állítja. Egy picit nevezzünk át megint egy vidámabb irányvonalra, vagy legalábbis én azt mondanám, hogy ahogy az előző tamagocsis történet is ártatlannak és aranyosnak tűnik, de azért vannak benne mondjuk úgy kétséges elemek már, mint hogy ez tényleg az emberiség javát szolgálja. Számomra egy ilyen hír egyébként az is, hogy a Google bővíti az Android Auto tudását, jöhetnek a játékok az autós infotainment kijelzőkre.
2: Ugye az Android Auto az a megoldása a Google-nek, amikor a gépjárművünkben használjuk a navigációt, vezéreljük a zenét, fogadunk hívásokat, üzeneteket tudunk küldeni, de mindezt olyan környezetben, hogy elsődleges funkciója az, hogy a vezetésre tudjunk koncentrálni, tehát adott esetben, ha mozog az autó, ez majd itt a játékoknál is egy fontos kitétel lesz, akkor egy csomó mindent nem tudunk csinálni, mert egész egyszerűen akkor navigálunk, zenét hallgatunk, és úgy nagyjából viszontlátásra, nyilván telefonálni lehet vezetés közben kihangosítva szigorúan, kézből ugye nem, és hát ez az Android Auto, ugyanúgy, ahogy az Apple CarPlay, ez a mobiltelefonunk összekapcsolásával, a mobiltelefonunk és a gépjármű kijelzőjének az összekapcsolásával jön létre, de azt kell tudni róla, az a nagyon fontos, hogy az Android Autót azt a telefonunk futtatja, tehát ott a telefon az agy, éppen ezért kvázi kis túlzással csak egy plusz kijelzőt kapunk a kocsiban, ezzel szemben az Android Automotive az egy operációs rendszer, amit maguk a gépjárműgyártók, tehát a nagyvállalatok eleve föltelepítenek a kocsikba, például a Volvo Polestar, és most már egyre többen használják, hogy maga az autó agya is egy Android alapú operációs rendszer, ezt Android Automotive-nak hívják, és kinézetre megtévesztően hasonlít az Android autóra, de ugye itt a kocsiban lévő számítógép az agy, és most úgy néz ki, hogy mind a két platformot, tehát az Android Auto és az Android Automotive is játékfelületté válhat, egész egyszerűen azért, mert még jó pár évvel ezelőttig a 4-5-6 szolos kijelzők a kocsiban nagynak számítottak, ugye most már simán vannak olyan elektromos autók, ahol akár 25-30-40 szol szélességű, nyilván a magassága nem, de 40 szol szélességű full kijelző az egész műszerfal, vagy akár csak ugye a Teslában, ahol 10 szolos tablet van a váltó helye fölött a középkonzolon, és ezek azok a kijelzők, amik már sokkal több mindenre is alkalmasak, ha áll az autó, ez egy nagyon fontos kitétel, mert mondjuk, ha már maradunk a villanyautóknál, egy 20 perces, 40 perces vagy másfél órás töltés közben, ha valaki nem feltétlenül akar elmenni ebédelni, akkor tudjon szórakozni a kocsiban, és már béta verzióban futottak játéktesztek, amihez még a nagy publikum nem tudott hozzáférni, de ezennel hivatalosan is megnyílt az Android Auto és az Android Automotive platformon a játékbolt. Természetesen nem úgy fog ez történni, akkor egy az egybe copy-paste-tel föl tudjuk tenni az összes játékot bármelyik platformra, vagy bármit, amit a telefononkon tudunk játszani, ezt tudunk majd Android Auton is játszani, hiszen egy csomó követelménynek kell megfelelnie majd a fejlesztőknek. Ilyen például az, hogy ugye nagyon furcsa kijelző méretek és arányok is vannak az autókban, tehát addig, amíg a Google nem ellenőrizte, hogy az adott játék képes kezelni fekete csíkok és mindenféle béna elhelyezés nélkül a játékokat, addig nem fogja kiengedni, de az is egy nagyon-nagyon fontos kitétel, hogy hagynia kell, és ezt maga a rendszer, vagy az Android Auto, vagy pedig az Android Automotive csinálja, letiltani a játékot abban a pillanatban, ahogy megmozdul az autó. Úgyhogy úgy néz ki, hogy nem ússzuk meg a szórakozást, filmeket már lehet nézni, egy csomó autón akár YouTube-ot is tudunk nézni, de idővel, ahogy a fejlesztők elkezdik ezt a piacot is beteríteni, jönnek majd akár komolyabb játékok is, hogy miközben az elektromos autókat töltjük, vagy mondjuk az agyonsülésen a gyerek ne unatkozzon, el tudjuk tölteni azt az időt, amit a gépjárműben töltünk. Én nem tudom eldönteni egyértelműen, hogy ez jó vagy rossz irány. A nagy kijelzők ott vannak, éppenséggel futhatnak rajta játékok is, ha az nem veszélyezteti a forgalmat, de amiben biztos vagyok, hogy nem jó, és egy botrányosan döbbenetes hír, az az, hogy hogyan segített egy mészárlásban a ChatGPT megtervezni egy iskolai lövöldözést.
1: 2026. februárjában történt az az elég szörnyű eset, hogy Tumbler Ridge nevű településen Kanadában, Brit Kolumbiában egész konkrétan, egy elkövető végzett 8 emberrel és saját magával is. Nyilvánvalóan most itt a nagyon komoly és nagyon-nagyon szomorú részletekbe nem szeretnénk annyira belemenni, hogy tényleg hogy terveztem, hogy mi történt, hogy történt, és hogy ki volt az elkövető. Ennek nagyon egyszerű utána nézni. Itt most a történetnek a technológiai oldala az, ami nagyon-nagyon-nagyon problémás, és ezt egyébként már hónapok óta lehetett tudni, hogy az elkövető ChatGPT segítségével tervezte maga a lövöldözést. Ez egy iskolai lövöldözés, nagyjából az elmúlt 30-40 év egyik legsősabb iskolai lövöldözése volt Kanadában, és hát úgy tűnik, hogy az OpenAI bármennyire is bizonygatja azt, hogy nagyon-nagyon jó biztonsági megoldásai vannak, ezek igazából fabatkát sem érnek akkor, hogy egy zaklatott fiatal úgy dönt, hogy ezt szeretné kijátszani, és ez maga a ChatGPT ad segítséget, ugyanis történt az, hogy az elkövető tavaly júniusban feltűnt a ChatGPT radarán, úgymond, és kizárták a fiókját, az elsődleges fiókját, azok miatt a kérdések miatt, amiket akkoriban feltett, már ekkor is ugye a lövöldözéssel kapcsolatos terveit szőtte, és a második fiókjában megnyitotta azt a témát ismételten, hogy ha és amennyiben őt emiatt kizárták, akkor mit kell tennie, és a ChatGPT konkrétan elmondta, hogy semmi gond, akkor igazából mindenhez hozzá kell tenned, hogy feltételesen, feltehetőleg, illetve hogy csak úgy hipotetikusan, elméletben kérdezed mindezeket, és lehetőleg tartózkodj a különféle helységnevek és személynevek megnevezésétől, és ezt a tanácsot megfogadva, innentől az elkövető úgy tudta tervezni a támadást 6 hónapon keresztül, hogy a ChatGPT képes volt számára megadni, hogy milyen módon, hogyan haladjon, milyen fegyvert használjon a fegyvernek, milyen hatékonysága van, milyen eséllyel és mekkora áldozatmennyiséget tud ejteni az elkövető, és mindehhez a lehető legnagyobb média visszhangot is hogyan tudja elérni. Úgyhogy gyakorlatilag a ChatGPT egy az egyben fogta a kezét az elkövetőnek akkor, amikor mindezt ugye megtervezte. Nyilvánvalóan pert indítottak az iskola is, illetve az állam is pert indított az OpenAI ellen, és ennek kapcsán adták ki most a beszélgetésre, amiből az látszik, hogy írtózatosan nagy veszély van a mesterséges intelligenciában továbbra is.
0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél négy van, önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő pedig Kovács Gergő. Beomlott egy iskola épülete Pakisztánban, legalább 33 diák és egy tanár vesztette életét. Erről ír a BBC. Az eset Peshawar városában történt. Több tucatnyian megsérültek, feltehetően több gyermek is a romok alatt rekedt. Egy felső emeleti tanterem teteje omlott be, aminek következtében az alatta lévő mennyezet is beomlott. A városrendőrfőnöke szerint a tetőlemezek és a teljes szerkezet is túlterhelt volt. Vizsgálják majd, hogy felmerült-e az építési szabályzatok megsértése. Újraindíthatja az orosz olajfinomítók elleni támadásait Ukrajna, ezt mondta az ukrán elnök egy interjúban a BBC szerint. Volodymyr Zelenszky szerint az Egyesült Államok már meg is szüntette az orosz csapásokkal kapcsolatos hírszerzési adatok megosztását Ukrajnával. Az orosz hatóságok szerint az ukrán hadsereg reggel már csapást indított egy finomítóra Moszkvától délre. Hozzátette, hogy az amerikaiak szándékának megfelelően 3 nap erejéig berekesztették az orosz olajlétesítmények elleni támadásokat. Ennek ellenére az oroszok közben ugyanúgy folytatták a hasonló csapásokat Ukrajna ellen. Befogadta az ukrán aranykonvoj ügyet a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bírósága. Összesen 6 ügyben indult eljárás a pénzszállítók magyarországi fogvatartásával kapcsolatban. A felperesek azt állítják, hogy kínozták és illetve

0: miniszterelnök jelöltségét. A voksoláson csak saját pártja támogatta. Ezzel tovább húzódik az új kormánykoalíciót övező bizonytalanság Svédországban, ahol szeptember közepén a balközé blokk aratott győzelmet, de Anderssonnak már két kormány alakítási kísérlete is kudarcba fulladt. Felmentette a NAV erőforrásgazdálkodási elnök helyettesét a pénzügyminiszter. További tájékoztatást adatvédelmi és személyiségi okokból nem közöltek. Szalavics Marian akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a most vizsgált korrupciógyanús ügyletek nagy része zajlott. Kármán András az új NAV elnök kérésére mentette fel. Teljesen szétválasztják a gyalogos és a kerékpáros forgalmat a Rudas gyógyfürdővel szemközti szakaszon november közepéig, ezt a BKK jelentette be. A biciklisek számára az úttest szélén fizikai akadállyal védett sávot alakítanak ki, míg a járdát teljes egészében visszaadják a gyalogosoknak, a parkolók pedig megszűnnek. A konfliktusos helyzet a villamos megálló kiépítésekor a járda szűkítésével alakult ki, majd a kerékpáros forgalom és a turizmus növekedésével tovább romlott a helyzet. A szétválasztást a budapestiek a 2022-23-as közösségi költségvetésen megszavazták, a megvalósítás azonban az eredetileg tervezetnél kisebb szakaszt érint.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 4%-os pluszban 144.036 forinton jár. A részvénypiac forgalma 11 milliárd forintot is átlépte. A vezető papírok most mindegyike pluszban. A MOL 2%-kal megy fölfelé 4.984 forintra, 6%-ot erősödik az OTP 41.730 forintig, míg a Magyar Telekom 2%-ot megy fölfelé 2660 forintra, a Richter árfolyama 8%-os pluszban 12690 forinton. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol vegyes képet kaptunk az elmúlt órákban, és most is vannak mutatók, amelyek a negatív tartományban vannak. A német DAX index 2%-kal és 6%-kal a milánói börze is megy lefelé. 3%-ot erősödik a spanyol mutató, 6%-ot a párizsi Kekeron, a londoni FTSE pedig 1%-kal a pozitív tartományban. Elindult a kereskedés a tengeren túlon, a Wall Street-en, ahol szintén vegyes a hangulat, 0,5%-ot megy fölfelé a Dow Jones indexe, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója 1,2%-os mínuszban, 0,5%-ot gyengül az S&P 500-as mutató. Újra megindult pár centet fölfelé az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI a világpiacon, $96.20, és a Brent ára is az elmúlt fél órában drágult $105.20-re. Az aranyár folyama 1,6%-ot drágult, egy unciáért $4177 kérnek a világpiacon. A többi fémára is szintén megy fölfelé, 1,7%-kal egyedül a réz az, amelyik olcsóbb lett, 3,4%-kal drágul a palládium, az ezüst 8%-ot drágul, a palatina pedig 1,8%-os drágulásban. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 80 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért pedig 324 forint 50 fillért kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Gyengén felhős idő várható estére, hajnalban helyenként köd is képződhet, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 2-11 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő várható, azonban késő délutántól megnövekszik a felhőzet, keleten néhol eső is előfordulhat, a csúcsérték 13-18 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

mobiltelefon testéből, nem láttam még ilyet. És már demozzák 2 éve legalább, idén már be volt kapcsolva, és most pedig nálunk is, hogy van egy nagyon rövid ideig. Gyakorlatilag, ha valakinek megvannak a DJI Osmo féle kis lehetőségek, rohangászni,

0: volta due tra i prossimi anni, qui si potrà fare il mondo, si riesce a mettere a cazzare con gli stessi, ma fa questa luce che va.
1: Test pod, Whistler Technic, Minden Tech UI, Vigla Technic Subjektív, Ketyere bemutató.
2: Telefonban van ez belehelyezve, és motorikusan kinyílik, becsukódik, stb. Ez mindenképpen egy olyan technológiai megoldás, ami nagyon-nagyon látványos, de ezek szerint használható.
3: Használható, és nagyon jó a stabilizálás a
2: mozgásnál. Ezt remélem mindenki megjegyezte, soha többet nem fogok tudni kimondani
3: ennyiasan a nevét.
2: A lényeg az a legtöbb fejhallgató, amit a drágáknál limitált kiadás, az, ami vertikálisan is nagyon szépen kisimít a dolgokat, gyakorlatilag, hogy sok múlva az árcédul a végén.
3: Hatra végződött fejhallgató is az
2: agyba dugós,
3: és abszolút tegdemó
2: nem olcsó limitált szériás testvére. Nekem volt az XM4, ennek kettővel lesz, az
3: élője,
2: ebből az a rége, azt nagyon-nagyon szerettem, az az első olyan fülhallgató, túlvájárás fülhallgató, amire azt tudtam mondani, hogy olyan hangminőséget között, és olyan hangminőséget tud, ami már abszolút élményszerű zenehallgatásra is alkalmas.
3: Én szeretem az XM3-as, valami kényelmes volt, lennének jelen esetben mindig az képes beszélni, nagyon vigyázz már ezek, mert hogy ez a méret, ez szerintem egy ilyen készülőknek.
2: De ez viszont akkor is egy mobil anyag, ahogy mondani szoktuk, kinézett az, amit beletett a Sony, van egy mind fizikailag meghajtó, jó ami megszólal, mint pedig elektronika, az optikát sem helyett, nem vész, de nem ez a nagyon nagy cél kamera van, illetve hogy azt is ki kell emelni, hogy ahogy ez csúcskategóriánál lenni szokott, azért fölbukka még egy gyártónak a neve, aki ráadásul, hát finoman szólva is egy nagy ágyú a képalkotásban, és ez nem más, mint az Arri, az aki igazság, azért hogy a filmes világban a top-top-top kamerák közé tartozik, de maga a képminőségben is ez egy jó kamera, tehát hogy nem rontották azzal, hogy akkor tessék, tegdemó, mozog, stabilizál, stb. Igazából maximum közepes szintű kamerát és felvételeket tudsz vele csinálni.
3: De láthatóan nem az volt az vezető, vagy legalábbis a piacvezető.
2: Hát, ha tudtuk mondani, hogy a Bose Sony az azért egy ilyen elég erős, hogyha az ajszövésről van szó, ugye a Bose fejlesztette. Mondtuk is azért tökéletet, tényleg ők voltak, akik először nagyon nagyon foglalkoztak azzal, hogy milyen az ajszövés egy fülhallgatóban, vagy fejhallgatóban, erős mindjárt beszél még a fejhallgatókról, úgyhogy de tényleg abszolút piacvezető és nagyon-nagyon jó. Nézzük gyorsan a két fejhallgatót is, mert csak aztán sok minden ebben a kettőben. Hát nem azt mondom, hogy azonos lesz, de ők azért nagyon szoros testvérek.
3: Jár a telefon. Konzumerfes. Lehet vele az ajszűrűs konzumerfes
2: ütelék, az ünnepi kérdés. De az igazoló eszerek az egyik, ami nálunk van, a másik pedig ennek a kvázi mondjuk az, hogy sima verziója, a bolti verzió, az aktuális csúcs Sony Bluetooth
3: fejhallgató. Négy szükséges éves frissítés, az nagyon-nagyon menő, hogy felfogta a Sony is, hogy a négyes változatnál, tehát az első generációja volt, hogy egy ilyen
4: rendes, széles
3: ezt kihagyni az ötösben, és borzasztó nagy hiba volt, úgyhogy pontosan akár 120 képkockafelmásodat, tehát a VHZ-el
2: Nékkát, az
3: előre a
2: ezért ez is mondható, hogy azért ebben izmosabb az a háttér hardware, ami a képfeldolgozásért felel.
3: Meg alapvetően az egész hardware elég izmos, mert ugye nyilván a kamszivacsok a 8, a sokáig is kényelmesen lehet viselni.
2: Passzív zajszűrés is jó
3: szivacsok miatt. Amiben ugye többet meg igazából, ha megnézed, hogy nyilván lehet az aktív zajszűrés, hogy a kamera egyébként teljesen kimarad, vagy nem elég jó, akkor az aktív zajszűrés kell dolgozni, az aktív zajszűrés a hangminőségre is van. Nyilván optikai képstabilizátort is kapott, és akkor ugye már lett egy gimbal, úgyhogy nagyon vicces volt a gondolat, hogy fizikailag is ténylegesen stabilizálja az eszköz mozgásának apró kis hibáit.
2: És az AI módok, hogy tud követni arcot, ha megfordul a kamera, vagy minek fordulunk, vagy tárgyat is tud követni. Tehát a gimbalok, ezek a kis zsebben hordozható pakli gimbalok tudnak, hogy ott egy kutya, és akkor azt a kutyát követni fogja, vagy a virágot, és követni tudjuk szépen sétálni, és tudod a szinteket úgy, mint mi tudja a robotfón.
3: És éppen is ez akkor még hozzátehetikus, pont azért, mert sokkal kényesebb, nem feltétlenül adtak hozzá egy hurcelászásra alkalmasabb tokot. Tehát ezen a tokon felbontás sokan spóroltak el, minőséget sem így hurcelászni, a csúcsminőségű VHS-es videózás tokján nem csak, hogy felé járt, hanem egy picit azt a táskába bedobáltuk,
4: ugye tudunk is lobban rögzíteni, tudunk az Arnitól nagyon sokféle előbeállítás, alkalmatos színvállítás.
3: A kamera egyébként akármennyire van tartjuk ezt alkalomnak, már mint az, hogy a szemhat az kicsit zajszerűs felirat,
4: a jót hozza a vezés,
3: hogy maga a gimbalos egység, az egy picit olyan, mint hogy egy kicsi robotunk lenne.
2: Úgyhogy van egy nagyon jó alapunk, ugye a sima 1000, tényleg majdnem a duplájáért, sokkal sokkal jobb hangot hoz a Collection Edition, viszont nem tudom őszintén azt mondani, hogy megéri az
3: ára. Nem kétszer jobb a hang, csak sokkal jobb.
2: Igen.
3: Viszont egy dolgot az egyébként intelligencia, mint hát erre megy egy olyan szoftveres támogatás, egy olyan szoftveres háttér, ami egyszerre jó, és egy szoftver jó az, hogy a legdrágább az Ezerixhez van rengeteg külön specifikált mód, tehát mondjuk sem, és nem minden kapunk meg mesterséges intelligenciából, sem, de egyébként hát mondjuk azok preszetek, nem csak az equalizer preszet, hanem mindenféle beállítás az ajszűrés, tehát van AI-rás érés is megváltozik maga, akkor, hogyha az Ezerix
2: és ezt a simák nem tudják.
3: Ezt a simák nem tudják, van egy-két olyan mód,
2: de hát ott már az AI találgat.
3: Ott az AI találgat, ami viszont nekem egy nagyon kedves,

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Van itt a kezükben egy készülék, amit azonnal elneveztünk Robinak. Olcsó, tehát hogy bármint a poén olcsó, a készülék nem annyira olcsó. Azért neveztük el Robinak, mert hogy hivatalosan az a neve, hogy ez az Honor Robot Phone, ennyi az ő neve, és ő attól robot telefon, hogy egy úgynevezett gimbal vagy képstabilizátoros kamera emelkedik ki a mobiltelefon testéből. Nem láttunk meg ilyet. És már demozzák 2 éve legalább. Idén már be volt kapcsolva, és most pedig nálunk is itt van egy nagyon rövid ideig. Gyakorlatilag, ha valakinek megvannak a DJI Osmo-féle kis, lehet vele rohangászni, és minden mozgást kiegyensúlyoz és stabilizálja a képet szervomotorokkal, természetesen AI-jal is és minden egyébbel is, de hogy ez egyszerre egy gimbalos akciókamera, meg egy mobiltelefon. Megmondom őszintén, azt a részét értem, hogy ez egy flex, ez egy tech demo, és hogy ilyet először az Honor csinált, és ez frankó le a kalappal, ilyen van, ezt mindenki csinál, ki az első hajlíthatós telefon, ki az első összetekerhető telefon, ez oké. De önmagában én eleve nem vagyok az a nagyon gimbalos. Tehát, hogyha arról van szó, hogy valakit úgy kell követni, hogy ne remegjen, akkor azt gondolom, hogy profi, maradjunk a DJI-nál, Ronin, sok 100 000 forint, nagy kamerával, rendes objektívvel csináljuk filmet, mutatom az idézőjelet. Te vagy az, aki szeretsz ilyen kis pici gimbalos kamerákkal rohangászni, és te éled ezt nagyon. Jó volt használni, Robit?
2: Mondjuk azt, hogy nagyon jó, és nagyon meglepő, és sok szempontból kicsit furcsa. Ezek a gimbalos kameradók, azok igazából már elég régre visszatekintenek, ugye a DJI kezdte a gimbalos kamerákat, ugye ők is a drónokból tanulták azt, hogy hát akkor itt igazából ennek van azért keletje, hogy akár egy konzumer szinten tényleg a felhasználó zsebre vág egy ilyen kis zsebkamerát, ugye ez a szériának is a neve.
1: Ez abban nagyon trükkös és döbbenetes, hogy egy minden szempontból telefonméretű telefonban van ez belehelyezve, és motorikusan kinyílik, becsukódik, stb. Ez mindenképpen egy olyan technológiai megoldás, ami nagyon-nagyon látványos, de ezek szerint használható.
2: Használható, nagyon jó a stabilizálása oldalirányú mozgásnál, vertikális mozgásnál azért én még látok fejleszteni való részleteket.
1: De ez a legtöbb gimbalnál, tehát ez még a drágáknál is, az, ami vertikálisan is nagyon szépen kisimít a dolgokat, az ott már, ott sok nulla van az árcédula végén.
2: Ez igaz, de azért tegyük hozzá, hogy a robotfonnál is. Abszolút tech demo jelen pillanatban az a termék. A Honor állítása szerint egyébként lesz ebből második generáció, ami már egyébként valószínűleg globálisan is kapható lesz. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Egyelőre azt tudni, hogy van az a fajta készülék, ami egy nagyon szűk rétegre lő egyébként szerintem. Ugye a gimbalos kamerák sem arra híresek, hogy nagyon strapabíróak lennének, vagy nagyon vízállóak, nagyon porállóak, nagyon bárminállóak lennének. Jelen esetben is igaz ez. Nagyon vigyázni kell erre a kis szerkezetre, ami a hátlapján található ennek a készüléknek.
1: De ez egy akkor is egy mobiltelefon méretű és kinézetű készülék, amiben van egy gimbalos jó minőségű kamera, mert erről is beszélnünk kell, hogy az optikát sem hanyagolta el az Honor, tehát ebben nagyon jó kamera van, illetve hogy azt is ki kell emelni, hogy ahogy ez a csúcskategóriánál lenni szokott, azért fölbukkan még egy gyártónak a neve, aki ráadásul, hát finoman szólva is egy nagy ágyú a képalkotásban, és ez nem más, mint az Arri, aki azért a filmes világban a top-top-top kamerák közé tartozik, de maga a képminőségben is ez egy jó kamera, tehát hogy nem rontották el azzal, hogy akkor tessék tech demo, mozog, izés, stabilizál, stb. Igazából maximum egy közepes szintű kamerát és felvételeket tudsz vele csinálni.
2: Láthatóan nem az volt az egyedüli célja a Honornak, hogy belerakjanak egy gimbalt egy telefonba, és akkor ezzel letudtuk a munkát és viszlát, hanem ugye az említett arra is együttműködés is hozott szoftveres oldalról, képfeldolgozás oldalról extrákat, hozott olyan felvételi módot, ami kifejezetten egy filmes megközelítése annak, hogy hogyan alkotunk videó a telefonunkon, vagy bármilyen eszközön. Azt gyorsan le kell szögetnünk, hogy a robotfón kamerájának az elsődleges felvételi módja ebben a nyitott állapotban, tehát hogyha a gimbal az éppen jár a telefon felett, hogy vízszintes. Lehet vele függőleges módon is rögzíteni kinyitott állapotban is.
1: De az influencerek álma.
2: Igen, de akkor a szenzor az levág szépen a kép méretből, így maximum a felbontás 2,8K lehet. 4K felbontást az tényleg csak állóhelyzetben való használata, közben is fekvő videóként fogunk látni. Tehát az a max, az az elsődleges és dedikált célja, hogy egy ilyen rendes, szélesvásztó, nagy képernyős videót tudjuk gyártani ezzel, akár 120 képkocka per másodperces felvétel.
1: 4K-ban. Ugye ezért ez is mutatja, hogy azért ebben izmosabb az a háttér hardware, ami a képfeldolgozásért felel.
2: Meg alapvetően az egész hardware elég izmos, mert ugye nyilván Qualcomm Snapdragon 8 az Elite szériából. Technikailag ez egy csúcskategóriás készülék, amiben ugye többet nyújt, az a képalkotás, és a főkamera egyébként az összecsukott állapotban is egy nagyon-nagyon jó minőségű egység, egy 200 megapixeles kamera, ami nyilván optikai képstabilizátort is kapott, és akkor ugye mellette itt van ez a kis gimbal, ami pedig kinyitott fizikailag is ténylegesen stabilizálja az eszköz mozgásának apró kis hibáit.
1: És az AI módok, hogy tud követni arcot, tehát ha megfordul a kamera, vagy minek fordulunk, hogy tárgyat is tud követni. Tehát amit a gimbalok, ezek a kis zsebben hordozható pakjuk gimbalok tudnak, hogy ott egy kutya, és akkor azt a kutyát követni fogja, vagy a virágot, és körbe tudjuk szépen sétálni, és csodatos titeket tudunk. Ezt mind tudja a robotfón is.
2: És éven is ehhez akkor még hozzátehetjük azt, hogy van 200 megapixeles telefotókameránk is, meg egy 50 megapixeles nagy látószögű egységünk, tehát hogy felbontást sem spóroltak el, minőséget sem spóroltak el. A csúcs minőségű telefonokhoz, a csúcs videózáshoz nem csak hogy felért, hanem egy picit néha túl is mutat rajtuk. Ugye tudunk itt is logban rögzíteni, tudunk az Arditól nagyon-nagyon sokféle előbeállítást alkalmazni, színbeállítást. A kamera egyébként nyilván a képalkotás mellett egy dologra szolgál még, ami nekem egy kicsit furcsa, és innen jött a robotfón kifejezés, hogy maga a gimbalos egység az egy picit olyan, mintha egy kicsi robotunk lenne, ez a kamera maga az, ami fizikailag megtestesíti a robotot, lehet itt akkor előhozni ugye a médiából ismert Wall-E és társait is, hogy hát ez a kis aranyos kis robotkák, hasonló kis effektekkel, a kijelző még pluszban rá is segít a mesterséges intelligencia. Már mennyit ki tudtunk ebből próbálni, mert ugye azért ez egy kínai telefon, kínai szoftver, kínai nyelvezettel van egy csomó helyen feldíszítve, tehát hogy nem fogjuk azért teljesen zökkenőmentesen használni, angolul sem, és nem mindent kapunk meg mesterséges intelligenciából sem, de egyébként valószínűleg nagyon sokat már így is, ahogy egyébként a Honor telefonoktól már kapunk, azt itt mind egy az egyben. Tehát van AI rásegédés a zoomra, maga a zoom az 200-szorosig felnagyítható, feltolható.
1: De hát ott már az AI találgat.
2: Ott abszolút az AI találgat, ami viszont nekem egy olyan kedves meglepetés volt, hogy a Honornál jellemzően ugye az AI az nagyon sokat online segítségből nyert, úgymond, tehát, hogy felküldött adatokat felhőbe, onnan visszatöltött és azzal javított. Ezt a készüléket én először úgy próbáltam, hogy semmilyen internetet nem látott soha, mármint amikor én próbáltam, és másodpercek alatt megoldotta, hogy a 200-szoros nagyításban a házfal részletből kicsit egy jobb minőségű képet hozzon össze. Tehát van egy lokális AI, egy nagyon erős lokális AI-re segítés.
1: Ez a jövő? Lesz minden gyártónak gimbalos telefonja, mint ahogy mindenkinek lesz szétnyitható, összecsukható egyéb telefonja?
2: Nagyon nehéz erre a kérdésre most válaszolni. Szinte minden mobil gyártó, szinte minden nagy fotós-videós cégen leszerződött már. Az, hogy gimbalos telefon lesz, az azért érdekes kérdés, mert úgy, ahogy mondjuk a hallítható telefonok egyes formái, alakjai, meg egyes ilyen kis tulajdonságai sem akkor terjedtek el, mikor mondjuk valami nis gyártó hozta azt össze, tehát mondjuk ahogy az Asus mozgatható kamerái sem terjedtek el, viszont minden más akkor lett divatos, amikor tényleg valaki nagy gyártó felkapta, és mivel a Honor azért elég nagynak számít most már, ezért nem kizárt, hogy jönnek majd még ilyen kollaborációk. Ha a Honor kitart emellett, akkor elég esélyes, hogy ennek lesz egy népszerűsége.
0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
2: Három Sony hangeszköz van nálunk, ugye? A VF1000XM6-os, a VH1000XM6-os, és az 1000X Collection.
1: Ezt remélem mindenki megjegyezte, mert soha többet nem fogom tudni kimondani rendesen a nevét. A lényeg az, hogy két fejhallgató, amiből az egyik egy limitált kiadás, és egy agyba dugós fülhallgató, úgyhogy gyakorlatilag akik itt testvérek, az az hatra végződő fejhallgató és az agyba dugós, és a fejhallgatónak van egy, hát nem olcsó, limitált szériás testvére. Nekem volt az XM4, ennek kettővel az elődje, azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem, az volt az első olyan fülhallgató, true wireless fülhallgató, amire azt tudtam mondani, hogy olyan hangminőséget közvetít, és olyan hangminőséget tud, ami már abszolút élményszerű zenehallgatásra is alkalmas.
2: Én szerettem egy XM3-as, baromi kényelmes volt, de böszme nagy. Hát mint így ahhoz képest böszme nagy, amit most már ezek, mert hogy ez a méret, ez szerintem egy ilyen teljesen átlagos.
1: Viszont ebben tényleg van anyag, ahogy mondani szoktuk, tehát tehát az, amit beletett a Sony, mind fizikailag meghajtó, ami megszólal, mind pedig elektronika, az azt gondolom, hogy kicsit igényli ezt a helyet. Nem vész, de nem ez a nagyon pici eltűnik a füledbe típusú fülhallgató ez.
2: Jó, hát nyilván ez is támogatja az AAC kodekeket, az LDAC-ot, ez is Bluetooth 6-os szabvány szerint működik már, Sony jellegzetességű összes high-end kodeket támogatja. Az az igazság, hogy ez szerintem egy elvárás a Sony részéről, hogy ebben az árkategóriában bárkinek a részéről elvárás lehet, vagy bárki felé elvárás lehet, hogy teljesítse. Úgyhogy nyilván annak kellett egy hardware, de ezen felül is azért baromi jól szól, nagyon jó a zajszűrése, tehát a Sony ebben még mindig talán mondjuk azt, hogy piacvezető, vagy legalábbis a piacvezető között
1: van. Hát, szoktuk mondani, hogy a Bose Sony az azért egy ilyen elég erős, hogy a zajszűrésről van szó. Ezt ugye a Bose fejlesztette. Mondhatjuk azt, hogy a tökéletet tényleg ők voltak, akik először nagyon-nagyon foglalkoztak azzal, hogy milyen a zajszűrés egy fülhallgatóban vagy fejhallgatóban, erről is mondja beszélni.
2: Igen.
1: A fejhallgatókról, úgyhogy, de tényleg abszolút piacvezető és nagyon-nagyon-nagyon jól működik. Na nézzük meg gyorsan a két fejhallgatót is, mert aztán sok minden ebben a kettőben, hát nem azt mondom, hogy azonos lesz, de ők hát azért nagyon szoros testvérek.
2: Ez most a konzumer fejhallgatóknak, az ilyen zajszűrés konzumer fejhallgatóknak az ünnepi kiadása. Gyakorlatilag ez
1: az egyik, ami nálunk van, a másik pedig ennek a kvázi mondjuk azt, hogy sima verziója, a bolti verzió, az aktuális csúcs Sony Bluetooth fejhallgató.
2: A szükséges éves frissítés. Az nagyon-nagyon menő, hogy felfogta a Sony is, hogy ami a 4-es változatnál, tehát a 2-vel ezelőtti generációnál volt, ez az összehajthatóság, ezt kihagyni az 5-ösben, ez egy borzasztó nagy hiba volt, úgyhogy pontosan ezért ez már szintén egy összehajtható, tehát a VH1000XM6 az megőrizte az elődnek a formáját, cserébe azért annyit fejlesztettek nyilván rajta, hogy összecsukható lett, de ugyanaz a légies, könnyű, nagyon-nagyon-nagyon kényelmes, nagyon jó anyag használható, jók a szivacsok, nagyon sokáig is kényelmesen lehet viselni.
1: Passzív zajszűrés is jó a szivacsok miatt.
2: Meg igazából, ha megnézed, hogy nyilván lehet az aktív zajszűrésed, hogyha a passzív teljesen kimarad, vagy nem elég jó, akkor az aktív nagyon kell dolgozni, az aktív zajszűrésnek a hangminőségre is van hatása, és hát az igazság, hogy ebben megint szóval nem nagyon engedhetett semmit. Úgyhogy nagyon vicces volt a gondolat, hogy kiadtak egy olyan változatot, ami kvázi ugyanaz, ez viszont már megint nem egy összecsukható darab, majd hogy nem egy dupla árszorzó van a kettő között. Azért nyilván egyrésztről kellett, hogy valami többletet adjon, ezért ezt a bőrhatású bevonatot rakták az Anniversary Edition-re. Hétköznapokra szerintem az 1000X Collection változatnak a borítása szerintem sokkal kevésbé praktikus, pont azért, mert sokkal kényesebb, nem véletlenül adtak hozzá egy hurcolászásra alkalmasabb tokot, tehát ezen a tokon van egy kis fogantyú, tehát annak megfelelően ezt egyszerűbb így hurcolászni, míg a VH1000-esen, annak a tokján igazából semmi ilyesmi nincs, azt a táskába bedobáshoz szánják, és akkor jelentek kezdve. Ez így hurcolható. A hangminőség egyébként az, ami nagyon-nagyon jól érezhető a különbség. Akármennyire tartjuk ezt etalonnak, mármint az, hogy a XM6 az zajszörös felvadó között a jót hozza, a nagyon-nagyon-nagyon jót, az 1000X Collection érezhetően jobban szól.
1: Sokkal. Úgyhogy van egy nagyon jó alapunk, ugye a sima 1000, tényleg majdnem a duplájáért sokkal-sokkal jobb hangot hoz a Collection Edition, viszont nem tudom őszintén azt mondani, hogy megéri az árát.
2: Nem kétszer jobb a hang, csak sokkal jobb.
1: Igen.
2: Viszont egy dolgot azért mindenképpen szögezzünk le, mindháromnál van egy olyan szoftveres támogatás, egy olyan szoftveres háttér, ami egyszerre jó és egyszerre rossz is. A jó az, hogy a legdrágább az 1000X-hez van rengeteg külön specifikált mód, tehát mondjuk, ha filmeket nézünk rajta, ahhoz megint specifikusabb más.
1: Ja, ilyen presetek.
2: Hát, mondjuk azt a presetek, nem csak az Equalizer preset, hanem mindenféle beállítás, az zajszűrés, az ajátengerés is megváltozik.
1: Jó.
2: Akkor, hogyha az 1000X-et
1: és ezt simák nem tudják.
2: Ezt a simák nem tudják. Van egy-két olyan mód, amiben okosabb, pont annak megfelelően, hogy egyébként drágább is, mint a fülhallgatót. Érezhető, hogy azért próbált a Sony többet szoftveresen adni az 1000X-hez. Nekem viszont egy bajom van a szoftveres támogatással, az pont az, hogy az applikáció egy kicsit elavultnak érződik most már, tehát úgy tűnik, hogy megrekedt az időben. Hiába sok funkció egyszerűen nem kényelmes kezelni, és nekem állandóan bajom van azzal, hogy új eszközhez párosítsam ezeket a készüléket. Minden egyes alkalommal neki kell újrafutnom legalább még egyszer a párosításnak, pedig többféle telefonnal is próbáltam időről időre, ha valami újhoz kell hozzákapcsolnom, akkor egyszerűen azt mondja, hogy nem sikerül, és külön az applikáció még ezen felül nem mindig találja meg a hardvert, úgyhogy szerintem a Sony-nál itt egy picit elengedték a dolgokat, hogy a szoftveres oldalt nem fejlesztették eléggé, miközben a hangzásban pedig azért fejlődtek, és még mindig egy ilyen etalonszerűségnek számítanak a piacon.
1: Ha valaki egy jó Bluetooth-os fejhallgatót szeretne magának, akkor a sima XM6 fejhallgató az teljesen rendben van. Hozza azt a frissítést az előző 5-ös szériához képest, amitől azt hogy mondani, hogy oké, kellett ez a vérfrissítés. Az, hogy össze lehet csukni, kompaktabbra lehet csukni, mint az előző modellt, az mindenképpen pozitívum. Ez egy kötelező, jól sikerült ráncfelvarrás az appos elmaradással, de ettől függetlenül nagyon jó használat az applikáció, tehát ez nem egy őskövület applikáció, csak láttunk már jobbat, és valóban egy-két éve már ugyanaz. Ha valaki akar luxizni is egy kicsit, meg tényleg jobb hangot is, és nem sajnálja a közel dupla árat, és fejhallgatót szeretne, akkor ott a Collection Edition, abszolút, rendben van, nagyon jól szól, tényleg élvezhető, lehet, hogy ezért meg fognak kövezni, hifi hangzást tud Bluetooth-on keresztül, szórakoztató, jól hallgatható, nem fárasztó, könnyű, kényelmes, de nem éri meg a közel duplának. Ha pedig a legjobb Sony agyvadugós fülhallgatót akarjuk, akkor nincs más választásunk, akkor a jelenleg XM6-os TVS füles tudjuk használni. Itt neki nincs kis és nagy testvére, egyéb Sony True Wireless modellek vannak, amik mind tudásban, mind hangzásban mindegyik kisebb és kevesebb árban is. Úgyhogy igazából, hogyha nagyon bele akarnék kötni, de ez egy picit azért összehasogatás, akkor az lehetne, hogy 2026-ban van már olyan gyártó, nem is kevés és nem is feltétlenül nagy gyártó, aki tudja az USB-C-n keresztül, mert hogy mindegyiket, mind a három modellt USB-C-vel töltjük, tudja USB-C-n keresztül tölteni a fejhallgatót, ez oké, ezt nyilván a Sony-val is tudjuk, és közben tudjuk USB-C-n keresztül hallgatni a zenét, tehát vezetékkel még jobb minőségben, hiszen kiadjuk a Bluetooth-t, de USB-C-vel ezt a Sony nem tudja, ellenben rendes 3,5-es analóg jack csatlakozó mind a két fejhallgatón van, ugye a kis agybadugóson értelemszerűen nem tud lenni, de mind a két fejhallgatón van, ez nyilvánvalóan kárpótolja egy kicsit az ebert, de mivel hogy a mobiltelefonokban meg már nincs jack csatlakozó, így éppen ezért jó az, hogyha egy gyártó gondol erre és azt mondja, hogy USB-C-n keresztül is hagy hallgassuk, és már az Apple-ok is, meg már az Androidok is régóta USB-C-sek, sokkal egyszerűbb megoldás, talán ez az egy olyan hiba, amivel azt tudjuk mondani, hogy meg kell barátkoznunk, de olyan jó az üzemideje, hogy mind a kettőnek, sőt mind a háromnak, tehát tévések között még a pici is rendben van, de két fejhallgatónak tényleg annyira jó az üzemideje, hogy nem nagyon lesz erre szükség, és a gyors töltéssel 10 percek alatt 1-2 óra plusz lejátszást kapunk megint, tehát hogy ezért mondom, hogy ez összehasonlítás, de valóban tök jó lenne, hogyha másért nem a jobb minőségért, mert a fejhallgató fizikailag tudja a membránok és a minden, hallgathatnánk Bluetooth nélkül is.
2: Én annyit mondanék még az egészhez, hogy nekem a szoftveres támogatás csiszolása hiányzik, én azt várom a következő generációtól, ezt leszámítva továbbra is azt mondom, hogy etalon, ezért az árért pedig legyen is az.
1: Tudnánk még mesélni az XM6-os szériáról, de mint ahogy általában ez egy óra kevés szokott lenni, de a YouTube-on, a TikTokon, a Blue Sky platformon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánom. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
5: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 16 óra múlt 4,5 perccel. Jó napot kívánok, Önök a Trend FM legfrissebb híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Beomlott egy iskola épülete Pakisztánban, legalább 33 diák és egy tanár vesztette életét, erről ír a BBC. Az eset Peshawar városában történt, több tucatnyian megsérültek, feltehetően több gyermek is a romok alatt rekedt. Egy felső emeleti tanterem teteje omlott be, aminek következtében az alatté lévő mennyezet is beomlott. A városrendőrfőnöke szerint a tetőlemezek és a teljes szerkezet is túlterhelt volt. Vizsgálják majd, hogy felmerült-e az építési szabályzatok megsértése. Könnyített eljárásrendben alkalmazhatják Magyarországon a forradalmi rákgyógyszert. A Kate Ruda nevű készítménynek a 25 mg-os infúziós koncentrátumra és a 395 mg-os injekcióra hagyták jóvá az alkalmazását. Ez az egyik legismertebb immunterápiás rákgyógyszer, ami a szervezet saját immunrendszerét segíti a daganatos sejtek elleni küzdelemben. Többféle daganatos betegség köztük tüdőrák, emlőrák és melanóma kezelésére is alkalmazzák. Összehangolják a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt, ezt jelentette be az Egészségügyi Minisztérium. A minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatósággal, az érintett kórházakkal, valamint a Szociális és Családügyi Minisztériummal dolgozik közösen. A kórházak napi terhelése érdemben nem emelkedett az elmúlt időszakban, azonban több tényező együttes hatása miatt ellátási nehézségek adódtak. Az ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi elhelyezést. A betegellátást jelentősen nehezíti a krónikus ápolóhiány, ami a rendelkezésre álló ágyak nagyobb mértékű kihasználását sem teszi lehetővé. Szociális katát, a hazai vállalkozói vagyonra pedig vagyonadómentességet javasol a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Azt kifogásolják, hogy a kiegészítő adó megfizetése nem társul magasabb társadalombiztosítási jogosultsággal. Az MKIK ezért azt javasolja, hogy a kiegészítő adó meghatározott része növelje az ellátási alapot, ezzel azok, akik most vállalkoznak, később majd magasabb nyugdíjra lennének jogosultak. A kamara szerint szociális katát kellene bevezetni azoknak, akik élethelyzetük, lakóhelyük vagy munkaképességük miatt csak korlátozottan tudnak munkaviszonyban dolgozni, vállalkozóként pedig alacsonyabb bevételt érnek el. A vagyonadóval kapcsolatban a kamara azt írta, azzal, hogy az a kis- és középvállalatok tulajdonosait is sújtja, ők kevesebbet tudnak majd befektetni, és hátrányba kerülnek a külföldi tulajdonosokkal szemben. A kamara ezért azt kéri, hogy a tényleges magyarországi gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyont mentesítsék a vagyonadó alól. Alternatívaként egy adóbeszámítási rendszer kialakítását javasolják.
0: Tőzsdehírek.
3: Egy órával tőzsdezárás előtt 0,5%-ot, 0,4%-ot egészen pontosan emelkedik a BUX, a Budapesti Értéktőzsde Indexe 144.060 pontig, a részvénypiac forgalma átlépte a 12 milliárd forintot. A vezető papírok most mindegyike pluszban, 0,8%-kal a MOL 5.020 forintra megy föl, az OTP 0,4%-ot erősödik 41.610 forintig, a Richter 0,8%-os pluszban 12.690 forinton, míg a Magyar Telekom 0,1%-kal korrigál felfelé 2660 forintra. A tengeren túlon vegyes a hangulat, 0,5%-ot megy fölfelé a Dow Jones indexe, 0,2%-ot gyengül az S&P 500-as mutató, 0,8%-kal a negatív tartományban a Nasdaq kompozit mutatója. Szintén vegyes képet látunk Európában, a DAX index Németországban 0,3%-os gyengülésben, a párizsi Kakaron 0,1%-ot korrigál felfelé, 0,7%-ot erősödik a londoni FTSE, a milánói börze 1,3%-os mínuszban, a madridi IBEX pedig 0,4%-ot megy lefelé. A kőolaj világpiaci ára most valamivel lejjebb jött pár centet, a Brent jegyzésára $104.60, az észak-amerikai könnyolaj a VTI viszont most egy pár centet emelkedett $95.80.
0: Időjárás jelentés.
3: Gyengén felhős idő várható estére, hajnalban helyenként köd is képződhet. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 2-11 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő várható, azonban késő délutántól megnövekszik a felhőzet. Keleten néhol eső is előfordulhat. A csúcsérték 13-18 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
7: Bonnie Andrews és Zsedényi Balázs vannak itt a stúdióban. Ritka nemzetközi elismerést kapott a budapesti Vörös Neon. De én nem mennék egészen idáig el a National Geographic Traveler cikkéig, meg fotójáig, meg méltatásáig. Egy picit visszamennék az időben, mert Vörös Neon ez egy év, ugye Balázs? Decemberben lesz egy év, nem?
8: Novemberben? Hát azért sokat elmond egy új hely nyitásáról, hogy az eredeti nyitás igen, októberre volt megkérdezve, és akkor ezt sikerült aztán novemberre abszolválni. Sok minden nem vagyunk túl, ugye mi az elmúlt 15 évben színházzal foglalkoztunk.
7: Kultúrbrigád.
8: Kultúrbrigád néven, ugye a legismertebb az Őrült Nők Ketrece című produkció volt, és hát azért sok mindent megéltünk a színpadon, a kis színházi előadástól, a nagy musical létrehozásán át a színház vezetésig, bezárólag ennek a politikai aspektusait, amikor ugye a TAU eltörlésével kapcsolatba bekerültünk ilyen mindenféle politikai környezetbe és térbe, de azt kell mondjam, hogy ez az elmúlt egy év, ez azért übereli az összeset nehézségi fokba.
7: Várjatok egy picit, téged producerként is, ugye, meg alapítóként is, meg kultúrbrigád, meg Vörös Neon is.
8: Ez mind ezek.
7: Igen, jönnek. Meg kivitelizős voltam, amikor a végét. Jó. Boni, téged hogyan mutathat le, hogy mi a feladatod, a köröd, mozgástered a Vörös Neonban?
9: Én úgy hivatkoznék magamra, hogy a fő bohóc vagyok a helyen. Minden szempontból a smink is megvan hozzá, a remélem a humor is, és egyébként az emberek szórakoztatása. Ez a fő sodronyom.
8: A Boni szerénysége szól igen, csak igen, magából.
7: Tudtam, hogy ezt kiegészíted.
8: Kénytelen vagyok, akkor én ajnározni. Szóval, hogy akkor, tehát mert hogy arról van szó, hogy amikor mi ezt a Vörös Neont megnyitottuk, akkor nekünk az egyik nagyon fontos gondolatunk az volt, hogy van a drag műfaj, ami Magyarországon alapvetően egy underground műfaj, de ez egyébként a nyugati világban nem így van. Nem véletlenül, mert a drag műfaj ez egy végtelenül szórakoztató valami, amiről nagyon keveset tudunk itt, és mi nagyon szerettük volna a mainstreambe beemelni. És mielőtt a Vörös Neont megnyitottuk, mi már ismertük Bonit, tehát neki elképesztő szimpati tapasztalata van abban, hogy kell drag queenként a közönséggel bánni. Húzogni,
7: énekelni, szórakoztatni.
8: Igen. Kabaréban ugye a drag showba is felszokott lépni, ugye ott az a beosztás szerint, a Boni bingo show, aztán ez kifejezetten az ő show műsora. Na de summa summarum, szóval az van, hogy ez a műfaj, ez egy olyan ez valami olyasmi, ami szerintem nagyon hiányzik a magyar, azt gondoltuk, hogy nagyon hiányzik a magyar szórakoztatóipari palettáról. Mert hát nem, én nem mondanék ilyet kollektíven, mert azért nem mondanék ilyet, mert bárki, aki bejön, és tényleg bárki, 5 perc után vinnyogva, visítva röhög. Teljesen mindegy, hogy milyen politikai meggyőződése van, nemi identitása, kulturális
7: mert
8: háttere.
7: Mert itt nem ez a lényeg.
8: Mert nem ez a lényeg. A lényeg az a frivol szabadságérzés. És ugye, ami nagyon működik, és egyébként nyilván ez a bohóc jelleg, amit mondott a Boni, ennek annyi igazságtartalma mindenképp van, hogy itt ugye van egy maszk, van egy állarc, ami mögül lehet beszélni, tehát van egy nagyon erős szerep.
7: Meg egy 4 órás smink, ugye?
9: Igen.
7: A tiszteletet tegyük hozzá, mert az ez plusz.
9: De erre rácsatolkozva egyébként, tehát én azt gondolom, hogy az embereknek szerintem van egy kialakult képe erről, amit így innen-onnan összeszednek, tehát akár innen, akár onnan hallottak, és akkor nyilván a fejébe összetesz, akkor a drag queen az, hogy... És akkor eljön a Vörös Neonba, és találkozik azzal, hogy egyáltalán nincs ebből szó sem, amit ő elképzelt, sem negatív, sem pozitív irányba, mert a negatív az szerintem sosem találkozik, a negatív élménye nincsen a vendégnek, ellenben pozitív viszont rengeteg. És ugye még a Balázs nem mondta, de hogy én a Drag Queen Hungary-t vezetem egyébként itt Magyarországon, ami egy versenyből alakult ki, és gyakorlatilag akik a versenyt megnyerik, top 3 helyezett két kategóriában, azok lépnek fel nálunk velünk a Vörös Neonban, ugye itt kivéve a színházi kabarékról, ugye csak én vagyok és egy kollégám, és annyira színes lesz ez a műsor ezáltal, hogy mindenki, tehát van ott 6 kötőjel 8 különböző karakter, akikkel találkoznak az emberek esténként, és nem csak a nagyon szép nőiest, hanem megismerik a viccest, megismerik a drámait, a nagyon táncolóst.
7: Az őrült nőkben már volt egy ilyen etap, nem?
8: Persze.
7: Hát az a madárkák azért vagy rossz a párhuzam?
9: Nem. Egy picit azért szerintem igen, igen? Bocsánat, azért rossz a párhuzam, mert a madárkák azért egy kicsit sztereotípak is voltak. Aha. Tehát ott effektív a crossdresser, transvestita dolog vonal mozgott, aki nem szigyeli a férfiasságát, amivel nincsen baj, tehát vannak az egyébként egy ilyen karakterek, meg vannak igen. ilyen karakterek, igen. tehát ezzel nincs is probléma, de azért nálunk megjelenik nagyon sok más is. Tehát az őrültnök ketrecében látható madárkák, azok egy kategóriája a dragnek. Ezen kívül még van nagyon sok fajta. De az egy picit sztereotípabb, de a jó értelemben.
8: Most arra, hogy a szombat éjszakai drag showban milyen karakterekkel találkozhat a közönség.
7: De várj egy percet, mert egy éve ti kerestétek a Vörös Neonnak a filozófiáját, hogy mit ez a hely, mit bír el, mit bír, hát valamit fölösírtam magamnak, ilyen megérezni és megérteni a helyet. Ezzel telt el ez a 8-10, mert sok mindent akartatok. Bevagadó színház, revű, drag, podcast, kabaré,
8: jazz, blues,
7: karaoke, stand-up, nem tudom felsorolni. Tehát ezt egy ilyen mixet akartatok oda tenni a Dobutcába, ugye ez volt a
8: így van.
7: Cél.
8: Így van, de ez mindig az, hogy Móriczka elképzeli, hogy lesz, és aztán az élet megmondja, hogy nem úgy lesz, hanem máshogy lesz. Itt az a kérdés, hogy ezt meghalljuk-e. Nyilván azt azért sejtettük, hogy a Vörös Neonnak alapvetően ez az éjszakai frivolabb hangulat fog jól állni. De a mai napig vannak kvízestek, élőzenei koncertek, bulik, tehát hogy ez
7: befogadó színház, tehát új vidékek jönnek?
8: Igen, új vidékek hát igen,
7: most
8: ugye,
7: jó?
8: Igen, mert hogy az Utópia című előadásról van szó, amit Urbán András rendezett, akivel mi még ugye a Mephistót meg a trianoni csatát csináltuk, és szerintem az egyik legértekesebb magyar alkotó a kortársak közül, és mi ezt nagyon szerettük már behozni. És ez egy rockkoncert, én ezt láttam ennek a bemutatóját Újvidéken, ez egy rockkoncert az Európai Jogok Egyetemes Nyilatkozatáról.
7: Annak idején majd beszélgettük, hogy kulturális és szórakoztató bázis akar lenni a Vörös Neon. Mi az, ami sikerült, mi az, ami nem? Mert rengeteg dolgot, műfajt most felsoroltatok. Mi az, ami jobban bejött, mint amit gondoltatok, és mi az, ami kevésbé? Amire nem volt elég érett vagy fogadókész éppen ez a város.
8: Szerintem erről a Boni tud beszélni, mert szerintem az egyik legszebb ilyen íve az a bingo show-nak volt. Hmm. Vagy van. Hát honnan indult, és valójában hova jutott?
9: Hát én azt gondolom, hogy maga a köztünk lévő bingo az mindig is jó volt, mert ugye mi az Átriumba kezdtük először, ugye mi voltunk valamelyik Pride-ot neveztük ki, a mi béke felvonulásunk volt, azt hiszem, nem tudom, egy-két éve volt, azt hiszem, ez az első közös munkám.
8: Az több volt, az
9: vagy
8: már.
9: Több?
8: Már hát
9: nem, 24-ben volt, de nem akarok
7: hazudni. Az meg egy izgalmas.
9: Nem, a lényeg az, hogy szerintem pont azért kezdtünk el mi együtt dolgozni, mert hogy mindig is jól működtünk szerintem együtt, mert mint hogy Boni és a Kultúrbrigád csapata, és szerintem a kérdésedre válaszolva én azt érzem, hogy minden működik igazából a Vörös Neonban, tehát bukása nem volt semmilyen dolognak, inkább az, hogy az embereknek meg kellett ismerni a Vörös Neont, amit még mindig folyamatosan csinálnunk kell, mert ugye a kabarénknak az első kérdése általában az, hogy ne is ki járt a Vörös Neonban, és nagyon érdekes, mindig 8-10 ember teszi fel a kezét, telt háznál. Igen, tehát, hogy ilyenkor ez mindig meglepő, és azért március óta ment a We Are The World, aminek pont most szombaton október 10-én lesz vége.
7: Jó, hogy mindig jönnek újak, hát tehát nem csak egy szűk törzs közönség, aki már mindent látott, és nem fog jönni. Tehát.
9: Persze, de hogy azt pont ezt akarom mondani neked, hogy igazából a koncert sem rossz, igen. A quiz sem rossz, a bingo sem rossz, a drag show
7: tehát
9: sem rossz.
7: Ezt a svédasztalt jól raktátok
9: igen, össze. Igen, tehát azt látom, hogy az emberek egyébként mindenre nagyon szívesen eljönnek, és hogy szeretik a Vörös Neont, és megismerni, és szerintem jó programok vannak, amiben meg lehet minket ismerni. Tehát Ja.
8: Műfajokkal, szerintem a műfajokkal nem lőttünk mellé. Inkább az, hogy a műfajon belül mit mutatsz. Most itt most mondom a kvíz például. Tehát ott is volt olyan, ami egyáltalán nem jött be, mert a témája teljesen távol állt, és volt olyan, amire meg a hip-hop ott termett 100 ember. Tehát, hogy nem a podcast felvétel, vagy beszélgetés, színpadi beszélgetésnél ugyanez volt olyan színpadi beszélgetés, ami nem nagyon érdekelt az embereket, de a Vörös Zóna...
7: Iványi Gábor is, ugye láttam.
8: Ez pont tegnap volt az Iványi Gábor, és akkor ott van 90 ember, és a Iványi Gábor beszélget a Vörös Neonban.
7: Jó, csak szóval, hallgatóknak akarom mondani, hogy ezt kitalálni egy év, vagy valami, ennyire színes valamit összerakni, mert az, hogy a színházat csináltatok volna tovább egy kicsi ilyen kabarijel, azt is értettem, a dreget is, de hogy ez így összejön, ez tök jó, ez a városnak ez egy nagyon jó bizonyítvány, azt kell mondjam.
8: Meg az embereknek is, szerintem sokkal kevesebbet gondolunk magunkról közösségileg, mint ami bennünk van. Nem, tehát hogy az én kulturális tapasztalatom az elmúlt 15 évből az, hogy ez egy kíváncsi, befogadó, értelmes, felvilágosult nemzet. Tudom, hogy keveseknek van ilyen típusú benyomása a magyarokról, de nekem az én környezetemben ez történt az elmúlt 15 évben. Hát igen, hát big picture-ben nem mindig ez jön ki.
9: Ezt meg is szeretném erősíteni, ezt a befogadó képességet.
7: Ez fontos, hogy ezt te is így érzed. Ráadásul ez a drag műfaj, meg ahogy mondtad, új műfaj volt. Azt akartam is kérdezni, hogy egyébként mondjuk Bécsben, Pozsonyban, Prágában, mint a környező fővárosokban, egyébként ez már bevettebb műfaj, tehát ott van. Most láttalak titeket tök mindegy egy ilyen gálán is, tehát azért ez úgy óvakodik befelé most, és lehet, hogy a Vörös Neon egyfajta ilyen partizán csoport volt, vagy ilyen, nem tudom, ilyen felderítő, vagy hogy mondják, fürkész, aki helyet csinálta, nem, most nyilván nem, de hogy a környező nagyvárosokban, vagy Berlinben, ott nyilván igen, ott ez már sokkal gyakoribb.
9: Meg több helyen létezik, tehát ugye a Balázs úgy hivatkozott rá, hogy ez egy underground műfaj, ezt azért mondja egy, mert szó szerint a pincékben van a drag show, mert ugye minden meleg bár, vagy LMBTQ barát, vagy mindenkit befogadó bár, az általában a pincében van lent. Tehát végre először az emeletre kell fölmennem, ez egyébként nagyon jó tesz is a testépségemnek. Úgyhogy...
7: A napfényre.
9: Igen. Szóval, hogy igen, tehát egyébként a környező országokban ez teljesen általános, hogy vannak ilyen bráncsozó helyek, tehát ugye ez a reggeli ebéd közötti időszak, ahol egyébként egy drag queen fellép közben is szórakoztat, és közben csinál egy bingót, és erre sokkal több hely van, sokkal több lehetőség van egyébként. Most az, hogy ilyen színházi, kabaré környezetben mennyire van, erre nem akarok őszinte válaszolni. Valószínűleg, hogy van, mert hogy egyetem ilyen Prága, Pozsony, amiket elmondtál, mert én még nem voltam, nem zárom ki, hogy egyébként létezik, biztos, hogy volt rá példa egyébként, de mondjuk Magyarországon szerintem ebben már egészen egyedülállóak vagyunk mi, hogy ezt behoztuk.
8: Magyarországon egészen biztos. Mi azért mielőtt ugye megnyitottuk a Vörös Neont, mi elmentünk néhány európai nagyvárosba, és azt tudom mondani, hogy ez a műfaj, ez ott egy teljesen bevett, tehát olyan, tehát teljesen hétköznapi az, hogy az emberek néha elmennek ilyen típusú szórakozásra is, tehát ez nem egy kuriózum, nem kell pincébe menni hozzá. Ez a, ugye én ezt kabaréként hivatkoztam erre, a műfajra, amit csinálunk, ez nem az a típusú kabaré, amit most az embereknek így egyből beugrik, hogy akkor itt a Hofi Géza vagy...
7: Picceseket mond valaki.
8: Igen, tehát ez nem ez.
7: Adnak elő.
8: Ez cabaret, tehát hogy és ez nyugaton így is ír, tehát cabaret, és ez egy alapvetően táncos, zenés varieté jellegű, amiben tényleg belefér a szórakoztatási spektrum.
7: A társadalom kritika, a politika kritika, sok minden más.
8: Na, és akkor ez a másik, ami szerintem fontos. Ettől mondjuk nagyon magyar, azt hiszem, hogy nagyon, tehát mi csak úgy tudunk bármit csinálni művészileg, hogy az arról szól, arról a világról, amiben élünk. És mivel minket társadalmilag nagyon foglalkoztat a közélet, ez talán még mindig látható, és mondjuk az elmúlt időszakban is nagyon látható volt, nem tudunk elmenni amellett, hogy milyen világ vesz minket körül, úgyhogy például a szombatesti kabaréban szegény Boninak mindig van próbálni valója, mert ott van egy blokk, ami egy
7: sok friss esemény van, amire reagálni lehet.
8: Így van, és kell is, és mi ezt meg is csináljuk, úgyhogy Boni pedig felül erre a vonatra is csinálja.
9: Igen.
7: Azt is terveztétek annak idején egy éve, amikor beszélgettünk még Kultúrbrigád, meg Átrium, meg Őrült Nők turné kapcsán is, hogy azért a turistákat is, a külföldieket is, csak azért, mert mindjárt elmegyünk a National Geographic Traveler méltató cikkéig, csak hogy ez mennyire jött be? Mert amit mondtál, beágyazottan, meg a magyaroknak, én értem azokat a mondásokat, meg történeteket, ami a színpadon. Egy angol, egy ajkú, vagy egy német, nem feltétlenül. Ez sikerült?
8: Ezzel még dolgozunk. Egyébként az, hogy azt most tudom, azt mindenképp tudom mondani, hogy egyre sikeresebbek vagyunk, és egyre többen járnak hozzánk, ennek alapvetően az az oka, hogy nem csak a külföldiekre lövünk. Sőt, alapvetően a magyar közönségnek szánjuk a tartalmat, aminek van olyan része is, amit külföldi is tud érteni. Most nyilván egy drag show, egy szombat éjszakai drag show az olyan, hogy bár van benne némi konf, hát felkonf, ami magyarul van, de ettől függetlenül a 2x20 perces műsort azt 100%-ig tudja értelmezni egy külföldi. Szombatesti kabarénál ott nincsenek, de a szombatesti kabaréra is szoktak jönni külföldiek. Van úgy, hogy 4-5-6 különböző országból és 3-4 különböző kontinensről vannak. És akkor Boniék ott vannak, és megpróbálják őket is szórakoztatni. Boni egyébként kiválóan beszél angolul, és hál' Istennek a váltója is kiválóan beszél angolul. Tehát bár az egész produkció az magyarul megy le, de ő néha, amikor belefut a közönségbe, mert hogy ez egy interaktív műfaj, és akkor itt nem kell a kedves...
7: Akkor tudsz váltani.
9: Persze.
8: Persze. És nem kell a közönségnek attól megijedni, hogy interaktív, 3 perc után akarnak beszélni.
9: Tehát... Igen. Meg ez általában a helyzet komikum is, mert ugye megkérdezzük, de volt már olyan, hogy valaki nem tette fel a kezét, vagy nem láttam, mert minden szemből jött a fény, és akkor mentem oda, és akkor megkérdeztem magyarul a kérdést, ismételtem, ugye neki, hogy tudja, miről van szó, és hogy csak annyit mondott, hogy English, és akkor hi, nice to meet you, have a fiderzen, ciao, grazie, mille, buona serata, hello. Hát így minden, és akkor ugye már ebből is van egy ilyen, hogy minden nyelven, és akkor megismerkedünk egymást.
8: És szerintem ebből nagyjából lehet is érezni, hogy körülbelül milyen hangulat van egy ilyenen. Tehát itt nem ez az abszem a seggében mindenkinek, vagy ülünk a sötétbe, és nézzük, hogy mi megy az
7: műfajon.
8: Tehát, hogy nem, ez a Boniék ebben egészen csodálatosak, hogy...
7: De azért ebben van egy érzékenyítés is, mert nem mindenki úgy megy oda, hogy már mindent ért, és mindent tud, és már mindenen tud nevetni, és nem érzi magát feszélyezve. Tehát az, én is voltam ilyen estéken, nem a Boninál, de tehát azért nyilván van a közönségben is egy óvatosabb rész, akivel nagyon fontos, hogy bánik a művész, nem?
9: De kell is ehhez egy érzékenység, hogy mondjam neked, tehát amikor oda megyek hozzá, és érzem azt, hogy a kérdésre nem úgy válaszol, vagy nem, hogy mondjam, tehát akkor felteszem, hogy mitől félsz az utazás előtt, és akkor azt mondja, hát semmitől, vagy ilyen nagyon rövid, vagy halkabb, tehát amikor érzed egy emberen, hogy egyébként nem beszél, nem szívesen beszél, vagy nem akar egyébként, akkor nem fogom erőltetni, hogy de mondjad már, hanem ott hagyom, és tovább megyek, és akkor mondjuk, hogy hát semmi, ez is egy vélemény, köszönjük szépen, tapsoljuk meg a ödjet, urat, és megyek tovább. Tehát, hogy ezt érezni kell.
7: Csak az őrült nőkre, mert amikor a stólodat érdelt, ugye a közönség. Egy pillanatot kellett eldönteni, hogy most akkor játszótársam akarsz-e lenni.
8: Így van. Ez, és ezt a Buci is zseniálisan csinálja, kezdett, de az ugye egy színházi közeg, színházi keretek között. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon más műfaj, és én azért jó pár ilyen drag konferenzt láttam a nemzetközileg is, mielőtt megnyitottuk ezt a helyet, és azt tudom mondani, hogy a Boni is, és a Váltó is, a Slati is európai színvonalon csinálja ezt a műfajt, és minél többen fogják megismerni, annál egyértelműbb lesz, hogy ez egy nagyon-nagyon sajátságos tehetséget igénylő dolog, nem színészet, nem éneklés, nem tánc, nem valami, hát ezt mondanám azt, hogy előadó művészet, egy szórakoztató előadó művészet, amihez olyan skillek kellenek, ami nagyon-nagyon kevés emberben van meg, és nagyon-nagyon kevés fellépőben, és ebből tényleg a krém az, akit láthatnak a Vörös Neonba, és ezt teljesen objektíven állíthatom.
7: Amikor még a Vörös Neont csempésztétek egy éve, meg ott próbáltattak a drapírákat, akkor gondoltad, ez hülye kérdés, de úgyis tudod, hogy azt mondom, hogy nem, hogy a pesti alsó rakpart naplementéjével, meg a Városligettel, meg a Lukács gyógyfürdővel együtt fogja emlegetni a National Geographic Traveler a Vörös Neont, aminek van összesen 10 hónapja. Na és akkor ott van a Boni produkciója, meg fotója ugye a történetben. Tehát,
8: ez azt kell, hogy mondjam, azt
7: mondani, szép.
8: Hát ez több, mint szép. Ugye ez egy szerkesztőségi tartalom, és a világ egyik legtöbb példány számában megjelenő nemzetközi utazási újság, ugye ez a National Geographic Traveler UK kiadása. 180 ezer példányban 5 helyet ajánlottak Budapestről, ebből az egyik a Vörös Neon volt, vagy 5 élményt, ebből az egyik a Vörös Neon volt, és a kép, amivel illusztrálták az egész cikket, az pedig a Boninak a Boni Bingon készült képe, ha jól emlékszem. És az, hogy 8 hónap után ezt a visszajelzést kaptuk, megmondom őszintén, hogy szóval ott azért elérzékenyültünk. Tehát az, hogy tényleg brutális egy-másfél év az, hogy tényleg a nulláról, a téglák közül eljuss oda, hogy egy ilyen visszajelzést kap. Valójában ez volt az, ami egy picit átbillentett mindenkit, aki dolgozott vagy dolgozik a Vörös Neonban, hogy amit gondoltunk, és egy picit azért ez széllel szembe gondolás volt, az nem széllel szembe gondolás, hanem nagyon is helye van nemzetközileg is egy városban, és ez mélyre ment ez az elismerés, ez tény.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
10: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
11: Miért kössünk nyugdíjbiztosítást?
12: Mert 20 évesen kezdve még az idő is nekem dolgozik.
13: Mert a nyugdíjkorhatár változhat, de nekem fontos, hogy legyen egy biztos pont a terveimben.
14: Mert amit éveken át félreteszek, azt a családom is örökölheti.
15: Más élethelyzet, más szempont, de a cél ugyanaz, egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb és pénzügyileg stabilabb jövő. És neked mi a legfontosabb érved? Nyugdíjbiztosítás. Tudatos döntés a jövődről. Részletek a jövőtervezés.mabiz.hu oldalon.
16: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület Váci út 119/C és Pólusz Center Media Markt. Schiller.hu/Geely.
0: Védd meg irodád, lakásod tereit a hőtől, fénytől, vagy kíváncsi tekintetektől. Digifol.

0: következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt múlt 3 perccel, jó napot kívánok! Önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Beomlott egy iskola épülete Pakisztánban, legalább 33 diák és egy tanár vesztette életét, erről ír a BBC. Az eset Peshawar városában történt, több tucatnyian megsérültek, feltehetően több gyermek is a romok alatt rekedt. Egy felső emeleti tanterem teteje omlott be, aminek következtében az alatta lévő mennyezet is beomlott. A város rendőrfőnöke szerint a tetőlemezek és a teljes szerkezet is túlterhelt volt. Vizsgálják majd, hogy felmerült-e az építési szabályzatok megsértése. Több mint 10 budapesti iskola kapott bombafenyegetést. Korábban 2 15. kerületi iskoláról szóltak a hírek, azonban kiderült, hogy jóval több iskola érintett. Az MTI ugyanakkor nem részletezte, hogy mely iskolákról van még szó. Korábban a Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola leveleiről számoltak be. A rendőrség nem talált robbanóanyagokat az épületekben. Felmentette a NAV erőforrásgazdálkodási elnök helyettesét a pénzügyminiszter. További tájékoztatást adatvédelmi és személyiségi okokból nem közöltek. Szalavics Marian akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a most vizsgált korrupciógyanús ügyletek nagy része zajlott. Kármán András az új NAV elnök kérésére mentette fel. Felfüggesztették ügyészségi állásából Fürst Pált, Lajtár István legfővügyész helyettes egyúttal újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene. Lajtár István azzal indokolta döntését, hogy Fürst Pál egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntetőügyben tett ügyészi intézkedésről. A vártnál erőteljesebben nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom szeptemberben. Havi szinten az elemzői konszenzusban szereplő 3% helyett 8%-kal nőtt az augusztusi 1,3% után. Éves alapon az amerikai kiskereskedelmi forgalom 6,3%-kal nőtt szeptemberben az előző havi 5,6%-ot követően. Fokozatosan helyreáll a Starlink működése Ukrajnában. Az ukránok október 14-én jelezték, hogy nem működik a Starlink katonai verziója, ami kulcsfontosságú eszköz az ukrán haderő számára. A Starshield rendszer mozgás közbeni működése azóta már helyreállt. Nem mond le az albán miniszterelnök a diáktüntetések miatt, erről ír a Reuters. Edi Rama bírálta a tiltakozások erőszakos jellegét, ugyanakkor azt is elmondta, hogy kész tárgyalni az oktatási költségek növekedéséről. Viszont leszögezte, hogy az intézmények elleni támadásoknak semmi köze a diákok jogos követeléseihez.
0: Tőzsde hírek.
4: 4%-os pluszban a BUX, a Budapesti Értéktőzsde Indexe fél órával a tőzsde zárás előtt 144.130 ponton, a részvénypiac forgalma pedig átlépte a 13 milliárd forintot. A blue chipek közül a Richter az, amelyik a legjobban teljesít, 8%-os pluszban a papír 12.690 forinton. A többi vezető papír szintén emelkedik, 7%-kal a MOL 5.010 forintig, az OTP 0,5%-ot korrigál felfelé 41.660 forintra, míg a Magyar Telekom árfolyama 1%-os pluszban 2.660 forinton. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol a német DAX index még mindig 3%-os mínuszban, és a milánói börze is a negatív tartományban az elmúlt órákban 1%-kal. A madridi IBEX szintén átfordult a negatív tartományba 0,5%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 3%-ot erősödik, a londoni börze pedig 9%-ot megy fölfelé. A tengeren túlon szintén rossz a hangulat, egyedül a Dow Jones Index van pozitívban 7%-kal, az S&P 500-os mutató 3%-os mínuszban, a Nasdaq kompozit pedig 1%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon idehaza egy amerikai dollárért 324 forintot kell adni, egy euróért

0: pedig 363 forint 70 fillért, egy svájci frankért 391 forint 40 fillért kérnek. A kőolaj világpiaci árai közül még mindig az orosz típusú Urál olaj az, amelyik a legdrágább, hiszen ez a héten már volt 120 dollár körül is, most éppen 114 dollár 90 centen jegyzik. A Brent jegyzésára 105 dollár 10 cent, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI pedig 96 dollár 50 cent a világpiacon. Az aranyárfolyama 1,8%-ot drágul, egy uncia aranyért 4181 dollárt kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Gyengén felhős idő várható estére, hajnalban helyenként köd is képződhet. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 2-11 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő várható, azonban késő délutántól megnövekszik a felhőzet, keleten néhol eső is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Földgömb. A megismerés kalandja.
2: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en csütörtök van, 5:30 múlt néhány perccel, és a kezemben a legfrissebb Földgömb magazin. Itató működtetés csak okosan, szöveg és fénykép Morvai Szilárd, fényképész a magyar táj természet értékeinek bemutatásával foglalkozik, gyakran foglalkozik ezzel. Jó napot kívánok, Szilárd!
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát igen, szóval etetés, itatás, etetésről beszélgettünk már azt hiszem egy-két évvel ezelőtt, a madáretetésről, hogy hogyan kell azt okosan csinálni, most pedig egy itató környékén, ugye? Összpontosul a beszélgetésünk.
3: Igen, most a madáritató működtetéssel kapcsolatban gondoltam, hogy szólok.
2: Az, hogy miért tesszük a madáritatót és miért itatjuk a madarakat, az ezután, a nyár után azt hiszem minden természetkedvelő vagy szerető embernek kézenfekvő, de hogy helyezzük el, hogy aztán olyan fajgazdagságot tapasztaljuk, mint amit Szilárd tapasztalt, ami látszik a fotókon, na ebben segítsen akkor.
3: Emberek úgy kezdenek el itatót működtetni, madáritatót működtetni, hogy a saját lakóhelyükön a legkisebb elmozdulás irányában, tehát mondjuk a kertben. Nyilván a legegyszerűbb a kerti itató működtetése, az illeszhető be a legkönnyebben a hétköznapokba. Az újságcikkben lévő képanyag, ez nem egy kerti itató, hanem ez egy kicsit diverzebb környezetben működtetett itató. Ezért is van az, hogy a cikkben több madárfajt fel tudtam sorakoztatni, de azért egy átlag kerti itató is megfigyelhető simán 10-12 vagy 15 madárfa is.
2: Az is nagyon fontos, hogy tiszta legyen a víz, az is nagyon fontos, hogy ne legyen ott mellette nagy üvegfelület, mert már én is jártam pórul. Az is nagyon fontos, és erről érdemes kérdeznem, Szilárd, hogy milyen magasságba helyezzük el azt az itatót. Csak még egy dolog, elég sokat járok itt Budapesten, lakótelepeken is, és néha annyira szimpatikus, és úgy megdobogtatja az ember szívét, vagy mosolyra fakaszt, hogy látom, hogy ki van téve, 3-4, hát ugye most elég asszályos nyár volt, riszrosz fa között egy kis műanyag edény, benne kő, hogy ne fújja el a szél, benne víz, és kis cédula, hogy ne vidd el, ne dobd ki, az a madaraknak van. Szóval ezek az alapok, igen, ezek a kézenfekvő dolgok, de lehet tudományosan is csinálni. Milyen magasra helyezzük az itatót, hogy aztán a héja ne vigye a galambokat, meg a rigókat, főleg a galambokat.
3: Hogyha bármilyen ragadozó madár megjelenik az itató környékén, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egy rossz dolog, és csak úgy zárójelbe jegyezném meg. Ettől függetlenül az itató kihelyezés, az jó, hogyha okosan történik, ugye a cikk az erre is van egy picit kihegyezve, hogy mit ne csináljunk, hogy mit tegyünk azért, hogy ez az itató biztonságosan működjön, mindenki számára kényelmes és biztonságos legyen. Vannak olyan élőhelyek, ahol a földön is nyugodtan lehet és szabad itatni, és vannak olyan élőhelyek, ahol macskák elleni védekezés miatt érdemes megemelni az itatót. Már az egy méter magasan lévő itató is védve van, idézőjelesen, akkor abból ugye más állatfaj nem fog tudni inni, vagy abban más állatfaj nem fog tudni esetleg fürdeni. Attól függ mindig az itató kihelyezése, hogy azt hova tegyük, hogy azt talajszintre tegyük, vagy egy méter magasra, vagy akár még magasabbra, hogy hol itatunk. Egy parkban, egy városi parkban, ugye nyilvánvalóan jó, hogyha, vagy jó lehet az, hogyha talajszinten van az itató, mert nagyon sok parkban megtalálható madár mozog talajszinten, például küllők, a kopáncsok küllők, rigók nagyon sokat vannak a talajszinten, akkor ők sokkal könnyebben megtalálják azt a vizet. Na most, hogyha egy erdőben vagyunk, vagy egy olyan fásabb közegben lakunk, kertvégében esetleg, hogyha van magasabb fa, akkor már lehet szórakozni azzal, hogy magasabbra kihelyezett itatóra más fajok érkeznek a földszinten, kirakott talajszintjére, kirakott itatóra is más állatfajok érkeznek. Rengeteg olyan poszt volt például az idei nagyon száraz nyárban, ahol farönkökön, fába vájt odrukban az állatoknak kirakva nagyon sok ilyen vadkamerás felvételt láttam. Sok helyre, sokféle módon, sokféle magasságban lehet és szabad itatni. Mindig az adott hely dönti el, hogy hova.
2: Igen, és az sem mindegy, és az is egy okos meglátás volt a cikkben, és ezt én is már tapasztalatból tudom, hogy nem mindegy, hogy milyen, mert nekem is több itatom van a kertemben, de volt olyan is, amiben egy jó 20 centi mély volt a víz, aztán persze tettem bele követ, mert valóban annak a madár úgy nem tudja nagyon hasznát venni, így már sokkal jobb. Meg hát ha a talajon van, akkor az sem mindegy, hogy a két eltőek is odaférnek hozzá, vagy egy sün is tud inni, úgyhogy ezek azért fontos dolgok, de a vízmélységre, nem csak a tisztaságra, a vízmélységre is figyelni kell, hogy nem csak arra, hogy milyen magasba teszem azt az itatót, és mit akarok ott látni, meg mit akarok ott vendégül látni, vagy kit akarok ott vendégül látni.
3: Igen, a vízmélység is fontos, tehát ugye ahogy változik az állatoknak a mérete, ugye vannak 3 centi magas állatok, vannak 20 centi magas állatok, egy eltérő méretű madár, eltérő méretű itatóban érzi jól magát, esetleg még úgy is, hogyha beáll, megfürdik benne. Azt szokták mondani, akik nagyon értenek hozzá, hogy ha folyamatosan mélyül a víz, akkor a madár szépen mindig megtalálja magának azt a mélységet, amiben még jól érzi magát, azzal nem kockáztatunk sokat, hogyha mondjuk mélyül a víz. Tehát van 2 centis része is, meg van esetleg 5 vagy 10 centis része is.
2: Hát az mondjuk csodálatos, mikor jönnek reggel a rigók, vagy délután, és ott fürdőt vesznek nagy számban. Talán ők a legóvatlanabbak, mert aztán láttam a képeket, hát ott minden van, de tudom, hogy Szilárd másképpen, meg más környezetbe helyezi ezeket a dolgokat. A lessel összefüggésben, tehát mondjuk csilcsap fűzikét, az pedig, én azt hittem, hogy az csilcsap fűzike, de csilcsap fűzike, az azt hiszem nekem például nincsen, de itt is vannak olyan madarak nyilván, amik könnyebben barátkoznak, könnyebben elfogadják ezt a lehetőséget, és van, aki bújva, félve, szürkületben vagy hajnalban jön csak, ugye?
3: Igen, aki fűzikét akar látni, az inkább erdei közegbe próbáljon itatót működtetni, vagy esetleg egy sűrűbb kertben, ahol sűrűbb a növényzet, a fűzikék azok szeretnek azért bujkálni. A rigók azok szinte mindenhol jelen vannak, nem is nagyon zavartatják magukat az emberektől. A fajtól is függ, hogy milyen madárfaj egyedével van dolgunk, hogy melyik az, aki jobban megbízik az emberben. Én például valamelyik nap itt majdhogy nem elestem egy vörösbegyben, mert az már most úgy gondolta, hogy itt a kertben körülnéz és keres magának esetleg valami táplálékot. Egy ilyen barátságos madár, mint például a vörösbegy megjelenhet az itatón. Hogyha ritkább fajok, vagy óvatosabb fajokról van szó, akkor pedig nyilván jó, hogyha esetleg aki megfigyeli, nincs közvetlenül az itató mellett, vagy olyan helyen, ahol a madár láthatja. De hát egy távcső természetesen, ahogy azt annó a etetős cikkhez is írtam, egy távcső beszerzése az nem árt, mert szép dolog a madarakat itatni, meg az állatokat itatni, de akkor egy picit vissza is kapunk belőle, hogyha meg tudjuk figyelni az itatóra érkező madársereget.
2: Hogy vannak a héják, Szilárd?
3: Hát a héj az nem egy barátságos, nem egy emberi környezetet kedvelő faj, és sőt, ráadásul egymást se nagyon bírják elviselni költési idő elteltével, leteltével. Láttam a napokban héját, a fejünk felett repült el. Konkrétan a héj az nem arról híres, hogy annyira nagyon mutatná magát. Azt viszont tudom, hogy itt, innen, ahonnan most beszélek, is látok egy kis deszkát, ahova most már napok óta járnak be cinkék, meg berebek, úgyhogy ilyenkor át kell helyezni az embernek a figyelmet, amikor a héják ideje lejár. Mindig annak kell idézőjelesen örülni, ami van, mindig azt kell megfigyelni, ami van, mindig azt kell keresni, ami van az évszakban. Elérhető.
2: Azért ez milyen érdekes most, hogy beszélgetünk, hogy nekem is ott azért jönnek ölyvek, meg héja is, meg lelecsap ott a galambokra a kertben, de inni például őket még azt hiszem soha nem láttam. Az itatóra pedig van ilyen is, olyan is, én nem láttam, hogy leszálltak volna, vagy odaszálltak volna. Ők ezt másképp oldják meg, ugye?
3: Azt mondják, hogy a ragadozó madaraknak nem kell innia, mert a zsákmányból szerzik a folyadékot. Ez nem teljesen igaz, ugye, mert akkor nem lenne se karvaj, se héja, se semmilyen madár az itatónál, pedig hát bejárhat rá. A karvajok minden zsákmányszerzés után állítólag szeretnek fürdeni. Nyilván ez akkor van, hogyha van víz. Ha ki van helyezve nekik egy itató, ami a karvajnak a testméretének megfelelő, akkor fürdeni láthatjuk a karvajt zsákmányszerzés után, de ehhez az kell, hogy legyen a közelben elég zsákmányállat, legyen megfelelő mennyiségű énekesmadár. A ragadozó madaraknak a megfigyelése az egy kicsit összetettebb vagy komplexebb dolog az itatón, de azért még sok ragadozó madár megfigyelhető itatón is, csak kitartás kell hozzá.
2: Mi a helyzet a pókokkal? Spoilerezhetek ennyit?
3: Ennyit igen, igen, tény, hogy már a következő írásokon dolgozom. Most tegnap már pók megfigyelő útra indultam az erdőbe, mert az erdő az ősszel pókokat és gombákat is tartogat. Akik a gombákat jobban szeretik, azok majd a gombákat nézik. Én most a pókokra hegyeztem ki a figyelmemet. Tegnap réti farkaspókot fotóztam, remélem, hogy jól mondom a nevét. Ebben most még én sem vagyok képzett. A bikapókok, azok, ha erre irányult a kérdés, a bikapókok nagy számban vannak jelen, itt a közelben lévő erdőben elég nagy mennyiségben figyeltem meg ennek a védett póknak az egyedeit. 5-öt számoltam eddig. A réti farkas megint egy külön érdekességet biztosít, ugyanis az derült ki itt a képeket, ahogy nézegettük, a barátoknak a képeit nézegettük. A saját utódait cipeli a testén, igen, és úgy közlekedik. Ez nekem egy teljesen új információ volt, amikor megláttam a fotókon, nem hittem el, hogy kapaszkodik a pók anyába a sok gyerkőt. Ma most nőstény réti farkaspók vadászó túrára fogok indulni, úgyhogy ez a mai terv, akkor sikerül-e vagy nem. Tegnap találtam olyat, ami nem nőstény, és nem volt rajta a gyereke.
2: Nem csimpaszkodott rajta senki. Hát akkor nagyon sok sikert a pókleshez, de most akkor a legfrissebb Földgömb magazinban az itató működtetés, csak okosan cikket ajánlom a figyelmükbe Morvai Szilárddal. Nagyon szépen köszönöm, Szilárd, és
3: én
2: akkor további jó leselkedést nekünk. Köszönöm szépen.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Terítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Akadozik az előrejutás az Irinyi József utcában, a Műegyetem rakparton és a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bakcsomóponti felüljárón, a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tértől, a Margit körúton, a Szél Kálmán térre vezető utakon és a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Az Útinform információi szerint az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt várhatóan október 20-áig. A torlódás 5-6 kilométeres hosszabb menetidőre kell számítani. Pótlóbusz közlekedik pénteken 22 órától hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 17 óra van, jó napot kívánok! Önök a Trend FM friss híreit hallják, Kovács Gergő vagyok. Beomlott egy iskola épülete Pakisztánban, legalább 33 diák és egy tanár vesztette életét, erről ír a BBC. Az eset Peshawar városában történt, több tucatnyian megsérültek, és feltehetően több gyermek is a romok alatt rekedt. Egy felső emeleti tanterem teteje omlott be, aminek következtében az alatta lévő mennyezet is beomlott. A város rendőrfőnöke szerint a tetőlemezek és a teljes szerkezet is túlterhelt volt. Vizsgálják majd, hogy felmerült-e az építési szabályzatok megsértése. Nem közvetítik élőben, az amerikai hadügyminisztérium a Pentagon 2009-es Fort Hoodi tömeggyilkosság elkövetőjének kivégzését, ezt az amerikai elnök jelentette be a közösségi oldalán. A Trump, Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a kivégzés élő közvetítése elrendentő erővel bírt volna, mert az egész világ láthatta volna, hogy miként bánik Amerika a terroristákkal és az olyan emberekkel, mint Hassan. Hozzátette azt is ugyanakkor, hogy sok tisztességes, jószándékú ember nem szeretné végignézni Hassan halálát, sem élő közvetítésben, sem más képernyőn. Több mint 10 budapesti iskola kapott bombafenyegetést, korábban 2 15. kerületi iskoláról szóltak a hírek, azonban kiderült, hogy jóval több iskola érintett. Az MTI ugyanakkor nem részletezte, hogy mely iskolákról van még szó. Korábban a Konyfa általános iskola és a gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola leveleiről számoltak be. A rendőrség nem talált robbanóanyagokat az épületben. Teljesen új kataszabályozást javasol a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete, amely élesen bírálja a pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetét. A szervezet szerint a javaslat az egyszerűsítés helyett bonyolultabb szabályozást, új korlátozásokat és tényleges adóemelést eredményezne. Emiatt egy alternatív törvényjavaslatot nyújtottak be, amely megtartaná a jelenlegi katások számára az 50 ezer forintos havi tételes adóválasztásának lehetőségét, és megengedni a cégeknek történő számlázást. Emellett nagyobb szerepet adna az automatizált adó megállapításnak. Ennek lehetőségéről az Egyesület alelnökét, Ruszin Zsoltot kérdeztük.
6: Nekünk nem az a célunk, hogy szélesítsük a katásoknak a körét, nekünk az egyszerűbb ügyvitel a célunk, és ehhez a javaslatunkban néhány kardinális adótechnikai elemet is behoznánk. Az adóhatóság rendelkezne a banki adatokkal, használná ugye az e-nyugta, az online pénztárgép, az online számla adatait, és saját maga kínálná be az adózó számára a havi katának az összegét, és fizetési kérelem útján szedné be. Ez úgy is mondhatnám, hogy forradalmi változás lenne, de erre az adóhatóság jelenlegi technológiai színvonal mentén már képes lehet. Ennek nincsen akadálya, csupán a szándék a kérdés.
5: Felfüggesztették ügyészségi állásából Fürst Pált. Lajtár István a legfőbb ügyész helyettes egyúttal újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene. Döntését azzal indokolta, hogy Fürst Pál egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntető ügyben tett ügyészi intézkedésről. Újraindíthatja az orosz olajfinomítók elleni támadásait Ukrajna, ezt mondta az ukrán elnök egy interjúban a BBC szerint. Volodymyr Zelenszkij szerint az Egyesült Államok már meg is szüntette az orosz csapásokkal kapcsolatos hírszerzési adatok megosztását Ukrajnával. Az orosz hatóságok szerint az ukrán hadsereg reggel már csapást is indított egy finomítóra Moszkvától délre. Hozzátette, hogy az amerikaiak szándékának megfelelően 3 nap erejéig berekeztették az orosz olajlétesítmények elleni támadásokat. Ennek ellenére az oroszok közben ugyanúgy folytatták a hasonló csapásokat Ukrajna ellen. Befogadta az ukrán aranykonvoj ügyet a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. Összesen 6 ügyben indult eljárás a pénzszállítók magyarországi fogvatartásával kapcsolatban. A felperesek azt állítják, hogy kínozták és illegálisan tartották fogva őket Magyarországon. Ezzel a magyar bűnöldöző szervek megsértették az emberi jogi egyezmény tilalmait. Az ukrán takarékbank álláspontja szerint az, hogy az EIEB elfogadta a panaszt és eljárást indított, arra utal, hogy megalapozott a jogi álláspont, az ügynek jogi kilátásai vannak. Csökkent az ipari termelés augusztusban az euróövezetben és az Európai Unió egészében is, Magyarország ugyanakkor az egyik legnagyobb éves növekedést érte el. Az Eurostat friss adatai szerint júliushoz képest az eurózónában 0,5%-kal, az Unió egészében pedig 0,3%-kal esett vissza az ipari kibocsátás. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
7: Nagyon úgy néz ki, hogy a nyáron megemelkedett energiaárak, azok egyre inkább beleharapnak a termelőkbe. Ha a nagy képet nézzük, akkor körülbelül 1,5 éve egy stagnálás figyelhető meg az EU-ban, és azon belül az eurózónán belül is az ipari termelés tekintetében. Fellendülésre egyelőre nincs kilátás. A magasan ragadt energiaárak azt vetítik előre, hogy ez a stagnálás, enyhe visszaesés nézhet ki a következő hónapokra is. Országokat tekintve meglehetősen heterogén a kép, elég nehéz lenne bármilyen földrajzi fejlettségi mintátatot keresni. Magyar ipar szempontjából a kapacitás bővítések mellett egy kedvezőtlen külső környezet rajzolódik ki.
5: A vártnál erőteljesebben nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom szeptemberben. Havi szinten az elemzői konszenzusban szereplő 3% helyett 8%-kal nőtt, az augusztusi 1,3% után. Éves alapon az amerikai kiskereskedelmi forgalom 6,3%-kal nőtt szeptemberben, az előző havi 5,6%-ot követően. Nem mond le az albán miniszterelnök a diáktüntetések miatt, erről ír a Reuters. Eddie Rama bírálta a tiltakozások erőszakos jellegét, ugyanakkor azt is elmondta, hogy kész tárgyalni az oktatási költségek növekedéséről. Viszont leszögezte, hogy az intézmények elleni támadásoknak semmi köze a diákok jogos követeléseihez. Leszavazta a svéd parlament Magdalena Andersson miniszterelnök jelöltségét, a voksoláson csak saját pártja támogatta. Ezzel tovább húzódik az új kormánykoalíciót övező bizonytalanság Svédországban, ahol szeptember közepén a bal közé blokk aratott győzelmet, de Anderssonnak már két kormányalakítási kísérlete is kudarcba fulladt. Végül pedig hírek itthonról. Kedvezőbb áron lehet családi házat építeni, mint az elmúlt évek jelentős alapanyag drágulásának időszakában. Az építőanyag piacon ugyanis a visszaeső kereslet miatt stagnálnak az árak. Egyes termékkategóriákban, például a kerámiáknál pedig árcsökkenés is tapasztalható. A tartós forgalom csökkenés és a megrendelések hiánya ugyanakkor komoly kihívást jelent a gyártóknak, amelyeket az emelkedő energia, szállítási és bérköltségek is sújtanak. A Magyar Építőanyag és Építési Termékszövetség elnökét, Szarka Lászlót hallják.
8: A teljes építményköltségben több minden más tényező is megjelenik, ami szolgáltatásukat, tervezést jelent, illetve cement-beton vertikumnak a termékára is megjelennek. Ott is nagyon szűkült a piac, és árverseny van magas működési költségek mellett. De összességében az látszik, hogy kedvező áron lehet építeni. Ha megnézik a KSH-nak a jelentését az önköltségi viszonyokról, akkor gyakorlatilag az látszik, hogy abban nincsen nagy változás, sőt, szinte semmi változás nem látszódott tavalyhoz képest. A vállalási díjak azok nőttek, tehát az összprojektköltségben ez megjelenhet, ahogy a bérnövekedés átgyűrűzik a piacra, de anyag oldalról ez nem, jóformán nem jelenik meg.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
5: A Budapest Értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os plusszal 144.454 ponton zárt. A forgalom több mintegy 21,5 milliárd forint volt. A vezető papírok jól teljesítettek, és mindegyikük pozitív tartományban fejezte be. A MOL 1,5%-ot tudott erősödni 5050 forintig, az OTP 4,1%-os pluszban 41.640 forinton, míg a Richter 1%-os erősödéssel 12.710 forinton zárt. A Magyar Telekom árfolyama egy kicsit szerényebb, de ugyanakkor növekvő pályán 1,1%-os pluszban fejezte be 2660 forinton. Nézzük, a többi papír hogyan teljesített a minap. 1,7%-os mínuszban a Forage, 2,1%-os pluszban az Akko, az Alteo 1,8%-os mínuszban fejezte be. Az Autovallis 8%-ot gyengült, a Pancik Pannonia 3,5%-ot tudott gyengülni. A Graphisoft Park gyakorlatilag stagnált, az MBH jelzálogban 7%-ot ment fölfelé, a Masterplast 4%-ot pedig lefelé, az Opus 3,6%-os erősödéset tudott zárni, a Panergy 1%-ot ment fölfelé, a Rába 7%-ot gyengült, a Waberers 1%-ot a negatív tartományban, a Cvak pedig 7%-os mínusszal zárta a kereskedést. Az eSensor standard kategóriában a minap 650 forint volt, az Xtent kategóriában kereskedett Ape Duffer pedig 1,2%-os mínuszban fejezte be 7,8 forinttal. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában a börzéken. Itt vegyes képet kapunk, 1,2%-ot emelkedik a londoni FTSE, 3%-os pluszban a német DAX, 7%-ot megy fölfelé a párizsi Cacaron, a milánói mutató 0,5%-kal, a Madrid IBEX 1,1%-kal megy lefelé. A tengeren túlon viszont többségében jobb a hangulat, 8%-ot megy föl a Dow Jones indexe, 1%-ot az S&P 500-as mutató, a Nasdaq Composite egyedül mínuszban 3%-kal. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 60 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 324 forint 60 fillért kérnek. 1,1203 az euró dollárral szembeni árfolyama. 1,7%-ot drágul az arany ára, 1 uncia aranyért 4180 dollárt kell adni a világpiacon. A többi fém ára is drágul, leszámítva a részt, amely 1,5%-kal olcsóbb, a palládium 3,2%-os drágulásban 8%-kal megy föl, a platina árfolyama, az ezüsté pedig 2,5%-kal. A Brent jegyzés ára a kőolaj világpiacán 105,40 dollár, az észak-amerikai könnyolaj a VTI az elmúlt órákban tovább drágult 96,80 dollár. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára pedig 8%-kal olcsóbb, 1 megawatt energiáért 86,40 eurócentet kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
5: Gyengén felhős idő várható estére, hajnalban helyenként köd is képződhet, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 2-11 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő várható, azonban késő délutántól megnövekszik a felhőzet, keleten néhol eső is előfordulhat. A csúcsérték 13-18 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Pápai Olivér óriási egyéni csúccsal ezüstérmet nyert 1500 méteres gyorsúszásban a rövid pályás világkupa sorozat harmadik állomásán. A győriek 16 éves sportolója még 400 méter gyorsan és 800 méteren ugrik majd a medencébe. Szabálymódosítás jöhet a FIFA-nál az úgynevezett Balogun ügy miatt. Florian Balogun a Bosznia-Hercegovina elleni 2-0 megnyert mérkőzésen piros lapot kapott a világbajnokságon, ami a szabály szerint automatikus eltiltást vont volna maga után a Belgium elleni 8-ad döntőre. A FIFA azonban váratlanul feloldotta az eltiltást, miután Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Gianni Infantino FIFA elnökkel. A Nemzetközi Szövetség állítása szerint a döntést a hivatalosan független fegyelmi bizottság hozta meg. Az nem Donald Trump közbenjárására történt, és Infantino is tagadta, hogy köze lenne a felmentő ítélethez. A FIFA a jövőben változtatna ezen, a cél, hogy az automatikus, egy mérkőzésre szóló eltiltásokat a jövőben ne lehessen felfüggeszteni, vagy hatályon kívül helyezni. A Brentford elleni hétvégi Premier League meccse már van esély Szoboszlai Dominik játékára, ezt Andoni Iraola, a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője jelentette be. Úgy nyilatkozott, hogy még korai lenne bármit is mondani, hiszen hátra van még a mai vagy a holnapi edzés, de szerdán a Bajnokok Ligájában még nem volt bevethető a magyar középpályás. A válogatott szünetben megsérült holland Cody Gakpóról, a svéd Alexander Isakról és a magyar nemzetű együttes csapatkapitányáról azt mondta a szakember, hogy még nagyon korai bármit is kijelenteni, de nyitva hagyja annak a lehetőségét, hogy a hétvégi Brentford elleni meccsen már mindannyian pályára léphetnek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
9: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, a Turizmus.com összeállításunk. Gorszky Jaroszlávval beszélgetek, az Ezer út utazási iroda cégvezetőjével, irodavezetőjével. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
10: Üdvözlöm önt és a hallgatókat is.
9: Gratulálok elsőként a 25 évhez, azért az már nagyon komoly történet, és egy utazási szakmában lévő szakember, akár újságíró, akár a szcénában dolgozik, azt gondolom, hogy értékelni tudja azt, hogy egy cég jól működjön 25 éven keresztül, töretlenül tudjon működni. Egy nehéz piacon, nehéz időszakban, nehéz piacon.
10: Így van, a 25 év egy cég esetében ez egy jelentős szám, ráadásul egy olyan érzékeny területen, mint a turizmus, amely azért is különleges, mert nagyon érzékenyen, azt szokták mondani, hogy a turizmus az a legérzékenyebb ágazat, amely nagyon fog befolyás alá kerülni, akár gazdasági, vagy bármilyen más politikai események. Általában, hogy igen, azt gondolunk, hogy ez egy komoly teljesítmény.
9: Főbb állomásokat említeni a cég életében, hogy honnan, hová jutottak-e? Ha jól láttam a számokat, de lehet, hogy már ez is elavult, ez most már ilyen 7 milliárdos, ugye? Céggé nőtte ki magát.
10: Így van, még ennél is magasabb a forgalmunk valamivel, de igen, valóban. Nagyon izgalmas szerintem a cég indulása. 25 éve 2001-ben indult el, és két fiatal ember, akik egyébként külföldről kerültek Magyarországra, és itt jártak egyetemre, és teljesen ismeretlenül vaktak bele ebbe a üzletbe, és úgy indult el, hogy két több barátjuk volt, akik szerettek volna utazni egy olyan helyre, ami nem annyira közel és egyszerűen megszervezhető, és ők naívan belevágtak, hogy megszervezik ezt az utat. Nekik ez egy horgászatról volt
9: szó. A Volga deltában, ugye? Ha olvastam valószínűleg.
10: Pontosan.
9: Egy horgász túrára akartak menni a magyarok a Volga deltában.
10: Így van, és kiderült, hogy senki nem szervez Magyarországból a oroszországi utazásokat, úgyhogy ők megszervezték, és bár ez az út nem sikerült jól, mert hát a horgászat ugye szerencse dolog, és akkor éppen nem sikerült halat fogni, viszont az a szemlélet, amivel elkezdték, mint teljesen amatőrök szervezni az utat, tehát az, hogy úgy szervezzük, mint a barátoknak, és ugye pontosan barátok utaztak is, tehát a szemlélet, hogy úgy szervezzük az utazásokat, barátoknak, mint családtagok lennének. Igazából ez ott kialakult, és az elején főleg ez volt, ami ilyen fő vezér gondolat volt.
9: De aztán a paletta gyorsan bővült, ugye? Tehát nem csak az orosz kínálat szerepelt aztán.
10: Egy darabig oda szerveztünk utazásokat, viszont, ahogy említettem, a turizmus ez egy eléggé érzékeny ágazat, és ahogy különböző gazdasági vagy politikai események történtek a világban, ott kiderült, hogy több lábon érdemes állni, úgyhogy mindig az volt a megoldás ilyenkor, hogy ne próbáljuk visszahúzódni, hanem előre menekülni, és így kerültek újabb országok palettánkra, és most már több mint 100 országba szervez utazásokat az ezer út.
9: Ezt is néztem, 15-től jöttek aztán, vagy léptek be az egzotikus körutazások piacára, és egy picit gondolkoztam, azt mondtam magamban, hogy van az ár, ugye van a célország, tehát a desztináció, ahova küldöm, ahonnan fogadom, vagy ahova küldöm a vendégemet, a turistámat. Aztán ott van az idegenvezető személye. Ez egy ilyen szent háromság nekem, és biztos, hogy a 20-25 év alatt volt, hogy eltolódott ez a dolog, hogy valamelyik fontosabb lett, valamelyik pedig talán kevésbé lett fontosabb, de lehet, hogy ezt csak én magamnak állítottam föl ezt a teóriát, hogy ebben mi a tapasztalatuk?
10: Folyamatosan, abszolút igaza van, tehát folyamatosan változnak az igények is, és ahogy fejlődik az internetvilága is, így egyre többen tudnak maguknak szervezni utazásokat, és az ember azt gondolna, hogy egyre kisebb a tere utazási irodáknak. Mi egy picit másképp látjuk. Az igaz, hogy mindenki tudna magának megszervezni egy utazást, viszont amit nem tud, ezek a különleges helyek, ahova érdemes elmenni, az a tudás, amit az idegenvezetőnek van, az az idő, ami az ember, hogyha magának szervez, azt meg tudja sporolni. Az a felelősség, amit az utazási iroda vállal, hiszen most, hogy nagyon sok információ a rendelkezésre mindenkinek, nagyon nehéz eligazodni, hogy melyik az, ami igaz, melyik az, ami tényleg érdemes figyelembe venni, és az a szaktudás, az a sok év, amit mi a turizmusban eltöltöttünk, azt látjuk, úgy érezzük, hogy ennek abszolút vágyakosodtsága és kereslete.
9: Még ezért gondoltam, az idegenvezető személye, a vezető személye, az fölértékelődik, mert az is más, hogyha az ember elmegy egy görög szigetre, vagy elmegy, nem tudom, Pozsonyba, vagy Prágába 3 napra, oda nem kell feltétlenül idegenvezető, de hogyha mondjuk az Antarktiszra akarok menni, vagy a Spitzbergákra, vagy Grönlandra, vagy bárhova, nagyon egzotikus hely. Azt is láttam például, van, amikor például Peru, ugye, ha jól olvastam, Peruba az ELTE egyik oktatója kíséri a csoportot, aki egyébként a dél-amerikai országból származik. Tehát azért gondolom, hogy ez, ha már nagyon sok pénzt költök, ha már nagyon messzire megyek, egzotikus helyre megyek, akkor ott valami egészen autentikusat, egészen eredetit akarok kapni, és ebben a vezető, az idegenvezető az kulcsfontosságú lehet.
10: Abszolút igaza van, tehát ez az idegenvezetőnek a szerepe az folyamatosan egyre fontosabbá válik, tehát mi is úgy vagyunk vele, hogy ez a legfontosabb pontja az utazásnak, ezért nagyon pontosan hallgatjuk ki az idegenvezetőket, akikkel dolgozunk, és igen, Perúban van egy perui származású idegenvezetőnk, illetve több idegenvezetőnk, például az ELTE-nek az oktatója, vagy a Természettudományi Múzeumnak a kollégája, tehát az a plusz tudás, amit ezek a kollégák hordják magukban, ez abszolút felbecsülhetetlen véleményünk szerint is. Az utasaink is ezt igazolják.
9: Mi még nem beszélgettünk, kicsit utána néztem nyilván az interneten a különböző lehetőségeknek, ajánlataiknak. Láttam, hogy ön nagyon sok mindent csinál az irodán belül, például egy ilyen gasztro bloggerként vagy vendéglátóként orosz vacsorákat is szerveznek. Kutuzovval fölírtam, Kutuzovval, Tolsztojjal, Viszockijjal. Nekem ez nagyon szimpatikus volt. Fantázia van benne, innováció van benne. Szóval ilyen kicsiket is kell, azt gondolom, ugye csinálni, vagy ilyen apró munkát is el kell végezni, nem tudom, jó-e a kifejezés.
10: Igen, ezek a vacsorák Covid idején indultak el, egyébként, amikor nem tudtunk utazni, viszont szerettünk volna ezt a közösséget egyben tartani, akik utaztak velünk korábban is, és ez megmaradt azóta is. Azt érezzük, hogy nagyon fontos az, hogy közösséget hozzuk létre, hiszen az utazás az nem csak arról szól, hogy megnézzünk a híres látnivalókat, hanem arról is, hogy találkozunk más emberekkel, más utitársakkal. Nagyon fontos, hogy kikkel utazunk.
9: Az nagyon fontos, igaz, nagyon elronthatja, akármibe kerülhet egy út, ha nekem háklis, zsörtölődő, állandóan elkéső utitársaim vannak. Ez biztos, hogy megint csak egy fontos, és ebben is egyre érzékenyebbek vagyunk. Azt gondolom, hát 20 éve az ember bárkivel, bárhova csak elmehessen valahova. Most már azért ennél sokkal magasabbak az igények, és nehéz így összeválogatni mondjuk egy-egy kisebb, tudom, hogy kisebb csoportokat szerveznek általában, de ezért van az, hogy állandó kuncsaft körre törekszenek?
10: Számunkra fontos, igen, fontos, hogy egyre több törzs utasunk legyen. Ez azt gondolom, hogy magától alakul ki, tehát nagyon sokan kezdenek, tehát többen, egyre többen utaznak velünk, és akik esetleg lehet, hogy nem ismertek de minket, de hogyha egyszer
9: ajánlják őket, akkor igen.
10: Vettek részt az utazáson, igen. Megtetszik az, hogy színvonalasak a szállodák, belvárosi szállodákban szoktuk megszállni. Nagyon jók az idegenvezetők, kis csoport, az nagyon fontos, hiszen aki meg szokta mondjuk nagy csoportban utazni, és egyszer kipróbálja, hogy milyen egy 20 fős csoportban elmegy egy országban, fogja látni, fogja érezni a különbséget, és utána jó eséllyel meg is marad az utasunk.
9: Mi most a kulcskérdés az 1000 út életében? Akár új célország, vagy bármi más kihívás? Mi most a legfontosabb, vagy a legnehezebb?
10: Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, amit mi is érezzük, hogy az utasnak élményt kell adni, élményt kell biztosítani. Tehát, hogyha elmegy egy utazásra, akkor érjenek olyan impulzusok, olyan pillanatok legyenek, amelyekre egész életében fog emlékezni. Megmaradnak. Ez az, ami energiát ad az embernek az utazás. És hogy tudjuk ezeket az élményeket beépíteni, felépíteni egy utazást. Ez talán az egyik legérdekesebb, legizgalmasabb dolog. Ettől függetlenül természetesen vannak különböző szakmai kihívások is, hiszen egyre többen utaznak, tehát ez Covid ideje óta egész fővárosban a trend, hogy az emberek sokkal többet utaznak, és ez azt jelenti, hogy nekünk sokkal hamarabb kell elkezdeni foglalni szállásokat, például most már 2028-ra kezdünk foglalni európai szállodákat, hiszen bizony azt tapasztaljuk, hogy nincsenek helyek. Így van, tehát ez abszolút érezhető, de ez akár Ázsiában is ugyanúgy van, belső repülőjáratokra egyre hamarabb kell foglalni repülőjegyeket, úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy utazásért, de itt is fontos szerepet tölt, hiszen mi biztos helyeket tudunk biztosítani az utasainknak.
9: Mondd egy olyan zugot a világban, amit még nem hódított meg az 1000 útutazásra, de és tervbe van? Vagy már közeli? Közelének tűnik?
10: Egyre kevesebb van ilyen, de például most a Dél-Amerikának a északi részébe tervezünk utazást megszervezni. A Karib világban vannak olyan helyek, szigetek, ahol még nem jártunk, de igen, pontosan nem megmondta az, hogy mi különleges helyekre szervezünk utazásokat, például Sao Tomé és Príncipe, ez egy olyan két sziget, amit az amerikaiak kevésbé hallottak, az Afrika középső részén találhatók, és nem régen került be a kínálatunkba, de azt látjuk, azt érezzük, hogy az emberek vagyok arra, hogy olyan helyekre, vagy akár olyan tematikus utakra utazzanak, amelyek már nem általánosak. Tehát itt gondolunk, akár Amerikában egy indián vándorút nyomán bejárjuk azokat a helyeket, meg ezeket a törzséket, amelyek törzsholnasak, de több olyan téma van, vagy gasztroutazások például, vagy elmegyünk koncertekre, Verona Opera Fesztiválra, vagy Bocelli koncertre Toszkánában. Tehát egészen különleges témákat keresünk, és tudjuk utasainknak ajánlani, és azt látjuk, érezzük, hogy általános országokon, vagy utcákon túl egyre nagyobb az igény ilyen különlegesebb utazásokra is.
9: Köszönöm szépen a beszélgetést, és gratulálok a 25 évhez, és újabb 25-öt.
10: Köszönöm,
9: hogy a Jaroszláv 1000 útutazásodra. Köszönöm szépen.
10: Köszönöm.

0: Kitekintő. Nemzetközi újdonságok, ajánlatok.
1: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk. Horváth Mira, a Horvát Idegenforgalmi Közösség főmunkatársa a vonalban. Kezicsókolom, Mira.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Jó, hát ezt tudtuk már egy hónapja is, hogy érik a történelmi rekord. Mondta is, sugalta is, akkor még nem lehetett pontos statisztikát látni. Most már igen, átlépte a 4 milliót a magyar vendégészakák száma Horvátországban. Gratulálok.
2: Így van, köszönöm szépen. Így van, ahogy mondott a szerkesztő úr, hogy történelmi mérföldkőhöz érkezett idén a magyarok horvátországi utazási kedve. Ez számszerűleg azt jelenti, hogy 2026 első 9 hónapjában 834 ezer magyar vendég érkezett Horvátországba, akik több mint 4 millió vendégészakát töltöttek el az országban, és ez tulajdonképpen az érkezések számában 12%-os, a vendégészakák számában pedig 10%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest. Külön érdekesség, hogy a 4 milliós határ különleges napon, mégpedig szeptember 27-én a turizmus világnapján sikerült átlépni. Egyébként a mostani eredmény új rekordot jelent a magyar piacon, ugyanis 1997-ben, amikor a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviseletének megnyitását ünnepeltük, akkor 760 ezer magyar vendégészakát regisztráltunk, 2000-ben lépte át először az 1 milliót a vendégészakák száma, 2004-ben a 2 milliót, 2019-ben pedig 3 milliót lépett át ez a szám. Tehát 2026 az első év, amikor már szeptember végére, tehát ugye szeptember az 9. hónap, tehát még 3 hónapunk vissza is van, több mint 4 millió magyar vendégészakát könyvelhetett el Horvátország. A magyar utazók rekordot döntő érdeklődése azt mutatja, hogy Horvátország nem csak megtartotta hagyományt, erős pozícióját a magyar piacon, hanem egyre több vendéget képes megszólítani a nyári főszezonon kívül is.
1: Igen, közben itt gondolkoztam azon, hogy ez az itthoni szakembereknek is van dolga ezekkel az adatokkal, ugye mindig meccselünk, hogy hova megy a magyar, és ez egy nagyon komoly győzelem, én ezt így ezt a meccset mindenképpen megnyertem most Horvátország ebben a szezonban, és az látszik, hogy a 4 évszak is nagyon bejött, amiről már nagyon sokat beszéltünk, hogy ahogy a Balaton, úgy Horvátország is 4 évszakos kínálattal áll elő, és most már ez a deal és ez a koncepció, és látszik az a számokból, elő- és utolszezoni számokból, a többi évszak számaiból, hogy ez be is jött. Ami nagyon érdekes és izgalmas adat volt ugye elsőre, hogy azon túl, hogy Kvarner, aztán Isztria, ugye Zadar, ezt majd mondja biztos, Mira, de hogy a Dubrovnik

0: a repülőjárat, a légijárattal, és ez meg is valósult az idén, és tulajdonképpen ez a 35%-os emelkedés a magyar vendégészetek számában Dubrovnik-Neretva megyében, ez valószínű, hogy annak is köszönhető részben nyilvánvalóan, hogy ez a légi összeköttetés meg tudott valósulni, és nagyon nagy reményünk az, hogy jövőre is lesz ilyen közvetlen légi összeköttetés Budapest és Dubrovnik között. Egyébként, amit az előbb említett, ugye a magyar vendégek hova látogattak a legnagyobb számban, hát az idén is a Kvarner bizonyult a legnépszerűbb horvát régiónak, ahol az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el a honfitársaink. A második helyen Isztria 860 ezerrel, illetve a harmadikon Zadár megye 660 ezer magyar vendégészakával. És akkor ugye itt ez a legnagyobb növekedés, amiről az előbb is beszéltünk, ez Dubrovnik-Neretva megyében értük el 35%-kal.
1: És hát nagyon erős volt a szeptember meg az október, nekem sok ismerősöm barátom járt önöknél. Nagyon jó volt az idő. Itthon is, bár volt egy-két hideg hét, de a Horvátországban mindenképpen ez kiemelkedően jó utószezonnak számít, és nyilván a kínálat erre ráerősít még a következő hetekben, hónapokban. Mielőtt aztán majd téren a karácsonyi vásárokról beszélgetünk.
0: Így van. Tehát a horvátországi utazási szezon az messze nem ér véget a nyárral, amit a szerkesztő is mondta, és erre különösen jó példa lett a Kvarner régió szárazföldi hegyvidéke része, az úgynevezett Gorszki Kotár, amely egészen más arcát mutatja az országnak, mint az Adriai tengerpart. Itt tulajdonképpen az ide látogatók az erdőkkel, hegyekkel, tiszta vízű folyókkal és tavakkal tartított térségben túraútvonalakat fedezhetnek fel, csodálatos természeti látványokban lehet részük, és a hűvösebb őszi idő, az erdők színkavalkádja és a nyári csúcsszezonnál nyugodtabb környezet különösen vonzóvá teszi ezt a Gorszki Kotár régiót azok számára, akik aktív pihenéssel, túrázással és természetközeli élményekkel hosszabbítanák meg az utazási szezont. És ez a régió azt is nagyon jól példázza, hogy Horvátország egész éves úti célként jóval többet kínál az adriai strandélménnyel.
1: Azon is gondolkoztam, hogy itt a magyar rekord, ugye? Tehát a 4 milliót átlépte a magyar vendégészek száma Horvátországban. De az egész Horvátország jót teljesített, mert ha én jól figyeltem szezon közben a számokat, adatokat, amúgy is rekord bevétel, vagy rekord látogatószámot könyvelhetnek el. Ugye? Az egyéb küldő országokat is beleértve.
0: Egyéb küldő országok tekintetében is nagyon jó eredmények születtek. Tulajdonképpen sikerült realizálni azokat az elvárásokat, amiket megfogalmaztak a horvát turisztikai szakemberek, és ez azt mutatja, ezek a számok, a növekvő számok is azt mutatják, hogy nem csak a szezonban, hanem szezon előtt és szezon után is egyre inkább feltörekvő úti cél destináció lett Horvátország, így van.
1: Mi itt a kulcs, a költés, az, hogy, vagy a nagyon komoly tudatosság? Kitalálni azt, hogy mit akar majd a vendég a következő évben, vagy években? Most a beruházásokra gondolok, meg arra, hogy ezt a 4 évszakot, ezt nekünk tanulni kell, nyilván még mindenkinek tanulni kell, az osztrákoknak is, ahol most már nincsen hó, vagy a szlovákoknál, és 4 évszakban kell gondolkozni.
0: Nyilvánvalóan arról van szó, hogy a turisztikai szakemberek és a turisztikai vezetők árgus szemekkel figyelik azt, hogy mik az újabb trendek, melyek azok az újabb elemek, amelyeket ugye a turisták nemzetközi szinten is keresnek, és tulajdonképpen kiaknázni mindezeket a lehetőségeket, amelyek a klasszikus tenger és napon felül kínálhatóak a turistáknak, és természetesen nagyon oda kell figyelni, hogy az ár-érték arány az megfelelő legyen, hiszen ez egy ilyen állandó versenyhelyzet, ugye egész Európában, sőt a mediterrán desztinációk között is, tehát ezt kiegyenlíteni.
1: Úgy találja, hogy az idei szezonban az árak mérsékelten emelkedtek, ha emelkedtek a többi versenytárshoz képest?
0: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen azért egy olyan megfizethető szolgáltatásokat tudott nyújtani Horvátország, amelyek minőségükben alátámasztották azt az árszínvonalat, amit képviseltek. Úgyhogy ez a magyar turista szám is valószínű, hogy azt támasztja alá, hogy a honfitársaink is úgy gondolták, akik a horvát tengerpartra mentek, vagy Horvátországba mentek az előszezonba, illetve az utószezonba, hogy a pénzükért olyan szolgáltatásokat és olyan élményeket kapnak, amelyeket megéri megfizetni. Ezt szeretném mondani, hogy Opatiában, azaz Abbáziában, november 6-a és 8-a

0: 20-a között kerül megrendezésre a jubileumi 20. csokoládé fesztivál, amely a maga nemében a legnagyobb és a legrégebb óta megrendezett fesztivál Horvátországban. A fesztivál 3 napja alatt a város egészen hatalmas tematikus színpaddá alakul át, ahol a csokoládé nem csupán desszert, hanem egyfajta kulináris ikletforrás, művészeti önkifejezési forma, wellness élmény és a helyi örökség felfedezésének kulcsa is egyben. Tehát mielőtt még előre szaladnánk az adventi karácsonyi vásárokhoz, vagy vásárokra, azelőtt mindenképpen érdemes ellátogatni Opatiába, illetve a Kvarneri régióba.
1: Elmerülni a csokoládéban. Oké, akkor legközelebb karácsony. Nagyon szépen köszönöm,
0: köszönöm,
1: gratulálok
0: szépen.
1: Még egyszer, Mira. Kezdjük csókolom.
0: Viszont hallásra.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Csütörtök van holnap, péntek, halpéntek, és most figyelő tekintetüket egészen október 24-ig vetjük előre. Ez egy programajánló is, Lévai Ferenc az Aranypont ZRT vezérigazgatója. Bemutató halászat a tatai öreg tavon. Hát ezt még én sem tudom, hogy micsoda, halászaton vettem már részt, láttam, hogy hogy halászol, de a bemutató halászat az ott október 24-én Tatán, az mit jelent, mit akar?
2: Hát ez egy nagyon régi hagyománynak a folytatása. Annak idején, mikor Eszterházi uradalom volt nagyon hosszú ideig, Tata is hát annak köszönheti a kastély, illetve egy csomó gazdasági létesítmény létrehozását, akkor halászat, ami akkor 2-3 évente történt meg, az egy ünnepnek számított, épp úgy, mint a szüret, hiszen tótörés volt, cseh mintára cselekni, ez a mai napig van, ma már a németek is használják ezt a szót, hogy megkezdjük a tavat, megkezdjük a halszületet, a halszületet, a betakarítást, és ez egy népünnepé volt, amikor ugye már nagy mezőgazdasági munkák zöme lement, és ráért mindenki a cselédségtől a túli polgárságig, és kicsődültek a tó partjára, hogy az első húzást, az első tanyavetést, az első hal megnézést, azt ugye együtt ünnepeljék meg, akkor összekötötték ott egy kis halfőzéssel, illetve erre a napra szokták időzíteni kis tudományos tanácskozás megtartását is. Ez már a későbbiekben jött be, amikor már más világ volt. A tatai tótörés, tehát a hagyomány ápolások egyik célja, kihúzzuk a hálót reggel 7 órakor, kísérleklik a város meg az oda érkező közönség apja nagyja, főleg a gyerekek, és nézik azt, hogy a csillogó gyönyörű pikelyesek a kelő napba egy kis párával, fantasztikus hangoltot idézve, a háló kikerül és megszorítják a halakat, egy részét átviszik a várárokba, aki akar vásárolhat, és mindjárt ott friss tatai halból, akkor már elrakható nyugodtan karácsonyra is, amit megpucolunk és betettünk a hűtőbe, hiszen 2 hónapig semmi baja nincs a édesvízi halnassa a hűtőbe, fél év után az már nem ajánlatos, ezt csak hozzátenném. Tehát végül is arról szól, hogy halászunk egyet, nézzük meg a halászok munkáját, lássuk a halakat, nézzük meg azt, hogy mi lesz majd a lehalászás, a valódi lehalászás, ami november 8-án kezdődik, amikor tömegesen szorítjuk bele a várárokba halat, illetve szállítjuk onnan el az ország különböző pontjaira. Hagyományteremtő ünnep, ahogy már mondtam is volt, aminek az a lényege, hogy ne feledkezzünk el őseinkről, meg arról, hogy a halászatnak pont úgy ideje van, mint ahogy az összes többi mezőgazdasági munkának, és ez a halászat kezdete, a tó törése, a tó megtörése, az első halászat, az bizony ünnep volt a régi halászok és a régi gazdasági év tekintetében is, hiszen ne felejtsük el, a tatai tó mindig is jelentőséggel bírt a tatai uradalom történetében, Valássák Ferenc hozatta ide a legmodernebb, legjobb pontjokat a 80-as években, és a modern hazai haltenyésztés egyik bölcsője volt a tatai haltenyésztés, ma is legalább 3 féle védett pontjállománya van a tatai öregtónak. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi tartjuk most fönt ezeket az állományokat, és rakjuk évről évre vissza a gyönyörű pikkelyeseket. Most többet nem mondanák a tatai öregtóról, mert órákat lehetne zengeni róla, csak még egyet, hogy a mondta szerint 1401-ben Tatán Zsigmond volt az, aki a már akkor meglévő kisebb töltésekre ráépítette a mostani töltés magvát, és megépítette azt a 210 hektáros hatalmas tározót, ami végül is aztán legalább 3 féle cél szolgál, alapvetően vizes években, ez nem most van, a belvízlevezetés szolgálta, befogadta a belvizeket, nem engedte rázódulni a városra, az alatta lévő átadészakaszra, a második ilyen funkciója volt a turizmus, hála Istennek az egyik legjobb vízi turisztikai lehetőségeket nyújtó élmény a tatai öregtó, és a harmadik a halászat, amit mi is művelünk benne. Ilyen úgynevezett multifunkcionális tógazdaság, vagy tó nem nagyon van még az országban, és nekünk nagyon fontos halászatnak, hogy olyan termelés folyjon benne, aminek az elsődleges célja a tó karbantartása. Ebből a tóból gazdaságilag többet is ki lehetne hozni, de az már a vízminőség rovására menne. Mindenkit nagy szeretettel várunk, ennél frissebb halat biztos, hogy nincs, hogy még 7 órakor a hálóba volt, aztán 9-kor akár már főzhetjük is. Ebben nem mondanák receptet, mert mindenkinek sajátja van, csak az általánosságokat mondom, mert főzünk még egy jó halászlét, még ki lehet menni a kertbe, még gyönyörű idő lesz nyilvánvalóan, mert szeretjük ezt a napot, mindig is jó idő szokott lenni ilyenkor, és örülnénk annak, hogyha velünk éveznék a hal szeretetét is, főzzenek egy jó halászlevet. Az alapszabályt tudják, csak 5 dolgot tegyünk bele. A vizet, a sót, a paprikát, a halat, el ne felejtsük, hogy semmi más nem való a halászlébe, és ha teszünk mellé egy félbevágott kis paprikát, paradicsomot, az csak bolondít az ízén, többet nem tesz vele, és higgyük el, egy jó halászlé összerúgja koncentrása csak egy óráig tart, és már is ott van előttünk egy frissen főtt, nagyon egészséges, finom étel, amire egy pohár. Ma már lassan beérő rozét is el tudunk fogyasztani, ha nem, vegyük elő a tavaly üveget, még mindig érvényes, hogy ha arra magyar, és ha arra bor, szeretettel várunk mindenkit Tatára, 24-én, október 24-én reggel 7 órára.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket. Ez volt a csütörtöki Monitor délután. Dragshow-val, földgömbrovattal, ezer úttal és horvátországi idegenforgalmi mérlegen, meg a halpénteki recepttel. Holnap péntek, 4 órakor Fintech világa, Siklós Bencével, a PIK tanácsadójával várom majd önöket. Mára jó utat, aztán jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület, Váci út, 119/C és Pólusz Center, Media Markt. Schiller.hu/Geely.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Terítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Akadozik az előrejutás az Irinyi József utcában, a Műegyetem rakparton és a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bakcsomóponti felüljárón, a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tértől, a Margit körúton, a Szél Kálmán térre vezető utakon és a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Az Útinform információi szerint az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt várhatóan október 20-áig. A torlódás 5-6 kilométeres hosszabb menetidőre kell számítani. Pótlóbusz közlekedik pénteken 22 órától hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 18 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok, Önök a Trend FM friss híreit hallják. Mégsem közvetítik élőben a Fort Hoodi lövöldöző kivégzését az Egyesült Államokban, ezt az amerikai elnök jelentette be. Korábban még azt mondta, hogy támogatja a nyilvános kivégzést. J.D. Vance amerikai alelnök azonban kétségbe vonta, hogy erre valóban sor kerül, és jelezte, hogy ő nem nézi majd meg. Donald Trump szerint ugyanakkor sok nagyon jó szándékú és tisztességes ember inkább nem nézné végig a halálát, sem élő közvetítésben, sem más vizuális eszközön keresztül. 260 millió euróval támogatják a csernobili atomerőmű védőburkának helyreállítását a G7 országok. Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt szán erre a célra, és felszólította partnereit a G7-ben, hogy kövessék példáját. A francia pénzügyminiszter elmondta, hogy november 9-én Párizsban terveznek adományozó konferenciát további források begyűjtésére. Beomlott egy iskola épülete Pakisztánban, legalább 33 diák és egy tanár vesztette életét, írja a BBC. Az eset Peshawar városában történt, több tucatnyian megsérültek, feltehetően több gyermek is a romok alatt rekedt. Egy felső emeleti tanterem teteje omlott be, aminek következtében az alatta lévő mennyezet is beomlott. A város rendőrfőnöke szerint a tetőlemezek és a teljes szerkezet is túlterhelt volt. Vizsgálják majd, hogy felmerült-e az építési szabályzatok megsértése. Vizsgálatot és új igazgatói pályázatot kérnek a Kolibri Színház dolgozói. A társulat tiltakozása ellenére Zalán János nevezte ki 2025-ben Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a társulat élére. Ennek hírére 30-an mondtak fel tiltakozásként, ami a munkatársak több mint negyedét jelentette. Most arról számolnak be, hogy az aránytalanul leterhelt vagy éppen büntetésből mellőzött kollégák valódi koncepció nélkül kénytelenek dolgozni. teljesen szétválasztják a gyalogos és a kerékpáros forgalmat a Rudas gyógyfürdővel szemközti szakaszon november közepéig, ezt a BKK jelentette be. A biciklisek számára az útes szélén fizikai akadállyal védett sávot alakítanak ki, míg a járdát teljes egészében visszaadják a gyalogosoknak, a parkolók pedig megszűnnek. A konfliktusos helyzet a villamos megálló kiépítésekor a járda szűkítésével alakult ki, majd a kerékpáros forgalom és a turizmus növekedésével tovább romlott. A szétválasztást a budapestiek a 22-23-as közösségi költségvetésen megszavazták, a megvalósítás azonban az eredetileg tervezetnél kisebb szakaszt érint.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 144.454 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21,5 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-kal 5050 forintra erősödött, az OTP 4,1%-kal 41.640 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1,1%-kal 2660 forintra emelkedett. A Richter 1%-kal 12.710 forintra erősödött. Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai vezetőindexek. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX 3%-ot erősödött, a párizsi CAC-on 7%-ot nőtt. A milánói mutató 7%, a spanyol börze 3%-os mínuszban fejezte be. A tengeren túlon viszont még zajlik a kereskedés, itt szintén vegyes képet kapunk, a Dow Jones 8%-kal megy fölfelé, 1%-ot korrigál fel az S&P 500-as mutató, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 3%-kal a negatív tartományban. Idehaza a banközi devizapiacon 1 amerikai dollárért 324 forint 80 fillért, 1 euróért pedig 363 forint 90 fillért kell adni. 1,1201 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj világpiaci ára a Brent esetében pár pontot, pár centet növekedett, 106 dolláron jegyzik most, a WTI, az észak-amerikai könnyűolajt pedig 97 dollár 70 centen. Az aranyárfolyama is drágult, egy unciáért 4172 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára pedig 9%-os mínuszban 1 megawatt energiáért 86 euró 40 euró centet kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
3: Gyengén felhős idő várható estére, hajnalban helyenként köd is képződhet, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 2-11 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő várható, azonban késő délutántól megnövekszik a felhőzet, keleten néhol eső is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Csabai Károly vagyok, az M4 és a Privátbankár főszerkesztő, és Önök a Klasszikus Klub Live. A mai vendégem Oszkó Péter, aki a bajnai kormány 2009-2010 közötti pénzügyminisztere, és amellett az O3 Partners, amelyik a egykori, leánykori nevén Oxo Technologies Holding volt, annak az alapító vezérigazgatója. Szerbusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Köszönöm a meghívást, és gratulálok. Ennyire pontosan a cégneveinket még soha senki nem tudta elmondani.
4: Igyekszünk. Köszönöm szépen az elismerést. A mai témánk az egyórás műsor keretében azt gondolom, hogy két részre tudnánk bontani, egy makró, meg egy mikro részre. A makró rész az az ország és a mindenkit érintő, vagy mindenkit érdeklő események, gazdaságpolitikai eseményeknek a kommentjére kérjük föl szakértő vendégeinket, a vendégünket, a másik részben pedig a szűkebb házatáját járjuk egy kicsit körül.
5: Az is izgalmas.
4: Az is izgalmas. Sőt, és a kettőben majd fogják látni, hogy lesz kapcsolódás bőven az a két témában. Na hát az első téma az adja magát, ugye fél éve pont azt hiszem, igen, május 12-en alakult a kormány, és most beszélünk ugye október 14-én, tehát tegnap előtt volt fél éve, hogy a kormány megalakult, és ugye ilyenkor szoktak most már, ezek szerint most már nem csak 100 nap után tekingetnek vissza meg évértékelő, hanem ugye a parlamentben hallottunk is egy fél éves értékelőt is. nagyon röviden, és tényleg nem mélyen belemenve, az érzéseidet, a gondolataidat szeretnénk megismertetni itt a nézőkkel, a hallgatókkal, hogy úgy nagyjából hogyan értékeled a Tisza kormány eddigi tevékenységét. Voltak nagyjából olyan, amilyenre számítottál, voltak-e kellemesebb dolgok, meglepetések, és volt esetleg olyan, amit úgy gondolsz, hogy esetleg máshogy kellett volna csinálni?
5: Vannak dilemmák, amikre nincs jó válasz, és csak az egyik meg másik oldalt lehet megvilágítani, de ezt a végére hagynám. Ugye az én területem azért alapvetően a pénzügy és a költségvetés. Én azt gondolom, hogy ott példás teljesítményt nyújt a Tisza kormány. Ráadásul ez a legsürgetőbb, és ez a legégetőbb, és ebben látszik, hogy nagyon gyors és nagyon operatív a munka. Azért ugye a mi egy évünk alatt sem volt sok idő elmélkedni, és aztán a Bajnai Gordon kezdeményezésére arról született is egy könyv, aminek az volt a címe, hogy Frontsebészet, ami ugye azt a logikát magyarázta el, hogy amikor a fronton van az ember, és éppen valamilyen sérülést gyógyítani kell, akkor nincs 20 órás tervezés, hanem akkor oda megy és vág. És az a lényeg, hogy gyorsan oldja meg a problémát, nem feltétlenül az, hogy minden részletre kiterjedően pontosan. És akkor is ez volt a költségvetés helyzetével, és most is ez van. És itt ezzel a sebességgel dolgozik a kormány, és ez nagyon helyes, mert így tudta megmenteni mondjuk az uniós forrásokat, meg így van esélye a költségvetési hiánypálya beállítására, meg így hiteles egyáltalán az a kijelentés, hogy lesz euróbevezetés belátható időn belül, mert ahhoz nagyon gyorsan és operatívan kell eljárni. Nagyjából ez zajlik a pénzügyi kormányzás területén, és akkor van egy csomó olyan más terület, ahol meg az látszik, hogy a totális leállás és újraindítás módszerével dolgozik a kormány, tehát inkább menjünk vissza a startmezőre, és kezdjük újra előrefele gyalogolást, mert lehet, hogy egy teljesen rossz irányba mentünk eddig. És ez a legtöbb egyéb szakpolitikai terület. Tehát nyilván az oktatásban, az egészségügyben, ott nem frontsebészet módszerekkel eljárni, tehát nem azonnal kell gyorsan vágni, hanem pontosan kell dolgozni és jó irányokat beállítani. Tehát nagyon sok területen azt látjuk, hogy valójában még fél év után is inkább a tervezés és a rendrakás az, ami történik. Tehát van egy múlt kitakarítása feladatkör szinte mindenhol, minden minisztériumban, és ezzel párhuzamosan meg még az látszik, hogy inkább a tervezés, mint sem a nagyon intenzív operatív munka kezdődött volna el. Ezt szerintem, akik mondjuk úgy, hogy a hiányérzetüket akarják megfogalmazni, azok nagyon sokszor erre helyezik a hangsúlyt, hogy miért nincs már, nem tudom én, kész, totális új oktatási rendszer, nem áll fel ennyi idő alatt, vagy miért nincs már megreformálva az egészségügy, nyilván az sincs ennyi idő alatt megreformálva, de ezért még erről nehéz értékelést adni. Tehát én nem tudom megmondani, hogy a Tisza egészségügyi politikája az minden tekintetben rendben van-e, mert még nem volt elég idő arra, hogy ez kiderüljön. És ami legnagyobb dilemma, hogy lehet úgy jó irányba dinamikusan haladni, hogy közben múltat kell kitakarítani. Mind a kettő fontos, de az igazság, hogy ezek nem egy irányba mutató folyamatok. Tehát amíg a politika a múlt kitakarításával foglalkozik, addig nagyon sok mindenhez nem tud hozzányúlni. Ráadásul ezt egy másik konferencián elmondtam, hogy egyrészt azt várjuk a jelenlegi kormánytól, hogy ne szóljon bele a gazdaság működésébe, ne egy politikus mondja meg, hogy melyik cég van rendben, és melyik cég nincs rendben, és ne politikai szempontrendszer szerint legyenek jó cégek, meg rossz cégek, de közben az elszámoltatás pedig pont azt a feladatot rója a politikára, hogy mondja meg, hogy ki az, aki a múltja miatt rossz cég, és ezért nem ugyanolyan feltételekkel vesz részt a jövőben. Tehát mégiscsak van egy politikai minősítés, aminek a folyamatában vagyunk még. Én remélem, hogy ez előbb-utóbb már nem politikai minősítés lesz, hanem a megfelelő hatóságok lefolytatják az eljárásokat, ott jelentkeznek a jogkövetkezmények, és mindenki más, aki ezen a körön kívül marad, az pedig tud úgy dolgozni, hogy egy normális gazdaságban dolgozni kell, hogy a politika nem szól bele, hanem mindenki teljesítménye alapján jut előre. De mondom, az elszámoltatás folyamata miatt ez még ugyanúgy nem állt be. Tehát még nem egy ilyen nyugodt gazdaság van, ahol nem is kell azzal foglalkoznunk, hogy a politika miről mit beszél, mert mi csak a saját környezetünkben kell, hogy megfelelően működjünk. Még egy átállás van, még egy átalakulási folyamat van, és azért látszik a cégek magatartásán is. Tettem arról van szó, hogy már el tudják mondani, hogy a következő 10 évre mit terveznek, hanem még mindig kivárás van. Hát még új törvények születnek, még alakul át az adórendszer, még várjuk az új költségvetési törvényt, tehát egy csomó minden még hátra van.
4: Igen, ez csatlakozva, éppen a napokban jött ki a friss VOSZ barométer, amelyik érdekes mondom, a harmadik negyedévi adat az valamivel gyengébb lett, mint a második negyedévi, és valahogy úgy lehet így nagyon szumázni a megállapítást, hogy nem látják a KKV-k, hogy mit akar a gazdaságpolitika. Tehát, hogy van bennük egy bizonytalanság, ez kihangsúlyozzák egyébként ők is, hogy nem az a bizonytalanság, ami volt az Orbán kormány alatt, hogy jogbizonytalanság, tehát nem tudják, hogy milyen környezetben szabályozói környezet van, hanem inkább az, hogy nem tudják, hogy például a támogatáspolitika hogy fog alakulni a következő időszakban.
5: Hát nem lehet tudni, hát nincs 27-es költségvetés, nem látjuk a konszolidációs pályát, és nem látjuk, hogy melyik szakpolitika hol, milyen mértékben lesz aktív támogató, hol mennyi forrásosztás lesz, vagy milyen szektorokat hagynak nagyobb arányban magukra, valamennyivel kevesebb forrás fog mindenhova jutni, mert 7,5%-os költségvetési hiányról lemenni 3%-ra az azért nem egyszerű, és az nyilván egy csomó kiadás lefaragást követel meg. De mondom, valójában arról van szó, hogy még az átállási folyamat zajlik, tehát a pillanatnyi ilyen visszafogott vállalkozói bizalom, az nem annak tudható be, hogy ma mindenki azt feltételezi a Tisza kormányról, amit a Fideszről feltételezett, hogy minden héten mást mondanak, és majd amilyen hangulatba felkel a miniszterelnök olyan irányba kormányozzák éppen az országot, hanem egyszerűen csak nem látni még, hogy mi lesz, mi az a tartós pálya, amire lehet tervezni. Én bízom benne, hogy az év végéig már látható lesz, tehát látunk költségvetési törvényt részleteiben 27-re, látunk költségvetési előrejelzést 2030-ig, és látjuk, hogy mi lesz az adórendszerrel.
4: Nagyon sok nemzetközi befektetővel gondolom kapcsolatban vagy, külföldi cégekkel is, akik azért irányadóak, mértékadóak. Ők hogyan közelítenek meg? Tehát milyen véleményekkel találkoztál az elmúlt fél évben Magyarországot illetően?
5: Van egy nagyon általános bizakodó hangulat, tehát Magyarország országként befektethetővé vált. Érdemes magyar állampapírokat vásárolni, érdemes magyar kockázatot vállalni, tehát de ez már áprilistól így van, tehát az áprilistól meglátszott, és a konkrét vállalati befektetési szinten meg még mindig van egy kivárás, tehát ott még mindig, ahogy a hazai vállalkozók is várják, hogy egy kiszámítható, stabil és tervezhető környezet legyen, ez a nemzetközi befektetői oldalról is látszik. Tehát az állampapírok, a forint az vonzó, a konkrét vállalati befektetésekben meg még kivárás van egy csomó helyen.
4: Én úgy tapasztalom egyébként, hogy türelmesek mind a Tisza szavazók, és mind az által említett kör is, a külföldi befektetők is. Ez meglep téged, hogy a türelem, mert általában a magyar az nem türelmes nép, tehát most csak a magyarra gondolunk, tehát hogy ez a türelem, meg ez a bizalom még mindig megvan, láthatóan, és itt a közvélemény kutatók is azt mutatják, hogy vannak ilyen néhány százalékpontos ingadozások, de szerintem ezt minden egyes új kormányerő el tudja mondani magáról, amikor elkezd dolgozni.
5: Hát akkor... meg így is óriási többsége van a Tiszának. Én nem ezt látom problémának. Szerintem ez teljesen természetes, hogy 16 éves kurzus utáni átállásnál fél év az még bőven a türelmi időn belül van. Én nem ezt látom kritikus kérdésnek, még így is brutálisan nagy támogatottsága van a Tiszának, és szerintem inkább azt kellene természetesnek venni, hogy az a támogatottság ez csökkenni fog. Tehát én nagyon szeretném, hogy a Tisza politikusai nem izgulnának azon, hogy még mindig bőven 3/4-del nyerni kell választásokat, és akkor is elhinnék, hogy jól kormányoznak, ha már mondjuk csak feles támogatottságuk van. Ráadásul kritikus, nehéz társadalmi kompromisszumokat igénylő intézkedéseket egy választás után kell meghozni. A választás utáni két év az időszak, amikor egy kormánynak óriási a politikai mozgástere, és nem kellene azzal foglalkozni, hogy az ő intézkedései mennyire népszerűek vagy sem, hanem csak azzal kellene foglalkozni, hogy azok hasznosak-e az országnak vagy sem. És majd a következő két évben a választási ciklus előtt már jobban mérlegelheti, hogy az intézkedés mennyire népszerű-népszerűtlen és merje bevezetni. Tehát én szerintem nem is szabadna azzal foglalkozni, és én nagyon boldog lennék, ha Tisza politikusai nem foglalkoznának azzal, hogy nekik még mindig megvan-e az a támogatottságuk, ami a választásokon megvolt. Az lenne a természetes állapot, hogy nem lenne meg, mert azért az a támogatottság részben a Fidesz elutasítottságából fakadt. Ez egy teljesen heterogén és összetartatlan választói közösség, mert nagyon sok széttartó érdek van benne, és nem lesznek képesek minden intézkedéssel mindenkit egyszerre boldoggá tenni. Ha minden intézkedéssel mindenkit boldoggá tesznek, akkor egy idő után a szükséges intézkedéseket nem fogják bevezetni. Tehát én azt az állapotot szeretném látni, hogy már nem kérdés, hogy a Tiszának még megvan-e a kétharmados, háromnegyedes támogatottsága. Uh-huh. Mert nem kellene, hogy kérdés legyen egy kormányzás során. Egy kormányzás során kell tudni olyan intézkedéseket bevezetni, amire nem tapsol az emberek háromnegyede, mert egyszerűen bizonyos problémaköröket, bizonyos átalakulási szükségleteket kezel, bizonyos reformokat vezet be.
4: Arra biztatom önöket, hogy kérdezzenek Oszkó Pétertől, nyugodtan itt az adás alatt is jöhetnek a kérdések, és akkor természetesen feltesszük. Igen, hát a népszerűtlen intézkedéseket meg kéne hozni. Sokan kérdezik azt, hogy például az árésztop az még miért maradt bent a rendszerben, és hát ami ennél sokkal nagyobb falat, a rezsicsökkentés. Mi a véleményed erről a két politikai termékről, mert ez politikai termék mind a kettő?
5: Igen, igen. Hát az árésztop az nyilvánvalóan nem jó, mert az nem is tud jól célzott lenni. Szerintem két különböző dologról beszélünk, az, hogy szociálisan rászorult, kiszolgáltatott emberek támogatása, megsegítése az állam feladata, az nem kérdés. Tehát az, hogy például a lakosság számára a lakosság bizonyos rétege számára elviselhetetlen energiaár növekedést, azt az államnak valamilyen módon kompenzálnia kell, erre szerintem igen a válasz. A rezsicsökkentéssel is nekem mindig is az volt a legnagyobb bajom, hogy nem céloz pontosan, tehát hogy a gazdagok ugyanúgy megkapják, mint a rászorultak. Tehát azzal az a legnagyobb baj, hogy egyébként aki bőségesen ki tudja fizetni a piaci energiaárakat, azzal miért jótékonykodunk. De hogy egyébként valamilyen formában a rászorultak számára kompenzációs lehetőséget kell meghagyni, azzal nekem nincs bajom. Ez az állam feladata, ez nem kérdés. Az ár is, tehát egy rezsicsökkentést lehet jól csinálni, hogy aztán majd ebbe lesz-e mozgás vagy sem, ezt nem tudom megmondani, de nem a rezsicsökkentése van baj, hanem esetleg azt jobban lehetne paraméterezni. Az árésztop az nem tud jó lenni. Tehát az árésztop az nem tud oda célozni, hova kell. Azt szükségszerűen mindig mindenki megkapja. Tehát azoknak is jobb lesz ettől az árazása, akik egyáltalán nincsenek rászorulva, és ezt nem is lehet jól korrigálni, ráadásul egy csomó torzítást visz a rendszerbe, torzítja a versenyt, a nagyobb tartalékokkal, tőkerővel rendelkező nagyvállalatoknak elviselhetőbbé teszi még mindig, és az egyébként kisebb feltérőket, azokat nagyon gyorsan kivérezteti és kivégzi. Tehát nem véletlenül kis kereskedelmi egységek véreztek el az utóbbi időben, és zártak be. Tehát ez kifejezetten hosszú távon fenntartva nagyon rosszat tesz a piacnak, és nem egy olyan gazdasági környezetet biztosít, ahol egyébként el lehet indulni, és lehet versenyezni, és meg lehet mérettetni magát bárkinek. Tehát annak nem kellene, hogy a rendszer része legyen, hogy mikor lesz ez politikai akarat, erő és megfelelő mozgástér, ezt nehezen tudom megmondani.
4: De hát mindenki ezt kérdezi, hogy mindenki elmondja, hogy ez miért rossz, a kormányon kívül mindenki, szakmai szövetségek, az érintettek, az elemzők, még a szakújságírók is, de ennek ellenére van, pedig mindenki úgy érzi, hogy itt most lehetett volna egy olyan történelmi pillanat, hogy ezt is ki lehetett volna vezetni, ugyanúgy, ahogy a védett üzemanyagárakat kivezették, igaz, hogy most meg a dízelár támogatásnál vagyunk. A dízel ártámogatásról mi a véleményed? Mert nekem ez egy érdekes dolog volt, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy amikor volt a szavazás, ő végül is nem nyomott gombot, mert látva a hatalmas felbuzdulást, ami kísérte, vagy az ellenkezést nem csak az ellenzék részéről, hanem mértékadóbb, addig a Tiszát támogató szakértők részéről is, hogy a végén már azt mondta, hogy akkor nem nyomja meg a gombot, tehát ez is egy érdekes dolog volt, de mégis itt van velünk ez a dízel ártámogatás.
5: Igen, igen, mert hát most nyilván nem figyelte abban a pillanatban éppen mindenki, hogy Magyar Péter nyom-e gombot vagy sem, hanem sokan valószínűleg lendületből előzetes viták alapján megnyomták, de az dízel ártámogatás az egy apró tétel. Tehát a dízel ártámogatást én összességében nem értékeltem annyira negatívan, mint azok az elemzők, akik egyébként szerencsére őszintén elmondják a véleményüket, és nem fogják vissza magukat. Ez szerintem a jó működő demokrácia és a piacgazdaság része, hogy egy elemző az mondhassa, amit gondol, és ezért ne kelljen tartania semmitől. Önmagában a dízelár támogatásban szemben egy csomó kritikát meg lehetett fogalmazni, de az legalább egy kísérlet volt valami másra. Tehát, hogy nem szorult bele a Tisza abba, hogy nem szabad semmit máshogy csinálni, mint a Fidesz, mert akkor úristen esetleg visszaerősödik a Fidesz. Ezt tényleg el kéne engedni már ezt a rossz reflexet, hanem legalább elkezdett azon gondolkodni, hogy lehet-e a problémákat máshogy is megoldani. Nem a legjobb ötlet jutott az eszükbe rögtön, de elkezdtek kísérletezni, hogy akkor próbáljuk máshogy megközelíteni a problémákat, és akkor engedjük már el, hogyha nem úgy csináljuk, mint a Fidesz, akkor úristen, elvesztjük a népszerűségünket, és majd újra a Fidesz lesz népszerű. Én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy ezt engedjük el. Tehát ne az legyen a gazdaságpolitika legfontosabb alakító ereje, hogy mit hazudott a Tisza a Fidesz, vagy mit hazudott a Tiszáról a Fidesz a kampányban, és ezért úristen nem szabad ahhoz hasonlót se csinálnunk, nehogy aztán valaki azt gondolja, hogy akkor a Fidesz mégis igazat mondott rólunk. Ezt az egész gondolkodást el kéne felejteni. Végre ott az üzemanyagár szabályozásban már nem a régi módszereket akarták használni. Kipróbáltak egy újat, ami ugyanúgy nem volt tökéletes, de hát, ha majd a legközelebbi, az már nem egy ilyen megint mindenkinek szétosztott támogatás lesz, hanem egy olyan beavatkozás, ami tényleg csak szükséges mértékben is csak a rászorultakat segíti.
4: Igen, ez egy sokkal differenciáltabb megközelítés volt, és inkább ez már a rászorultsági elvnek az érvényesülése.
5: Tehát legalább részben volt benne rászorultság.
4: Részben abba az irányba ment el. Na, de viszont új termék, új politikai termék, a vagyonadó. Erről már ugye beszéltünk veled is, már itt a Klasszis Klub Live-ban is, konferencián is volt, amikor kérdeztelek. Most már azért tudjuk a részleteket, bár a végleges tervezetet nem tudjuk, mert társadalmi egyeztetés, ezt is szoknunk kell egyébként 16 év után, hogy egy törvénytervezetről társadalmi
5: egyeztetés
4: folyik.
5: És én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként lesz-e nyoma a társadalmi egyeztetésnek.
4: Igen, hát én
5: tehát,
4: is,
5: hogy ez
4: igen.
5: Most csak egy formalitás, hogy kirakjuk társadalmi egyeztetésre, de tök mindegy, ki mit mond, majd úgyis ez lesz a végleges törvény. Vagy egyébként ez egy valós társadalmi egyeztetés, és a jogosan felvetett kérdések egyébként majd valamilyen akár a jogszabály módosulását vagy javulását is eredményezhet.
4: Igen, hát itt már itt az elmúlt napokban nálunk a postafiókunkban zúdulnak be a különböző szövetségek és ötletek, és mindig visszaírom, hogy ezt remélem, hogy a társadalmi egyeztetés keretében is fölteszik.
5: Hát én is napi 10 telefont kapok, és egyébként ugyanezt mondom, hogy tessék beküldeni.
4: Igen, tehát ne nekem, hogy jelenjen meg nálunk. És akik a Trend FM-en hallgatnak minket, azoknak most híreket mondunk.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom. Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a vörös neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
5: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
6: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigár. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor fesztiválsörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
7: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Este fél hét van, jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Az ádeni elnöki palotára támadtak Jemenben a huszi lázadók, a miniszterelnök és a kabinet többi tagja is sértetlen maradt. Két biztonsági őr azonban életét vesztette. A szervezet a szaúdi hadseregnek az épület együttesben található katonai műveleti központját és egy fegyverraktárat támadott. Mégsem közvetítik élőben a Fort Hoodi lövöldöző kivégzését az Egyesült Államokban. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Korábban még azt mondta, hogy támogatja a nyilvános kivégzést. J.D. Vance amerikai elnök azonban kétségbe vonta, hogy erre valóban sor kerül, és jelezte, hogy ő nem fogja nézni. Donald Trump szerint ugyanakkor sok nagyon jó szándékú és tisztességes ember inkább nem nézné végig a halálát, sem élő közvetítésben, sem más vizuális eszközön. Válságban a budapesti kórházi ellátás, erről posztolt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely hozzátette, hogy a főváros hajléktalan kórháza 20+ férőhelyel vesz részt a krízis megoldásában. Korábban az egészségügyi minisztérium jelentette be, hogy összehangolják a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt. A tárca szerint az ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi elhelyezést. A betegellátást jelentősen nehezíti a krónikus ápolóhiány, ami a rendelkezésre álló ágyak nagyobb mértékű kihasználását sem teszi lehetővé. Vizsgálatot és új igazgatói pályázatot kérnek a Kolibri Színház dolgozói. A társulat tiltakozása ellenére Zalán János nevezte ki tavaly Hankó Balázs akkori kulturális és innovációs miniszter a társulat élére. Ennek hírére 30-an mondtak föl tiltakozásként, ami a munkatársak több mint negyedét jelentette. Most arról számolnak be, hogy az aránytalanul leterhelt vagy éppen büntetésből mellőzött kollégák valódi koncepció nélkül kénytelenek dolgozni. Felmentette a NAV erőforrás gazdálkodási elnök helyettesét a pénzügyminiszter. További tájékoztatást adatvédelmi és személyiségi okokból nem közöltek. Szalavics Marian akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a most vizsgált korrupciógyanús ügyletek nagy része zajlott. Kármán András az új NAV elnök kérésére mentette fel. Könnyített eljárásrendben alkalmazhatják Magyarországon a forradalmi rákgyógyszert. A Keytruda nevű készítménynek a 25 mg-os infúziós koncentrátuma és a 395 mg-os injekcióra hagyták jóvá az alkalmazást. Ez az egyik legismertebb immunterápiás rákgyógyszer, ami a te szervezet saját immunrendszerét segíti a daganatos sejtek elleni küzdelemben. Többféle daganatos betegség köztük tüdőrák, emlőrák és melanóma kezelésére is alkalmazzák.
0: Tőzsde hírek.
8: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 144.454 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21,5 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,5%-kal 5050 forintra erősödött, az OTP 4,1%-kal 41.640 forintra nőtt. A Magyar Telekom

0: tengeren túlon most többségében vannak a negatív mutatók, az S&P 500-as mutató pár pontos mínuszban, a Nasdaq Composite 0,5%-ot gyengül, a Dow Jones indexe viszont 0,8%-os pluszban. A kőolaj világpiaci áraira, ha tekintünk, további drágulás látható, a VTI, az észak-amerikai könnyűolaj közelít a $100 határhoz, $98.30 a jegyzés. A Brent is emelkedett pár centet az elmúlt fél órában, itt $106.20 a hordonkénti jegyzés ár. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 363 forint 70 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 324 forint 60 fillért, 1 svájci frankért pedig 391 forint 60 fillért kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Változóan felhős idő várható, hajnalra foltokban párra és köd is képződhet. Csapadék ugyanakkor nem valószínű. Éjszaka a hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő várható, azonban késő délutántól megnövekszik a felhőzet, keleten néhol eső is előfordulhat. Az északi szél a Tiszántúlon és a Délalföldön megélénkül, máshol gyenge marad. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: És folytatjuk is a beszélgetést Oszkó Péter volt pénzügyminiszterrel. Neked mi a véleményed a tervezetről, hol módosítanál esetleg, hol finom hangolnál ezen az elképzelésen?
3: Hát ugye olyan szempontból vagyok kényelmes pozícióban, hogy vagy kényelmetlen, ki dönts el maga, hogy ez mennyire lenne kényelmes vagy kényelmetlen, hogy én nehezen lennék vagyonadó ellenesnek bekategorizálható, mert ha volt pénzügyminiszter, aki próbálkozott ezzel az adónemmel, az én voltam. Tehát az, hogy a magyar adórendszerben valamiféle vagyonadónak van helye, azzal én messze menően egyetértek. Én is azt gondoltam, hogy ezzel az adónemmel kell kezdeni valamit, és azóta ez még inkább igaz, mert az az alapállítás, hogy közben még inkább eltorzult az adórendszer. És a nagyon alacsony jövedelemadó és nagyon magas fogyasztási adó miatt tényleg a magasabb jövedelműeknek kedvez. A vagyongyarapodást az sokkal kevésbé adóztatta, és a fogyasztást adóztatta nagyon nagy arányban, és ezért akinek nem volt mit felhalmoznia, az nagyon sok adót fizetett, akinek meg volt mit felhalmoznia, az jóval kevesebbet. Ezután a 16 évig, másfél évtizeden keresztül ez igaz volt. Tehát ha 2009-2010-ben reális volt felvetni a vagyonadó bevezetését, akkor másfél évtizeddel később még inkább reális felvetni a vagyonadó bevezetését. És az is igaz egyébként, amit a pénzügyminisztérium kommunikációban hallani lehetett, hogy azért ez ma már nem csak Magyarországon, hanem a világon sem kellene, hogy tabutéban legyen. A vagyoni különbségek radikális növekedése, és az ebből okozott társadalmi feszültségek, azok nem csak Magyarországon igazak, hanem nagyon sok helyen máshol is. Magyarországon speciálisokból, mert itt a nagyon eltorzult vagyoni különbségeknek inkább politikai oka volt, de ez globális gazdasági tendencia. A technológiai, robbanásszerű technológiai fejlődés, meg nagyon sok minden más miatt is, hogy egyébként radikálisan nőnek a vagyoni különbségek, és ebből társadalmi feszültségek adódnak, és logikus lenne valamilyen módon ennek a állami oldalról történő, nem mondom kompenzálása, de valamilyen módon történő fékezése és a leszakadó társadalmi rétegek segítése valamiből. Tehát ezt csak azért mondtam el ilyen hosszan az elején, hogy az, hogy a vagyonadó megjelenik Magyarországon, azt nem szabadna ördögtől való dolognak tekinteni, és arról kéne vitatkozni, hogy jó a vagyonadó, és nem arról kéne vitatkozni, hogy legyen-e vagyonadó, vagy nem, mert nagyon sok én egyébként általam is mértékadónak tartott megszólaló az úgy beszél, mintha vagyonadó az eleve egy ördögtől való dolog lenne. Nem az. Tehát szerintem az, hogy ezt a politika felvetette, az egyáltalán nem az, hogy aztán a politika milyen kereteket szabott neki, és ez hogyan lehet jó bevezetni, az egy következő kérdés. A másik, hogy szerintem, ha Magyarországon vagyonadó van, annak két dolgot kell elvi jelleggel biztosítani. Az egyik, hogy ez amúgy is az eltorzult adórendszer által okozott vagyoni helyzetbeli különbség, az kicsit visszakorrigálható legyen, az államnak legyen lehetőség ebből visszavenni és szétosztani oda, ahova szét kell osztani. A másik pedig, ami nagy probléma a magyar gazdaságnak, hogy nagyon-nagyon jelentősen megnőtt lakossági megtakarításokban minimális a kockázatvállalási hajlandóság.

0: Tehát nagyon jelentő,
1: kevés nagy... részvényhez vesznek például.
0: Hát vagy... ezt nagyon leegyszerűsítve, igen. Hát igen, de
1: mindenki értsége.
0: Igen, tehát a most már 120 ezer milliárd fölötti lakossági pénzügyi vagyonnak egyébként 3%-a megy vissza a budapesti értéktőzsdére részvénybefektetések formájában.
1: Ez, bocsánat, ez ilyen regionális összevetésben is nagyon alacsony, nem?
0: Tehát... Nagyon alacsony. A magyarok kötvénybefektetők lettek, tehát kötvényekben egyébként jóval több van, de ezek nyilván államkötvények, tehát a nem tudom én 10% fölötti, 20% közeli államkötvényhozamok, azok rászoktatták a magyarokat. Legalább a kötvénybefektetésekre, tehát legalább nem otthon a párna alatt, meg a bankszámlán tartották a pénzüket, hanem a kötvénybe elkezdték lekötni. Hát ilyen 13-15 ezer milliárd van most is kötvényekben, mondom a 3-4 ezer milliárdos részvényállományhoz képest, pedig a mondjuk a befektetési tanácsadók nem ezt a részvénykötvény arányt szokták ajánlani.
1: De most ez fordulhat, nem? Hát most azért a hozamok eléggé leestek, és ugye
0: persze, a kormány is csökkentett. Persze, 5,5%-ot lehet csinálni. De bocsánat, amikor 18%-os állampapírhozam volt, abban az évben 40%-ot csinált a budapesti értéktőzsde indexe. Meg 31-et, meg 38-at a következő két évben. Tehát sose volt olyan állampapírhozam, aminek ne tudta volna legalább dupláját hozni a részvénypiac. De ennek ellenére nincs kockázatvállalási hajlandóság a magyar lakosság részéről. A lakossági megtakarítások nagyon-nagyon minimális része forog vissza a magyar gazdaságba. És egyébként egy vagyonadó, az pont azt kellene, hogy eredményezze, hogy a döglött, nem befektetett, hozamot nem termelő vagyon végre visszavándorol a kicsit talán kockázatvállalási hajlandóságot feltételező, de hozamot termelni képes befektetések felé, mert az 1% vagyonadó akkor fáj, hogyha egyébként a vagyonom nem gyarapodik csak 2-3% évente, és annak egy nagy részét elviszi a vagyonadó. Ha 10-15% gyarapodik évente, akkor az 1% az már nem is annyira észrevehető. És ezt egyébként elő kellene idézni, vagy elő kell idézni a vagyonadónak. Egy javított vagyonmegoszlás újraelosztás mechanizmusát, és azt, hogy elkezdje mindenki felmérni, hogy akkor mibe van befektetve a vagyona, és jó helyen és megfelelő módon termeli a hozamot, és lehet-e egyébként kicsit jobban visszaforgatni azt a gazdaságba, és részesedni annak a növekedéséből.
1: Amit most említettél, ugye abból a kockázat szót emelném ki, ugye, mert miközben mindenki vár arra, hogy uniós források jöjjenek Magyarországra, ugye 16,4 milliárd eurós értékben, de azért több forrásbevonási lehetőség is van. Az egyik az ugye a kockázati és a magántőke, ami talán olyan szempontból nincs a köztudatban, mint volt. Régebben volt egyébként a kockázati, emlékszem, hogy a 2000-es években a kockázati és magántőke ágazata sokkal jobb éveit élte, és most úgy tűnik, hogy látva a számokat, hogy abba is logikus lenne mondjuk magántőkét bevonni, vagy kockázati tőkét bevonni egy cégbe, mert azok is sokkal jobb hozamokat tudnak elérni, mint mondjuk a sima állampapírok, vagy mit tudom én, az egyéb források. Mit lehet tudni erről az ágazatról?
0: Hát ez az ágazat ugye valóban a 2000-es évek elején egy nagyon szűk, de nagyon jól teljesítő ágazat volt. Kevés szereplő volt, az a kevés szereplő az nagyon jó hozamot tudott csinálni, de azért alapvetően inkább akkor is intézményi pénzeket kezeltek, nem magánbefektetők pénzét. És mindenki azt gondolta, hogy hát ezt az ágazatot fel kell futtatni, és nagyjá kell tenni, mert ez jó gazdasági növekedést tud generálni, kicsiben jól működött, még a tőzsdei hozamoknál is jobb hozamokat termeltek, tehát azért alapvetően a magántőke hozamindexei azok a nyilvános piacokat is képesek megverni, és akkor 2010-ben ez egy ilyen általános intézkedés csomaggá vált, hogy futtassuk fel a magántőkét. Na és ekkor jött a baj, mert egy rakás uniós és állami pénzt öntöttek rá erre a szektorra, nagyon sok folyamatát eltorzítva, azt is, hogy hova mennek ezek a pénzek, hova kerülnek befektetésre, milyen minőségű cégekbe, és azt is, hogy ki kezeli ezeket a pénzeket. Ráadásul 2010-től a ki kezeli ezeket a pénzeket kérdése azért sokkal inkább politikai, mint szakmai válasz született. Tehát ugye ismerjük a statisztikákat, hogy majdnem 3000 milliárd forintnyi MFB-s forrás ömlött ki magántőke alapokba, és azért olyan jó hozamokat nem termelt, tehát ezt a szektort is megégette a politika. És már nem lettek olyan jók a száma, és sokkal több elköltött pénz, sokkal kevesebb hozamot hozott, de ez csak az állam által, vagy a politika által fertőzött szereplőkre igaz, és a piac az egy kicsit visszaszorulva, de ugyanúgy tudta a megfelelő hozamokat hozni. Mi ugye ezen a piacon nem csak Magyarországról, mert nyilván ezzel a sajátos helyzet, azért Magyarországról részben picit kimenekültünk, de a régióban, meg Európában tisztán piaci alapon működve folyamatosan tudtuk hozni a magántőke piacnak a szokásos bőven két számjegyű hozamait, és ezt tudtuk felmutatni. Ugye mi egy tőzsdei részvény vagyunk, de a magántőke iparágba befektető holdingunk van a tőzsdén. Ezen ugye volt már osztalékfizető évünk, az 10% feletti osztalékhozamot reprezentált euróban számolva, mert ugye mi euróban működünk. Tehát azért ez látszik, hogy ez nem egy rossz hozamtermelő képesség. És akkor most azt várjuk a 2026-os váltás után, hogy ez újra visszapiacosodik ez a szektor. Uh-huh. Eltűnnek a politikailag preferált és futtatott szereplők, és alapvetően a magyarországi környezetben is minden verseny alapon fog eldőlni, és hát ebben mi remekül vagyunk pozícionálva. Ráadásul csak kicsit visszakanyarodva a vagyonadó témájához, azt nem tudom, hogy abban mennyire akarsz még belekérdezni, meg majd kiderül, hogy mennyire vagyok ebbe felkészült, de hogy ugye a vagyonadóban az a dilemma, hogyha én már most nem az állam oldaláról nézem, hanem egy potenciális befektető oldaláról, aki vagyonadó fizetésére kötelezett, hogy magasabb hozampotenciálú befektetéseket kellene csinálni, mert akkor termelem ki vagy azt a hozamot, amiben már egyáltalán csak megvonom a vállam, hogy kell a vagyonomra vagyonadót fizetni, de közben likvid befektetést kell csinálni.
1: Meg ki kell fizetni
0: évente vagyonadót, tehát hogy berakhatom én az összes vagyonomat egy olyan vállalkozásba, ami hoz évi 20%-ot, de ha azt nem hozza cashbe, hanem csak növekedésbe hozza, akkor miből fizetem a vagyonadót? Meg berakhatom olyan likvid, vagy tarthatom teljesen likvid formában a bankszámlán, nem tudom én, 1-2%-os hozamú kötvényekbe, csak akkor meg szép lassan elfogy a vagyonom, tehát akkor meg nem termel hozamot, és a vagyonadó elviszi a vagyonomat. Tehát a kettő közötti kategóriát kell legalább részben megtalálni. Most 1%-nyi vagyonadóról beszélünk, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenemet likviden kell tartanom, hanem azt jelenti, hogy legalább részben magasabb hozamú, de likvid befektetést kell tartanom ahhoz, hogy egyébként ne érezzem annyira fájdalmasnak a vagyonadót, és ez az a kategória, amit te mondtál, hogy az a részvény, az a nyilvános piacon szereplő részvény, ami hozamot is képes produkálni, de hogyha likvidálni akarom, akkor likvidálni tudom, mert mégiscsak tőzsdén van jegyezve, pláne ha osztalékot fizet, akkor ráadásul maga is produkálja azt a likviditást, de egy részvény ideális esetben képes több osztalékot fizetni, ugye nálunk is mondtam, hogy azért kétszámjegyű euró alapú osztalék volt, szemben egy kötvénnyel, ami azért most már forintba se fizet kétszámjegyű hozamot, euróba meg pláne. Tehát, hogy van az a kategória, ami legalább diverzifikáció szinten meg kellene, hogy jelenjen a gondolkodásban mindenkinél, hogy lehet ingatlanom, lehet valamennyi kötvényportfólióm, finanszírozhatom a saját vállalkozásomat, és visszaforgathatom abba a pénzem egy jelentős részét, mert logikusan azt feltételezem, hogy az hoz aztán a legtöbbet, de emellett nem árt tartani egy olyan részvényportfóliót, ami hozamot is hoz, és egyébként likviditást is képes biztosítani. És tényleg ideje a hazai vagyonosoknak felfedezni a részvénypiacot. Tehát mondom, ez a 3-4%-a a megtakarításoknak a részvénypiacon, az borzasztó alacsony.
1: Érdekes, hogy a vagyonadónak is lehet egy ilyen hatása, hogy esetleg a részvénypiacok iránti érdeklődés.
0: Ha meglátjuk, hogy ez majd elül a gondolkodásban, és képesek-e a befektetők is megérteni, hogy egyébként nekik magasabb hozampotenciálú, de likvid befektetésekre nagyobb arányban van szüksége, pláne, hogyha ezt a Budapesti Értéktőzsdén találják meg, akkor ez azért a magyar gazdaságnak sem közömbös. Tehát az nem lenne baj, hogyha egyébként most már tényleg óriási, tehát hogy a GDP 100%-át meghaló, tehát 110% feletti a lakossági megtakarítás. Tehát most örülünk ennek a 16,4 milliárd eurós uniós csomagnak, hogy végre jön valami forrás a gazdaságba, és akkor ebből lesznek fejlesztések, mert a költségvetés ugye nem fog tudni költeni, mert olyan durva költségvetési konszolidációra van szükség, de ennek sokszorosa a lakossági megtakarítás. Tehát, hogyha abból egyébként visszaforogna valami a gazdaságba, akkor már nem is arról kéne beszélnünk, hogy most akkor ez a 16,4 milliárd, ez mikor és hogy lesz elköltve. Tehát lenne magyar háztartásoknak pénze arra, hogy kicsit serkentsék a magyar gazdaság növekedését, csak hát azt akkor ott olyan helyen kell tartani, ami vissza is forog a magyar gazdaságba. És tényleg a vagyonadó eredményezheti azt, hogy akkor most mindenkinek ki kell számolnia, hogy mennyi ingatlana van, mennyit ér, a vállalkozása mennyit ér, hol tart egyéb pénzt, és az milyen hozamokat hoz, és rákényszerít mindenkit arra, hogy akkor kicsit gondolkozzon abban, hogy hogyan lesz ebből hozama, és abból hogyan lesz likvid hozama. Én, bocsánat, most tehát, hogy közben elmondtam, hogy napi 10 telefont kapok mindenféle panaszokkal, tehát nyilván van még bőven javítani való vagyonadó rendszerén, mert egy újonnan kitalált adónemben nyilván van egy csomó torzítás, tehát én is tudok egy csomó olyan esetet, ahol lehet, hogy nem létező vagyon kerül adóztatás alá, meg nem lehet megteremteni azt a likviditást. Ugye a startup közösségek elég hangosan megfogalmazták most azt a véleményüket, hogy egy magas értékelés melletti tőkebevonás sem jelenti azt, hogy egy startup alapítónak akár egy fillér fölösleges likviditása is lenne, sőt 3-4-5 évig kell dolgozni ahhoz, hogy egyáltalán fizetésben normális összeget kapjon, miközben a cége lehet, hogy fel van értékelve, nem tudom én, 5 milliárd forintra. Tehát, hogy vannak olyan esetek, amit még kezelni kell a vagyonadóban ahhoz, hogy ez azért ilyen fölösleges gyerekbetegségeket ne okozzon.
1: Hát jött is javaslat arra, hogy miért nem viszik föl 5 milliárdra az alsó határt, és akkor egy csomó ilyen problémát, ami mondjuk a startupoknak is a problémája, hogy átlendül az 1 milliárd felett, és akkor esetleg a beruházás aktivitását és fejlesztését is visszavetheti. Te egyetértesz azzal, hogy túl alacsonyan szabták meg a vagyonnak az alsó
0: küszöbét? Általánosságban lehet, de ha valaki meg egy 4 milliárdos kötvényállományon ül, és azért tegyük hozzá, ha valaki 4 milliárdos kötvényállományon ül, akkor brutális mértékű kamatokat kapott az államtól az elmúlt években. Tehát azért több ezer milliárdnyi kamatkifizetés ment magyar állampapírokon magyarországi megtakarítóknak, lakossági befektetőknek. Tehát egyébként kétségtelen, hogy van az a réteg, aki egyszerűen csak annyit csinált, hogy berakta a pénzét az államhoz, és kétszámjegyű kamatokat kapott rá évekig. Tehát ha mondjuk valakinek van egy 4 milliárdos kötvényállománya, és azon kapott már kétszámjegyű kamatokat jó ideje, akkor ő miért ne legyen vagyonadóztatva. Hogy én azt gondolom, hogy a differenciálás lehetőséget kellene megteremteni. A passzív vagyon, a gazdaságban nem visszaforgó, döglötten álló vagyon adóztatása 1 milliárd fölött. Most ez én nem mondom, hogy nem fájdalommentes, de hogy értem a logikáját, mert nagyon sok mindent kell visszakorrigálni ebben a vagyon megosztásban. Tehát akinek tényleg csak, nem tudom én, kötvényekben, meg egy-két ingatlanban több milliárd forintja van, és nem veszi a fáradtságot, hogy az részvényekbe, vállalkozásokban máshova visszaforogjon. Most ott megjelenik egy 1%-os vagyonadó, én azt mondjuk úgy társadalmilag nem tartom igazságtalannak. De az, hogy ez olyan helyzeteket teremtsen, ami miatt valaki nem vállalkozik, vagy nem Magyarországon vállalkozik, nem vállal kockázatot, mert csak pórul jár tőle, mert egyszerűen a saját napi helyzete válik kezelhetetlenné, és nem tudom én, hitelfelvételre kényszerül azért, hogy vagyonadót fizessen. Ezeket a vadhajtásokat meg le kéne vagdosni, és kellene tudni differenciálni. De hát erre ezért zajlik most a társadalmi egyeztetés, tehát én nagyon kíváncsi vagyok majd például a társadalmi egyeztetés eredményeként. A startup szektornak a nyilvánvaló problémája az megoldásra kerül-e, mert amúgy is az a probléma a hazai startup világban, hogy mindenki csak elindítja a vállalkozását Magyarországon, és ha egy picit is sikeres, akkor már viszi külföldre, és próbál máshol szerencsét, és a legtehetségesebb embereink mennek máshova miatt, és őket pont itthon kéne tartani, és itthon kéne megteremteni azt a feltételrendszert, hogy ők itt akarjanak nagy cégeket építeni. És e tekintetben a vagyonadó most nem szerencsés. Tehát, hogy e tekintetben a vagyonadó, ők pont szinte kényszerhelyzetet teremt, hogyha már egy picit is többet ér a céged. És egyébként a következő körös külföldi befektető amúgy is azt kéri, hogy miért nem hozod át az ő működési helyszínére a cégedet. Tehát nem is adókikerülésről van szó, hanem egy befektető mondja azt, hogy kérem szépen hozd át, nem tudom én, az Egyesült Államokba vagy Londonba a te céged székhelyét. Akkor egy alapító nem fog gondolkodni, hogy ezt megtegye, hogyha nem viszi át, akkor emiatt kellene egyébként még rosszabb feltételekkel adóznia. Tehát biztos, hogy vannak korrigálandó hibák ebben az adónemben, és most egy példát mondtam, valószínűleg lehet még mindenki saját helyzetéből tudna ilyeneket mondani, de mondom, én ahogy indítottam, az, hogy vagyonadóról beszélünk, az nem egy tabu téma.
1: Az, hogy ugye egy hír szerint ti most azért készültök valamire, az O3 Partners egy összetett több lépcsős növekedés és tőkepiaci szintlépésre készül, amelynek célja a piaci értékének a megduplázása, ez volt a hivatalos ugye bejelentésetek.
0: Így konferáltuk fel.
1: Ha jól idéztem ezt. Ez azt jelenti, hogy én csak feltételezem, hogy talán az én véleményem, hogyha nem lett volna a kormányváltás, akkor lehet, hogy erre nem került volna sor, hogy Budapest is a ti fókuszatokba kerül, mert ugye az O3 Partners-ről azt lehet tudni, hogy ez egy a Rotterdami tőzsdén jegyzett holding társaság, ami...
0: Nem, Rotterdami székhelye holding társaság, ami jelenleg is a budapesti értéktőzsde extent piacán van.
1: Szóval, hogy mit lehet tudni itt a ti budapesti céljaitokról? A budapesti értéktőzsdei céljaitokról?
0: Igen. Tehát mi 21-ben léptünk a budapesti értéktőzsde extent piacára. Ne felejtsük el, ez a COVID utolsó periódusa volt, amikor mindenki optimista volt, és mindenki nagyon szerette a technológiai szektort, és egyébként akkor kifejezetten jól fogadott minket a piac, és kedvező feltételekkel vezettük be a részvényünket. Abban igazad van, hogy 22 után már teljesen más volt a hangulat. Eleve a orosz katonai agresszió és az ukrajnai háború sem tett jót ugye a régiós piacoknak, és hát Magyarországon meg még rosszabb lett a hangulata az akkori politikai környezet miatt. Tehát 22-től azért az árfolyamokon is meglátszik érdekes módon. Hiába lettünk nyereségesek, hiába voltunk profitábilisak, egyébként a nyilvános árfolyamok azok inkább kedvezőtlenül alakultak, és 23-24-től kezdtünk el visszakapaszkodni. 24-től pedig azért kapaszkodtunk vissza, mert mi rájöttünk, hogy ezen a piacon nem csak jó technológiai cégekbe lehet befektetni, és megvárni, hogy azok majd eladhatóak legyenek, és abból jó hozamot csinálni, hanem el lehet kezdeni konszolidálni a piacot, el lehet kezdeni felvásárolni a versenytársakat, és sokkal gyorsabban kétszer, háromszor, ötször, tízszer akkorára növekedni. És mi elkezdtünk nem Magyarországon, hanem akkor már a régióban terjeszkedni, valóban kihelyeztük a székhelyünket Hollandiában, ebben az időszakban ez inkább tűnt racionálisnak, és felvásároltunk román, finn, bécsi központú befektető cégeket, és sokszorosára növekedtünk 2024-25-26 között, és azt láttuk, hogy mi még mindig képesek voltunk a piacról tőkét bevonni, szemben a sok ezer milliárdos állami pénzszórással, ami nekünk csak piaci befektetőink voltak, amit a tőzsdén keresztül értünk el, és amennyi pénzt bevontunk, annak nagyon gyors megtérülést tudtunk biztosítani. Tehát mi mondjuk a most említett 2024-25-ben zajló tranzakciókra elköltöttünk nagyságrendileg 4 millió eurót, bevontunk erre egyszer 1 millió eurót, már 25-ben az éves eredményünk az 3,5 millió euró volt, tehát a nyereségünk 3,5 millió euró volt ezután a stratégiaváltás után, és a mostani fél éves eredményünk is 1,5 millió euró, tehát a 2026-os. Miközben mondom, 4 millió eurót költöttünk el tranzakciókra. Uh-huh. És erre mondjuk azt, hogy most ez olyan piac van, hogyha mi tudunk ennél kicsit nagyobb arányú tőkét bevonni, még azt is el tudjuk úgy költeni, hogy nagyon rövid megtérüléssel látjuk ezt befektethetőnek. Mert a magántőke egyébként egy izgalmas piac, jó hozamokat tud termelni, de közben a magántőke alapot kezelők piaca az meg egy átalakítandó, konszolidálandó, hatékonyságában javítandó piac. Tehát mi olyan piaci szereplőket tudunk felvásárolni, akiknek egyébként bőven lehet javítani a működését, de közben egy olyan iparágban dolgoznak, ahol jó hozamok vannak.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
0: És nagyon köszönöm a meghívást.
1: Legközelebb is majd ezt fogjuk tenni. Önök az elmúlt közel egy órában Oszkó Pétert, a bajnai kormány volt pénzügyminiszterét, az Oxo Technologies Holdingnak a jogutódjának, bocsánat, kijövök ebből a mondatot, az O3 Partners NV alapítóját és vezérigazgatóját hallották. Arra kérem önöket, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a Klasszis Média YouTube csatornájára, hogy ezek az ilyen beszélgetéseket a jövőben is meg tudjunk valósítani. És a viszont hallásra.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
3: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület, Váci út, 119/C és Pólusz Center, Media Markt. schiller.hu/Geely.
2: Védd meg irodád, lakásod tereit a hőtől, fénytől vagy kíváncsi tekintetektől. Digifol. Prémium minőségű digitális fóliák üvegfelületekre, akár utólag is. Digifol digitális fóliák és okos üveg megoldások, hővédelem és belátásgátlás egyetlen gombnyomásra. Privátszféra gombnyomásra. Digifol.hu. Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 19 óra múlt 1 perccel, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Nem okoztak jelentős kárt az orosz olajfinomítókban az ukrán támadások. Erről beszélt az orosz elnök. Emlékeztetett rá, hogy korábban az orosz Wildberries és az Ozon online piactér létesítményeit érték támadások. Vlagyimir Putyin szerint az energetikai létesítmények esetében most ugyanaz történik, mint korábban a platformokéban. Ukrajna megtette az első lépést, amire Oroszország most válaszol. Az ádeni elnöki palotára támadtak Jemenben a huszi lázadók. A miniszterelnök és a kabinet többi tagja is sértetlen maradt. Két biztonsági őr azonban életét vesztette. A szervezet a szaúdi hadseregnek az épület együttesben található katonai műveleti központját és egy fegyverraktárat támadott. 260 millió euróval támogatják a csernobili atomerőmű védőburkának helyreállítását a G7 országok. Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt szán erre a célra, és felszólította partnereit a G7-ben, hogy kövessék a példáját. A francia pénzügyminiszter elmondta, hogy november 9-én Párizsban terveznek adományozó konferenciát további források gyűjtésére. Több mint 10 budapesti iskola kapott bombafenyegetést. Korábban két 15. kerületi iskoláról szóltak a hírek, azonban kiderült, hogy jóval több iskola lehet érintett. Az MTI ugyanakkor nem részletezte, hogy mely iskolákról van még szó. Korábban a Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola leveleiről számoltak be. A rendőrség nem talált robbanóanyagokat az épületekben. Válságban van a budapesti kórházi ellátás. Erről posztolt a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely hozzátette, hogy a főváros hajléktalan kórháza 20 plusz férőhelyjel vesz részt a krízis megoldásában. Korábban az egészségügyi minisztérium jelentette be, hogy összehangolják a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt. A tárca szerint az ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi elhelyezést. A beteg ellátást jelentősen nehezíti a krónikus ápolóhiány, ami a rendelkezésre álló ágyak nagyobb mértékű kihasználását sem teszi lehetővé. Vizsgálatot és új igazgatói pályázatot kérnek a Kolibri Színház dolgozói. A társulat tiltakozása ellenére Zalán János nevezte ki tavaly Hankó Balázs, akkori kulturális és innovációs miniszter a társulat élére. Ennek hírére 30-an mondtak fel tiltakozásként, ami a munkatársak több mint negyedét jelentette. Most arról számolnak be, hogy az aránytalanul leterhelt vagy éppen büntetésből mellőzött kollégák valódi koncepció nélkül kénytelenek dolgozni.
2: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 144.454 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21,5 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig erősödtek. A MOL 1,5%-kal 5050 forintra erősödött, az OTP 4,1%-kal 41.640 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1,1%-kal 2660 forintra emelkedett. A Richter 1%-kal 12.710 forintra erősödött. Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai vezető indexek. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX 0,3%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 0,7%-ot nőtt. A milánói mutató 0,7%, a spanyol börze 0,3%-os mínuszban fejezte be. A tengeren túlon most többségében pozitívak a mutatók, pár pontos pluszban az S&P 500-as mutató, 0,9%-ot megy fölfelé a Dow Jones, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig gyengélkedik, 0,5%-ot megy lefelé. A bankközi devizapiacon idehaza egy amerikai dollárért 324 forint 50 fillért, egy euróért 363 forint 70 fillért kell adni, egy angol fontért 430 forint 40 fillért kérnek, egy svájci frankért pedig 391 forint 80 fillért. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci áraival. Még mindig az Urál típusú, tehát az orosz típusú a legdrágább a piacon, mely az elmúlt hetekben 120 dollár fölé is emelkedett. Most éppen sokkal-sokkal lejjebb, de nem annyira, 114 dollár 90 centen jegyzik. A Brent jegyzésára hordonként 1,1%-os drágulás mellett 106 dollár 20 centen, az észak-amerikai könnyolaj a VTI az elmúlt órákban 3,2%-ot drágult, 98 dollár 10 centig. Az aranyár folyama 0,5%-ot megy fölfelé 4170 dollárra unciánként. A holland tőzsdén jegyzett gázára 1,3%-kal lett olcsóbb, 1 megawatt energiáért 86 eurót kérnek november végi szállítással.
2: Időjárás jelentés.
6: Változóan felhős idő várható, hajnalra foltokban pára és köd is képződhet, csapadék ugyanakkor nem valószínű. Éjszaka a hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő várható, azonban késő délutántól megnövekszik a felhőzet, keleten néhol eső is előfordulhat. Az északi szél a Tiszán túlon és a délalföldön megélénkül, máshol gyenge marad. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb egy óra múlva várom majd Önöket. Tartsanak velünk továbbra is a Trend FM-en, hiszen kezdődik a Trend Night.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
7: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Nights.
2: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válasz.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület Váci út 119/C és Pólusz Center Media Markt. schiller.hu/Geely.
0: Reklámot hallottak.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
4: Élvezetes futóversenyek országszerte, fergeteges hangulattal. Mád hegyközsége, valamint a Debreceni Egyetem Mádibor Akadémiája szervezésében. A Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület, azaz svéd együttműködésének köszönhetően a futás mellett minden évben remek falatokkal és kortyokkal is készülnek a résztvevőknek. Két táv között választhatunk. 6,5, illetve 12 kilométert teljesíthetnek a résztvevők, miközben bejárják a történelmi borvidék egyik legszebb települését. A frissítőpontokon borokat és különféle fogásokat kóstolhatnak, a programot pedig minikoncertek is színesítik. Fut a villány, fut a bor. Kalandozás a villányi szőlőhegyen, rozéval megspékelve. A megmérettetés különlegessége, hogy a nyári kánikula miatt kevés futóversenyt szerveznek ebben az időszakban, a Fut a bor pedig hagyományosan a Villányi Rozé Fesztivál hétvégéjén rajtol. Villány központjából a fesztivál helyszínéről indulva a futók a Villányi Szőlőhegy felé haladnak, és a rendkívül meredek Ördögárok nevű szakaszt is érintik. A verseny során jéggel és tűzoltós autós locsolással hűsíthetik a résztvevőket, a célban pedig happarti zárja a futást. Az útvonalon és a célban helyi termelők rozéit és pékárúit is megkóstolhatjuk.
3: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.
5: Már messzire hordja a szél a talat, és két hete zúg az eső. Bár

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület Váci út 119/C és Pólusz Center Media Markt. Schiller.hu/Geely.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 20 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Nem okoztak jelentős kárt az orosz olajfinomítókban az ukrán támadások, erről az orosz elnök beszélt. Emlékeztetett rá, hogy korábban az orosz Wildberries és az Ozon online piactér létesítményeit érték támadások. Vlagyimir Putyin szerint az energetikai létesítmények esetében most ugyanaz történik, mint korábban a platformokéban. Ukrajna megtette az első lépést, amire Oroszország válaszol. Az ádeni elnöki palotára támadtak Jemenben a huszi lázadók. A miniszterelnök és a kabinet többi tagja is sértetlen maradt. Két biztonsági őr azonban életét vesztette. A szervezet a szaudi hadseregnek az épületegységben található katonai műveleti központját és egy fegyverraktár támadott. Mégsem közvetítik élőben a Fort Hoodi lövöldöző kivégzését az Egyesült Államokban. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Korábban még azt mondta, hogy támogatja a nyilvános kivégzést. J.D. Vance, amerikai alelnök azonban kétségbe vonta, hogy erre valóban sor kerül, és már előre jelezte, hogy ő nem fogja megnézni. Donald Trump szerint ugyanakkor sok nagyon jó szándékú és tisztességes ember inkább nem nézné végig a halálát, sem élő közvetítésben, sem más vizuális eszközön keresztül. A vártnál erőteljesebben nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom szeptemberben. Havi szinten az elemzői konszenzusban szereplő 3% helyett 8%-kal nőtt, az augusztusi 1,3% után. Éves alapon az amerikai kiskereskedelmi forgalom 6,3%-kal nőtt szeptemberben az előző havi 5,6%-ot követően. 260 millió euróval támogatják a csernobili atomerőmű védőburkának helyreállítását a G7 országok. Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt szán erre a célra, és felszólította partnereit a G7-ben, hogy kövessék példáját. A francia pénzügyminiszter elmondta, hogy november 9-én Párizsban terveznek adományozó konferenciát további források gyűjtésére. Válságban a budapesti kórházi ellátás, erről posztolt a főpolgármester. Karácsony Gergely hozzátette, hogy a főváros hajléktalan kórháza 20 plusz férőhelyel vesz részt a krízis megoldásában. Korábban az egészségügyi minisztérium jelentette be, hogy összehangolják a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt. A tárca szerint az ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi elhelyezést. A betegellátást jelentősen nehezíti a krónikus ápolóhiány, ami a rendelkezésre álló ágyak nagyobb mértékű kihasználását sem teszi lehetővé. Vizsgálatot és új igazgatói pályázatot kérnek a Kolibri Színházi dolgozói. A társulat tiltakozása ellenére Zalán János nevezte ki tavaly Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a társulat élére. Ennek hírére 30-an mondtak fel tiltakozásként, ami a munkatársak több mint negyedét jelentette. Most arról számolnak be, hogy az aránytalanul leterhelt vagy éppen büntetésből mellőzött kollégák valódi koncepció nélkül kénytelenek dolgozni. Felmentette a NAV erőforrás gazdálkodási elnök helyettesét a pénzügyminiszter. További tájékoztatást adatvédelmi és személyiség okokból nem közöltek. Szalavics Marian akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a most vizsgált korrupciógyanús ügyletek nagy része zajlott. Kármán András az új NAV elnök kérésére mentette fel. Felfüggesztették ügyészségi állásából Fürth Pált. A legfőbb ügyész helyettes egyúttal újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene. Lajtár István azzal indokolta döntését, hogy Fürth Pál egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntető ügyben tett ügyészi intézkedésekről.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 144.454 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21,5 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-kal 5050 forintra erősödött. Az OTP 4,1%-kal 41.640 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1,1%-kal 2660 forintra emelkedett. A Richter 1%-kal 12.710 forintra erősödött. Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai vezetőindexek. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX 3%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 7%-ot nőtt. A milánói mutató 7%, a spanyol börze 3%-os mínuszban fejezte be.
0: Időjárás jelentés.
4: Változóan felhős idő várható, hajnalra foltokban pára és köd is képződhet. Eső nem valószínű, éjszaka a hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő várható, azonban késő délutántól megnövekszik a felhőzet, keleten néhol eső is előfordulhat. Az északi szél a Tiszántúlon és a Délalföldön megélénkül, máshol gyenge marad. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Purchase some locally.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges Zenei Válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillantás, ami lenyűgöz. Egy vezetés, ami magával ragad. Geely élmény, amit már két helyen átélhetsz. És most a különleges élményekhez különleges ajánlatok is járnak. Milliós kedvezményekkel és ajándékokkal várunk. Geely Schiller már két helyen. 4. kerület Váci út 119/C és Bólusz Center Media Markt. Schiller.hu per Geely.
0: Reklámot hallottak.
2: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tök üres vagy.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco in My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
0: Trend Night.
1: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffman Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

tartanék, egy esernyőt, de úgyis hozzá tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 21 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Nem okoztak jelentős kárt az orosz olajfinomítókban az ukrán támadások, erről az orosz elnök beszélt. Emlékeztetett rá, hogy korábban az orosz Wildberries és az Ozon online piactér létesítményeit érték támadások. Vlagyimir Putyin szerint az energetikai létesítmények esetében most ugyanaz történik, mint korábban a platformokéban. Ukrajna megtette az első lépést, amire Oroszország válaszol. Az ádeni elnöki palotára támadtak Jemenben a huszi lázadók. A miniszterelnök és a kabinet többi tagja is sértetlen maradt. Két biztonsági őr azonban életét vesztette. A szervezet a szaudi hadseregnek az épületegységben található katonai műveleti központját és egy fegyverraktárt támadott. Mégsem közvetítik élőben a Fort Hoodi lövöldöző kivégzését az Egyesült Államokban. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Korábban még azt mondta, hogy támogatja a nyilvános kivégzést. J.D. Vance, amerikai alelnök azonban kétségbe vonta, hogy erre valóban sor kerül, és már előre jelezte, hogy ő nem fogja megnézni. Donald Trump szerint ugyanakkor sok nagyon jó szándékú és tisztességes ember inkább nem nézné végig a halálát, sem élő közvetítésben, sem más vizuális eszközön keresztül. A vártnál erőteljesebben nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom szeptemberben. Havi szinten az elemzői konszenzusban szereplő 3% helyett 8%-kal nőtt, az augusztusi 1,3% után. Éves alapon az amerikai kiskereskedelmi forgalom 6,3%-kal nőtt szeptemberben az előző havi 5,6%-ot követően. 260 millió euróval támogatják a csernobili atomerőmű védőburkának helyreállítását a G7 országok. Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt szán erre a célra, és felszólította partnereit a G7-ben, hogy kövessék példáját. A francia pénzügyminiszter elmondta, hogy november 9-én Párizsban terveznek adományozó konferenciát további források gyűjtésére. Válságban a budapesti kórházi ellátás, erről posztolt a főpolgármester. Karácsony Gergely hozzátette, hogy a főváros hajléktalan kórháza 20 plusz férőhellyel vesz részt a krízis megoldásában. Korábban az egészségügyi minisztérium jelentette be, hogy összehangolják a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt. A tárca szerint az ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi elhelyezést. A betegellátást jelentősen nehezíti a krónikus ápolóhiány, ami a rendelkezésre álló ágyak nagyobb mértékű kihasználását sem teszi lehetővé. Vizsgálatot és új igazgatói pályázatot kérnek a Kolibri Színházi dolgozói. A társulat tiltakozása ellenére Zalán János nevezte ki tavaly Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a társulat élére. Ennek hírére 30-an mondtak fel tiltakozásként, ami a munkatársak több mint negyedét jelentette. Most arról számolnak be, hogy az aránytalanul leterhelt vagy éppen büntetésből mellőzött kollégák valódi koncepció nélkül kénytelenek dolgozni. Felmentette a NAV erőforrás gazdálkodási elnök helyettesét a pénzügyminiszter. További tájékoztatást adatvédelmi és személyiség okokból nem közöltek. Szalavics Marian akkor volt a Volán Busz gazdasági igazgatója, amikor a most vizsgált korrupciógyanús ügyletek nagy része zajlott. Kármán András az új NAV elnök kérésére mentette fel. Felfüggesztették ügyészségi állásából Fürth Pált. A legfőbb ügyész helyettes egyúttal újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene. Lajtár István azzal indokolta döntését, hogy Fürth Pál egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntetőügyben tett ügyészi intézkedésekről.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 144.454 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21,5 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-kal 5050 forintra erősödött. Az OTP 4,1%-kal 41.640 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1,1%-kal 2660 forintra emelkedett. A Richter 1%-kal 12.710 forintra erősödött. Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai vezetőindexek. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX 3,1%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 0,7%-ot nőtt. A milánói mutató 0,7, a spanyol börze 0,3%-os mínuszban fejezte be.
0: Időjárás jelentés.
2: Változóan felhős idő várható, hajnalra foltokban párra és köd is képződhet. Eső nem valószínű, éjszaka a hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő várható, azonban késő délutántól megnövekszik a felhőzet, keleten néhol eső is előfordulhat. Az északi szél a Tiszántúlon és a Délalföldön megélénkül, máshol gyenge marad. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus parti zene különböző irányzatait, a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends-en él most a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 22 óra van, jó estét kívánok! Önök a Trend FM legfrissebb híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Nem okoztak jelentős kárt az orosz olajfinomítókban az ukrán támadások, erről az orosz elnök beszélt. Emlékeztetett rá, hogy korábban az orosz Wildberries és az Ozon online piactér létesítményeit érték támadások. Vlagyimir Putyin szerint az energetikai létesítmények esetében most ugyanaz történik, mint korábban a platformokéban. Ukrajna megtette az első lépést, amire Oroszország válaszol. Az ádeni elnöki palotára támadtak Jemenben a huszi lázadók. A miniszterelnök és a kabinet többi tagja is sértetlen maradt. Két biztonsági őr azonban életét vesztette. A szervezet a szaudi hadseregnek az épületecsekben található katonai műveleti központját és egy fegyverraktár támadott. Mégsem közvetítik élőben a Fort Hoodi lövöldöző kivégzését az Egyesült Államokban, ezt az amerikai elnök jelentette be. Korábban még azt mondta, hogy támogatja a nyilvános kivégzést. J.D. Vance amerikai alelnök azonban kétségbe vonta, hogy erre valóban sor kerül, és már előre jelezte, hogy ő nem fogja megnézni. Donald Trump szerint ugyanakkor sok nagyon jó szándékú és tisztességes ember inkább nem nézné végig a halálát, sem élő közvetítésben, sem más vizuális eszközön keresztül. A vártnál erőteljesebben nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom szeptemberben. Havi szinten az elemzői konszenzusban szereplő 3% helyett 8%-kal nőtt, az augusztusi 1,3% után. Éves alapon az amerikai kiskereskedelmi forgalom 6,3%-kal nőtt szeptemberben az előző havi 5,6%-ot követően. 260 millió euróval támogatják a csernobili atomerőmű védőburkának helyreállítását a G7 országok. Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt szán erre a célra, és felszólította partnereit a G7-ben, hogy kövessék példáját. A francia pénzügyminiszter elmondta, hogy november 9-én Párizsban terveznek adományozó konferenciát további források gyűjtésére. Válságban a budapesti kórházi ellátás, erről posztolt a főpolgármester. Karácsony Gergely hozzátette, hogy a főváros hajléktalan kórháza 20 plusz férőhelyel vesz részt a krízis megoldásában. Korábban az egészségügyi minisztérium jelentette be, hogy összehangolják a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt. A tárca szerint az ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi elhelyezést. A betegellátást jelentős nehezíti a krónikus ápolóhiány, ami a rendelkezésre álló ágyak nagyobb mértékű kihasználását sem teszi lehetővé. Vizsgálatot és új igazgatói pályázatot kérnek a Kolibri Színházi dolgozói. A társulat tiltakozása ellenére Zalán János nevezte ki tavaly Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a társulat élére. Ennek hírére 30-an mondtak fel tiltakozásként, ami a munkatársak több mint negyedét jelentette. Most arról számolnak be, hogy az aránytalanul leterhelt vagy éppen büntetésből mellőzött kollégák valódi koncepció nélkül kénytelenek dolgozni. Felmentette a NAV erőforrás gazdálkodási elnök helyettesét a pénzügyminiszter. További tájékoztatást adatvédelmi és személyiség okokból nem közöltek. Szalavics Marian akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a most vizsgált korrupciógyanús ügyletek nagy része zajlott. Kármán András az új NAV elnök kérésére mentette fel. Felfüggesztették ügyészségi állásából Fürth Pált. A legfőbb ügyész helyettes egyúttal újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene. Lajtár István azzal indokolta döntését, hogy Fürth Pál egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntető ügyben tett ügyészi intézkedésekről.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7,1%-os emelkedéssel 144.454 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21,5 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-kal 5050 forintra erősödött. Az OTP 4,1%-kal 41.640 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1,1%-kal 2660 forintra emelkedett. A Richter 1%-kal 12.710 forintra erősödött. Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai vezetőindexek. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX 3,1%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 7,1%-ot nőtt. A milánói mutató 7,1, a spanyol börze 3,1%-os mínuszban fejezte be.
0: Időjárás jelentés.
3: Változóan felhős idő várható, hajnalra foltokban pára és köd is képződhet. Eső nem valószínű, éjszaka a hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő várható, azonban késő délutántól megnövekszik a felhőzet, keleten néhol eső is előfordulhat. Az északi szél a Tiszántúlon és a Délalföldön megélénkül, máshol gyenge marad. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is a Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
1: Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérde, hogy ki csinálja meg az

0: hústa, hústa, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkett csíkot húztam magam után, magam után.
1: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Moby, vagyis Richard Melville Hall, egy amerikai zenész, DJ, fotós, akinek az Allmusic szerint köszönettel tartozunk több olyan szerzeményéért, amelyek részben meghatározták a tánczenét a 90-es években, és több műve is hatással van a mai elektronikus zenére. Segítették egy új stílus elterjedését, először Amerikában és Angliában, majd a világon mindenhol.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk most meghallgatni a különleges zenei válogatásban Mobitól.

0: Trend Night.
1: Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Massive Attack egy elektronikus zenét játszó brit könnyűzenei együttes Bristolból. Sun System zenekarként kezdték meg működésüket angliai pinceklubokban még a 80-as években. Második nagylemezük már a 90-es évek brit zenei világának egyik meghatározó elemévé vált, műveiket pedig később is felhasználták filmekben, sorozatokban, aláfestő zeneként. Eddig 6 nagylemezt adtak ki, emellett több maxi és filmzenei albumot, és más együttesekkel együtt készített dalaik, illetve lemezeik is megjelentek.
1: Trend Night.
2: Természetesen meghallgatunk egy felvételt már is a Massive Attacktől itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művész nevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a boogie-boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eklektrik 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eklektrik már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

rendben van, szólt a furcsa vendég. Mintha tegnap lennék. Gyűrött arc, félmosoly a füstben,

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a Koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Night.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.